vagyok, ez pedig a Rádió Café, hallgassátok!

kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: Rádió Café. Van barátod.
1: Élek, ne nyisd rám a kocsi ajtó, ordítsd le a fejem. Élek, szépen húzz egy kicsit arrébb, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van, sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

0: kértelek, de bocsánat.
1: Sziasztok, Csáky László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: temetésre. Csak bekerelek, aztán veszem a fekete öltönyö, megyek a temetésre.
1: Rádió Café. Római fürdőn az FM 98-as frekvenciáján.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
0: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
2: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: napközi arra is választ ad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Zörkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Tovább apad a Duna Paksnál. Azonnali segítséget kapnak a gazdák. Szigorodnak az Agrárkamara összeférhetetlenségi szabályai. Ma is sok lesz a napsütés, esni nem fog. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket, számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben a paksi fenékküszöb építése akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Már mindkét bárka készen létben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emeljék a vízszintet az erőműnél. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Új szabályokkal erősíteni a kormány az Agrárkamara politikai függetlenségét. A magyar közlönyben megjelent törvény szerint agrárkamarai tisztséget nem tölthet be, aki jelenleg politikai pozícióban van, vagy az elmúlt 10 évben ilyen tisztséget viselt. Az új szabályok kamarai biztos kinevezését is lehetővé teszik, hogy a szervezet működése minden helyzetben biztosított legyen. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, Pince településen. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található szibiri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Továbbra sem fogad járatokat Catania repülőtere Szicília szigetén, a közel egy hete ismét aktív Etna tűzhányó miatt. A forgalom korlátozást ma reggel 8 óráig meghosszabbították. Európa legaktívabb tűzhányója péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kődarabokat lövel.
5: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Folytatódik ma is a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, 29 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, hétvégére pedig visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk majd.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Film.
7: Három film premier előtti vetítésével is várja a közönséget a 13. Vertigo filmhét augusztus 20-a és 26-a között a budapesti Art Plus Cinema moziban. Egy héten át naponta három vetítésen 15 európai és art filmet láthat a közönség kedvezményes áron. A programban három országos premier előtti alkotás is szerepel, a dél-koreai Túlélés, az olasz Damiano Macchiaretto rendezésében készült Négy évszak új kezdet, valamint Mario Martone, szintén olasz filmje, az Odakint. Ezeket több alkalommal is műsorra tűzik. Ezek mellett francia és német vígjátékok, romantikus és történelmi drámák, családi filmek, Oscar-díjas animáció és fesztivál sikerek egyaránt helyet kaptak a fesztiválon. A nyitó napon a Ki hitte volna és a Ki hitte volna 2 című francia vígjátékok után az országos premier előtt vetítik Park Se-young, dél-koreai rendező, Túlélés című poszt-apokaliptikus thrillerét. A fesztivál augusztus 26-án az Odakint című olasz film vetítésével zárul. Az ezt követő napok programjában is változatos filmekkel várják az érdeklődőket. Látható lesz a Szeretetre méltók és a Hirtelen mennyasszony című francia vígjátékok, a Repülő osztály című német film, illetve Ginz Zibalodis lett filmes, Oscar-díjas animációja az Áradás. A vetítések között szerepel az olasz Hátra levő életem első napja című film, Agnieszka Holland Franz Kafka élete című alkotása, valamint 3 francia film, a Csodák könyve, a Mi lett volna ha és a Holnap dolgozója. Budapest mellett Debrecenben, Jászberényben, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen is válogatott programmal csatlakoznak a Vertigo filmhéthez. A szervezők célja, hogy a nyári időszakban ismét az art mozikba csábítsák a közönséget.
1: Fesztivál.
7: Gazdag színházi és zenei kínálattal, vidám, ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az idén 25 éves Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahol augusztus 21-e és 29-e között Demián Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar is fellép, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve. 19 helyszínen több mint 120 produkciót kínálnak, köztük a hazai vígjáték termés széles spektrumát, irodalmi ingyenségeket, gyermekműsorokat és számtalan színes kulturális és szabadidős programot. A programok többsége egyébként ingyenesen látogatható. A jubileumra megújították a fesztivál arculatát is, a Vidor eredeti jelképét a városi és a térségi identitást erősítő motivumokkal egészítették ki. A nyitónapon mutatják be a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok című gálaműsort, amelyben a Cantemus kórus, a 4-4 Dance, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Móri Zsigmond Színház művészei közös ünneplésre invitálják a látogatókat. A fesztivál idején a város főterén, a Kossuth téren fellép Király Linda, Kós Réka, Szirota Jennifer és Szabó András, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film főszereplői, Kovács Harmat és Királyi Marcell is. A Zente Ferenc Színház előadásában látható lesz a Valahol Európában című musical, a világzene képviselői közül pedig a London Afrobeat Collective, valamint rumba, a salsa, a funk és a ska ritmusait vegyítő madridi La Ganga Calais ad koncertet. Augusztus 29-én szombaton a legkisebbeket is várják a Kossuth térre, a Kaláka Együttes Nálatok laknak-e állatok című produkciójára. A Vidor kertben délutánonként gyerekműsorok várják a kicsiket, esténként pedig fellép az Imago Mundi, Soltész Rezső, Becseihán Miklós és Verép Tamás is. A fesztiválon lesznek még artisták, pantomimesek, élőszobrok, mutatványosok és tűzzsonglőrök. Augusztus 22-től a hétvégi estéken a nagyszínpadi koncertek után vígjátékokat vetítenek a Kossuth téren. A Vidor zsűri elnöke Verebes István lesz. A díjazott társulatok és művészek az első otthoni előadások után saját közönségük előtt vehetik majd át a fesztivál elismeréseit.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
8: Kedvenc nyári frissítőnk a Szörp története. A Szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Mindenkinek van emléke a füllett konyhában dolgozó nagymamáról, aki a forró gőzben készíti elő az üvegeket, hogy aztán megtöltse azokat a nyár jóságával. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igényből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. A szó eleinte csak a gyümölccsel ízesített szirupra vonatkozott, később már annak higított változatára is alkalmazni kezdték ezt a nevet. A legtöbb országban az ízletes koncentrátumokat sütemények édesítésére és koktélok ízesítésére használják. Ha tudnák, hogy miről maradnak le, idehaza szinte alig találni háztartást, ahol ne lenne egy-két palack ízletes szörp a hűtőben vagy a kamrában. Talán minden idők legnagyobb kedvence a málna szörp, de az utóbbi időben nagyot ugrottunk ezen a téren is, és sikerült igazán szabadjára engedni a fantáziánkat. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Sőt, a fröccsöknek is, jeges kávéknak is nagy gellert adnak az ízletes szirupok. Illatos rózsa, pikáns levendula, frissítő citromfű. Képtelenség felsorolni, mi mindenből készülhet ez a tökéletes frissítő. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással. Az 1900-as évek elejétől több konzervgyár is létesült Magyarországon, amik többek között savanyú borkát és káposztát, gyümölcslevet és szörpöt állítottak elő. A valódi fellendülés és az üdítőitalok nagyüzemi gyártása csak a II. Világháború után vette kezdetét. Itt talán nem túlzás azt állítani, hogy a szörp a régi idők itala. Mai napig is kitart. Töretlen népszerűségét annak is köszönheti, hogy hazánkban sokféle és kiváló minőségű gyümölcs terem, amiknek az egyik tartósítási formája a szörp készítés. A szörp ma már sokkal több, mint egy szomjoltó frissítő. Maga a retro életérzés. Az ízélmény mellett a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségre és a természetességre. Mégis van, ami nem változik. A szörpkészítés mesterei esküsznek arra, amire nagymamáink is, a valódi gyümölcsre, a mesterséges anyagok és tartósítószerek mellőzésére, valamint a vastag plédek között dunsztolódó palackokra.
9: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
10: Kezdődjék a műsor!
9: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcssal.
10: Hadd halljam! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
11: Sok szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat és másokat is, hogy azt nem tudom, Gellért és Szabja a stúdióban.
12: Akik éppen háttal ülnek, igen, a készülékeknek.
11: Igen, csukott szemmel.
12: Csukott szemmel.
11: Azt beszéltük meg, hogy most...
12: Ja, szevasz, Szabi.
11: Üdvözlöm
12: a hallgatókat.
11: Azt beszéltük meg, hogy igazából nincs ilyen nyitó témánk, de akkor én bedobok mégiscsak egyet.
12: Na.
11: Megnéztem, a 1988. december 21-én egy súlyos tragédia történt Lockerbie-ben, a skóciai Lockerbie-ben, azt hiszem az angol határhoz közel, és hát, hogy egy utasszállító repülőgépet felrobbantottak, és lezuhant. És most valamiért szembe jött velem ez a sorozat, egy sorozat.
12: Mi a címe?
11: Idei. Hát, Lockerbie, 2. valami. De ez az érdekes, amit jó, nagyon, szerintem jól sikerült.
12: Az igazság nyomában?
11: Azaz, így van. De hogy azt néztem, mikor kerestem az IMDb-n, hogy megnézem a szereplőket, meg kicsit utána olvassak, hogy ebből volt egy tavaly is, amiben ráadásul nem kisebb név, mint Colin Firth játszott.
12: És te nem arról beszélsz.
11: És nem arról beszélsz.
12: Én egyiket se láttam. Te melyikről beszélsz?
11: Erről, amit te mondtál. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm, ajánlom, sorozott
12: ajánlom.
11: De a
12: Colin Firth-nek is ez a címe.
11: Akkor lehet, hogy nem ez a címe annak, amit én láttam. Szóval, hogy én azt hiszem, hogy kettő készült ebből. Nem hiszem, hogy van második évad, hiszen még egyszer nem robbantották fel a gépet, mert egyszer lesz van. A lényeg az, hogy én szeretem az ilyen valós eseményeket feldolgozó dokumentum jellegű, de dramatizált sorozatokat, és nagyon sokszor bele lehet futni olyanba, amikor egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy no-name, de mondjuk nem annyira ismert gárda készíti, nem annyira ismert színészekkel, és fel lehet fedezni ilyen kincseket, hogy tök jó színészek vannak a világban, anélkül, hogy mondjuk a nevüket ismernék.
12: Tehát, hogy az is játékfilm, vagy játékfilm sorozat, amiről te beszélsz, csak így azért, van, mert ezt egyáltalán van. Nem találom. Majd, ha megtalálod, akkor küld el, én csak figyelj, a Colin Firth-eset találtam most meg.
11: Na, de azt meg de én nem is hallottam róla.
12: Én hallottam, csak elfelejtettem. Azt hiszem, hogy a Prime Videón van talán nálunk fönt, de az, lehet,
11: a
12: hogy
11: Colin
12: is.
11: Firth-ös az a Prime Videón van, a másik pedig a Netflixen, amit én láttam. Aha. Ja, bocsánat, az volt a címe, hogy ez 2000, amit te néztél, az a Lockerbie az igazság nyomában. Igen. És a Lockerbie a Penem 103-as járata, szerintem én azt néztem meg, és az se idei, hanem tavalyi.
12: Aha.
11: De mindjárt megnézem.
12: Na majd utána nézek.
11: Igen, ez volt az.
12: Mondjuk
11: igen.
12: Engem egy kicsit igen. A Colin Firth-ös jobban vonz, de
11: nekem,
12: megnézem a
11: nekem
12: másikat
11: ez jött
12: is.
11: Szembe, a nem Colin Firth.
12: Aha, hát ez előfordul. Egyébként azt szokták csinálni a legtöbbször, úgy láttam, hogy erre a produkcióra ez nem igaz, de hogy ez egy ilyen bejáratott menet, hogy amikor kijönnek egy valós történetből készített fikciós sorozattal vagy filmmel, akkor nagyon sokszor társul hozzá egy dokumentumfilm. Vagy előtte jön hát, ki, ez a Monsters sorozatnál is így van például, ugye, amiben ilyen gyilkosokat mutatnak be, hogy kijön az új évad az antológiának, és aztán vagy utána, vagy mellette bemutatják az eredeti sztorit.
11: A vikingek is ilyen volt.
12: Igen, hát sok ilyen van, de tök jó, hogy ezt eszembe juttattad, mert igazából ez engem érdekel, csak bevallom őszintén, hogy viszonylag sokszor történik olyasmi, hogy olyan sorozatokat vagy filmeket elfelejtek megnézni, amik mondjuk nem olyan nagyon-nagyon érdekelnek, aha, csak úgy oké, érdekel, és aztán ugye a képzeletbeli listámon hátra sorolom őket, és aztán meg jó elfelejtem.
11: Szóval az érdekes egyébként, hogy biztos, hogy feldolgozták ezt a Lockerbie katasztrófát már 1 millió szor, de hogy most jutottunk el odáig, hogy hirtelen 2 sorozat is lett belőle, a National Geographic-on szerintem a Légi Katasztrófák című sorozatban 7 centsékoly volt már erről szó, és hát az a legérdekesebb ezekben, hát amellett nyilván az nem érdekes, hogy nagyon sokan meghalnak egy ilyen balesetben, hanem hogy van egy halomroncs, mit tudom én hány négyzetkilométeren szétszóródva, és oda megy egy szakember, nagy kedvencem Gregory Faith, egyébként az egyik a sok közül, aki ilyen nyomozó az NTSB-nél, mondjuk Skóciában ezt nem így hívják, és amikor így több ország összefog, mert mit tudom, 21 országból, még 2 magyar is volt, azt hiszem, ezen a gépen, 21 országból utaztak ezen a gépen, és hogy oda megy egy ilyen nyomozó, és 4 darab vasból megmondja, hogy itt mi történt. És nyilván nem 3 perc alatt, hanem ez 20 évig, 10
12: igen,
11: évig,
12: tudom,
11: meddig tartott, de van, amikor rövidebb ideig, itt a Niki Laudának, amikor lezuhant a Lauda Airlines-nak egy gépe, akkor az őserdőben összelopkodták a helyiek a roncsokat, mert azt tudták hasznosítani, és úgy kellett visszaszerezni tőlük a hajtómű részeit, hogy hello, nekünk ez kéne, mert fontos információkat tartalmaz, és hogy járták az őserdőt ezek a nyomozók, és ott a helyi lakosokkal bizniszeltek, hogy hány dollárért adják vissza a roncsokat, szóval lehet, hogy nem így volt, de így színezve szerintem
12: jó. Belenézek rá, még örülök egyébként, hogy még valamit. Akartam mondani, de talán ezt már említettem, hogy érdekes módon egyébként a streaming szolgáltatók, ez most oda csatlakozik ahhoz a gondolathoz, hogy ugyanabból a témából több sorozat is készül, hogy készítettek egy sorozatgyilkosságból, ami hát vagy a 70-es, vagy a 80-as években készült, készítettek egy sztárral egy nagy költségvetésűt, nem tudom én, a Disney Plus-ra, vagy a Hulu-ra, és készült egy másik, azt hiszem, hiszem a Netflixre, vagy nem tudom, talán az HBO-n volt, vagy máshol, és ott tényleg tök ugyanazt a történetet, tulajdonképpen hasonló felfogásban dolgozták föl, de mégis volt a kettő között annyi különbség, hogy én legalábbis mind a kettőt tök nagy örömmel végignéztem, de ez csak ilyen zárójeles megjegyzés.
11: A harmadik műsorvezetőnk egy légy, csak mondom, ha esetleg véletlen hadonászás hangokat hallanak a kedves hallgatók, ezt mondjuk minden iskolában, már ha jártunk volna iskolába, tiltják, hogy bemondjuk, hogy mi történik a stúdióban, de most bemondtuk.
12: És azért is bemondjuk, mert egyébként én a nyáron küzdök ezekkel az egy szem rohadt szemtelen legyekkel, amikor éppen kinyitom azt az egy darab ajtót a lakásban, érted, vagy ablakot, ahol nincsen szúnyogháló, egy darab, de csak egy darab, nagyon pici, ez nagyobb, amelyik ez itt cirkál a stúdióban.
11: Ez kapitális példány.
12: Igen, egy nagyobb bejön, és ezek, ez, tehát a nyáron jöttem rá, hogy a szemtelen légy az egy nagyon-nagyon találó meghatározás, mert tényleg rendkívül szemtelen, tehát rám repül, nem tudom, ide-oda be, tehát hogy mint hogyha provokálni szeretne.
11: Alapvetően egyébként nem mellékes, hogy itt egy légy, mert a mai adásban is lesz szerephez jut egyébként.
12: Egyébként tényleg.
11: Tök, most jó, hogy eszünkbe jutott.
12: Úgy kellett volna csinálni.
11: Köszi szépen, megköszönjük a légynek, hogy itt átköttette velünk.
12: Úgy kellett volna csinálni,
11: hogy amikor odaérünk.
12: Igen, hát mindegy, hogy ezt direkt nyomtuk. De
11: akkor most csigázzuk még a hallgatókat, kezdjük azzal, hogy a mai műsorban az első tétel, amit fel fogunk dolgozni, az egy Ewan McGregor film lesz.
12: Igen, meg hát Anne Hathaway is szerepel benne. A héten igazából két ilyen kiemeltebb film van, az egyiket tudtam megnézni az adás felvételéig, ez az Oak Street vége című film, amiben valóban Ewan McGregor és Anne Hathaway egy házaspárt alakítanak, akinek van két gyermekük, és a 80-as években azt hiszem, hogy talán egész pontosan 1982-ben játszódik, úgyhogy vannak BMX-ek, meg izé, mindenféle régi tévésok, meg az összes olyan dolog, ami már a Stranger Things-ben is, meg a Super 8-ban, meg mindenben ugye megidézte a Spielbergi világot. Szóval az történik az utcájukkal, hogy egyszer csak egy bizonyos dolog miatt visszakerülnek több millió évet, de csak az ő utcájuk.
11: Mennyire jó levegő lehetett.
12: Jó levegő, hirtelen... meg jó nagy dinoszauruszok, vagy várjál? Akik meg akarják enni az embereket.
11: Akkor nem biztos, hogy még jó levegő volt. Majd nem tudom.
12: Azt hiszem, hogy ilyen 100 millió évről beszélünk, de az ilyen filmnél az mindegy, elég, hogyha milliókat mondunk, mert ugye azért ezek nem történészi szempontból, vagy földtörténeti szempontból vannak feldolgozva. Ez egy nagy költségvetésű film, és szerintem inkább nagyon jó, mint mondjuk a gyengeségei húznák le, de majd beszélünk, ha jutottunk.
11: A Ricky Gervais is kicsit nekem az jut eszembe, mint amikor a John Malkovich menetben a John Malkovich kitalálta, hogy ő bárművész lesz, hogy a Ricky Gervais, aki egy animációs filmmel tette tiszteletét most így a közönség előtt.
12: Netflix.
11: Igen, én nagyon bírom azt, amikor ilyen kétdimenziós dolgok jönnek. Én nekem az hiányzik az animációs film kínálatból.
12: Az a címe ugye, hogy egyébként magát Ricky Gervaist is beemelték a címbe, tehát az a hivatalos címe, hogy Ricky Gervais 2. Kóbor macskák.
11: Megpróbálom G nélkül mondani majd a nevét, jó, Gervais. Jó.
12: Vagy Gervaisnek kell mondani?
11: Nem tudom.
12: Na mindegy, szóval a Ricky találta ki ezt a sorozatot, a Rick, és az a cím, hogy Kóbor macskák bandája, és egyébként amellett, hogy ő az egyik kreátora ennek az animációs sorozatnak, aminek valóban olyan egy kicsit a külcsíne, mint hogyha kézzel lenne rajzolva, de szerintem azért ez számítógépes animáció. Szóval, hogy igazából ez szerintem nem egy ilyen rettenetesen nagy újdonság, hogy egy komikus animációs sorozat felett producerkedik, vagy örködik, vagy animációs film felett. Most hirtelen Adam Sandler jut eszembe, aki létrehozta ugye a Transylvania Hotel franchise, aztán ott van, jaj, gyorsan akartam mondani, Seth Rogen, aki meg a Virslis animációt csinálta, szóval, hogy ezek az amerikai komikusok, igaz, hogy a Ricky ugye brit, de akkor azt mondom, hogy ezek a mai...
11: Ezek az angolul beszélő komikusok.
12: Komikusok, ezek szeretik az animációt, és egyébként a Kóbor macskák bandáját, még mielőtt tovább megyünk, hogy még elmondjam, hogy még mik lesznek az adásban, nem kisebb személyiség dicsérte meg a napokban, mint maga John Cleese, hoppa, aki ugye hát a Monty Python
11: Igen.
12: Egyik tagjáról beszélünk, akinek hát a humorérzéke szerintem meglehetősen kifinomult, meg klassz. Szóval ő posztolt róla, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces sorozat. Szerintem nem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vicces, de a nagyon viccesbe még azért pont belefér.
11: Én azt várom egyébként, hogy amikor az utolsó tételhez érünk a mai műsorban, akkor most a légy elbújt itt a stúdióban, és az lesz, hogy majd ő így kilép a fénybe, amikor elkezdjük mondani, hogy az utolsó mi lesz. Ne lőjük még le a
12: poén. De 40... az utolsó előtti lesz ráadásul.
11: Nem a 40 éves lett a...
12: De, 40
11: ja,
12: éves
11: igen,
12: lett
11: és a másik.
12: Légy.
11: Jó, oké, akkor most tessék előlépni.
12: Igen, szóval 40 éves lett David Cronenbergnek a Légy című filmje, ami egyébként remake volt.
11: Már az is remake volt.
12: Így van.
11: Én alábeszélésen néztem.
12: Tulajdonképpen egy 60-valahányban, vagy 50-valahányban készült ilyen klasszikus fekete-fehér horror volt az első, de igazából, és akkor most jön szerintem az érdekesség, igazából ez egy novellának az adaptációja, ami meg a 40-es vagy az 50-es években jelent meg a Playboyban, kérlek szépen. Ez egy Playboy novellából lett, mert hogy egyébként ez kint szól, amikor a Playboy megjelent, igazából nálunk volt az csak meglepetés, hogy a félmesztelen vagy mesztelen nők mellett abban így értékes irodalmi dolgok is voltak, nem, hanem hogy komoly írások is megjelentek, vagy hát olyan írások, amik mondjuk túlmutatnak a lapnak az elvileg fő profilján, és hát ez is egy ilyen volt. Aztán a végén egy szintén kerekszűrű napos, egy 10 évvel öregebb dologról beszélgetünk, és ez a dolog a Muppet

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Meg is érkeztünk, finom volt a kávé, amivel kezdünk, az Ewan McGregor és az ő művészete.
2: Igen, és az Anne Hathaway, meg a David Robert Mitchell, aki rendezte az Oak Street vége című filmet, mert ugye ez heti bemutató, és szerintem tisztességes kasszasiker is lesz belőle, ezt már így előre hát megjósolom neki, vagy megelőlegezem neki. Ez a rendező egyéb iránt a Valami Követ című horrorfilmmel futott be, aztán utána csinált egy eléggé nagy költségvetésű, kicsit ilyen David Lynch-es filmet is, amivel így megbukott, az Andrew Garfield szerepelt benne, és most úgy tűnik, hogy rehabilitálja Hollywood, vagy legalábbis szóltak neki, hogy akkor állja be a sorba, azt csinálja ilyen blockbustereket, és hát ő becsatlakozott Gigi Abrams, aki egyébként a Super 8, meg az új Disney Star Wars-ok is felelős, meg az Alias sorozat, meg Mission Impossible 3, meg nem tudom.
1: Tök rendes a Hollywood, hogy megengedik neki, hogy akkor figyelj, kerestetünk veled egy kis pénzt, jó?
2: Hát szerintem az van egyébként, hogy ezeknek az embereknek a tehetsége, tehát az, hogy valaki jó filmrendező, az jár egy elég erős, szerintem, hogyha tényleg tehetséges az valaki, az jár egy elég erősen használható technikával. Tehát, hogyha olyan az alkotó, hogy neki nem probléma az, hogy nem feltétlenül olyan szerzői filmeket csinál, amiket a legjobban szeret, hanem egy kicsit ilyen bérmunkába is átmegy, de meg tudja találni ezekben a filmekben azt, ahol mondjuk ki tud teljesedni, tehát tud izgalmas jeleneteket csinálni, tehát meg tudja mutatni, hogy erre is képes, az nagyon jól jön egyébként a hollywoodiaknak. Ők szerintem titkon azt szerették, hogy nagyon tehetséges emberek csináljanak nagyon biztonságos filmeket, tehát amiket így gond nélkül be lehet mutatni, és igazából ez a film is ilyen, azzal együtt, hogy meg amellett, hogy ez tulajdonképpen az ötletével, tehát azzal, hogy a 80-as évekbeli család visszakerül sok millió évvel az utcájával együtt.

0: ütt, és akkor megjelennek a dinók, és elkezdik őket kergetni, meg a mindenféle tárgyak, amik megjelennek, meg a zenék, tehát BMX banditák, akármicsoda. Tehát nagyon-nagyon sok minden eszébe juthat az embernek, tehát tulajdonképpen innen nézve az Oak Street vége is csak egy ilyen retrofilm, amiből meg sorozat is van, ugye, amiből nagyon-nagyon sok van az utóbbi, nem tudom én, 10 évben. Amitől szerintem nagyon izgalmas, hogy leszámítva a befejezés még Spielbergi mértékkel mérve is eléggé, hát, hogy is mondjam, gej lekerekítését, azért olyan dolgok vannak ebben, ami nagyon ritkán szokott lenni az ilyen típusú filmekben, tehát amikor ugye megjelennek a szörnyek, és az emberek elkezdenek futni előlük, akkor ugye, hogyha mondjuk valaki horrorra vállalkozik, akkor úgy, hogyha az ember nézi a filmet, akkor úgy nem feltétlenül lepődik meg annyira, hogyha mondjuk fontos mellékszereplőktől hát el kell búcsúzni nagyon hamar, mert brutálisan elhaláloznak a történetben. És akkor van ez a családibb vonal, amiben mondjuk a Jurassic Park is beletartozik, amiben azért úgy halnak meg mellékszereplők, de azért megvan az a karakterpark, akikben úgy bízhatunk, hogy ők túl fogják élni a filmet, még hogyha egyébként, ha jó a rendező, akkor ilyen is tudja velünk hitetni, hogy veszélyben vannak. Na már most ebben a filmben ez a két dolog vegyül össze, nagyon izgalmasan, hogy maga a családnak az élete, a Ewan McGregor ez egy kicsit ilyen életét, saját életét nem igazán találó zug alkoholista fazon, aki eltávolodott, vagy hát tulajdonképpen oda-vissza távolodtak el a feleségével, az Anne Hathaway-jel, és hát azt érzékeltetik a film elején, hogy ők így válás közelben vannak, és hát ez is egyébként egy olyan klisé, ami az ilyen filmekben szokott lenni, hogy egy egyébként is krízisben lévő családmodell még belekerül egy következő
1: Néhány dino összekovácsolja őket.
0: Igen, és amitől nagyon klassz ez a film, az, hogy ezek az egyébként a CGI átlaghoz képest, tehát a hollywoodi CGI átlaghoz képest is remekül megcsinált dinoszauruszok, hát tényleg nem válogatnak, és tényleg félelmetesek. És
1: első percben megeszik így.
0: És hogyha valaki azt szerette, kb. Nem, egyébként nem, de hogy vannak benne hasonló húzások, meg van egy nagy twist benne, egy nagy fordulat. Szóval, hogy most kikerültem a saját gondolati körömből.
1: Hát, hogy bátran nyúlnak a nem tudom mihez.
0: Ja igen, hogy aki azt szerette, igen, nagyon bátran nyúlnak ezekhez a kergetőzős meg gyilkolászos jelenetekhez, aki azt szerette a Jurassic Parkban, amikor a gyerekek ott a konyhában elbújnak, és jönnek a raptorok, meg azt szerette, amikor a pohár vízben elkezd remegni, vagy a pohárban elkezd remegni a víz. Imádni fogja ezt a filmet. Csak arra készüljön föl, hogy Spielberg azért szerintem sűrűbben adott kellemes föloldást benne a történetben, és szerintem egyébként ez is ebben a filmben a meghökkentő, vagy az, ami nekem nem annyira tetszett, hogy a magából a játékidőből, tehát hogy ők rohangálnak és megpróbálják kitalálni, hogy hogyan kerültek vissza a módba, és hogyan tudnak visszajutni. Szóval, hogy amit így a játékidő alatt tapasztalhatunk, az ellentmondásban van szerintem a befejezésnek a lekerekítésével. Szóval egyébként ha az a kérdés, hogy a befejezés meglepő-e, és hogy szórakoztató-e, és hogy működik-e a csattanó, akkor azon válaszom, hogy igen, viszont engem zavart a maga az egésznek az előjele, mint hogyha saját magát, valamilyen mértékben saját magát falná föl így ez a film. Nem tudom, hogy ez világos-e, hogy mire gondolok. Hogy ez nem olyan film, amikor nézed, amit csak így le tudsz rakni majd az IMAX teremnek az ülésére, aztán olyan lesz belőle. És hát végül is tulajdonképpen ez a célja, gondolom, hogy egy ilyen nyári blockbusterrel a Warner egy kicsit fölhozza magát, mert most az idei versenyben azért a többi stúdióhoz képest egy kicsit le van maradva.
1: Na, úgy néz ki, hogy ebben a mai műsorban csupa állatos dolog lesz, helye közel, nem teljesen közvetlenül, de egyébként, ja. Úgyhogy macskás ügyekkel jövünk nem sokára egy némi szünet után.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: Ricky Gervais döntött úgy, hogy akkor beleszáll egy ilyen macskás ügybe, ráadásul animációs formában. Valóban, ahogy mondtad, nyilván dolgozott a számítógép rendesen, de az élmény az nekem az, azt idézi, mint a kézzel.
0: Az a cél, szerintem.
1: De kilógaló láb, tehát látszik, hogy ezek ugye nem kézzel rajzolt macskák, hát ki az a hülye, aki...
0: Kézzel rajzolva vannak kitalálva, vagy hát szerintem eredetileg, de mondjuk de a Pixar is eredetileg kézzel megrajzoltatja a figuráit, tehát
1: igen.
0: Ez nem olyan nagy szám. A Ricky Gervaisnak úgy van ez, hogy én úgy tudom, hogy van egy exkluzív szerződése a Netflix-el, amiben így évente, két évente szállít egy órás stand-up show-t. Általában azt csinálja, hogy éppen annak a turnéjának az egyik utolsó állomását fölveszik, ahogy nálunk is csinálja a Bödöcs meg a többi, hogy fölveszik, és akkor mielőtt kipörgeti, de hát ő nem magyar turnékat csinál, vagy nem országos turnékat, hanem világturnékat leadják. És akkor emellett volt neki az Afterlife című sorozata, ami ugye több év alatt is megélt, és akkor gondolom kellett még valamit virítania, és én úgy tudom, hogy ez a Kóbor Macskák bandája, ez egy ilyen nagy, hát általában ez így szokott lenni, hogy egy ilyen nagyon fontos projekt volt neki. Én bevallom, biztos, hogy már mondtam úgy, hogy ez nem egy olyan meglepő vallomás, hogy bár nagyon szeretem az animációs filmeket, de animációs sorozatokat ritkán nézek. Tehát én vagyok az, aki ismeri a South Parkot is, meg ismerek egy csomó mafutó, menő animációs sorozatot. Most a gyerekeknek és a felnőtteknek szólókról egyaránt beszélek, de az, hogy én így, nem tudom, én ilyen izgalommal várjak egy animációs sorozatot, vagy az új részét, vagy akár csak így egy levegővel meg nézzem az egész évadot, az nem igazán jellemző. Ebből is pár részt láttam, és hát igazából azt kaptam, amit vártam. Tehát én azt gondoltam, ugye az a címe, még egyszer mondom, hogy Kóbor Macskák bandája, és erről is szól. Macskákról, akik kóborolnak, egyébként nem mindegyikük kóbor macska, például van egy nagyon jól tartott fajtiszta macska is a bandában, aki mindig időre megy haza, mert időre kap kaját, és hogy ezért így frocrizzák is a többiek, meg úgy rajta úgy egészen látszik, hogy ő jobban rendben van. És akkor így szokták ezzel ugrani, és igazából az a klassz benne, hogy hát egyelőre ennyi derül csak ki a sorozatból, hogy nagyon-nagyon ki vannak találva ezek a macska karakterek. Egyébként a Ricky Gervais az egyik macskának a hangja, a főszereplő macskának, egy kicsit ilyen Garfield-szerű macskának, akiről így el lehet mondani, hogy nagyjából ő lehet ennek a csapatnak a vezére. De most, hogyha pilot epizódról beszélünk, akkor annak is nagyon, egyébként ami nagyon klassz, hogy nem bonyolítják túl a sztorit. Tehát az első résznek az a cselekménye, hogy néznek valami sorozatot egy pincében, mert van egy hely, ahol csak ők járnak le, és megy a tévé, és aztán mennek mászkálni a városban, és találkoznak egy ilyen gombszemű kicizával, aki nem találja a gazdáit, meg a szüleit, és akkor arról szól a rész, hogy megpróbálnak neki segíteni a maguk módján, és egyébként az volt az első részben, meg az első pár részben is szerintem az izgalmas, vagy ami miatt én azért így merek ennek a sorozatnak nagyobb jövőt jósolni, hogy persze jellemző az rá, ami alapvetően a Gervaisnek a humorára is jellemző, hogy nincs olyan határ, amit ne lépne át. Itt is erről van szó. Viszont ahogy a saját show-iban is, itt mondjuk egy picivel jobban jelenik ez meg, hogy azért a végére bármennyire is nem tudom én, ezek a macskák ilyen csúnyán beszélő alakok tulajdonképpen, azért csak kiderül róluk, hogy van szívük, és hogy végül is maga a rész is inkább arról szól, hogy hogyan segítik egymást a macskák, és itt mutatkozik meg a tehetség, hogy őszintén szólva azért nem olyan rettenetesen eredeti ötlet kóbormacskákról animációs sorozatot csinálni, de kóbormacskákról is szóltak már animációs filmek, most hirtelen a Walt Disney-nek a Oliver és társai című 80-as évekbeli, nem annyira ismert, de egyébként nagyon klasszul megrajzott New York-i rajzfilmről szó, mert hogy New Yorkban játszódik, és az például a Twist Olivernek egy sajátos feldolgozása, a New Yorkban játszódó feldolgozása, modern feldolgozása, ahol az Oliver egy kis vörös macska, aki kutyákkal meg mindenféle másra találkozik, és nagyjából követi a Twist Olivernek a történetét. Tehát, hogy azért ilyenek már voltak, de hogy a tehetség az abban mutatkozik meg, hogy ezt a nem minden ízében nagyon eredeti ötletet is meg tudja tölteni olyan humorral, ami csak erre az alkotóra jellemző.
1: Egy picit ellátogatunk a 80-as évek alábeszélős VHS korszakában, már ami a mi országunkat, Magyarországot illeti, mert hát ugye viszonylag korlátozott hozzáféréssel rendelkezett akkor a lakosság bármilyen nyugati filmalkotással kapcsolatban. Nálunk Lantos Krisztián, többször emlegetett Lantos Krisztián volt az a lakótelepen, akinek volt videomagnója, és az alábeszélősen különböző filmek, például a Tetting című film, a The Thing című film is megvolt neki, és emellett pedig a Jeff Goldblum és Gina Davis főszereplésével megalkotott Légy is ott volt a polcukon, és hát teljes illegalitásban ezeket a filmeket, többek között a Legyet is megnéztük. És többször is, és rettegtünk tőle, hogy úristen, nem akarok Légy lenni, de hogy mennyire komoly effektek, és mennyire hűden nagyon tudnak ezek Hollywoodban.
0: Hát képzeld el, hogy én ezt 2 éve láttam 35-ös kópiáról, amikor elmentünk a cimborámmal Bécsbe Oscar gálát nézni, egy moziba szoktunk járni, és a Bécsi Filmmúzeumban talán még van ilyen, volt egy ilyen sorozat, ahol tulajdonképpen az archívumokból, ami elérhető volt, vasárnap esténként levetítettek 2-3 filmet, és az volt a koncepció, hogy ez 2-3 film nagyon különböző műfajú film volt. Amikor mi mentünk, akkor valamelyik, azt hiszem, hogy a Ricky Bobby legendája volt, ugye az autóversenyzős Taplógáz, az volt a magyar címe. Aztán utána volt a Légy, és akkor volt még egy teljesen másik film. Szóval, hogy...
1: Die Fliege, azt hiszem, az volt. Ráadásul németből volt fordítva az alábeszélés, tehát semmiképpen nem angolból.
0: Természetesen. Ott azt hiszem német felirattal angolul vetítették, de mindezt most csak azért mondtam el, mert hogy én megdöbbentem azon, hogy mennyire hatásos film ez még mindig, és hogy az a nagyon különleges hangulat, ami a Cronenberg stílusára jellemző, hogy van az, mert ugye ő jellemzően testhorrorokat csinál, és ennek a történetnek is és az az alapvetése, hogy van egy tudós, aki különböző fordulatok miatt, mert hogy föltalál valamit, átváltozik léggyé. És van ennek nyilván egy ilyen kafkai vonala is, de a Cronenbergnek elsősorban az volt az érdekesebb az egészben, hogy hogyan válik valaki undorítóvá. Hogy hogyan
1: több
0: távolodik el.
1: Is,
0: igen, több igen. Szempontból is, hogy hogyan távolodik el a saját emberi mi voltától. Tulajdonképpen nagyon sok horrorfilmnek ez a központi kérdése, de a Cronenberg nagyon szereti ezt a topikot, és ez volt az első olyan film ennek a kanadai embernek, amivel úgy igazán nyitott a mainstream felé, tehát ami ilyen tényleg ilyen commerce dolog lett, és egyébként ha már a magyar fogadtatásról beszéltünk, azt elmondom, hogy bemutatták nálunk ezt moziba, de ugye maga a film az 86-os, hozzánk 89-ben, tehát a rendszerváltás idején jutott el, azt hiszem, hogy felirattal ment, és 18 éven felüliek, de akkor már ugye 89-ben valóban mire bemutatták, addigra már nagyon sok embernek, talán éppen nekünk is megvolt egyébként VHS-en, de ez még azért abban az időszakban esett nálunk, amikor egy ilyen film, tehát még azért még nem kezdtünk el igazán nyitni, vagy nem kezdődött el az igazi nyitás ugye a nyugati dolgok felé, tehát az még egy tök nagy szám volt, hogy ez igen. A film egyáltalán eljutott mozikba, és én tényleg azért szeretem nagyon, meg azért tudom igazából újra nézni, mert egyrészt nagyon-nagyon működnek benne szerintem a maszkok, tehát ez egy olcsó film volt, mármint, hogy nem volt nagyon-nagyon drága, de szinte mindent megépítettek, meg megcsináltak benne. Egyébként meg is kapták érte a maguk Oscar-díját, tehát azt hiszem, hogy a kosztüm vagy a díszlet Oscar-t kapott.
1: Azt adtam volna, nem a forgatókönyvet feltétlenül, de igen.
0: Igen, de nem, forgatókönyvet azt nem is kapott.
1: Azt de azt mondom, hogy azt nem is adnék nekik.
0: Nem, de igazából igen, itt nem is az volt a lényeg, mert ugye alapvetően a főszál az volt, hogy mi történik a Jeff Goldblummal, ezzel a tudósa, aki egyébként direkt egy ilyen, hogy mondjam, a Goldblum ugye abban az értelemben, tehát úgy nem szép ember, mint mondjuk a Brad Pitt, vagy nem tudom én, ilyen igazán jóképű.
1: De már akkor is magas volt.
0: De van neki egy kiállása.
1: Van.
0: És ahogy ez a kiállás ugye így meggörbül, vagy így összemegy, attól lesz így egyre hatásosabb igazából az egész, meg a Goldblumnak szerintem van egy olyan tekintete, amit, mert nem ez az egyetlen horrorfilm egyébként, amiben ő játszik, amit itt tök jó tud használni az ilyen filmeknek.
1: Érdekes, amit mondasz, mert hogy ugye olyat még nem láttunk, hogy valaki mondjuk belemegy egy ilyen csapdába, hogy valami folytán a külseje undorítóvá válik, tehát átváltozik valamivé, és ezzel párhuzamosan egy ilyen kedves ember lesz belőle. Nem, mindenki most seggfej lesz, már elnézést.
0: Hát igen, ez egy kicsit...
1: Ez
0: egy
1: kicsit spoilereztem, aki nem látta a legyet, hogy az elmúlt 40 évben azért csak lett volna rá alkalma, de hogy hát azért elárulhatjuk, hogy nem lett jó fej a Jeff Goldblum. Nyilván igen, van egy feloldás a végén.
0: És ennek a nem lett jó fejségnek a hogy mondjam, az erősítésére, nyomatékosítására van igazából ebben a filmben a szerelmi szál a Gina Davis-szel, mert ugye a Jekyll Mr. Hyde történetekben igen. is ugye azért mindig van egy szerelem, aki sajnálja azt, hogy az őrült tudós őrült lesz, vagy a tudós őrült lesz, és nyilván egy ilyen romantikus kapcsolat, az nagyon erős kontrasztos képet tud mutatni, tehát nagyon hatásos egy ilyen történet.
1: Igen, a másik születésnaposunk a mai műsorban az 50 éves Muppet Show.
0: Így van.
1: Ami, hát gyerekkorunk egyik bearanyozója volt. Nagyon vártam, amikor a Muppet Show volt, és akkor Miss Röfi, magyar hangja Hacsár Józsa.
0: Breki szóval. És a többiek, ez volt a
1: magyar Breki, igen, Breki pedig ugye, Mikó István, és ugye jól mondom, Hacsár Józsat is jól mondtam, ugye?
0: Abszolút. Jaj, ő volt a Röfi, és szerintem még a Topi Macit is tudod, hogy a Szombati Gyula.
1: Szombati Gyula, igen.
0: De egyébként szinkronizált az eredeti szinkronban a 80-as években, szinkronizált a Verebes István, tehát nagyon-nagyon sokat, és aztán,
1: nem, a agyamat, hogy volt-e még bárkinek is magyar hangja. Szakértő az nem volt. Például
0: az mi
1: rendszeresen használjuk, amikor valami bénázás történik valahol.
0: Csináltam
1: és szakértő
0: az, a Cube-ot is, én
1: igen,
0: azt imádom.
1: Szakértő az nem volt.
0: Igen. Szóval ez úgy volt, hogy 76-ban indult el, de most megígértem a műsorban, hogy nem megyek be a történetébe. Az a lényeg, hogy nagyon nehezen talált ez igazából finanszírozóra, még úgy is, hogy a Jim Henson ugye akkor már sikeres művésznek számított a Szezám utca miatt, de valamire a 70-es években az nagyon furának tűnt, hogy ő akar egy esti primetime-os műsort bábokkal felnőtteknek, nem? Még a Nagy Amerikában se tudták ezt így befogadni, és akkor jelentkezett egy brit milliómos, akinek az ITV-hez elég sok köze volt, és akkor finanszírozták neki az első évadot, és utána már megvette szindikát sugárzásba a CBS meg az ABC
1: és az Amerikában forgatta, nem az utca?
0: Nem, ezt mondom, hogy finanszírozta, és akkor elvitték az egészet Nagy Britanniába.
1: Azt nem mondta, csak azt, hogy úgy tudtam, hogy a Nagy-Britanniában forgatták
0: igen,
1: az egészet.
0: Igen, mert hogy ez egy brit milliómos volt, meg az ITV,
1: igen, csak
0: az
1: ugye hagyhatta volna a forgatást
0: TV.
1: Amerikában is. Csak ez
0: ja nem, mert hogy pont ez volt a probléma egyébként, de a legnagyobb problémája ez volt az ABC-nek, hogy, meg az NBC-nek is, hogy ez egy rendkívül költséges koncepció volt. Tehát ugye a Henson úgy akarta ezt megcsinálni, hogy nagyon-nagyon komoly pénzeket kellett erre költeni, de ugye a britek látták benne a fantáziát, és hát igazából egy fél éven belül már az amerikai is elkezdték adni főműsoridőben, és óriási siker lett belőle. Hozzánk 1980. január 1-én érkezett meg, mert akkor volt az első. Nem az első részt adták le, hanem tudom, 4.-5.
1: Amit találtak.
0: És ez egyébként is jellemző volt. Valószínűleg valamiféle válogatást kaphattak meg, hogy össze-vissza, tehát amiket így föl lehet lelni az archívumokban, régi tévéújságokban itt-ott-amott, abból abszolút az rajzolódik ki, hogy össze-vissza adtak részeket, de egyébként egyébként nagyon nagy siker lett, tehát megvettek egy verkfilmet is, amit leadtak műsor időben, a külön számokat is, volt néhány ilyen külön kiadása Muppet Show-nak, azokat is, és például még a Váci búcsúba is volt egy Breki és a többiek show, amikor a Sándokánt meghívták, erről is van egy ilyen tévéújságos kivágás. Szóval, hogy ez a fajta harsányság, meg ez a fajta humor, ez nálunk is nagyon-nagyon betalált az embereknek, és amikor mondtad, hogy bearanyozta a gyerekkorodat, nekem az jutott eszembe, hogy ez az arany, ez így tovább fut nálam.
1: Ja, persze, tehát,
0: hogy én nagyon-nagyon szerettem őket ma is.
1: Meg hát készítettek még a 2000-es években is nagy, meg talán most is nagy filmeket, volt egy Muppet Show az űrből, amit sajnos újra szinkronizáltak, ami annak az eredeti szinkronja az kiváló volt, nem tudom, meg van az a...
0: Meg. De egyébként a sorozatnak is két szinkronja készült, bocsánat, csak ezt elreppelem, mert ezt előbb akartam, hogy ahogy az előbb mondtam, ilyen össze-vissza adták le őket, de amikor ugye a Prokop Dóráig elindították a 2000-es évek elején a Filmmúzeum című csatornát, ők eléggé ellenítélhető módon megvettek egy csomó klasszikus sorozatot, és amihez nem volt szinkron, azt is leszinkronizálták. Azt hiszem, hogy nem tudták megvenni az eredeti szinkronokat, tehát új szinkron készült azokhoz a részekhez is, amik már lementek, de egy csomó olyan szinkront leadtak, vagy egy csomó olyan sorozat részt leadtak, amit előtte nem, és egyébként akkor még élt az eredeti szinkronstábból hát a Hacser Józsa is, meg eléggé sokan, tehát hogy a szinkron között is van átfedés.
1: Na, de hogy mit akartam mondani? Azt nem tudom, de az akértő az nem volt semmi gond, úgyhogy 50 éves a Muppet Show, és...
0: Igen, és az gyorsan elmondjuk, bocs.
1: Egy nagy tévés kunszt volt szerintem.
0: És még mai szemmel is az.
1: És úgy, hogy színészek, élő színészek lettek meghívva vendégnek a showba, úgyhogy nyilvánvalóan rohantak, hogy ők szeretnének a Muppet Showban szerepelni, és tök jól megoldották azt, és itt is látszott az, hogy mekkora csillagokról volt szó, hogy egy nyomorult bábukkal beszélgettek, és csinálták a szórakoztatást.
0: És amikor egyébként, nem tudom, hogy mennyire emlékszel erre, mert kedves hallgatók mennyire emlékeznek, de hogy ugye megvolt ennek a sorozatnak részenként az eléggé pontos dramaturgiája. És ennek mindig úgy volt vége, hogy a legvégén így a függöny elé beáll a sztár, köré állnak a mapetek, és akkor még ott van egy kis beszélgetés. És amikor ott elkezdték egymást ugratni a bábokkal, úgy csillogott általában a sztároknak a szeme, mint hogyha tényleg ilyen kis aranyos állatkák között mozognának, és nem az lenne, hogy egyébként meg ott alattuk a bábművészek mozgatják ezeket a bábokat. Amit még gyorsan akartam mondani, hogy sajnos Magyarországon, bár a Disneynél van az összes jog, nem elérhető az eredeti sorozat a Disney Plus-on, fogalmam sincs, hogy miért, de ahol elérhető, ott is van 18-20 rész, amin az elején már ilyen mindenféle figyelmeztetéseket kellett írni, mert hogy annó voltak olyan poénok, amik ma már nem állják meg annyira a helyüket, de őszintén szóval én végignéztem, vagy hát végigolvastam, hogy mik azok a dolgok, ami miatt figyelmeztetik a nézőket, hát mindegy, inkább nem mondok semmit.
1: Feltalálta, szóval mehetünk búcsúzkodni, de feltalálta még azért a Muppet Show a trollkodást is, hogy a két öreg Waldorf és Statler.
0: Hát a saját kritikájukat gyártották le ezzel tulajdonképpen.
1: Úgyhogy ajánlom mindenkinek figyelmébe, mind a Muppet Show-t, és ehhez kapcsolódóan pedig a bábművészetet egyébként itt Magyarországon, Budapesten is rengeteg helyen, Budapesten egy, de mondjuk Magyarországon több helyen is hozzáférhető a bábozás, mint művészeti ág. Lenyűgöző produkciókat láthatunk, úgyhogy ne legyünk annyira felnőttek, hogy ne menjünk be egy bábszínházba.
0: Annyira felnőttek sose legyünk.
1: Ja, így van. Amivel viszont folytatjuk az, hogy hello mindenkinek, mert hogy köszönjük a mai figyelmet, búcsúzkodunk. Jövő héten nem lesz friss adás, hanem
0: ismétlünk 20-án
1: egy olyan műsort fogunk megismételni, amiben az évfordulós nagy...
0: Bolygó neve, Terminátor, etc.
1: filmeket beszéltük meg néhány héttel ezelőtt, igen. És aztán pedig jövünk friss adással. Ez a mai műsor is fönt lesz a Spotify-on, meg egyéb helyeken, ahol ilyen podcasteket lehet hallgatni. Köszönjük a mai figyelmet. A hosszú hétvégére, jövő héten jó pihenést, aztán jövünk és találkozunk ismét.
0: Így van, köszönjük szépen, és mindenki vigyázzon magára, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerj szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
7: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Whittaker. Dali Borovó Gronje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Tovább apad a Duna Paksnál. Azonnali segítséget kapnak a gazdák. Szigorodnak az Agrárkamara összeférhetetlenségi szabályai. Ma is sok lesz a napsütés, esni nem fog. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket, számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben a paksi fenékküszöb építése akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár 1 méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emeljék a vízszintet az erőműnél. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Új szabályokkal erősíteni a kormány az Agrárkamara politikai függetlenségét. A Magyar Közlönyben megjelent törvény szerint agrárkamarai tisztséget nem tölthet be, aki jelenleg politikai pozícióban van, vagy az elmúlt 10 évben ilyen tisztséget viselt. Az új szabályok kamarai biztos kinevezését is lehetővé teszik, hogy a szervezet működése minden helyzetben biztosított legyen. Japán cserebogarat fogtak a magyar határ közelében Szlovéniában, Pince településen. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található szibiri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Továbbra sem fogad járatokat Catania repülőtere Szicília szigetén, a közel egy hete ismét aktív Etna tűzhányó miatt. A forgalom korlátozást ma reggel 8 óráig meghosszabbították. Európa legaktívabb tűzhányója péntek óta nagy mennyiségű hamut és izzó kődarabokat lövel.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Folytatódik ma is a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, 29 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, hétvégére pedig visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
8: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
10: És itt van a stúdióban Feledi Botond, a Magyar Külügyi Intézet frissen kinevezett vezérigazgatója. Jó reggelt, szervusz!
11: Sziasztok, jó reggelt!
12: Szervusz, köszöntünk nagy szeretettel is személyesen, és nem is tudom, mikor volt ilyen utoljára. Régen, talán tavaly nyáron volt ilyen?
11: Igen, ültünk be Várkonyi Gáborral, voltak ezek az augusztusi legmozdulásaink.
12: Igen.
10: Na de, most egy új pozícióban köszönhetünk, és nagyon érdekes volt, mert gyorsan történtek a bejelentések. Először azt olvashattuk, hogy Feledi Botond a Külügyi Intézet vezérigazgatója, aztán rögtön másnap azt, hogy Rácz András a vezérigazgató helyettes. Mondom, napuf, két szakértőt is elvesztettünk az adásból, úgyhogy na de ebből is látszik, hogy szakértői gárdával erősít minden területen az új kormányzat. De menjünk vissza oda, hogy a Magyar Külügyi Intézetet, hogyha nem nagyon hallották a hallgatók mostanában, akkor annak sok oka lehet, de hogy mit csinál az intézet, és miért van vezérigazgatója?
11: A Magyar Külügyi Intézet egy ZRT, non-profit ZRT formában működik. Ez egy relatív friss döntés, ugye ez a legutóbbi néhány évben a miniszterelnökség alatt a politikai igazgató felügyelete mellett működött, de most visszakerült a külügyminisztériumhoz, tehát Orbán Anita irányítás alá tartozik újra, tehát tényleg a külügyi intézet a külügyminisztériumnál van. A cél az az, hogy a külügyminiszternek a döntéseit és a külügyminisztérium döntéseit lehessen támogatni. Tehát igazából mi a felhordásban vagyunk a szereplők, nem abban, hogy mint egy nagykövet, hogy elmegyünk és képviselünk dolgokat, meg elmagyarázunk dolgokat külföldi partnereknek, hanem abban, hogy amikor előkészül egy döntés, akkor nyilvános és nem nyilvános anyagokkal is, de tudjuk támogatni.
12: Akkor ilyen tintenk vagytok a minisztérium oldalán, egy... aki alá dolgozik, kutat, véleményez,
11: javaslatot. Egy állami tintenk, aki ráadásul ugye most is itt ülök, tehát beszélhet és megpróbálja a külpolitikát egy picit árnyaltabban elhozni az extrém polarizáció évei után, tehát van egy ilyen szerep és mandátum is, hogy azért a külpolitikáról egy picit szedjük már le ezt a egészen durva belpolitika réteget, nyomást, ami szétszincálta extrém fekete és nagyon fehér.
10: Hát meg amikor kiutazott a külügyminiszter úr külföldi utakra, rajtotájékozottak, most derül ki, hogy kivel töltötték fel ugye a nézőteret, és az hogy dőlt el, tehát egészen durva és sztorikat olvas az ember. Tehát valahogy ezt így közelebb kéne hozni az emberekhez, ugye, hogy megértsék a döntési mechanizmusokat. Mit képvisel Magyarország, miért képviseli, kivel beszélünk, miért beszélünk.
11: Hát ez már szinte a második réteg, de első rétegben tényleg az lenne a fontos, hogy az, hogy egyáltalán mi az, ami tényleg fontos, tehát mi az, ami tényleg befolyásolja a polgárok életét, és mi azt szoktuk mondani, a polgárok biztonságát. Tehát azért az, hogy hosszú távon mi, a gyerekeink, barátaink, a szüleink hogyan tudnak ebben az országban megélni, akkor, amikor a klímaváltozás van, és a Tisza nem nálunk ered. Meg a Duna se. Amikor ezt most láttuk egy-két hét, hogy ez mit jelent. Amikor ezek a vízkonfliktusok máshol már fegyveres konfliktusok állnak. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiről hát az elmúlt években sajnos nem volt szó, ugye, hát miről volt szó? Migránsokról, ukránokról és a sorosról.
12: Meg ha a víz szóba jött, akkor van itt víz bőven, ne vicceljünk már, ugye, hát
11: és a teljes felütésekről. Tehát ezt kell valahogy fölskiccelni egy realisztikus verzióba, és ezért is mondta azt a külügyminiszter, hogy lesz egy új külpolitikai stratégia, hiszen 2011-es a legutóbbi. Most azért gondoljatok bele, ti is hallgatók is. Mi az, ami 2011 óta veled van? Ugye a telefonod nyilván nem. Jobb esetben feleség, gyerek, ugye?
12: Igen.
11: Mindannyiunkkal velünk van. Statisztikailag ez is egy erős optimizmus. Igen. De hogy az egy elképesztően hosszú idő. Most 2011-ben mi volt külpolitikában? Hát még a Brexit előtt voltunk, a Trump adminisztrációk előtt voltunk, ukrán hadszintér előtt voltunk, tehát az egy egyszerűen korszakváltást jelent, ami azóta bekövetkezett, és erre ebben a percben a magyar adminisztrációnak egyébként nincsen stratégiája, legalábbis leírva biztos nem volt eddig, úgyhogy ez el fog készülni, és egyébként ebben is számítanak a külügyi intézetre. Mm-hmm. Tehát, hogy itt azért vannak prioritássorrendek, amiket el kell dönteni a politikusoknak, ezt nekik kell eldönteni, ezért választották meg őket, hogy meg tudják mondani, hogy amikor hát korlátozott erőforrásból kell külpolitikát csinálni, mégis mi a legfontosabb. Mm-hmm. Hova teszik az első
12: választ? Érdemi munkát mikor tudtok csinálni, meg gondolom most egyelőre így méritek fel a helyzetet, és próbáljátok felépíteni azt a struktúrát, amiben dolgozni fogtok.
11: Igen, szerencsére azért egy relatív kis társaságról van szó, tehát 61 néhány állandó és néhány további külsős munkatársról van szó, tehát nem lehetetlen ezt azért gyorsan áttekinteni, tehát abban reménykedünk, hogy azért ezt ebben a hónapban meg tudjuk tanulni a működését, és utána tényleg élesben kezdünk az ősszel. Tehát itt a világpolitika sajnos nem vár meg minket, hogy felkészüljünk. Tehát ebből a szempontból, ahogy azt még egy régi főnökön mondtam, nekünk most menet közben kell kereket cserélni ezen az autón. Ez nem egy könnyű feladat, de ezt kell most néhány hét alatt megcsinálni, és hát hagyományosan augusztus végén szoktak találkozni a nagykövetek a külügyminiszterrel, miniszterelnökkel, tehát itt az események már nem is szeptemberben, hanem augusztus végén.
12: Világos.
10: Az, hogy ez neked személyesen mekkora változás volt, ezt hogy éled meg? Mekkora változás volt?
11: Hát óriási, és még szerintem minden egyes nap meglepődök azon, hogy hova ülünk rá Rácz Andrással, és hogy mi vesz minket körül, és mennyire más élet ez. Ugye ugyanitt ülünk, és már érzem a fejemben is ugye nyilván azt, hogy most az, ami a korábbi önálló szakértői életből adódott munkakacagás, ugye ezt most mi házon belül kell, hogy biztosítsuk. És ez viszont tulajdonképpen a felkérésünk egyik nagyon fontos része volt, hogy lehetőségünk lesz belül is elmondani olyan dolgokat, hogy hát itt ezek a választási lehetőségek, itt így néz ki a terep, és ezt egy széles horizontra föltehetjük. Tehát azért az történik, hogy amit megbeszéltünk itt eddig, azt most házon belül jóval részletesebben el lehet mondani. Tehát van egy ilyen a demokrata polgár önvívódása, hogy hatékonyabb az ország sorsának a befolyásolása, amikor külső szakértőként az ember hírlevelet ír, beszél, stb., vagy amikor éppen megpróbál bemenni. És ez egy kísérletezés. Ez egy emberkísérlet, amit most jelenleg saját magunkon folytatunk le.
12: Világos.
11: Hogy lám-lám, így is lehet.
10: De azért ez egy, hogy is mondjam, ez a felhatalmazás azért hízelgett a szakmai énednek.
11: Természetesen, hát ezt kár lenne tagadni, nyilván óriási, óriási dolog és óriási szó, és hálásak vagyunk érte, és hát nagyon reméljük, hogy úgy a vezetőknek, mint egyébként nektek választóknak is fogunk tudni szállítani. Ugye, ahogy mondtam, lesz rengeteg nyilvános anyag is, tehát nem csak arról van szó, hogy házon belüli anyagokat gyártunk, tehát szeretnénk érdemi nyilvánosságot, és emellett a házon belüli feladatokat ellátni, és minden mellett nyilván a szakkollégiumoktól kezdve minden más kapcsolattartás stratégiát is végig kell vinni.
10: Na most ez nyilván iszonyat meló, átgondolod azt, hogy eddig mit csináltál, akkor az azt jelenti, hogy most ugyanazt, plusz még az összes többi olyat, ami azzal jár, hogy a policy-t vigyétek és csináljátok. Ugorjunk is fejest, ugye itt az előbb a heti alapozó rovatban Attila, Gyurcsik Attila, az Akkorda alapkezelő ZRT vezérigazgatója elmélkedett az iráni konfliktusról, és hogy a piacok tekintetében is ők nagyon sokat gondolkodnak különböző ilyen geopolitikai, külpolitikai témákban, és ugye felmerült az, hogy...
12: Hát hiszen jelentős befolyásoló tényező, igen. Ugye minden az olaj körül forog most abban a térségben, ami meg aztán hat közvetlenül is a gazdaságra, közvetetten infláció, jegybanki döntések, tehát nem csoda, hogy folyamatosan rajta pörögnek.
10: Tehát hogy felmerült ugye az, hogy ki bírja tovább, ugye, és itt ez egy ilyen chicken game, ezt mondta. Egy nagyon érdekes és nagyon egyszerű elemzést néztem végig a napokban, ami tök jól levezette azt, hogy hát kérem szépen, elég, hogyha kibírja Irán novemberig, amikor jönnek az időközi választások, ők addig valameddig, valamennyire kibrüsztölik, és akkor utána majd a demokraták elviszik a dolgot egy olyan irányba, ami végül is Irán számára elfogadható. Tehát, hogy itt elég sok érdekesség jön most ebben a helyzetben. Van a konfliktus ugye a Hormuzi szorosnál, amire Trump mindig azt mondja, hogy mi uraljuk, az irániak meg azt mondják, hogy igen, hát akkor itt egy rakéta, és akkor kiderül, hogy nem. És ugye van Egyesült Államokban egy begyűrűző belpolitikai válság.
11: Igen, és van egy Közel-Kelet, ahol egyébként rengeteg szereplő egy picit mást és más módon közelíti meg ezt a konfliktust, plusz beleteszi a saját érdekeit, hogy akkor most Iránnal kapcsolatban, aki azért ugye sok szempontból ősellenség, hogyan kell viselkedni, vagy a pakisztániakkal ugye a háta mögött hogyan kellene szövetkezni, amit itt elkezdtek egyre szorosabbra fonni, és ott van ugye mindebben még az Izrael és a környékbeli konfliktus. Tehát amit látni az inkább az, hogy már nem tartunk ott, hogy egy ilyen konfliktust a szuperhatalom egyedül tudjon uralni. És ez ugye az első napjától egyértelmű ennek a konfliktusnak. És ez innentől kezdve lesz, ugye még elemzőként is egy nagyon nehéz terep. És amikor elkezdjük lejjebb csavarni az elemzési szinteket, ugye a nagyhatalmakról, a regionális hatalmakra, de eljutunk oda, hogy a jemeni husziknak is döntő befolyásuk van, hiszen van ott még egy szoros, ami vezet a szuezi csatorna felé, amit ugyanúgy láttuk már az iráni konfliktus előtt, hogyha ott rakétázás megy, az is gondot okoz. Amikor azt látjuk, hogy egyébként akár szárazföldön belül, tehát az Irakban támogatott iráni támogatást élvező milicisták is be tudnak ebbe a konfliktusba érdemben szállni. Tehát egyszerűen annyi szereplő van, és ezek, lássuk be, ezek nagyon komoly nem állami szereplők is. Tehát eljutunk oda, hogy ez a konfliktus egy részben államközi konfliktus, de részben pont az ő indítatásukból egy nem állami szereplők által viselt konfliktus is. És ez még ugye csak a, mondjuk úgy szakszóval, hogy a konvencionális rész.
10: Ezek ilyen kicsit ilyen pénzügyi alapon működő zsoldos szervezetekként is felfoghatók, nem? Tehát ugye a húszikat például jól felpumpálták az elmúlt időszakban, nem véletlenül. Most már ott tartunk ugye, hogy Mokka, ami ugye a kávéból ismert jemeni kikötőváros, ahol a jelen pillanatban ugye államigazgatási szervezet és minden irányítás van, most az a cél, hogy azt teljesen megszerezzék, irányításuk alá vonják, és onnan aztán abszolút az övék a pálya.
11: Igen, tehát újraéled az, hogy Jemenben ki az úraháznál, ugye itt is voltak támogatók korábban is, és azért az arab félszigetnek az országa is nem egységesek, tehát itt ugye ez a Katar és emírségek, szaudiak sem mozogtak mindig együtt, ugye itt azért volt egy blokád korábban a Katarral szemben, plusz a törököknek is más gondolataik vannak a régióról, tehát itt végig lehetne menni tényleg országonként, és nagyon-nagyon színes képet kapnánk arról, hogy kinek mi a középtávú cél, és ezek mind ütköznek. Tehát, hogy ezt még ők is lemecselik, és ebben Amerikát rángatják. Hát lássuk azt is, hogy, vagy láthatjuk azt is, hogy Netanyahu, aki ugye ősszel választásra készül, tehát ne felejtsük, hogy ráadásul ezt az egészet megféli egy ősszel érkező, néhány hét múlva érkező izraeli választás. Ugye neki is nagyon komoly belpolitikai eszköze a konfliktus. Hát már Gázában is ezt láttuk. Tehát, hogy más nem mondjunk, minimum instrumentalizálnak konfliktusokat, és ez történik nagyon csúnyán ezekkel a szereplőkkel is, akiket részben zsoldosnak is tekinthetünk, de nagyon sokszor fanatikusok. Uh-huh. Nagyon sokszor szocializációs. Tehát itt Európában még mindig nem tudjuk elképzelni, hogy igen, milyen az, amikor 20 éve háború van, és egy generáció fölnőtt úgy, hogy nem járt iskolába, csak lőtt, vagy lövést látott. Tehát Szíria, Jemen, tehát ez egy annyira másik társadalmi közeget jelent hirtelen, ahol tehát nem kitör a béke, és mindenki
10: figyelj elindul. Csak, Netanyahu-ra visszatérve, hogyan tudja azt politikailag kamatoztatni, hogy leül Pakisztánnal és Törökországgal, és aláírnak egy megállapodást? Tehát ugye a törököket még úgy el lehet képzelni, de Pakisztán azért így, hogy is mondjam, nem illik annyira, vagy igen, az izraeli tervekbe, hosszú és rövid távú tervekbe, tehát ők azért a másik oldalon állnak elég erősen.
11: Mi a másik oldal, ugye? Ja, tehát, hogy melyik konfliktusban a másik oldal? Nézzük meg egy lépéssel hátrébb ezt a dolgot. Ugye Pakisztán régi amerikai szövetségesnek tekinthető abban, hogy a tálibokkal szemben Afganisztánban legalább egy kiindulási bázis nyújtson, és ugye ez éppen elharapozott az elmúlt negyed évben, fél évben, tehát a pakisztániak nagyon komoly helyi összeütközéseket vívtak az afganisztáni tálib csapatokkal. A másik oldalon pedig az is igaz, hogy ráadásul az irániakkal sem túl jó ez a viszony. Ugye itt Balohisztántól kezdve nagyon sok olyan egyéb ütköző zóna van, ami a pakisztáni kvázi katona állam és az iráni rezsim helyi érdekei között egy ütköző zónát teremtett. Tehát itt ugye az iráni hátországba be tudnak menni, vagy azt a fenyegetést föl tudják pumpálni. Tulajdonképpen meg tudják osztani az iráni erőforrásokat. Tehát ez taktikai szempontból nem indokolatlan lépés Izrael, tehát megindokolható lépés igen, az izraeli szereplő számára.
10: Azt kérdezi a hallgató, hogy pont az öbölmenti országok kapcsán hogyan tudják presszionálni az USA-t, illetve hiszen végtelen pénzük van, és ők is megszenvedik ezt a helyzetet, illetve Kína és India szerepe kérdés, írta a másik hallgató SMS-ben is, hogy Kína hatalmasat nyer ezen.
11: Nézd, tehát ugye India annyiban egyszerűbb, hogy régi terve volt egyébként az Uniónak és Indiának is, hogy valamilyen közel-keleti koridort kiépítenek. Tehát a terv az pontosan az volt, hogy amíg Kína építkezik ugye Pakisztánon keresztül egy alternatív szárazföldi kijárás saját maga számára, és pakisztáni kikötőket használhatna, ahhoz képest ugye legyen egy az Indiai óceánnak a nyugati részén átvonuló kábel, rengeteg internettől kezdve, tehát optikai kábeltől kezdve potenciálisan később ki tudja még milyen más koridorokig. Tehát itt volt ez a szándék, ezt azért elég jelentősen keresztül húzták ezek a konfliktusok, tehát ez most egy többnyire papíron megragadt terv, miközben létrejött az India-EU szabadkereskedelmi megállapodás, tehát ez egy óriási szó. Ugye nagyon sok szabadkereskedelmi megállapodást hirtelen a homlokukra csaptak igen, különböző régiók, Latin-Amerika, Kanada, Ausztrália, tehát rájöttek, hogy azért nem baj, hogyha itt az amerikai adminisztráció mellett van még mozgásterük, és ezt Európa egyébként meg kell mondani, hogy okosan kihasználta.
12: És elég gyorsan ráadásul. Tehát
11: és kivételesen le tudta csapni a labdát. Igen, tehát, hogy ezt a labdát most szépen lecsapták. Igen. Ugye részben pont azért, mert ebben a nemzetközi kereskedelmi kérdésben tényleg kizárólagos kompetenciája van az Európai Bizottságnak. Tehát itt nincsen ratifikáció, itt nincsen olyan szavazgatás, hogy végig kell menni a teljes uniós jogalkotási folyamaton, hanem ez egy kizárólagos kompetencia. Ugye minden más, sok más területen ugye azt látjuk, hogy ott el tud akadni menet közben. Kína számára ugye részben van a iráni export probléma, tehát az, hogy jelentős közel-keleti nyersanyagfelszívók voltak olajban, gázban. Ugye ez nem csak rájuk, hanem Maláziától Japánig nagyon sok mindenkire igaz. Tehát ne felejtsük el, hogy itt a konfliktus egyes szakaszaiban azért komoly energiakorlátozásokat vezettek be. Indiában is nagyon súlyos ipari fogyasztókat lekapcsoló energiakorlátozás.
10: Hát ott, igen, ott óriási megállások, leállások voltak, többnapos áramszünetek.
11: Hát ott is, és a szigetvilágban is. Tehát, hogy ez a konfliktus ilyen szempontból minket, és most dupla idézőjelben, de csak a pénztárcánkon érintett eddig, míg máshol ez azt a leállást érték meg, amit mi most a hőhullám miatt néhány napig. És sokkal súlyosabb formában, és tegyük hozzá, hogy azért a lakosság máshogy van felvértezve, tehát Indiában, ahol ugye a vidéki lakosság többségben van még mindig, és egyébként ugye gázt használnak a főzéshez, ott azért a kormányzatnak ezzel nem nagyon szabad játszani. Tehát ilyen szempontból is ez a konfliktus máshogy megy végig, viszont voltak olyan országok, akik felkészülten várták ezt, a Japán és Kína is három számjegyű napnyi, most pontosan nem emlékszem, de több mint 200 napnyi készlettel rendelkeztek például olajból. Tehát ugye nálunk ezek a készletek azért jóval kisebbek.
12: Igen, kisebb.
11: És hát azért ebből is lehet tanulni. Ugye most csak egy másik példa.
12: Ez bocsáss, hogy annak tudható be, tehát a magas tartalék miatt lehet ez. Nem tudom, egyébként így van, nem láttam, de egy hallgató írja, hogy Kína csökkentette az olajimportját napi 5 millió hordóval, ami azért jelentős lenne, hogy ennek mi lehet az oka?
11: Ezek azért változó adatok, tehát az, hogy éppen a világpiacon mennyibe kerül.
12: Igen.
11: Mikor tározott be, és milyen szinten, tehát itt azért tehát óvatos lennék.
12: Ekkora pufferrel simán lehet mozogni, hogy most nem importálok, tartalékot használok, jó az ár, most egy kicsit megszületett, azért ez...
11: Miben állapodtam meg az orosz árnyéklottával?
12: Világos, ez meg a másik, igen, erre gondoltam, hogy,
11: itt még sok,
12: hogy át kell venni egy tételt, akkor lehet, hogy esik a látható import, igen.
11: Igen, tehát itt sok mozgástér van, és nem mindig teljesen transzparens a kínai statisztika. Japánok pedig szigetországként nagyon hamar megtanulták ezeket a leckéket, ugye eleve a választóknak is indokolhatóak ezek az intézkedések, hiszen szigetországként, ha bárhol leáll a tengeri közlekedés, vagy a Malakka-szoros elesik, akkor azért ott már máshogy viselkednek a gyárak.
10: Na még egy szorost meg kell tanulni akkor. Mindezek tükrében, hú, ez nagyon nehéz lesz így röviden lezárni a beszélgetést, meg összefoglalni. Mi a magyar álláspont, cél, terv? Mi az, amit Magyarország ebben a helyzetben, hát hogy is mondjam, nagyon szeretne elérni? Gondolom először itt a régióban egy kis rendet tenni, abban a szempontból, hogy viszonyulunk a környező országokhoz, de azért az is érdekes, hogy viszonyulunk a nagyhatalmokhoz.
11: Azt hiszem, hogy ha egy szót kell erre gyorsan mondani, akkor az a bizalomépítés. Tehát a diplomáciában azért ez az alaptőke. És utána lehet nagyon okosnak lenni, meg lehet jól tárgyalni.
12: Terveket kovácsolni, tárgyalni, stb. Igen, de ez az alapja.
11: De az, hogy több szinten, és itt ugye nem csak arról van szó, hogy miniszterek egymás között, hanem tényleg a alacsonyabb szinteken, akár a think tankek szintjén is, tehát elinduljon az a tartós bizalomépítés, ami azért nagyon átpolitizálódott.
10: Erodálódott,
11: és tehát azt szerintem kimondhatjuk, hogy átpolitizálódott. Igen, történt, hogy pártok beszélgettek egymás között, és a patriótákról volt szó az elmúlt években, ami a patrióta szempontból biztos nagyon jó, de ugye a magyar nemzetérdek szempontjából nem lehet leszűkíteni a magyar nemzetérdeket pártérdekre. Tehát ezt kell egy elképesztően tágabb spektrumon kezelni, és ez az, amivel a lengyel-magyar kapcsolat is helyreállítható, és a közép-európai bizalmi tőke.
12: Igen, azt jól érzékelem, hogy a V4-nek a helyre állítása is azért, és az, hogy ezzel
10: amiről
12: indult.
10: 10 éve beszélünk Botondal, ugye folyamatosan előkerült mindenhol, hogy egy erős V4 milyen jó lenne.
11: Igen, hát az Visegrádi négyek, ez egy kimondott külpolitikai célja az adminisztrációnak, ahogy az egész közép-európai fókusz is, ami egyben jelenti azt, hogy ha a közép-európaiak egymás között sokat beszélgetnek, akkor Brüsszelben is más tudnak elmondani.
12: Persze.
11: Közép-európai sztorikban.
12: Tehát ha már szövetségi rendszerekről beszéltünk, és mindenki ezen dolgozik, és a kereskedelem külpolitika oldal mindenhol, akkor nekünk ez egy nagy erősség lenne.
11: Hát veletek azért itt időnként tudtunk olyat éríteni, hogy a Hanza országok szövetsége informálisan a mai napig létezik Brüsszelben, mivel semmi baj nincsen, hiszen regionálisan más-más érdekek tudnak kialakulni, mert ott ilyen halak úsznak itt nekünk, meg más a problémánk. Tehát, és ettől működnek jól a szövetségi rendszerek, ha ezek az informális platformok tudnak beszélgetni. Ebben Magyarország

0: Igen.
1: Hát Boton, megint itt fognánk még bőven, csak a műsoridőnk nem engedi, de nagy szeretettel várunk.
0: Azt hadd adjam át a hallgatók jó kívánságait, nagyon sokan gratuláltak az új pozícióhoz, és hogy ezt elérted, egy hallgató egész odáig ment Zoli, hogy lesz még Botont külügyminiszterrel is. Meglássátok. Amiatt mi is izgulnánk egy kicsit, mert most még tudunk beszélgetni. Vigyázz,
1: hogy milyen jó kívánságokat kapsz.
0: Most még tudunk beszélgetni, de ott valószínűleg nagyon elveszítenénk. Úgyhogy...
2: Hát köszönjük a bizalmat, tényleg igyekszünk majd megszolgálni. Nekünk is ez egy új és szép kihívás. Bízunk benne, hogy sikerül az asztalra letenni néhány olyan dolgot, amit még majd tudunk itt beszélgetni.
0: Biztosak vagyunk benne.
1: Köszönjük Botton, szépen, hogy eljöttél.
0: Nagy élmény volt, hogy itt voltál személyesen. Dr. Feledi Botton, a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójával beszélgettünk.
1: És azt is mondhatnám, hogy külpolitikai perceinket hallották.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Tűr?
3: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
6: Pedig a medve mindig azt csinálja.
3: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
7: Nem tudom.
3: Na, ezt képzeld el.
6: Elképzelni? Mi ebben élünk?
3: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
6: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
3: Van hát. És nem félnek használni.
6: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.

0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
2: Jó reggelt! Igen, köszöntünk mindenkit, hogy szeretettel eljött a hét utolsó Millás reggeliének napja. Augusztus 14-e péntek reggel van, fél hét múlt ebben a pillanatban, egy perccel, és itt van Kántor Endre.
3: És Gede Balázs természetesen.
2: És itt vannak a hallgatók is, akik nem tudom, hogy írnak-e, elmondom az elérhetőségünket, hogy 0636 980 980 SMS, WhatsApp és Viber szám 1, ez. És azt mondja, hogy írt nekünk Vadkovászos, jó reggelt, kimegy vért adni a négy napos ünnep előtt, még simán lehet helyet foglalni a jövő hétre, én így ünneplek.
3: Kenyér és vér.
2: Kenyér és vér.
3: Pánem et sangue.
2: Igen, én most nem tudok sajnos, mert lime-kórral kezelnek.
3: Komolyan? Ja. Úristen! Egy mi történt?
2: Hát egy mi? Hát egy kullancs? Szerinted. Ja, képzeld el. Úgyhogy...
3: Ahhoz megint... tekila kell, nem?
2: Hát, meg antibiotikum. Hát, hogy melyiket súlyozott fölül, azt vagy dösd, de úgyhogy, igen. Ebből én kimaradok, pedig rendszeres véradó vagyok, úgyhogy én mindenkit arra búzítok, hogy négy napos ünnep ide vagy oda, vagy akármikor menni kő. Aztán...
3: Írt Gézu is már egy haikut. Diszjunkt halmazok metszetében vagyok. És nincs itt senki más.
2: Nem csodálom.
3: Óriási.
2: Kézül ez azért köszi. Lehet, ugye, csak a matematikailag kevésbé pallérozott hallgatóknak, hogy a diszjunkt halmazoknak nincs metszete. Ugye ebből ered, hogy magányosan írdogál nekünk ott a térben, Gézu. Aztán, érdeklődnék, Maci, a málnásban ragadt, rég hallottam. Igen, málnásban. Abszolút, hát ő folyamatosan ott bolyong.
3: Nincsen ott málnás.
2: Nem tudom, a jövő héten abban a kis időre bekukkant?
3: Hát ő, figyelj, megnézem.
2: Én tudom, hogy én akkor is jövök.
3: Ja, na igen, csodálatos.
2: Igen.
3: Azt mondja, hogy igen, na, bekukkant mind a három napra.
2: Mind a három napra.
3: Bizony. Mm. És itt fog dörmögni, nagy örömöt okozva ezzel követő és rajongó táborának.
2: Szuszog a telefonban, amit ő váltig állít, hogy ez technikailag
3: abszolút,
2: sem lehet.
3: Abszolút, nem, így van, nem lehet.
2: Tehát egész egyszerűen ez egy nonsens.
3: Márk azt kérdezi, hogy miért van az, hogy a gyámügy és a gyermekvédelem a mai napig nem veszi komolyan az elhanyagolt gyerekeket? Ha ők nem tesznek semmit, ki tehet? Megmondom, például a Világszép Alapítvány, amelyet ugye 2010-ben azért alapították, hogy olyan fiatalok mellett álljanak, akiket kiemeltek a családjukból, és ezért gyermekotthonokban vagy nevelőszülőknél éltek, hogy megkapják azt a figyelmet és szeretetet, amit mondjuk nem tudtak megkapni a családjuktól többek között. De igen, értem, az a helyzet, hogy amikor van egy ilyen szituáció, akkor mindig először az alulról szerveződő kezdeményezések tesznek valamit, és akkor utána reménykedünk abban, hogy ez kinövi magát. Na, most így hirtelen üzenetek. Köszöntünk téged!
2: Köszönöm szépen!
3: Köszöntünk téged, Marcell, aki Gede Balázs Marcell.
2: Igen, pontosan ez a másik nevem. És nem mondom, hogy ünneplem, de így augusztusban eltűnődöm az élet nagy dolgain, amikor Marcell nap van.
3: És majdnem Marsal.
2: Majdnem, igen. És majdnem Mikás.
3: Mi?
2: Vagy Montika. Özséb névnap is van. Nekem az Özséb az pár tíz éve derült ki, hogy férfi név, valahogy a hangzásából.
3: Az Örzse miatt
2: az Örzse meg a
3: mi?
2: Bözsi miatt, igen, olyan asszociációkat keltett, hogy az női név, és rácsodálkoztam, hogy az férfi név.
3: Képzeld, de hogy van olyan név, hogy Atanázia, és olyan is van, hogy Tanázia.
2: Igen.
3: De akkor a Tanázia a Tanázia?
2: A Tanázia.
3: Nagyon érdekes.
2: Ó, Bere! Egy Gede Bere, milyen jó.
3: Bere. Az se rossz, igen.
2: Gede Bere. Várjál csak, de azt se tudom, hogy az milyen. Azt mondja, hogy...
3: Bere az férfi név
2: Bere.
3: Kell, hogy legyen.
2: Igen, én nekem... férfi. A Ber kezdetű név, Becene neve.
3: Na.
2: Bere.
3: évfordulók közül kiemelendő.
2: Híres berék.
3: Az üres, híres berék.
2: Üres ez a rubrika.
3: Nincsenek híres berék. Ejnye.
2: Na, igen.
3: Útjára indították 1834-ben az első dunai gőzhajót, amelynek elkészítését gróf Széchenyi István támogatta. 1834 tehát.
2: 1893-ban pedig a világon először Franciaországban vezették be a gépjárművek nyilvántartását.
3: Japán kapitulációjával véget ér a második világháború, ugye 1945 két egymást követő elképesztő bombázás után a Fat Man és a Little Boy augusztus 6-án és 9-én Nagasaki, Hiroshima, ezek a városok, és hát ez végül is kapitulált Japán emiatt.
2: Azon gondolkodom, hogy bevezették a gépjárművek regisztrálása, vagy nyilvántartását az együtt járt rögtön a rendszámtábla megjelenésével. De ezt így most nem tudjuk megfejteni, ennek utána kell
3: hogy
2: járni.
3: Leírták, hogy
2: leírták, rögzítették, hogy gróf
3: Víboros úrnak van Víboros egy ilyen autója.
2: Igen, és akkor az ott van, de igen. Az autón nem látszott, hogy...
3: Szerintem hogy igen, ez máshogy nem lehetett. Ráadásul a franciák abban nagyon ügyesek voltak, tehát a metrikus rendszert is ők erőltették rá a világra, meg a britekre, jól is tették. Igen. Ugye abban állapodtak meg, ez egy bazi érdekes dolog, hogy... Együtt a Greenwichi Obszervatóriummal ők is eléggé sokat tettek azért, hogy meglegyenek a pontos navigációs háló legyen a glóbuszon, és hogy jól lehessen hajózni pontosan, de megállapodtak abban, hogy ha elfogadják az angolok is a metrikus rendszert a tudományban, akkor ők elfogadják azt, hogy a nulladik hosszúsági kör, tehát a Greenwich Mean Time az, ami igazodási pont, ahova mindenki fog igazodni. Úgyhogy ez így történt, de úgyhogy én szerintem biztos, hogy elkezdtek ott a regisztrációra számokat osztogatni.
2: Igen. Na, Pakisztán elszakad a brit birodalomtól, ez 1947-ben történt, augusztus 14-én, amikor kikiáltják a függetlenségüket, 1980-ban pedig Lech Wałęsa vezetésével sztrájk kezdődik.
3: Szolidaritás.
2: A Tanski Ursus hajógyárban, igen, a szolidaritás mozgalom.
3: 2003-ban egy hatalmas áramszünet volt New Yorkban, és 18-ban pedig Genovában leszakadt a Morandi autópályahíd középső szakasza, ahol 43 ember hunyt el ebben a balesetben. Híres születésnaposaink közül kiemelendő, 1777-ben született Hans Christian Ørsted, dán fizikus és vegyész, és ő az, aki az elektromosság és a mágnesesség közötti összefüggést kimutatta. Az Ørsted kísérlet révén az elektromágnesességet végül is felfedezte.
2: Aztán Adam Clark 1811-ben született brit skót mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd építésének vezetője és a budai váralagút tervezője, Clark Ádámként. Ugye abban az időszakban
3: Clark először tettem magyarul. Megállóként híresült el.
2: Igen.
3: Meg térként.
2: Így
3: na, aztán John Galsworthy Nobel-díjas angol író, ő az, aki a Forsyth szaga szerzője. Frank Oppenheimer, amerikai részecskefizikus, 1912-ben született. Egy fantasztikus képregényíró, René Goscinny, francia humorista, 1926-ban, ugye az Asterixről ismert, és eszméletlen jó humorú emberről van szó. Szóval csak úgy, mint a 45-ös születésű Steve Martin Oscar-díjas amerikai színész és komikus, felsorolni is nehéz lenne, hogy miket alkotott. Aztán kevesebben tudják, hogy mesterkurzust tart banjózásból Steve Martin.
2: Nem úriember.
3: Kiváló banjózás.
2: Nem úriember, ugye úriember az, aki tud banjózni, de nem használja de azt az eszközt.
3: Az nem banjó, már megbeszéltük, de, a tango harmonika.
2: Nem, a banjóra is igaz, az egy félelmetes hangzású zeneszerszám, azt tessék betrakni a szekrénybe.
3: Szóval képzeld el, hogy ő olyan banjó zenész, aki egyébként olyan szintű, hogy mester kurzust is tart. Uh-huh. Wim Wenders német filmrendező.
2: Érdekes, ahogy halmozza ezeket a dolgokat Steve Martin. Elég kevés filmje van, amit úgy azt mondom, hogy szeretek, vagy
3: ja,
2: jó benne.
3: Ja, te nem szereted, igen.
2: Alapvetően nem szeret, és még banjózik is, tehát számomra egy ilyen halmozottan.
3: Nálad kérd, pedig milyen szuper jó filmjei vannak, kérlek szépen. Agyban.
2: biztos.
3: Van nagy, három amigó.
2: Igen.
3: Vagy például a iszonyatosan jó ugye a Riviera vadorzóinak az a verziója, amiben Michael Caine-nel szerepel többek között. Azt mondja, hogy...
2: Wim Wenders, bocsánat, német filmrendező forgatókönyvről 45-ben született, ezen a napon Jim Horner, amerikai zeneszerző, karmester. Vagy James, bocsánat.
3: Barátainak csak Jim.
2: Igen, Jim. 1953-ban.
3: Azt mondja, Magic Johnson, amerikai kosárlabdázó, ő 59-es születésű, és Halle Berry pedig 66-os, ami azért érdekesen pont most posztolt egy fitnessteremből egy képet magáról, és nem nagyon van a... Hát így látszik, hogy nincs így a kép így átalakítva, aha, meg megcsinálva, viszont úgy néz ki rajta Halle Berry, mintha 30 éves lenne, és nem azért, mert elképesztő izmai vannak, hanem egész egyszerűen fiatalságot sugároz.
2: Megnézem a zene alatt, megtekintem ezt a
3: meg
2: fotográfiát.
3: Nagyon, nagyon tuti.
2: Mila Kunis, hogyha már a hölgyekről van szó, ukrán származású amerikai színésznő is ma ünnepelhet, hát neki aztán végképp nem kell.
3: Nem kell.
2: Semmiféle modulációt, vagy bármilyen beavatkozást a képeihez.
3: Így van.
2: Elvégezni. Na, akkor mi lesz az első dal?
3: Kérlek szépen,
2: dal?
3: Muzsikáljunk, egy fantasztikus szövegű dalt találtam, a King Tuff nevű Vermonti zenekartól. Ugye Vermont az egyik legkisebb állam az Egyesült Államokban, Massachusetts-től délre, ott a Ontario, Quebec-Ontario szomszédságában, és a King Tuff odavalósi, egészen pontosan Montpellier-be, ami a fővárosa ennek az államnak, és ő a legkevesebb lakosú nagyváros, vagy főváros az USA-ban, de a zenéjük az viszont jó.

0: in a poem. Can't recall how it goes. I wrote it down in a book, I think.
1: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
2: Millás reggeli.
3: Na nézzük. Portfolio.hu-n Palkó Pisti ír arról, hogy jó nagy bizonytalanságban várja a szeptember végét 200 ezer magyar lakáshiteles. Ugye hát elég kiszámíthatatlan módon nyúlt bele a magyar háztartások pénzügyeibe az Orbán kormány a folyamatosan az évek alatt. Ez az egyik, ez a kamatstop, aminek a szeptember 30-ai kivezetéséről szóló legutóbbi kormánybejelentést máig nem követte jogszabály. Tehát nem nagyon tudni, hogy mire készüljenek a felek. A hatályos törvény alapján örökké tart az intézkedés, ezért a bankok több 10 milliárd forintnyi veszteséget számoltak el a második negyedében, még a legrosszabb forgatókönyvet ügyesen elkerülték. Míg a legrosszabb forgatókönyvet elkerülték, és hát a piaci források szerint az idei évre már elúszott a kamatstop kivezetése.
4: Fa.
3: Vagy annak lehetősége.
4: Ilyen, és ehhez kapcsolódik banki és hitelsztorihoz, amit a 24.hu-n is lehet olvasni, hogy ilyen esebb volt még, már naponta 2000 személyi kölcsönt szórnak ki a bankok. Ez rekordösszegű, 156,5 milliárd forintnyi új szerződés mellett az ügyletek számánál is nagy ugrást hozott a június a személyi kölcsönöknél. Ezeket az adatokat nézik, és ezeket ugye a biztos döntés hozta össze, azt szemlézte a 24.hu. Ezen túl a 444-en, hát azok számára, akik nem utaznak már repülővel, talán egy kis ilyen, hogy is mondják, ez ilyen támogató hír, hogy de szerencsé, hogy nem ülök most repülőre már idén. Kiderült, hogy mi törte be a Ryanair ablakát, amin át egy utas feje és a válla is kikerült a gépből. Ugye ez az a pacák, akit a felesége meg a többi utas, aha, tartott vissza, hogy ne menjen ki, mint a fogpaszta. Azt mondja, hogy július 10-én ugye Szalonikiből Memmingenbe tartott ez a járat a Ryanairnek, és a hajtóművéből leszakadt egy darab.
3: Igen, de hát
4: és azt törte be az utas ablakot. Szerintem nem, ez most derült ki.
3: Én tudtam.
4: Ha onnan tudtad?
3: Hát onnan, hogy ezt akkor mondták. Úgyhogy nem tudom, ez ki hozta, vagy miért, de...
4: Az Amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács jelentésében ez részletesen benne van, ezt most publikálták, és csak az előzetes jelentést...
3: Tudom?
4: Hát azt nem tudom.
3: Kár, hogy nem előztelek meg, hogy bevágjam, hogy bizonyítsam, hogy tudom.
4: Az volt szerintem az eredeti hírben, Balázs, hogy valószínűsítik, hogy valami ilyesmi történhetett. Most már tudják.
3: Ja, hát jó.
4: Hogy a hajtóműből mi szakadt ki.
3: Ezt látod, nem tudom, hogy...
4: Az egyik ventilátorlapát eltört.
3: Na, ventilátorlapát nem volt az akkori hírbe. Az az új, hogy kiderült, hogy ventilátorlapát. Én arról hallottam, hogy a hajtóműből kijött egy darab. Megvan. Breaking news.
4: Na jó, mehetünk tovább.
3: Várjál, nem, de hogy, ja, hát úgy mehetünk tovább, persze, hogy még keresgélünk, hogy jó, ki mit írt. A Telexen ütötte meg a figyelmemet ez a cím, hogy végre nem nőnek a lakásárak, de miért? Az Eurostat adatai szerint az idei első negyedében letaszították hazánkat egy képzeletbeli, de nem túl dicsőséges dobogóról, ugyanis tavaly a negyedik negyedében még nálunk nőttek a legjobban a lakásárak, addig az év elején már megelőzött minket Bulgária, Spanyolország, Horvátország, Litvánia, Portugália és Szlovákia is. És az, hogy mi állhat a hazai trendforduló mögött, amennyiben ez trendforduló, és nem csak egy ilyen kis szuszonásnyi szünet, azt próbálja feltárni a cikk. Egyébként dr. Regős Gábor, a Gráni TAP közül a vezető közgazdásza billentyűzetéből, hanem is a tollából az írás. Tehát a telex.hu-n lehet ennek utána nézni.
4: És óriási gratulációkat szeretnék átadni
3: a
4: neked is, természetesen, és a 400 méteres vegyes váltós férfi csapatnak.
3: Jót hasította.
4: Sok mindenkinek egyébként nyilvánvalóan az Európa bajnokságon, de fantasztikus volt, mert látni azt, hogy ugye Kósz Hubert elkezdte egész jól, sőt, nagyon jól úszott, de hát elképesztő erős mezőnyben, és utána lerágtuk a körmünket, ahogy folytatódott, és láttuk azt, hogy az oroszokat nagyon nehéz lesz. De Németh Nándor elképesztő nagyot úszott, ugye harmadikként volt ő a vízben, és ő neki szerintem nyilván mindenkinek köszönhető, de azért Németh Nándor fölhozta úgy az időt, hogy utána Milák Kristóf gyakorlatilag egy óriási hajrával nyert, és nagyon-nagyon jó volt nézni, szóval gratulálunk. Na, van-e még?
3: Nekem nincs.
4: Akkor tőzsdézzünk.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Hát a BUX az egy picit elmozdult 0,25%-kal a negatív irányba, 150.022 ponton zárt a piac. Gondolhatnánk, hogy ilyen kis uncsi szürke nap
4: volt. Ja, meg volt ám a Rába tegnap, az jót menetelt. Ugye azt pont gondoltam is rád, amikor néztem, te mondtad, hogy kerested a hírt, de ott valami egészen masszív. 25 vagy mennyi százalékos emelkedés?
3: 61.
4: Micsoda?
3: 61 a zárásra.
4: Ja, a zárásra 61
3: igen,
4: lett?
3: Igen. Jó. 3680-on zárt úgy, hogy honnan indított 2200-300 környékéről.
4: Gatyarepesztő.
3: Ez a gatyarepesztő rally kategória így is van, úgyhogy csak ezek után jöhetnek a blue chipek, mert egyértelműen a Rába volt a nap, a hét, a hónap, a nem tudom minek a nyertese, mert ekkora emelkedést szerintem nem produkált magyar papír a közelmúltban. A OTP az 1,1%-kal emelkedett 46.340 forintra, a Richter Gedeon 1,8%-kal esett 12.800 forintra, a MOL az 0,25%-kal értékelődött le 4.868 forintra, a Magyar Telekom pedig egy közel 2%-os emelkedése 2630 forinton fejezte be a napot.
4: Ugye az a sztori a Rába mögött, hogy az osztrák versenyhatóság is jóvá hagyta. Igen. A CSG részesedés szerzését a Rábát közvetetten birtokló társaságban, valamint a Hirtenberger Defense Systems-ben, és ez az, ami felerősített egyébként a 4IG-t is. Húzta ez a hír. Na, amerikai részvénypiac, hát minden idők legnagyobb vagy legmagasabb pontján az S&P 500-as 7798,9 tized ponton. Ez 0,6%-os emelkedés, de akkor is azt lehet mondani, hogy abszolút csúcson, és most már azt elemezgetik a szakértők, hogy milyen, hány éves bull ciklusban vagyunk. Ugye az előző az 7 éves volt, most a 4. évében tartunk ennek az emelkedésnek.
3: Hát ezt attól függ, hogy nézzük, igen. Én 2009-től mérem, mint egy ilyen major ciklust, igen. Tehát az egy ilyen 17
4: Ja, értem, tehát te egybe veszed az egészet, amit így...
3: Igen, hát ugye ezt fel lehet darabolni, hogyha ilyen Elliott hullámokban gondolkodunk, ugye attól függ, hogy mekkora ciklust vizsgálunk, vannak egészen picike mikro vagy minor ciklusok.
4: De az úgy jobban hangzik, hogy volt már egy 7 éves, és most jön a következő, csak abban a 4. évében tartunk, mert hogyha egyben nézed, akkor viszont nem tudod azt mondani, hogy még lehet, hogy olyan lesz, mint az előző, vagy igen?
3: Attól még lehet, de egyet lehet elmondani erre, hogy egy olyan érett szakaszban vagyunk, hogy valami pokol jön, csak nem tudni, hogy mikor.
4: Nem lehet
3: ezt már
4: tudni.
3: Többen leírták, ugye, hogy nagy korrekciónak nézünk elébe, sok minden
4: hát,
3: erre utal.
4: Hát simán előfordulhat, és mondok is rá majd példát
3: mindjárt. De ugye ilyenkor
4: mindjárt.
3: Már olyan lendületben van a piac, és olyan mozgási energiája van, hogy ezt nagyon nehéz megmondani, hogy ez mikor fordulhat át egy méretes korrekcióban.
4: Mondja, hogy csak 177 millió volt a forgalom a Rábában, ami magyaró, vagy peanuts, ugye, hogy szokták mondani, hogy ez semmi, de hát ugye a saját...
3: Hát a Rábában azért az egy szemmel látható, a napi átlagos 2-3 millióhoz képest, igen. Ugye azért az egy jelentős elmozdulás.
4: Hát valószínűleg nem a nagy intézményi befektetőknek szól ez a dolog, hanem a kisböfiknek.
3: Nézd, ez a sztori egyébként benne volt a pakliba, egyébként nagyon érdekes, mert a Csárt Mátéra akartam tartogatni, de...
4: Na,
3: de...
4: hát még oda is tartogathatod, egy páran kihullanak majd, és egy páran becsatlakoznak a hallgatók,
3: igen,
4: közül.
3: Hogy gyakorlatilag ez a sztori azért ott volt az asztalon korábban, utána jött a választás, illetve a választási eredményekre a pollok, ugye március környékén, akkor lejtmenetbe került a Rába, a választás után még nagyobbat esett, mert ugye azt árazta a piac, hogy egy ilyen sztori az esetleg nem valósul meg, és most gyakorlatilag oda visszarakták a, uh-huh. az árfolyamot, ahol ez már korábban felbukkant ez a történet, ugye egy érdekes kiigazítása ez a, ennek a lejtmenetnek, ez a hatalmas robbanása Rábában.
4: Na vissza az amerikai piacra, tehát csúcson az S&P 500-as, a Nasdaq is emelkedett majdnem 1%-kal 26.803 pontra, a Russell 2000-es is tudott emelkedni, a Dow Jones is 0,1%, hogyha azt lehet mondani, hogy vásároltak minden nagy indexnek a tagjainál. Azt mondja, hogy a földgáz, a crude és a Brent azonban emelkedni kezdett mindegyik, igen, nem sokat, igaz, tehát ilyen 0,2% körül, de mégis emelkedés látható. Ázsiában jelen pillanatban a Kospi Index még szépen hasít, 2% körüli pluszban, a Nikkei is 0,4%-os pluszban, a többi ázsiai mutató azonban a mai kereskedésben negatívban tartózkodik, Európában pedig vegyes felvágott volt a DAX, a Kakaron és a FTSE esett, azt mondja, hogy a Eurostox, a Euronext pedig emelkedtek, de csak 0,1%-kal, tehát az a fajta optimizmus, ami Amerikában látszott, az nem látszik Európában. Az S&P Futures, a Dow Futures is emelkedőben van, a Nasdaq Futures indexek, vagy index van negatívban, és nagyon jó céghíreket lehetett látni. További erősödés a tech szektorban, a Supermicro Computer 4% fölött. Visszahúzták ugye a SpaceX-et, ami egy óriási rally van túl 3%-kal. Az Intel viszont 3,6%-os pluszban zárt, a Nokia több mint 2%-os pluszban, az Nvidia is 0,5%-os pluszban, és volt egy jelentés, ami nagyon izgalmas volt, és azért, mert az Applied Materials-ről van szó, akik elég stabil, erős számokat jelentettek, viszont nem győzték meg a befektetőket. Egy 4%-os mínuszt lehet látni a részvényekben, és az Applied Materials-t azért érdemes nézni, mert az a barométere a chip szektornak, hiszen a chip gyártáshoz szükséges eszközöket gyártja az Applied Materials. Amikor több chipet kell gyártani, akkor vesznek tőle eszközöket a chip gyártók. És az a baj, hogy túl föl van pumpálva. Ez volt a...
3: Hát van egy pár...
4: Igen, és ezt, erre mondtam, hogy, ugye, hogy ez egy nem csak annak lehet a barométer az Applied Materials, hogy a chip szektor mit csinál, hanem annak, hogy az egész amerikai tőzsdével mi a probléma. És ugye több mint 50%-os pluszban van év per év alapon, ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb a befektetőket meggyőzni arról, akármilyen számokat produkál, nem akármilyen, de hogy ahhoz nagyon-nagyon-nagyon jó számokat kell produkálni, hogy ilyen árfolyamon azt mondják, hogy na jó, akkor még belevásárolunk. Uh-huh. Tehát ugye egy fölpumpált cégről van szó, kérdés az, hogy most mi jön. Úgyhogy Applied Materials, ez egy érdekes jelentés volt.
2: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
3: Jó, fú, szomorú. A Vera írt egy érdekes és szomorú dolgot. Igen, óriási erdőtüzek vannak Omis környékén. Szó szerint magyarok éjszaka közepén menekültek ki a szállásukról. Sokan most indulnak a szabadságukra.
4: Igen. Jó, pedig. Omis környékén is, és természetesen egyre több helyen. Hát ugye most már Magyarországon is gyakorlatilag lehet mondani, hogy gyakorlatilag mindennaposak ezek a tüzek. Természetesen a kiterjedésük, a nagyságuk, a mértékük nem feltétlenül akkora, mint amiket Görögországban, vagy akár Horvátországban láttunk. Hát pont a nyár elején volt egy óriási jégveréses vihar az Isztrián, ahol sátrak szakadtak be. Olyan, képzeld el, amikor olyan tojásnagyságú jégek leverik az autónak a visszapillantó tükrét.
3: Hát az igen, tehát olyan, ez olyan szintű, nem vicces.
4: Az egyáltalán nem vicces, de hogy betörték a szélvédőket is. A kempingről láttam fotókat, ahol egy ilyen pusztítást lehetett látni. Nyilván ez...
3: Most megint elment a kedvem a sátorozástól egy jó 30 éve.
4: Most ne viccelj, már tök mindegy, a sátorban, vagy autóban, vagy... Ne,
3: vagy hotelba.
4: Nem vagy hotelba. Ja, vagy hotelba. Hát, úgy nem,
3: és a hotelablakból nézem az automat, ahogy rommá veri a rég. Hát az egészen más, mint hogy engem is ver meg, értem, az automat.
4: Tehát azért az... lefolytja a sátor, kilukasztja, tehát tönkreteszi, de nem megy úgy át rajta.
3: Nem baj, én nem fogok bebújni a sátorba.
4: Oké, okay, értettem.
3: Na jó, jön...
4: Schmidt-Andi,
3: ezt így akartam van, mondani így, a tudom. Hírekkel, és utána mi jövünk vissza.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: A fővárosban a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltokozva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. A Budaörsi úton befelé buszsávot alakítottak ki egy rövidebb szakaszon a Villányi út előtt a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrác útra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Napközben a 4. kerületben az Irányi Dániel utcában a Megyeri útnál időszakosan a két irány forgalma felváltva egy sávban haladhat, mert úgy gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatorna karbantartás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Tovább apad a Duna Paksnál. Nő az algák mennyisége a Balatonban, óvatosságra intik a fürdőzőket. Tűzszünetet javasol a Fekete-tengeren Ukrajna. Sok napsütésre számíthatunk ma is, eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket, számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben a paksi fenékküszöb építése akár az atomerőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti, tette hozzá a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel emelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Már mindkét bárka készenlétben áll, hogy szükség esetén elsüllyesztésükkel emeljék a vízszintet az erőműnél. Ezzel rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A művelethez rengeteg felajánlás érkezett, egyebek mellett kő, vízi és szárazföldi jármű. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább nőtt az algák mennyisége a Balatonban, a legrosszabb helyzetet a Keszthelyi medencében mérték. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a fonalas cianobaktériumok kerültek túlsúlyba, és ezért elővigyázatosságból azt kérik, hogy az ott fürdőzők a vízből kijövet mindig zuhanyozzanak le. A tó keleti részén egyelőre jóval alacsonyabb az alga koncentráció, de a szakemberek a nyár végéig folyamatosan figyelik a Balaton állapotát. Ukrajna egy harmadik félen keresztül tűzszüneti javaslatot küldött Oroszországnak a Fekete-tenger térségére. A Reuters értesülése szerint a kezdeményezés célja, hogy a felek leállítsák a civil hajók és kikötők elleni támadásokat. Az elmúlt hetekben több kereskedelmi hajót is találat ért, ami veszélyezteti a gabonaszállítást és a globális élelmiszerellátást. Moszkva egyelőre azt közölte, hogy nem kapott hivatalos tűzszüneti ajánlatot. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek. Csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Folytatódik ma is a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, 29 és 32 fok között alakul a hőmérséklet, hétvégére pedig visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
10: Tarzan.
9: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
10: Majdnem Tarzan.
11: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Augusztus 14-e péntek reggel van, 7 óra 10 perc, itt van Kántor Endre.
6: És Gede Balázs.
5: És itt vannak a hallgatók is, azt írják, ez vicces, szárazföldi járműveket ajánlottak fel, akár néhány éve a Balatonba is ezért mentek be a hammerek? Csak nem.
6: A jégre.
5: A jégre,
6: igen. Ja, igen, elnézést kérek. Igen. Zoltán javított, hogyha rosszul mondtam, hogy 400 vegyes, nem a gyorsváltó válogatott, persze, nyert tegnap. Igen. Köszönöm szépen.
5: Aztán azt nézem, hogy érdekes, hogy útinformáció nem jön.
6: Pedig nagyon tele vannak az
5: illetve
6: utak.
5: Van egy bocsánat, az, hogy a 13. kerület Békeút Fiastyúk utca kereszteződésben nincs jelenleg lámpa, torlódás várható, szintén Fiastyúk Göncöl utca kereszteződésben sárga villogó, ott valami lehetett a környéken, hogy nem mennek ezek a közlekedési jelzőlámpák, és hát igen.
6: Közben érkezett a hír, hogy NATO vadászgépek lelőttek egy Lettország légterébe berepülő drónt. Hát így ez nagyon nem hangzik jól, főleg, hogy Romániában ugye most már mindennapos kezd lenni ez, úgyhogy továbbra is izgulunk ilyen hírek miatt.
5: Igen. Na, akkor balagjunk tovább, nézzünk budapesti fővárosi híreket.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
6: Augusztus 20-ai tömegközlekedés, mondjuk ezt először el, hogyha esetleg nem tudnák a kedves hallgatók, hogy ilyenkor drasztikus változás van. Szombattól egyébként fokozatosan változik a budapesti tömegközlekedés, a nemzeti ünnep, és főként a tűzijáték miatt számos forgalomkorlátozás és járatmódosítás lép életbe. Ezeket érdemes megnézni a BKK oldalán, mert felsorolni egyszerűen fölösleges, tehát részletesen el lehet olvasni a bkk.hu per hírek alatt ezt, és ugye a tűzijátékra érkező látogatók közlekedését segítve majd 20-án a késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijátékot követően sűrűbben járnak a metrók és a belvárost elérő kötött pályás járatok és főbb autóbuszok is. Ezekhez csatlakozó pedig számos külvárosi vonalon is többször indulnak a járatok.
5: Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook oldalán írt arról, hogy fontos, hogy a rövidtávú figyelemre optimalizált politikai közegben se veszítsük el a csak hosszú távon megtérülő befektetések lehetőségét. Itt a fővárosi fákra gondolt. A város fáinak jelentős részét a háború után ültették, és nem volt könnyű dolgok az elmúlt évtizedekben, az elmúlt hónapokban pedig még kevésbé. Nyilván elkerülhetetlen, hogy elveszítsük ezeket a fákat, de a cél az, hogy a helyükre olyan új egyedek kerüljenek, amilyenek már sokkal jobb körülmények között fejlődnek, nőnek. Igen, egyébként az ilyen vízkorlátozásoknál, amikor az öntözést is felsorolják egy általánosságba, az nekem is mindig megüti a fülemet, hogy oké, egy pázsitot ki lehet égetni, az is egyfajta veszteség, de újra telepíthető, de mondjuk termőgyümölcsfáknak valamennyi vizet muszáj adni, mert az egy sokkal nagyobb kár, vagy pusztulás, hogyha...
6: Hát fel kell mérni, ugye az hova kell a víz, az a lényeg. Igen, pontosan igen, ez igen. Alkottak egy civilek számára is értelmezhető dokumentumot, Szivacsváros címmel, ami bárki számára letölthető, és ezt a Budapest főváros csinálta meg. Próbálnak irányt mutatni a fák és a zöld felület kezelésében és a víz megtartó megoldásokban. Ez egy ilyen közérthető tervezőknek, döntéshozóknak, de civileknek is értelmezhető dokumentum, Szivacsváros a címe tehát, és le lehet tölteni PDF-ben. Szerintem az egyből töltődik. Ez a budapest.hu oldalon kell keresni arra, hogy zöld felület vagy Szivacsváros.
5: Igen, közben én azt keresem, hogy ebben van-e valami új, mert hogy mi beszélgettünk arról, hogy Mindennapok fotográfiája a kiállítás nyílik meg jövőre, éppen zajlik a gyűjtemények befogadása, ugye ez nagyon izgalmas, mert ilyen privát fotókról lesz szó, mindennapi fotográfiát bemutató ilyen tematikájú központom, nem is csak egy ilyen, tehát egy állandó kiállítás a Margit körúton 600 négyzetméteren, ugye amikor mi beszélgettünk, akkor kezdődött a helyiség kialakítása, felújítása, de most lehet egy interjút olvasni a népszava.hu-n ez ügyben is, de vissza is lehet hallgatni nálunk a millásregeli.hu-n ezt a beszélgetést.
6: Még ajánlok egy interjút a 24.hu-ról, Bardóczi Sándorral beszélgettek. A 4 év után nagy interjú Budapest főtájépítészével, nem csak a főváros zöldítéséről és a korábban tett ígéretekről van szó, hanem a mostani aszályos helyzetről, a Dunáról például, és az ivóvízbázisról.
5: Hát az egész klímaváltozásról, igen. Ugye? Itt csak egyetlen kérdés, vagy egy kérdésre adott válasza, hogy tartok tőle, hogy a század végére bekövetkezik a globális összeomlás kérdés, és akkor? És akkor Mad Max. Felbomlanak a jelenlegi társadalmak, roncs társadalmak élnek tovább, törzsivé válik, ami nemzet volt, szóval egy kicsit disztópikus a beszélgetés, de mindenképpen érdemes sajnos ilyenekre is készülni és olvasni, úgyhogy a 24.hu-n a Bardóczi Sándorral készült interjú.
6: És arról fogunk beszélgetni hamarosan a zene után dr. Kolozsi Pál Péterrel, a GKI szakmai igazgatójával, hogy mennyit hoznak a nagy fesztiválok Magyarországnak. Ugye nem lepődünk meg, ha azt mondjuk, hogy milliárdokat. A GKI számolta ki például pont a Sziget hetére időzítve azt, hogy mi a helyzet a nagy fesztiválokkal, és hogy ez hogyan lehet számszerűsíteni, hogy mekkora bevételt jelentenek ezek.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.
2: A fesztiválokkal fogunk foglalkozni, hogy milyen egyéb járulékos hasznai vannak, például ugye a közvetlen, nem tudom, jegyárbevétel, meg egyebeken túl, és ugye ez azért is izgi, mert hát a Sziget Fesztivál valahogy egy nagyon-nagyon rögös úton jutott el oda, hogy most éppen zajlik, ugye kis hián megszűnt, aztán Gerendai Károly a hónal lányult, aztán jött ez az energiakrízis, meg Paks, akkor az elmúlt rendszer támogatói egészen furcsa megközelítésben beszéltek róla, meg hogy érdekes, hogy elmúlt az energiakrízis, a Sziget kezdete, olyan extrém dolgokat láttam tényleg posztokban, hogy az ember haja a égnek át. Úgyhogy most megpróbáljuk feltárni azt, hogy azon kívül, hogy milyen kulturális élményt ad, azon kívül, hogy egy vállalkozásról van szó, még milyen hasznai lehetnek ennek. Dr. Kolozsi Pál a vendégünk, a GKI szakmai igazgatója. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánunk!
2: Na, végeztek egy számítást, ugye, hogy hogy és mint lehet a megtérülése a Szigetnek, mert hogy az is elhangzik, ugye, hogy hát ezzel az állam tömi az ilyen fesztiválokat, meg csak viszi a pénzt, meg egyesek szórakozása. Mi lett a végeredmény? Mi a nagy kép?
3: Hát a nagy kép az, hogy a bevezetőben elhangzott, hogy rögösen jutottunk el ideig, de gazdasági szempontból nagy öröm, hogy eljutottunk. Mert ezek olyan rendezvények és olyan események Magyarországon, amik bőven túlmutatnak önmagukon. Ugye az elemzés, amit készítettünk, nyilván nem véletlenül itt a Szigetre fókuszálva, meg arra időzítve, az alapvetően két dolgot nézett meg, és megpróbált így, hogy mondjam, a GKI hagyományához híven adatokkal alátámasztani. Az egyik, hogy mekkora ez a szektor, hogy körülbelül miben gondolkodjunk, illetve az, hogy egyes nagy fesztiváloknak, azon belül különben kiemelten a Szigetnek, mint a legnagyobb magyar fesztiválnak, milyen hozzáadott értéke lehet. Ugye egy-két számot, hogy hagyd mondjak, hogy ez körülbelül mekkora iparág. Aha. Ha ugye a bevételeket nézzük, úgy nagyságrendileg, meg generálnak egy vendéglátóipari szektorban, igazából itt a multiplikátor hatásokat még nem mondanám, de az ilyen 100-120 milliárdos ipar, hogy nem csak a fesztivál, hanem mindenki koncert, meg fesztiválipar ugye egybe.
2: Itt, amikor vendéglátás mondunk, akkor a koncert környéki vendéglátás, tehát ugye amit nem említ multiplikátor hatást, hogy esetleg ide jön a külföldi, eltölt 3 napot, és az egyéb költések az ebben nincs benne.
3: Így van. Hát nagyon sok multiplikátor hatása van, igen, tobagyűrűző hatása van, ha belegondolunk. Ha már itt a külföldiek szóba kerültek, nyilván ők a legnagyobb mozgatói ennek, vagy így akcelerátorai ennek az egész folyamatnak. Hát gondoljunk el, az a tény, hogy önmagában egy fesztivál miatt mondjuk több tízezer ember eljön Magyarországra, ahol amúgy nem jött volna el, annak milyen hozzáadott értéke van, akár abban, hogy milyen jegyeket vásárolnak, nem csak a Szigetjegyet veszik meg, hanem vásárolnak, ott esznek valamit, isznak valamit, esetleg, hogyha kicsit megunják a programot, kimennek a Szigetről, elmennek egy fürdőbe, vagy bármi mást vásárolnak, ez nyilván olyan dolgot generál, nem beszélve arról, hogy valahol laknak is sokan, mert nem a Szigeten laknak, igen, ez a környező kerületekben Budapesten elég releváns kérdésé tud válni, tehát mindezt egybe tudnánk venni, akkor még egy jóval nagyobb iparágat látnánk. Különböző az elemzésnek ez egyik fontos üzenete, hogy ez egy jóval nagyobb jelentőségű dolog, mint amit elsőre gondolnánk. Ugye elhangzott az, hogy kevesek szórakozása, meg sokan vannak a héven, de ennél sokkal több, mert egy csomó embernek ez megélhetés jelent, és azt, amikor arról gondolkodunk, hogy a fesztiválokat hova helyezzük el a fejünkben, akkor ezt tudni kell, hogy ez azon túlmutat, mint ami a kapukon belül van.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amikor még nem épültek fel ezek a nagy stúdiók egyeken, még bőven előtte volt egy ilyen számítás, hogy minden elköltött dollár, mondjuk a filmiparban, az plusz $1 jelent egyébként az ország gazdaságában. Ugye a csehek erre hamarabb rájöttek, és hát nem véletlenül épültek fel ezek a stúdiók, ami egyébként be
2: Donald
4: is...
2: Donald Trump is rájött, mert ugye ezt szeretné hazavinni.
4: Na jó, szóval, hogy ez a típusú multiplikátor hatás, ez működik. Mi az, ami egyébként mi volt a keretösszeg, hogy mekkora iparágról van szó körülbelül?
3: Hát a 100-120 milliárdra lehet becsülni. Nyilván ez olyan keresletfüggő iparág, azon is múlik, hogy milyen az idő, más nem mondjak, meg az, hogy ha már itt külföldiekről beszélünk, hogy milyen a konjunkturális helyzet Nyugat-Európában. Ugye pont a Szigetnél szoktuk ezt kiemelni, hogy körülbelül a látogatók fele külföldi. Nyilván ők a nagyobb vásárlóerőt is képviselhetik adott esetben.
2: Igen.
3: Helyzetükből adódóan. Tehát az, hogy ők eljönnek, nem jönnek, honnan jönnek, milyen pénztárcával érkeznek, az nyilván nagyon befolyásolja az egésznek a méretét.
2: A Sziget az egyetlen, vagy ebben is a legnagyobb, ami úgymond ilyen exportfesztiválnak lehet nevezni, tehát ami ennyi külföldi vásárlóerőt vonz, ugye kicsit.
3: Hát ugye a Sziget az több mint 30 éves rendezvény, azt lehet látni azért, hogy ez a rendérték, ez nagyon nagy, külföldön is értelmezhető fesztiválról van szó. a magyar fesztiválok nagy része nem ennyire exportorientált, hogy ilyen közgazdászilag fogalmazzak. Tehát hogy ez a legnagyobb fesztivál, bőven a legnagyobb külföldi eléréssel. Ugye mondtam, hogy kb. 50% a vendégeknek külföldi, ez jóval kisebb, 10% alatti a többi nagy fesztiválnál Magyarországon, ami nem bont le feltétlenül az érdekükből, vagy kulturális értékükből, akár gazdasági értékükből helyi szinten, de nemzetgazdasági szinten nyilván annak van hozzáadott értéke, hogyha kívülről tudunk behozni keresletet ezekre a fesztiválokra, meg termékekre, meg szolgáltatásokra, amik ezekhez kapcsolódnak.
4: És mennyit költenek a külföldi vendégek?
3: Ez egy jó kérdés, mert erre nagyon pontos adataink nincsenek, vannak feltételezéseink. Pont most a Sziget Fesztiválon különben a GKI-nek ifjú munkatársai kint vannak a Szigeten és adatokat gyűjtenek, hogy ebben is majd tudjunk jelentkezni a későbbiekben. Megpróbáljuk ezt fölmérni, erre nagyon pontos adat, mondom, nincsen. Nyilván minden pontos elemzésnek az alapja a pontos adat.

0: kivitelezések, különben ezt is vissza lehet mérni, ezt meg is próbáljuk különben, hogy visszatér-e valaki. Mert valaki eljött mondjuk a szigetre, ifjú korában, és úgy gondolta, hogy ez egy remek ország, és később mondjuk ifjú családosként is visszatérhet. Tehát nyilván ilyenfajta multiplikátor, vagy tovagyűrűző hatás is van. De hát ugye a klasszikus tovagyűrűzés pedig az, hogy kimegy, megvásárol valamit a helyi boltban, a helyi boltnak, vagy a kis kereskedésnek is az a bevételét növeli, az is tovább fog pörögni a gazdaságba, tehát minden ilyen exportból jövő, vagy a turisztikai exportból jövő bevétel, az tovább tud görögni a magyar gazdaságban, és ez nagy hozzáadott érték.
1: Sőt, hát ugye mindennek van áfa bevétele is.
0: Így van. Erre is kitértünk az elemzésben, ugye, hogy egyrészt a nemzetgazdasági hatás, ilyen GDP hatásként mondjuk, ha értelmezzük, a másik pedig valahogy a költségvetési hatás, elég jelentős, és több milliárd forint lett akár a sziget esetében.
2: Aha. Ennek a módszertannal, hogy ezeket a számításokat végezték, ez ráültethető egyéb eseményekre, és ugye itt a Forma 1-re gondolok például, ami megint állandó vita tárgya, hogy az ott aztán tényleg az állam költ, ugye ez a sziget legalább egy magánszervezésű valami, de ott az állam teszi bele, megtérül-e, úristen, hány milliárd, tehát ezek használhatók ezek a...
0: Hát ezeket próbáljuk így úgy alakítani, hogy minden gyakorlatilag tudjuk, meg rugalmasabban tudjuk használni. Hasonlóak az események, ha belegondolunk. Igen. Most az, hogy az autók mennek körbe-körbe, valaki felép egy színpadon, ebből a tekintetből mindegy.
2: Valakik nézik, valakik megvették, valakik fizetnek, valakik isznak közben, tehát igen. Ugyanán.
0: Mondjuk az nyilván nem mellékes, amit említett is, hogy kik finanszírozzák, tehát mennyi az állami pénz, benne mennyi a magánpénz. Ugye ezek a fesztiválok azért jellemzően nem állami pénzben működnek, ezek magán cégek által működtetett fesztiválok, különösen ugye a Szigetre ez igaz.
1: Okay. Hát akkor várjuk azt, hogy kicsit transzparensebb legyen ugye az, amire rámutatott még a kutatás, hogy jobban látható legyen a fesztiválok gazdasági hasznát. Reméljük, hogy lesz eredménye ezeknek a kérdőíveknek. Ez az első lépés, és akkor utána pedig nyilván különböző beszámolókból még jobban meg lehet nézni
2: abból
1: azt, hogy mi történik.
2: Abból jönnek majd vagy esetleg egy ilyen frissítés, egy upgrade-elése?
0: Ja, próbálunk persze adatokat nyerni innen, és ezeket feldolgozzuk, és valamilyen formában megpróbáljuk majd megosztani itt a nyilvánossággal.
1: Oké, mi számítunk rá, köszönjük szépen
2: az információkat.
0: Köszönöm szépen.
2: Dr. Kolozsi Pállal beszélgettünk a GKI szakmai igazgatójával.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
3: Társaságban fölmerülhet, ne állj ott hülyén.
5: Cápa 1, cápa 2, cápa 3. Cápa visszatér, cápa bosszúja. Cápa fiának bosszúja. Cápa gépcápa ellen. Ha egy hal kijön a vízből, azt evolúciónak nevezzük. Ha nem önszántából jön ki, azt halászatnak. Ha egy ember vízben van, azt lubickolásnak nevezzük. Ha akarata ellenére nem jön ki, akkor azt cápatámadásnak.
3: Javasolt vélemény.
5: Egy embernek semmi keresnivalója nincs a vízben. Erdőben meg pláne.
4: A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema! Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor. Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
6: 50-50.
7: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
7: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
9: Alright, DJ, put the needle on the record.
7: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
10: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket

0: keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
1: Egy rádiót venne, de minek, uram?
2: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
0: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Egy szónak is száz a vége.
0: Millás reggeli.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa. Akkor figyelj, mert játék következik.
1: Helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsunk egy páros belépőjét a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Non-Profit Kft. Voltából. Mai kérdésünk a következő: ki az az amerikai rapper énekes, aki a Post Malone-nal közös Sunflower című megaslágerével vált világszerte ismerté? A. Swae Lee, vagy B. nem B, B, Travis Scott, vagy C, Wiz Khalifa.
2: De akkor még egyszer, ki az az amerikai rapper énekes, aki Post Malone-nal közös Sunflower című megaslágerével vált világszerte ismerté? A. Swae Lee, B. Travis Scott, vagy C, Wiz Khalifa. Figyeljetek, ide kell küldeni a helyes megfejtéseket.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
2: Igen, volt már szó a tegnapi úszásról, a 4x100-as gyorsváltó káprázatos teljesítménnyel, hajrával aranyérmet nyert a párizsi vizes Európa bajnokságon. Országos csúccsal egyébként Kós Hubert, Szabó Györgyei Sebastian, aki csak erre utazott ki egyébként az Európa bajnokságra. Nagyon vicces volt a riport, amit néztem utána vele, kérdezték tőle, hogy Szebi, te csak erre jöttél. Igen, igen, én erre jöttem ki, és ezt kijöttem az aranyér, mondta, és igaza volt. Németh Nándor és Milák Kristóf, és az volt az érdekesség, ugye, hogy nem lehetett tudni az utolsó pillanatig, hogy a Milák Kristóf ezt vállalja-e, de vállalta, és nagyon, nagyon jó is, hogy ezt megtette végül. De nagyon fontos volt szerintem a Németh Nándor úszása, és lehet, hogy ezt nem emelték ki. Mindegyiké fontos, tehát mindenki, mind a négyüknek nagyon nagy, hatalmas gratula, de Németh Nándor volt az, aki behozta az időt, és utána a Milák Kristófnak sikerült ezt a hajrát végre hajtani a legvégén, úgyhogy hát ez tényleg egy fantasztikus látvány volt. És egyébként is a magyar sportolók szerintem most a mind a vizes VB-n, Európa-bajnokságon, mind az atlétikai bajnokságon, Birminghamben nagyon jól teljesítenek, úgyhogy jól látni ezeket a teljesítményeket.
1: Mindeközben az M3-as a BVSC-nél üres. Köszönjük szépen a bankdílernek.
2: Hát, hogyha ez a kép, ami az üreset jelenti, akkor ja, szellős, igen. Hát jó, lehet haladni, igen, legalább.
1: Szellős, így van. Hát fél nyolckor tök üres, csak nem lesz. De igen. Haladós, így van.

0: Los niños salen a jugar.
1: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
2: Na nézzük, hogy mi történt a héten. Magyar makroadatok és amerikai adatok, amik izgalmasak voltak, és még a kereskedésre, pénzügyi, vagy az árfolyamokra is hatással voltak. Fodor István az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével nézzük át a hetet. Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Kezdjük a magyar makróval, vagy makroadatokkal. Ugye jött egy csodás inflációs adat, egy költségvetési államháztartási többlet, úgyhogy elég vidám hetünk volt ilyen szempontból.
3: Abszolút, pedig még bőven benne vagyunk a nyári uborka szezonban, de azért itthonról ezek mégiscsak érdekesebb és fontosabb adatok voltak. Mindjárt vissza is kanyarodnék egészen a múlt hét péntek délelőttig egy gondolatra, ugyanis a forintot is jócskán megmozgató infláció szám jött ki. Messze a várakozások alatt alakult, éves szinten 1,2%-ot jelentett, havi alapon pedig negatív lett a ráta. És ahogy említetted, jött még egy költségvetési adat is, ami kellően nagy visszhangot kapott, mert viszonylag szokatlan, hogy egy hónapban bő 500 milliárdos többlet mutatkozon a büdzsében. Ez júliusra most összejött, és ami mindezek mellett szerintem a legérdekesebb, hogy megszólalt a héten az MNB egyik alelnöke, Banai Péter, aki azt fejtegette, hogy előbb-utóbb rákanyarodva az euró bevezetésre, lassan érdemes lehet felülvizsgálni a Nemzeti Bank inflációköltő politikájának a célszámát. Uh-huh. Ez most ugye úgy néz ki, hogy 3%-ban van meghatározva, egy plusz-minusz 1%-os toleranciasáv mellett, ami a régióban egyébként a legmagasabb. Ha a cseh, lengyel, román monetáris politikai célokkal hasonlítjuk össze, akkor ott rendre 2-2,5%-okkal találkozhatunk. Ehhez a 3%-hoz több mint 20 éve egyébként 2005 óta nem nyúltak hozzá, de mivel az Európai Központi Bank egy 2%-os inflációs célra törekszik, idővel el kell kezdenünk közelíteni elfelé a szint felé, és hát mikor jobbkor, mint amikor egyébként is kifejezetten kedvezően alakul a hazai mutató. Most egyébként 2% alatt éves inflációval kalkulál az idei évre a jegybank, és jövőre is 2,3%-ot vetítenek előre. Uh-huh. És mit is jelent mindez a forint számára, hogy ezt meglépik? Hát röviden az ambiciósabb inflációs célok, azok szigorúbb monetáris politikát követelhetnek meg, vagyis bár most számolunk augusztusban egy kamatvágással, és legalább még egy vágással a negyedik negyedévben, mivel 5%-ra csökkenhet évvégére a kamatszint, de elképzelhető, hogy 2027-ben kisebb mértékű csökkenés jöhet, mint azt korábban vártuk. Hát ami a forintot illet, itt az inflációs adat után rövid ideig még 3,67 fölé kúsztak a jegyzések, mégis ez egy erős megerősítés arra, hogy további kamatvágások jöhetnek egy továbbra is bizonytalan nemzetközi környezetben. Aztán szépen visszacsorogtunk a forint elmúlt hetekben kialakult kereskedési sávjába, 3,60 és 65 közé. Az exportőrök számára szerintem érdemes figyelni ezt a 65-ös szintet, mert mint technikai ellenállás elég jó vizsgázik, rendre megfogja a forint esetleges gyengülési kísérleteit.
2: Aha, és akkor itt esetleg érdemes lehet fedezni ők?
3: Adott esetben igen, ez egy elgondolkodható szint.
2: Igen, hogy aztán ne legyen meglepetés, amikor esetleg újabb mélypontra esik a jegyzés, mondjuk 350 forint alá. Jó, ez volt akkor a hazai, amerikai adatok. Itt folyamatosan jöttek inflációs adatok. Úgy értem, hogy folyamatosan jött fogyasztói volt, termelői.
4: Ráadásul ott is tegnap jó volt az inflációs adat.
2: Uh-huh.
3: Igen, igen, és ez megint csak jegybanki szempontból lesz érdekes, mert hogyha itthon arról beszélünk, hogy érdemi változást eszközölt a jegybank, akkor ez hatványozottan igaz az amerikaiakra. A Kevin Warsh jegybanki elnök első 3 hónapja után egyelőre a bizonytalanság fokozódik. Az alapelve, hogy nem kívánja folytatni az elmúlt években kialakult jegybanki iránymutatást az előrejelzett kamatokon keresztül. És hát ennek egyelőre inkább annyi következményét látjuk, hogy emelkedtek az amerikai hosszúhozamok, és hogy extrém módon változik a piac megítélése akár a soron következő kamatdöntés kimeneteléről. Legutóbb egyébként bemondta az elnök, hogy szeptemberben szükséges lehet egy kamatemelés. A piaci szereplők szemében még mindig vannak kételyek, hogy hát itt sokan tartják Trump emberének, aki tényleg csak a legvégső esetben nyúlna monetáris szigorításhoz. És ebben a hát ezt nevezzük mondjuk egy hitelességi bizonytalanságnak, a piac árgus szemekkel figyeli a legfontosabb makroadatok alakulását, és ott is komolyabb meglepetés a múlt pénteki non-farm payroll adata a munkaerőpiac gyengességet jelezte, az eheti inflációs adat pedig bár összhangban állt a várakozással, de csökkenés mutatott az előző hónaphoz képest, hogy kapott némi muníciót az elnök, hogy mibe kapaszkodjon, hogy miért táncolhat ki majd a szeptemberi kamatemelésből, és ha azt mondtam az előbb, hogy már a következő kamat döntés is fejtörést okoz, akkor talán ezt azt szemlélteti, hogy egy hónapja még csak 25% esélyt láttunk az árazások alapján, hogy elkerülhető a kamatemelés szeptemberben. Egy hete ez már 40%-os uh-huh. valószínűséget mutatott, ma reggelre itt a 70%-hoz közelítünk ennek kapcsán.
4: És ugye benne, és beletartozik az is, hogy ami problematikus, az a benzinár, illetve üzemanyagár az USA-ban, azért jelentősen többet kell fizetni, ez zavaró lehet, és közben Donald Trump is ugye rászólt a nagy Chevronra, meg az Exxonra, hogy miért keresnek ilyen sokat, hát micsoda dolog ez. Úgyhogy... ez is benne
3: olyan
4: van a pakliban.
3: Kényesen helyzet, hogy évek óta nem találkozik egyébként a Fed a saját inflációs céljával, ott is bőven fölötte vannak, és hát ennek kapcsán ugye időről időre felmerül az, hogy adott esetben akár a szigorításhoz kell folyamodni. És az zárásképpen még egy gondolatot megengedek a devizapiacokról, most talán egy olyan devizapárról beszélnék, ami kevésbé van fókuszban itt Magyarországon, de itt a dollár japán árfolyam az, ami kifejezetten komoly izgalmakat szolgáltat a nyári időszakban, és érdemes lehet figyelni a történéseket. Itt az alapsztori az az, hogy a jen egy 40 éves mélypontra került a dollárra szemben még július végére. Megvannak a japánok maguk strukturális problémája, egyébként egy brutális államadósság mellé van egy nagyon komoly költségvetési hiányuk, küzdenek egy hagyományosan alacsony infláció, valami alacsony kamatokat is indokol, és hát ez a mérekülés, amit a jenben látunk, az végül egy gigantikus, közös, összehangolt amerikai-japán intervencióra készítette a feleket. Becslések szerint július végén két nap alatt 100 milliárd dolláros nagyságrendben történt beavatkozás, ami körülbelül egy 4%-os ilyen erősödést eredményezett.
4: Tehát jent vettek, Amerika... ugye, és eurót adtak el.
2: Dollárt.
3: Jent vettek, és dollárt adtak el.
4: Dollárt adtak el, nem eurót adtak el? Ja, dollárt adtak el, és érdekes.
3: Igen, igen. És hát amerikai érdekeit kettős lehet ebben a sztoriban. Egyrészt tartanak attól, hogy az ázsiai piac destabilizálódik, másrészt, és azt gondolom, hogy mégiscsak ez lesz az erősebb motiváció, Japán a legnagyobb külföldi tulajdonos az amerikai államkötvényeknek, és hát Amerika nagyon nem szeretné azt látni, hogy egy eladási hullám alakul ki ezeken a piacokon, ami aztán nyomást fejtenek a kötvénypiacra is. Ami miatt aktuális most ez a sztori, hogy átmeneti és mérsékelten sikeres volt ez a beavatkozás a jen erősítésére. Ismét látunk némi gyengülést, és lőtávolon belül van az a szint, ahol beavatkoztak két héttel ezelőtt. Úgyhogy amit most rövid távon várhatunk, őszre kamatemelést a japánoktól, és kérdés az, hogy adott esetben újra valamilyen célzott piaci beavatkozást végrehajtanak el felek.
2: Okay. Nagyon izgalmas, oké, köszönjük szépen. Jövő hétre esetleg egy-két olyan makro, amire érdemes figyelni?
3: Talán annyi, hogy a héten viszonylag csendes volt az eurozóna adatok kapcsán, de ma jön még egy GDP adat, jövő szerdán pedig érkezik egy inflációs ráta. A magyar naptár az teljesen üres, viszont Amerikából számíthatunk még ipari adatokra, és majd érkezik a legutóbbi Fed kamat döntésnek a jegyzőkönyve.
2: Igen, izgalmas lesz, mert ott nincs augusztus 20-a, úgyhogy fél szemmel rajta kell tartanunk a nemzetközi piacokon a szemünket. Oké, rendben István, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk már, a jó kereskedést.
3: Szervusz.
2: Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével váltottunk pár szót.
1: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Hamarosan nagy foci biznisszel jövünk, mert hogy amikor felröppent a hír, hogy Gianni Infantino megpróbálja privatizálni a FIFA VB-t, akkor ugye nagyon sok szövetség kiborult, az UEFA is többek között kihátráltak mögüle. Ugye ez most egy kicsit eltűnt, de még korán sincs vége annak a műveletnek, amit Gianni Infantino szán. De hogy az egész VB egyébként milyen sikeres volt, és pont ezért világított rá amerikai cégeknek, többek között Donald Trump érdekeltségébe tartozó cégeknek az, hogy ez jó biznisz lehet, és Gianni Infantinoval elkezdték ezt tolni. Ez egy nagyon érdekes téma, úgyhogy ezzel a témával fogunk foglalkozni hamarosan, mégpedig Szabados Gábor sportközgazdász segítségével. És akkor vissza az előzőhöz, nem dollár volt, hanem
3: euró. Dollár volt. Dollár volt, nem véletlen, hogy a dollárhoz kötötték ugye a 160 fölötti régióba. Az történt nagyjából, hogy ugye az intervenció hatására ugye dollárt kellett eladni és jent venni, ugye, hogy lenyomják az árfolyamot, a dollár, és ettől ez az euró, dollár-euró keresztre is kihatott, és ezt sterilizálni kellett, és ezért az európiacon is be kellett avatkozni. Tehát valahogy ilyen körkörös, nagyon nagy hatású volt, mert nagyon nagy volt a beavatkozás összvolumene.
2: Én nem tudom, hogy ez akkor hogy van, de az összes irányadó hírcsatornán, a Financial Times-tól mindenhol az van írva, hogy nem dollárt adtak el, hanem eurót, azért pontosan, hogy az erős dollár policy-től ne szakadjanak el, és Christine Lagarde még Scott Bessentet is felhívta, mert az Európai Központi Bankot erről nem tájékoztatták erről az akcióról. Tehát, hogy én ezt olvastam mindenhol, azért is mondtam be, hogy stabilizálják a jent. Tehát, ja, mondják a hallgatók is.
3: Euró volt. Hát akkor, igen, akkor ez fura.
2: Ezért ez már előtte érdekes volt ez a döntés, és mondom, már az volt a legfontosabb.
3: A dollár jennek a magas szintje volt az a trigger, ugye, amivel...
2: Csak nem akarják a dollárt gyengíteni, és azzal gyengítették volna. Igen. És ezért inkább az euróhoz nyúltak, ami kiborította a központi, Európai Központi Bankot.
3: Igen, minden esetre méretes mozgást hozott,
2: az biztos,
3: akárhogy is volt. És egy kicsit szívfájdalmam egyébként, mert ha nem is ingyen ebéd, de azért egy ilyen olcsó ebéd lett volna ott eladni a dollárjent, hiszen ez ott volt az asztalon folyamatosan. Először volt egy kisebb próbálkozás 160-nál, és úgy eresztették följebb 163 körül.
2: 164 lett a vége?
3: Valami olyasmi, nem tudom pontosan.
2: 158 körülről.
3: És igen, és onnan jött ez a giga intervenció, úgyhogy hát azon azért lehetett volna fogni.
2: Az biztos.
3: Egy szépet. Na, akkor jöjjön a Schmidt Andi a hírekkel.
2: Jó.
3: És utána...
2: Az Andi.
3: Igen, az Andi. És akkor utána, ahogy említetted, a FIFA-nak a
2: foci biznisz
3: mindenféle ügyeivel.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csika, Eskimo csika, Eskimo.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó reggelt kívánok! Baleset miatt számítsanak korlátozásra a főváros 17. kerületében, a Naplás úton, a Diadal utcánál. Tart a villamos pályakarbantartása a Könyves Kálmán körúton, ezért a Rákóczi híd felé a Mester utcánál. Sávelhúzással csak a két külső sávban lehet haladni, a Remíz utcától torlódás alakult ki. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Tovább apad a Duna Paksnál. Dokumentumokat kapott az ügyészség az MNB-től. Lemond a Partizán főszerkesztői posztjáról Gulyás Márton. Visszatér a hőség, ma sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben elkezdték építeni a paksi fenék küszöböt, amely akár az erőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel is megemelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Megkezdték Romániában a csernavodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A két reaktor leállítása teljesen biztonságos, nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a környezetre. Románia egyetlen atomerőművének első blokkját július végén állították le. Az erőmű az ország villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésre álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóság munkáját. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés a szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Lemond a Partizán főszerkesztői posztjáról Gulyás Márton. A csatorna alapítója egy videóban jelentette be, hogy a tavasszal elvégzett nyílt szívműtétje jól sikerült. Állapota rendeződött, és ezért új szerepkörben folytatja a munkát. A főszerkesztői feladatokat szeptembertől Földiák Vince veszi át, míg Gulyás Márton a Partizán kuratóriumi elnökeként és tartalomkészítőként dolgozik tovább. Bejelentette azt is, hogy készül egy dokumentumfilm a magyar szív- és érrendszeri betegségekről, valamint augusztus végén egy új projektet is bemutatnak. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei vasárnapig az Interspar áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Visszatér a nagy hőség. Ma is napos időnk lesz, csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este pedig 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
10: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, augusztus 14-e. Péntek reggel van, 8 óra 9 perc, itt van Kántor Endre.
5: És Gede Balázs, próbálom találni, igen, mit akart a költő,
4: hát mire szépen, gondolt. Hát azt 7.40-kor volt itt nálunk egy szám spanyol nyelven, ja, ugye? Okay. Jó, igen, kicsit szerintem ilyen vagy diktálós, vagy kitalálós.
5: Így kezdődik az üzenet, nem tetszik. Eszüje! Az előbbi 7.40 fele játszott spanyol nyelvedalt az Ucsó MP-ekben, ez a megsázamoztam, igen. Ez a találat szerint Modern Talking, Yomaha Yomashow volt.
4: De szerintem nem. Eláruljuk-e, vagy mi?
5: Nem, hát attól függ, a Terror Milk volt szerintem, akire gondol a Anya, gyerekek nem akarnak játszani velem című kiváló felvétel, de utána volt egy olasz is.
4: Los niños no quiere jugar.
5: Ne, igen. No, ne. No, no,
4: no,
5: így van.
4: No quieren.
5: Igen.
4: Jugar.
5: Si.
4: Si.
5: No, no quieren jugar, nem akarnak. De utána jött a Lorett, egy milánói zenekar, La Bucca che fate, az meg olasz nyelvű volt, úgyhogy ez a kettő, így van. A Terror Milk, tehát a spanyol nyelvű dal, amit hallottál. És új információk vannak a dél horvátországi tűzről, átterjedt már Brács szigetére is a tűz.
4: És
5: hát úgy, hogy nem tudom, lehet, hogy ott is kialakulhatott, de már mutat, Brácson is mutat tüzet a térkép. Lehet, hogy csak egyszerűen hiba van, de minden esetre Omis és Splittől déli rész, tehát Omis, Borák és Pisáknál van ez a terület, körülbelül Splittől egy 25-30 kilométerrel délre.
4: Lefele. Igen, mert Omis arra van, az egy nagyon jó hely, ott voltam, nem tudom, 25 évvel először Horvátországban, mert hogy ugye azon ritka helyek egyike, ahol van egy kicsit ilyen fövenyes, homokos partrész, mert a Cetinna annak a torkolata,
5: ja, igen,
4: ott van.
5: Tényleg van,
4: az
5: igen.
4: Ott lepakolja ugye a hordalékát, és akkor onnan az ilyen kellemes, gyerekes,
5: igen,
4: tengeri fürdőzés.
5: Nagy a szél egyelőre, azt nyilatkozta a helyi alpolgármester, és több lakóházat már elpusztítottak a lángok, másokat pedig nagy veszély fenyeget. Egy heves erdőtűz csütörtökről péntekre virradó éjjel tört ki, és átterjedt a déli tengerparti településekre.
4: Igen, azt írja még a hallgató, hogy igen, a panyolra gondolok, csak közben kutból locsolok a balcsin, megsínli a grammar.
5: Ajaj.
4: Megsínli a grammar. Na jó,
5: nem
4: akkor
5: szabad kutból se locsolni.
4: Kutból szabad. Azt hiszed, hogy nem szabad, de szabad. Fölhozod ezt a vizet, megint a talaj, hogy hívják, hogy
5: igen,
4: azt múltkor mondta egy szakja, hogy kifejezetten
5: akkor jó.
4: Jó, mert felszínre kerül az a víz,
5: akkor elnézést.
4: Ami ott van lent, én annak neki hiszek.
5: Rendben.
4: Kérdés, hogy jön föl, elektromos szivattyú, de azért ennyire nem, tehát szerintem ott még nem tartunk, talán még nincs az a világvége helyzet, hogy ennyire szétkapjuk a fogyasztást, és így korlátozunk magunkat. Azt mondja, hogy a tegnapi EB úszásról volt már szó, Milák egy kiegyensúlyozott érett, újra az úszást élvező sportoló lett, viszont még nem edz, mert arra mondta, hogy ha még edzene is, ugye, akkor még
5: az
4: eredmény.
5: Nagyon kemény duma volt, így van. Még ha edzett volna, igen, akkor 300-addal világcsúcs előtt, akkor lehet, hogy meg is lett volna az is, de ez más számra vonatkozott, nem, igen, a gyorsváltóra.
4: Na jó, az van, hogy
5: kérgetjük a szakértőnket,
4: egyet,
5: mindjárt,
4: igen,
5: jövünk.
4: Mert
5: így
4: az
5: van.
4: Előbb nem sikerült kapcsolatba kerülni a szakértőnkkel, hogy a FIFA helyzetéről, botrányairól beszélgessünk, de most megpróbáljuk újra.

0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli. Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik.
2: A helyes megfejtést beküldők között minden nap kisorsolunk egy páros belépőjét a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok, ismertebb nevén Szín Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Média Központ Nonprofit Kft. Jóvoltából. Mai kérdésünk a következő: ki az az amerikai rapper énekes, aki a Post Malone-nal közös Sunflower című megaslágerével vált világszerte ismerté? A. Sway Lee, B. Travis Scott, vagy C. Wiz Khalifa. És most tessék nagyon figyelni, mert csak egy helyre lehet beküldeni tippeket vagy megfejtéseket, az a következő.
1: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
3: Nagyon izgi ez a fedes sztori.
2: Illetve jen intervenciós sztori, mert ugye kihámoztuk, hogy ez hogy
3: jen
2: volt,
3: intervenciós
2: hogy
3: történetről
2: alapvetően
3: van
2: a Bank
3: szó.
2: Of Japan koordinálta az intervenciót, hatalmas mennyiségű, nem tudom, 81 néhány milliárd dollárt öntöttek be a dollárjen piacán, hogy lenyomják az árfolyamot, de a Fed viszont valóban eurót adott el, és itt alapvetően olyan magyarázatok láttak napvilágot, hogy ugye a beszentféle erős dollár koncepciónak betett volna, hogyha ők most nagy zsákkal mérik a dollárt, és azzal szándékosan gyengítenek gyakorlatilag, úgyhogy így hozzányúltak inkább egy eurós készlethez, és az euró jen piacán avatkoztak be, tehát eurót adtak el, és jent vásároltak, amire egyébként elég rég volt példa valamikor a 90-es évek végén utoljára a Fed részéről, és akkor ez zokon vette, hogy az EKB, mert
3: hát
2: ezen
3: nyilván,
2: alapvetően...
3: Egy ekkora tranzakcionál, így meg mondhatták alapvet, volna,
2: meg, hogy... Meg egyébként is ugye az a szokás, hogy alapvetően ezeket a résztvevő devizák jegybankjaival koordinálják. Tehát, hogyha az USA tudja, hogy eurót akar eladni, akkor ebbe az intervenciós megállapodásba, vagy tervbe nyilván be kell venni az LKB-t is. Úgyhogy teljesen jogos, hogy kimaradtak, hiszen az érintett deviza jegybankjának sem árt tudni, vagy valamiféle iránymutatást adni.
3: De én nem tudom, hogy mikor volt már hasonló akció, de ennek a mértéke, az érdekes ebben a sztoriban, hogy a hivatalos közleményekben nem szerepelt. Csak az szerepelt, hogy lesz egy
2: ez amikor utólag derült ki, vagy hogy tehát ezt próbálták valami fű alatt nyomatni.
3: És a Financial Times meg a Reuters nyomozott ki dolgokat, azokat, igen, azt a két forrást citálta mindenki, amikor is kiderült, mert a Financial Times derítette ki, hogy itt euróról van szó.
2: Igen, azért zavart meg engem is, mert alapvetően a kommunikáció, az, ami triggerelte az intervenciót, az végig a dollár jenhez volt kötve. Ott néztek a 160 fölötti árfolyamot, az volt a küszöbérték, ugye az egyszer 160-nál be is avatkoztak, aztán másodjára megint fölment, akkor engedték el oda a 160-164-ig. Tehát azért volt furcsa, tehát ez egy ilyen kicsit ilyen nem kommunikált, ilyen sutyi akció volt a Fed részéről, amiből most van egy kisebb balhé.
3: Van egy kisebb, már diplomáciai balhé. A Goldman Sachs és a Morgan Stanley keresztül történt, és onnan nyilatkoztak.
2: A Goldman Sachs mindig benne van,
3: mindig
2: mindenféle
3: benne.
2: Ilyen.
3: Hihetetlen. És a Financial Times-nak nyilatkoztak először, és a Reuters pedig azt írja, hogy meg az HSBC, hogy nagyon szokatlan, valószínűleg még előzmény nélküli lépés ez, ekkora mértékű ilyen típusú intervenció, egy euróeladás a Fed részéről. És közben ugye a japán jegybank pedig vásárolta a mennyit vásárolt, azt mondja, hogy...
2: Ők azt hiszem 81-nehány milliárd dollárnyi
3: jent. Így van. Nagyon sokat.
2: Igen.
3: Igen. Nagyon érdekes a helyzet.
2: Na hát szóval igen, ez elég kemény akció volt, hát majd meglátjuk, hogy lesz-e foganatja, ugye, mert közben az árfolyam megúszik felfelé.
3: A Brookings,
2: ugye,
3: Institution-nek az elemzője azt mondja, hogy nem teljesen érti a logikáját, mert hogy a piacokat is megtéveszthette ez az egész, és lehet, hogy kontraproduktív volt. Hát lehet, hogy abból szempontból, hogy elpárolgott utána a hatása, de igen. Mert én nem igazán látok ebbe bele, de hogy a piacon azt látják, hogy itt mind a három devizában elképesztő mozgás indul be. Elsősorban az euró eladásnál, ugye egy euró-jen kereszt árfolyamban történik egy nagy mozgás, és utána lesz hatással a dollár jenre.
2: Nem tudom a volument, hogy a Fed mennyivel szállt be, vagy mi volt a nagyobb, de ezek igen összefüggenek. Ezért van az, hogy sokszor lehet olvasni, hogy nem tudom, az euróforintról és a dollárforint viszont az csak ennyit és ennyit, vagy a dollár ellenében csak ennyit gyengült a forint. A dollár ellenében viszonylag kevés élete van a forintnak, az is ugye az euróforintból számítódik. Az euróforintból és az eurodollárból kalkulálódik a dollárforint árfolyama, tehát itt is vannak ilyen, itt egyébként a fő kereszt alapvető a dollár-jen, tehát én azt gondolnám, hogy annak a származéka az euró-jen, de a lényeg, hogy ezek így nagyon összefüggnek
3: egymáson. Hát meg azt hagyján, hogy ugye megtörtént ez az intervenció, és a két jegybank összehangoltan dolgozott, hogy legyen egy hatása, de többen is elmondták azt, hogyha Japánnak magasabban pozícionált ilyenre van szüksége, akkor egy fiskális politika, monetáris politika váltást
2: persze
3: kell alkalmazni ebben az egészben.
2: Az semmi, az igen, így locsolgat oda tüzet, néha egy kicsit az egyik oldalon elalszik, aztán a zsarátnok
3: monetáris és fiskális politika váltásra van szükség, az adósságállomány csökkentésére, és a többi. Úgyhogy érdekes utóélete is lesz ennek a történetnek szerintem.
2: Majd megnézzük.
3: Na jó, zenélünk tovább.

0: hírt, volt egy NASA mentőakció, mégpedig ugye július elején többször is elhalasztották, de aztán végül is felbocsátották a Link nevű űreszközt, aminek az volt a küldetése, hogy megmentse a Neil Gehrel Swift obszervatóriumot a pusztulástól. Na most ez úgy néz ki, hogyha nem avatkoznak be, akkor ez a Neil Gehrel Swift obszervatórium, ez visszazuhan a föld légkörébe, és ott elpusztul. Aztán a Linknek az indítása sikeres volt, de aztán július végén felépett egy hiba, ami úgy nézett ki, hogy veszélybe sodorja a mentőakció sikerét, irányíthatatlanná vált maga a szonda, és nem tudtak vele mit csinálni, hogy oda küldjék, ahova kell mennie. Aztán most augusztus 12-én közölték, ez a tegnap előtt volt, hogy a Catalyst Space sikeresen feltöltötte a szükséges repülési szoftver frissítést a Link űrszondához, és ez egy új helyzetszabályozó algoritmus, illetve algoritmusok úgy vannak kialakítva, hogy az űrszonda megmaradt működtető egységeinek használatával fenntartsák a Link stabilitását, tehát stabilnak tűnik az eszköz helyzete, és így aztán lényegében egy manővert hajtanak végre. És azért fontos ez a mentőakció, mert ez az űrteleszkóp, ez a Neil Gehrel Swift Observatórium 2004 óta van pályán, és egyedülálló módon figyeli az univerzum legfényesebb és legenergikusabb robbanásait, gamma kitöréseket, mindenféle eseményeket. Például ő figyelte meg ezt a 3I per Atlasz csillagközi üstököst is, és úgy tűnik, hogy ha nem lesz ugye ez a külső beavatkozás, akkor szétég a légkörben, és közben pedig nagyon érdekes, mert hogyha nem lennének ilyen eszközök, nyilván ez egy pazarlás lenne, hogyha nem sikerülne megmenteni, akkor például nem lehetne felfedezni olyan kozmikus objektumokat sem, amiket most találtak, egy új kozmikus objektumot, amit fekete lyuk csillag néven illettek. Ez képzeld el, ez nagyjából akkora, mint a mi naprendszerünk. Uh-huh. Az egész. És vörös fényt áraszt magából.
1: De most a rendszer csillag vagy fekete lyuk?
0: Hát ez a neve. Ez egy objektum, aminek az a neve, hogy fekete lyuk csillag. Aha. Van egy akkora ilyen objektum, amint az egész naprendszerünk, vörös fényt áraszt magából.
1: Akkor hogy fekete lyuk?
0: Hát bazi nehéz, ez mivel az? Nem vagyok csillagász, így nem tudom megmondani, hogy
1: hát
0: miért.
1: Hát én sem, csak az egy lényeg, laikus, aki annyit tud, hogy a fekete lyuk attól fekete, hogy a fény sem
0: azért,
1: jön ki, tehát
0: azért fekete lyuk, mert jellemzőbb a fekete lyukakra az energiakibocsátás, az akkora energiakibocsátás, amit ez bocsát ki, ez 100 milliárdszor annyi energiát sugároz magából,
1: legyen
0: mint bármelyik.
1: Legyen fekete lyuk szerű.
0: Bármelyik ismert
1: javaslom
0: csillag.
1: Javaslom a csillagászatnak,
0: nevezzék
1: így. Mert
0: megtévesztő. Néz ki, mint egy nap, aminek a közepén egy fekete lyuk van. Na hát ez így lehet legjobban. De ez egy új típusú objektum. Úgyhogy ez most átírja, amit eddig a csillagászok gondoltak, hogy milyen típusú objektumok vannak. Na, aranyköpésünkkel jövünk vissza, és utána pedig egy kicsit megizzasztjuk Csárt Mátét, hogy mondja már el nekünk, hogy a csártok mit mondanak, mert mi nem tudjuk azokat.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
2: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás. A lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A derékfájás és más

0: Mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Lehet egy kérdésem?
4: Már meg is volt.
2: Millás reggeli. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
3: Most akkor a sell side vagy a buy side analyst közül ki az eladó és ki a vevő? Annyit előre bocsáthatunk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Az elnevezések picit félrevezetőek. A sell-side elemzők brókercégeknél vagy befektetési bankoknál dolgoznak. Egy adott iparágból néhány, jellemzően 3-4 vállalatot vizsgálnak nagyon részletesen. Főművük az adott cégről szóló részletes 15-100 oldalas elemzés. Munkáltatójuk ezeket és egyéb időszakos kiadványaikat értékesíti. A másik oldalon a buy-side elemzők egy alapkezelőnél dolgoznak, és olvasva a sell-side elemzők elemzéseit követnek egyszerre jóval több vállalatot több iparágból, elemzéseiket pedig a portfólió menedzser, mint befektetési döntéshozó számára készítik. Fontos különbség még a készített elemzéseik időtávja. Ameddig a sell-side elemzők rövidebb, tipikusan egy éves távon gondolkodnak, addig a buy-side elemzők gyakran hosszabb, 3-5 éves időtávon szeretnék, ciklusokon átívelően jó döntéshez segíteni a portfólió menedzsert.
2: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
2: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: Az egyik születésnaposunk az 1867-ben, ezen a napon augusztus 14-én született John Galsworthy Nobel-díjas angol író, Forsyth szaga szerzője, ő többek között, nem tudom, hogy más.
7: Hát én sem tudom, mert nem olvastam John Galsworthy-nek a munkásságát.
6: Igen, sajnos én sem, de az biztos, hogy mondott egy olyat, hogy a biztosító társaságok kimutatásai és a bírák ítéletei naponta meggyőzetnek arról, hogy földi paradicsomunk még mindig gazdag vadászterület, ahová a két vadorzó, a szépség és a szenvedély sűrűn behatos órunk előtt csenél mindazt, amit biztosnak véglegesnek hiszünk.
7: Most nézem Galsworthy életművét, hát valami egészen brutális mennyiségű könyvet írt.
6: Tényleg?
7: Igen. Folyamatosan társadalmi kérdésekkel foglalkoztak a művei, és elég sok színpadi műve van. Két legismertebb a Strife 1909-ből és a Skin Game 1920-ból. És ezek talán érdekesebbek lehetnek, mint a... Ugye a Forsyth szagát talán tévéből ismerik a kedves hallgatók, ugye ez a Victoria korszak Angliájának egy óriási realista kritikája, a századforduló, főleg a századforduló angol társadalmának a kritikája, és ugye ez a Forsyth családnak a egymás követő nemzedékeiről szól, aminek a célpontjában is, illik is a műsorunkba éppen ezért nagyon jól, a birtoklási szenvedély és maga a család is ennek a jelképének tekinthető. Ugye az életeleme, a pénz, a vagyon, amit örökölt és gyarapítani már nem nagyon tud, de körömmel, foggal, körömmel meg akarja őrizni, és ezekről szól az egész szága, ami azt hiszem három nagy részre osztható, és ahogy így nézegettem,
6: szága,
7: hogy...
6: Szága, három ága.
7: Az így van. Tehát nem a hálózsák szaga, hanem a foresight.
6: Pedig már írták, hogy...
7: Ugye persze,
6: nyilván. Annak is ő volt a szerző.
7: De a ciklus végén már az első világháború utáni nemzedékről van szó, és arról szól. Ez érdekes, és össze lehet hasonlítani szerintem Moráviának a nagy regényeivel, hogyha Európában itt tartunk, illetve szeretnék ajánlani egy könyvet, hogyha nem olvastátok volna, az pedig nem más, mint a Lionel Shrivernek a Mandible család című könyve, ami viszont egy ilyen disztópikus, kicsit jövőbe tekintő, de mégiscsak egy családi történet, és bizonyos szempontból van összefüggés a Foresight szagával. Ez a közeljövő Amerikájában játszódik, és egy jómódú családnak a négy generációját követi nyomon, amint hát ugye keresztül botorkálnak a eléggé és ijesztően valóságosnak tűnő országos méretű adósságválságtól romokban heverő amerikai gazdaságot megrázó utórezgéseken úgy indul, és gyakorlatilag azt mutatja, hogy repedezik teljesen szét az amerikai társadalom és az állam az adósságválságból. Lionel Shriver írta tehát a Mandible család. Nagyon jó kis könyv, úgyhogy ezt abszolút ajánlom. Meg hát nyilván a Foresight szaga is, hogyha valakinek van ideje, mert az nem egy szuszra bevehető, nem egy hétvégi olvasmány szerintem.
6: Igen. És ha lefekvés előtt olvassa az ember, akkor eltarthat hogy... évekig.
7: Igen, én úgy olvasok. És
6: én is sajnos, és nagyon lassan.
7: Igen.
6: Hát így, ha két-három oldal után mostában izé van.
7: Figyelj, nekem kaku. Van olyan néha, hogy egy mondatot olvasok el 16-szor.
6: Igen, az meg a...
7: Többek között azért, mert nem emlékszem rá, hogy mit olvastam, illetve azért, mert nem tudom értelmezni.
6: Igen.
7: És akkor szoktam eldönteni, hogy na, akkor horkantás, mert úgy, igen. Ha ez már ez sem megy, egy mondat, akkor...
6: Akkor minek kéne erőltetni a többit. Ja, ez ilyen. Na jó.
7: Zenélünk egyet, és utána jön a Csárt Máté.
6: Akkor fölkészülök.
7: Készülj föl.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák, piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu. Hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Na, nézzük akkor. Előjáróban ugye azt el kell mondani, bár szerintem többen tudják, meg levették, ugye, hogy én egy trader, kisbefektető, speki nevezzük akárhogy vagyok. Ebből kifolyólag mindig mindenről nincsen véleményem, van egy-két dolog, amit épp figyelek, épp trédelek, és azokról beszélek egyébként, amiben benne is vagyok. Tehát nem, ez nem ilyen
7: tehát nem egy öncélú, átfogó piaci kép,
6: nem,
7: amiben
6: persze,
7: a legjobb
6: ilyen elemzés, amit megírok,
7: nézzük,
6: és akkor
7: igen.
6: Így elrepül, hanem ez arról szól, hogy én miben látok mit. Ezt csak azért hoztam előre, mert ugye megint Nébiusz, és ugye elég aha. Sokszor fölbukkan a pénzes zsákba, hát nem véletlen, ugye ezt onnantól, hogy ráakadtam, ez folyamatosan kisebb-nagyobb tételekkel gyakorlatilag mindig van Nébiuszom, még a nagy esésben is volt, amikor a tetejéről a felére esett. Én a mennyiséggel operálok ilyenkor, meghagyok egy kemény magot azért, mert a sztori azt tetszik, ez majdnem azt mondanám, hogy független, hogy mit csinál az árfolyam. És a történetet figyelem, és a történet adja majd a stoppot, ha a történetbe valami beüt, akkor azt mondom, hogy oké, váljunk el, mert ez így nem frankó.
7: És mikor? Van már ilyen? Vannak sötét fellegek? Vagy semmi?
6: A portfóliómban bizonyos,
7: a
6: vagy a
7: Nébiuszban.
6: Nem, még annyira nem. Ez a múltkori ugye kicsit ijesztő volt, ott nagyon osztották az AI-t, és ugye beszéltünk róla, hogy a bennfentesek is évelején elég komolyan kitáraztak. Uh-huh. 17 céghez köthető vezető vagy tulajdonos adott el a papírokból, de meg a másik az volt, hogy amikor megjelent a hír, hogy a Facebook a saját ilyen Cloud AI kapacitást fejleszt, amit harmadik személynek is
7: igen.
6: Ad majd használatra, tehát kvázi azt a modellt, amit pont az ő szolgáltatója, a Nébius, hiszen neki ügyfele a Meta, nyújt. És arra volt némi ijegység, ugye, hogy ez hogy lesz, mint lesz ott, azt mondtam, hogy figyelünk, de azért a kemény magot azt tartom, szerencsére elég mélyen vett papírok voltak, úgyhogy volt hozzá türelem, és azért is fordult a kocka, ugye, mert lejött erre a 140-es szintre, az amúgy is egy erős támaszszint volt, ott elkezdett pattonni, sőt, tehát egy méreteset pattonni, gyakorlatilag 200-ig egy végtében, és utána feljebb szivárgott ide a 225-ös szintre, ahol megjelent a gyors jelentés, ami brutális számokat hozott, olyanok tényleg, ami csak ilyen matekleckékben látsz, hogy ilyen nem tudom 500, nem tudom hány százalékos Cloud AI bevétel, meg tényleg bődületes számok, a margin is, amivel dolgozik, az hiszem 70% fölötti, szóval ilyen nagyon durva összegek, és erre persze megint jött egy nagy beindulás, és az a pattogás, ez a lejtmenet, följövőn 220-at tesztelgetünk, megint lejjebb esünk, még mi megint feljövünk, megint leesünk, ez kirajzolt egy ilyen kis nem is kicsi, egyébként elég magas 225 és 140 között mérhető egy ilyen 85 dollár magas fordított fejvállalakzatot, amiből a gyors jelentésre kitört. Gyakorlatilag ez a 225 az a bizonyos nyakvonal, az a kitörési pont, amiből megindult, és hogyha ugye ezt a magasságot rámérjük, akkor elméletileg egy 310
7: te figyelj
6: dollár
7: már is
6: adódik.
7: Azok a, tehát a DeepSeek ugye az megrengette a piacokat annó.
6: Aha.
7: És most ugye folyamatosan jelentik be ők is az új modelleket. Itt már a képességekről van szó, és most megint bejelentettek egy újat, és azért érdekes a sztori, mert hagyományosan úgy neveznénk ezt, mondjuk, hogy ez szoftver oldali fejlesztés, a hardware oldal meg ugye az, ami mondjuk kell a chipgyártáshoz, a litográfia, fotolitográfia, illetve az extrém ultraibolya litográfia, az EUV, amihez ugye olyan eszközök kellenek, ami még nem sok mindenkinek van. És az a baj, hogy Kína ebben sem mondta azt, hogy na jó, hát hogyha nekünk nincs és nem is lesz, akkor nem tudunk vele mit csinálni, akkor ennyi, hagyjuk a TSMC-re, meg arra a holland vállalatra, aki gyárt ilyen lézer technikai igen. eszközöket, na, hanem elkezdtek ők is ebben fejleszteni, és jönnek ilyen hírek folyamatosan, jelentik be az újabb modelleket, sőt, mi több, most már ugye a hardware oldali részt is elkezdték nagyon fejleszteni, tehát ez megrengetheti az összes ilyen cégnek az árfolyamát, akik ebbe benne vannak.
6: Hát megrengetheti, a kérdés, hogy megrengeti-e. Ugye sok mindent gondoltunk idáig, ugye arról volt szó, hogy például nem nagyon hoz termel jövedelmet az AI, meg és egyre jobb, inkább jönnek azok az eredmények, amik azt mutatják, hogy mégiscsak lehet ebből pénzt csinálni.
7: ASML, nem tényleg. ASML, rosszul mondtam, igen. Éreztem, hogy valamit nem jól mondtam, de ASML a cég, a holland.
6: Úgyhogy az a baj, hogy ebbe ez tekintetben csak találgat mindenki, hiszen egy új technológia, ez volt az internet, tehát ilyen szempont van párhuzam az internet, vagy dotcom lufi időszakával, hogy ez egy új technológia. Nem tudni, hogy hol fog ez esetleg megrogyni, vagy megbukni, megdurranni. Uh-huh. Egyelőre, amíg vannak ilyen cégek, és ezért jobb egyébként ilyesmivel foglalkozni, akik ugye hoztuk ezt a hasonlatot az arany láz idején, és ott is a hardware boltos volt az, aki jól keresett.
7: Aki adta a serpenyőt,
6: meg a
7: több. Ásót.
6: Igen, az fix biznisz volt. Az nagy kereslet volt, mert sok volt a szerencse. A szerencsevadászokból csak kevesen kerestek sokat.
7: Hát erre mondtuk tegnap az IT rovatunkban, hogy az adat lesz az izgalmas, igen, ugye, mert megadják igen. hozzá az infrastruktúrát, hogy mit tudunk azzal az adattal csinálni, de milyen minőségű az adat, kinél van az adat?
6: Igen.
7: Ez az, amire a Zuckerberg úr megírta, hogy mindenkié legyen a szuperintelligencia, de az adat a miénk.
6: Így van. És egyébként még a Nebiosnál még az is jó volt a gyors jelentés mellett, arról is hallottunk, hogy új szerződéseket kötött a cég. Igaz, hogy ezek egy-egy milliárdos értékben, ugye a Microsoft meg a Metával ilyen több 10 milliárdos, vagy 1-2 10 milliárdos nagyságrendű üzletei vannak, viszont ott meg az volt a veszély, hogy két nagy partner tartja el, akkor lámjön egy ilyen metás hír, és már is térdre esik az árfolyam, mert izgulunk, hogy a két ügyfélből egy eltűnik, akkor mi lesz. És Arkadij Volozs egyébként a cég vezérigazgatója azt is mondta, hogy nagyon jól látják már, hogy milyenek a kereslet-kínálati viszonyok, és így eléggé biztosak abban, hogy 2027-ig rendben vannak abszolút megrendeléssel, meg szolgáltatással, ami azt jelenti, hogy azért ez a dinamika, ha nem is így, hogy 500%, de azért egy jelentős növekedés megmaradhat, és ez így kumulálódott az árfolyamba, és robbant megint egy olyat, ugye, hogy volt egy olyan nap tegnap előtt, talán amikor 30%-ot emelkedett a Nebius árfolyama, úgyhogy egyelőre visszajött a pályára rendesen, és várható tőle egy új csúcs, ugye, mert a korábbi 300 volt, most ebből a formából egy 310 kalkulálható. Lehet, hogy nem lesz meg a 310, hanem megfogja a 300, és ott megy a hezitálás, de az biztos, hogy az odáig vezető úton még van 20%, és ezt jó eséllyel, tehát az már nem biztos, hogy meg lesz, de jó eséllyel, most egyelőre minden jel arra mutat, úgy állnak így a csillagok, csártok, minden, hogy ezt meg fogja tudni ugrani.
7: Akkor marad a Nebius.
6: Marad a Nebius, meg hát vannak ilyen apróságok egyébként, mint a Commerzbank, ami egy sokkal csendesebb uh-huh. folyású történet, de ebből kifolyólag stabilabb, tehát uh-huh. nem ugrabugrál.
7: Meg hát nem egy időben nagyon nem volt stabil a Commerzbank.
6: Egy időben nem volt olyan stabil.
7: Büntették.
6: Most ugye kicsit ki van pármázom, mert igen. az Unicredit az folyamatosan, tehát már egyre nagyobb részben, már ilyen közel 50%-ot közelítő részaránya van, tehát ez már biztos ez az út, hogy fel fogja falni Németország talán második legnagyobb bankján, és az, hogy miképpen, meg mikor jön esetleg új ajánlat, vagy a piacról vásárol, az még így nem látszik, de ugye azért viszonylag jó, mert nem várhatunk ilyen 100%-okat, de egy viszonylag jó ütemben és szép csendben csordogáló valami, mert korábban, ahogy írták elemzők, a saját magán is, tehát a saját eredményei alapján is indokolt ez az árcentrum, tehát gyakorlatilag ezzel egy picit ki van támasztva az árfolyama tekintetben, hogy olyan nagyot nem tud esni, ha meg esetleg bejön valami hír az Unicredit tranzakcióról, akkor meg megpatanhat. Egyébként technikailag éppen túljutott azon az ellenállási ponton, nem nagy erővel, de átjutott a $38 környéken, és többször járt már 40-nél, ami azt jelenti, hogy ebből a bázisból kijött és elindult fölfelé, mondom, itt senki ne várjon ilyen tűzi játékot. Hát ha csak nem mond az Unicredit egy $48, azt én megköszönném. És fel is ajánlanám a pakkot, hogyha egy 20%-kal megfejelhetné, de egyelőre csendben van, és a folyamatok ilyen lassan folydogálnak.
3: Zsák, zsák, teli zsák. Pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Bánzsöszi zsák, zsák pénzes.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Hát kérdezze a hallgató, van-e esélye egy jó kis vizer felvásárlásra és ezzel egy magas árfolyamra? Hát nem látszik jönni, és már pedig most kellene, hogy amíg volt ez a rumli, ilyenkor lehet halászgatni, hogyha esetleg, mert hogy ugye a vizer számokból, meg a guidance-ből ugye az derült ki, hogy azért egyre inkább jönnek ki a pocsolyából, ugye a földön lévő gépek száma is szépen csökkenget, pénzügyileg is egyre rendeződik a vállalat sorsa, tehát hogyha valaki meg akarná venni, akkor most tudná nyomottabban megszerezni jövőre, meg már valószínűleg drágábban. Én nem látom, de majd utána nézünk az iparágban, hogy mi a helyzet, meg a konkordosoknál esetleg rá kérdezhetünk, mert ők követik ugye,
7: igen.
6: A vizert, úgyhogy igen, az sem ártana, az is van készleten, tudok adni annak, aki esetleg egy nagyobb nagyobb felárat rá tudna ígérni az árfolyamra.
7: Jó átkötés is lesz arra, hogy hamarosan jön Ács, az utazószaki,
6: a vizeres alak,
7: a traveling man.
6: Bár most már hajós lett.
7: Hajós, igen, hajós, de minden. Most.
6: Jó, oké, hogy a kikötők ezek, el kell repülni, de...
7: Ezek, hogy is mondják, ezek ilyen korszakok, vagy
6: igen,
7: ilyen...
6: Az.
7: Most egy átmegy egy ilyen időszakba. Közben kedves hallgató írt, küldött egy fényképet, Lionel Shriver könyvek szerepelnek rajta a polcán, ami megjelent magyarul, a Beszélnünk kell Kemiről, a leghíresebb könyve születésnap után, ennyit erről, a Nagy testvér, a Mandible család, de hát rendkívül prudens, termékeny íróról van szó, akiről nem tudom, hogy tudja-e a kedves hallgató, hogy ő egy Margaret Ann Shriver nevű hölgy, aki 1957-ben született, és egy nagyon jó újságíró, aki többek között a Wall Street Journal, a Financial Times, a New York Times és az Economist hasábjaira is ír, úgyhogy Margaret Ann, az ő Lionel néven tolja, és úgy jelenteti meg könyveit. Na, azt mondja, hogy jön Gábor természetesen, és utazni fogunk közben. Már...
6: Elhúzódó midlife crisis.
7: Az nagyon jó. Köszi a tippet a Gábor elnevezéseire. Közben a súlyos erdőtűz a Omisnál a tengerparton, ahol a magyar turistáknak is menekülniük kellett éjjel. Erről már a külügyi minisztérium is posztolt a Facebookon, és figyeli folyamatosan Orbán Anita, a külügyminiszter, a tűzhelyzetet, és kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, úgyhogy egyelőre az a hír, hogy biztonságban vannak, akik odafordultak, magyar állampolgárok. Na de, nem lehet hét és nap, a nap az lehet, de hét nem lehet a nyárslágere nélkül.
8: A nyárslágere.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, a határút és a Pöttyös utca között pedig M3A pótlóbusszal utazhatnak majd Újpest központ felé. Tart a helyszínen és Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Völgy utcánál, emiatt ott korlátozásra kell számítani. Erős a forgalom a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, a Soroksári úton befelé pedig a Haller utca előtt, illetve akadozik az előrejutás a Közraktár utcában is a befelé vezető oldalon. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál változatlanul sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától araszolásra készüljenek. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, holnap, azaz szombat hajnali 4 óráig, és holnap éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek majd, több megállót is kihagyva. Varga Etele, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szigorít a kormány a költségvetési átcsoportosítások szabályain. Rekordot döntött a személyi kölcsönök iránti kereslet. Turisták ezrei rekedtek Szicíliában az Etna kitörése miatt. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Szigorítja a kormány a költségvetési pénzek átcsoportosításának szabályait. A jövőben az ilyen döntéseket csak részletes indoklással és nyilvános kormány határozattal lehet meghozni. A pénzügyminiszternek minden esetben be kell mutatnia a felhasználás célját, és 2027-től a tartalék alapból származó forrásokat kizárólag az eredeti rendeltetésüknek megfelelő célra lehet felhasználni. A változtatás célja az átláthatóbb költségvetési gazdálkodás. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket, számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben elkezdték építeni a paksi fenék küszöböt, amely akár az erőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel is megemelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Minden korábbinál több személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 42 ezer szerződést kötöttek, ami átlagosan napi 2000 új hitelt jelentett. A felvett kölcsönök átlagos összege már meghaladja a 3,6 millió forintot. A szakértők szerint a rekord keresletet az alacsonyabb kamatok és az egyre egyszerűbb online hiteligénylés is erősíti. Tovább nőtt az algák mennyisége a Balatonban, a legrosszabb helyzetet a Keszthelyi medencében mérték. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a fonalas cianobaktériumok kerültek túlsúlyba, ezért elővigyázatosságból azt kérik, hogy az ott fürdőzők a vízből kijövet mindig zuhanyozzanak le. A tó keleti részén egyelőre jóval alacsonyabb az alga koncentráció, de a szakemberek a nyár végéig folyamatosan figyelik a Balaton állapotát. Több ezer turista, köztük magyarok is Szicíliában rekedtek az Etna fokozott vulkáni aktivitása miatt. A vulkáni hamu miatt lezárták a kataniai repülőteret, számos járatot töröltek vagy átirányítottak. A környéken gyorsan megteltek a szállások, sok utas nehezen tud tovább utazni. A hatóságok azt kérik, hogy az érintettek indulás előtt minden esetben ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát.
0: Időjárás a Rádiókafén.
5: Visszatér a nagy hőség. Ma is napos időnk lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este pedig 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy 9 óra 12 perc van, augusztus 14-e péntek, a stúdióban Gede Balázs.
4: És Kántor Endre, én is köszöntöm a hallgatókat újfent.
3: Így van, a kedves hallgatók több területen írtak nekünk, és...
4: Például Pescár Tóre az elalvás előtti olvasást alvasásnak
3: hívja. Alvasás, az nagyon
4: ugye
3: jó.
4: Az az egy-két jó esetben egy-két oldalas van, hogy pármondatos.
3: Úgy lehet haladni lépésről lépésre, mondatról mondatra megyünk előbb a könyvbe, az alvasás.
4: És akkor másnap előveszed, megint lefekvés előtt, és olyan furcsa, hogy mi van, vagy mikor.
3: Vissza kell lapozni kettőt.
4: Nagyon nehéz így előre jutni. Igen.
3: Igen. A másik ilyen jó kifejezés az a nappuccino, ami ugye azt jelenti, hogy iszol egy kis kávét, aha, és utána ledőlsz aludni egyet, igen, és körülbelül 20-30 perc, amíg beüt a kávé.
4: De ez komolyan, ez ugye alvásszakértővel beszéltük, hogy aki nem tudja, hogy nincs az a képessége, hogy ledől és fél óra múlva, igen, tehát hogy elég ilyen fél órás bóbiska, annak ez nagyon jó, mert nagyon a koffein pontot fejti ki a, igen, hatását, és az majd fölkelti.
3: Na nézzük, hogy a Szaki merre van. Amikor kapcsolatot teremtettem vele, akkor épp valami lepattant buszra várt, és arra akart fölpattanni. Majd megvárjuk, hogy alakult ez.
4: Nézzük.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
3: Na hát kérem szépen, sok témánk van, és itt van a vonalban Ács, a szűkszavú Gábor, a kultikus ne pazarold a levegőt beszédre, és a revidált tanokkal jelentkező egy levegővel 100 mondat, mutatom, című önéletrajzi ihletésű szaktanácsadó könyvek szerzője. Jó reggelt!
4: Szevasz!
5: Jó reggelt, szevasztok!
3: Merre tartózkodik a Szaki?
5: Belgrádban egy buszon, 56-os talán. Attól tartottam, hogy a lepattantabb verzióból jön majd, de ez egy viszonylag kultúrált jármű, úgyhogy ezen még talán hallak is.
3: Ha, nagyon jól hallunk.
5: Nem nagyon, akkor szuper, nem nagyon tudtam, nem volt benne ráhagyás, a terv az volt, hogy már leszálljak róla, és már az állomás felé tartsak. Innen indul majd a 12 órás fantasztikus balkáni vonatozása az Adriáig, le a montenegrói tengerpartig. Annak örömére, hogy megugrották azt a szintet, a két társvasút, a montenegrói meg a szerb, hogy lehet rá online foglalni, nem csak a jó öreg balkáni módszerrel, hogy kimegyek az állomásra, és akkor érek egyet, és akkor utána indulok, és utazok akár aznap, vagy akár másnap. Úgyhogy ez már régi bakancslistás terv volt, és ha már úgy alakult, hogy a napfogyatkozásról Belgrádban volt olcsó, hogy egy visszafelé, akkor hát így összekötöttük ezt a kettős, és akkor így
3: ráadásul,
4: így hogy jutottál Belgrádba?
3: Hát onnan jutott, a Spanyolországból jött Belgrádba, úgy volt olcsó jegy, és megszaszerolta, hogy Belgrádba pedig ingyenessé tették a tömegközlekedést, tehát annál szebb nincs is.
5: Így van, legalább azon nem kellett tökülni, hogy milyen jegyet tegyünk meg, hogy hogy szálljunk fel a buszra. Tavaly januárban tették ingyenessé, azért, hogy nagyon lepattant volt, meg nagyon rossz minőségű, és itt is, hát mégis, ha úgy teszik, akkor a Lázár módszer, tehát hogy a kicsit túllépve rajta, hogyha már szar legyen olcsó és, ugye ki is jelentette az ex-magyar miniszter, itt igazából ne olcsó legyen, hanem ingyen, üljenek többen a tömegközlekedésre, és ez a legnagyobb város egész Európában, amely ingyenesítették a tömegközlekedést, de nincsen, de turistáknak is, van olyan, ahol nem, a turistáknak nem, csak a helyieknek, itt bárki, itt egész egyszerűen eltörölték, bárki bármire felszállhat és utazgathat, és a tényleg a nagyon régi lepattant rolik villamosok mellett, azért vannak új buszok is, és tényleg érdemes használni, ha valaki erre jár. Most nem volt időnk nagyon, tehát most kimondottan csak megaludtunk itt, pedig lenne miről beszélni, meg érdemes lenne körülnézni, de most hát egész halkan suhanunk, úgyhogy...
3: Nagyon jó volt. Figyelj csak, a napfogyatkozásról érkeztél, azt majd meséld el, hogy milyen. Fogadjunk, hogy olyan
4: de
3: fotót...
4: olyan, mint a többi.
3: Vagy olyan videót nem sikerült csinálnod, mint a spanyol gördeszkásnak, Dani Leonnak és kamerásának, González de Vegának, azt láttad?
5: Láttam, de hát ugye én... nyilván szépek a fotók, de szerintem ez semmi nem adja vissza. Én nem tudom, mire számítottam. Én emlékszem, hogy nekem mekkora élmény volt, és ezért akartam megmutatni a gyerekeknek. Beszállom? Pillanat, akkor most közben fedelőszödök, csak már a hessek itt, mert azért nem egyszerű.
4: Ezt végighallgatjuk.
3: Ez micsoda most a kiabálás, amit hallunk? Valakinek a lábára léptél?
5: Fölvettem a hátizsákomat, egész napig saját meg fiát bele kellett suhasztani, mert a vonaton azért még semmiféle ellátás nincsen, úgyhogy a 12 órára föl kellett készülni.
3: Hú, az szép.
5: Úgyhogy na, rendben vagyok, megszabadultunk, leszálltam a busszal, úgyhogy most már csak a hátizsákot kell a magamra illesztenem.
3: Most vagy ott a pályaudvaron, ahonnan indulnak a vonatok Magyarországra is?
5: Innen indul a magyar is. Kitelepítették a régi pályaudvarról, csináltak egy újat, de még nincs rajta nagy forgalom, de innen fog indulni a magyar is. Illetve ez a vonat alapvetően Szabadkáról jön már, itt csak áthalad Belgrádon és úgy megy Montenegró felé, a tengerpart városa felé. Úgyhogy igen, a magyar vonat is megy innen. Hát okay. A szerbiai részen már jár most is, úgyhogy ide fog érkezni. Beográd-Szentár állomásnak hívják ezt. Csak a belső tömegközlekedési kapcsolat nem egészen ideális, de mindegy, itt az ember nem problémázik ilyeneken.
3: Szóval a napfogyatkozás óriási szóval élmény napfogyatkozás, volt.
5: A napfogyatkozás, tehát ahhoz képest, amit lehet látni részlegest, amit azért viszonylag gyakran van, a teljes, a totalitás, az nem tízszer, meg nem százszor, hanem kétszázszor jobb, hanem valami egészen más, és olyan nincs máshol. Tehát az valami egészen fantasztikus, hogy az mit tud, amikor a táj elsötétül, amikor olyan színek jönnek a tájra, ami soha semmikor nem lát máskor. Tehát elvarázsol, és egyszerűen magába szippant. Tehát nem véletlenül több millióan űzik a világon azt, hogy majdnem az összesről akarnak menni. Hát én itt azért nem tartok, én úgy voltam, hogy hát de jó, most láttam másodszor, ugye első a magyar volt, amikor a következő otthon lesz, akkor már biztos, hogy alulról szagolom az ibolyát, úgyhogy egyet még mindenképpen kéne illeszteni, de hát egyből mondták a gyerekek, hogy hát ők teljesen kész vannak, hogy mennyire le voltak nyűgöződve, hogy én meg egyből utána néztek mindennek, és már mondták is 3 órával később, hogy hát figyelj, az évszázad napfogyatkozása, az pont a jövő évi lesz, próbáltam egy kicsit még eltitkolni. Valóban, tehát itt most másfél perc volt nálunk a totál fázis, tehát a teljes fázis. És hát ott van, ahol Egyiptomban, Tunézia egy részén, ott 5-6 perces totalitás lesz. 2111-ig nem lesz hasonló, az szerintem még nagyobb tömegeket fog megmozgatni, tehát hogyha embertömegtől mentes helyen lehet nézni, hát persze elgondolkodtam, hogy akkor azt is megszervezzük. Szerintem tényleg...
3: A piramisok tetejéről.
4: Az élet. Ott csak egy hely van.
3: Az alexandriai világítótorony. Az sajnos meg semmisült.
5: Az nem a miénk lesz. Itt is sikerült olyan helyet találni, nem volt rajtunk kívül senki, egy domboldalba, egy falu fölött jó fölmászva, kicsit aggódtunk, mert eléggé a horizont naplemente előtt volt, hogy elég lesz-e, de nagyjából még is kértük, de bőven-bőven fölötte volt, még azban a visszafelé és a részleges fázisnak a nagy részét láttuk, sőt, egy kicsit hegy mögé ment be, és pár perccel volt hamarabb itt a naplemente.
3: Hát mondom, nézd, tényleg, Gábor, én is el tudom neked mondani, hogy a Pákozdi Sárkánydombon, a Domposhegyen kiváló volt egy kis közösségi szervezésben megnézni a sarlós napfogyatkozást, ami igen, csodálatos igen. Fényekkel itthon is láthatóvá tette. Mi egészen naplementébe folyóan láttuk, tehát nálunk nem kelt fel még egyszer a nap, hanem akkor elsötétedett, mert itt már lement a lebukott.
5: Igen, tényleg kívánom mindenkinek, hogy egyszer a teljes még lássa. És erre tényleg a jövő évi a legjobb. Kicsit messzes, hogy Spanyolországot éppen csak a déli csücskét érinti, és akkor a Tunéziában, Egyiptomban, Szaúd-Arábiában kicsit nehezebb azért
3: az biztos.
5: A szervezés, igen. Meg az eljutás, meg minden. Úgyhogy
4: nagy széles mosolyú smiley-val írta meg a hallgató is, hogy embertömegtömentes Egyiptom. Ez egy kicsit ilyen... Igen.
5: saját autóbérléssel ott is el tudsz menni a sivatagba, úgyhogy
4: ja,
5: az irgalmatlan nagy terület.
4: Ott el lehet fél,
3: ez igaz.
5: Tehát,
3: ha ki tudsz jutni, ha ki itt tudsz, is. Meg be tudsz jutni a városba, de igen, igazad van.
5: Itt is az volt a jó tanács, hogy induljál reggel 8-kor, mert hogy olyan dugók lesznek, már csak Madridból, a totalitás zóna felé. Madridra éjszak, hogy 20 km-re volt a határa a teljességnek. De semmi nem volt, tehát visszafele volt egy kis lassulás, tehát este 11-kor már az állásban voltunk, ráadásul az emberek úgy foglalnak, hogy a teljesség sávjában kifogyott az összes szállás, iszonyatosan drága minden, 10 km odébb meg 60 euróért foglaltam, tehát teljesen normális átlagos áron.
4: Szóval érdekes dolgot ír a hallgató, hogy az ingyenes belgrádi tömegközlekedést a hülyeség katalizálta, mert hogy a belgrádi BKV 3 éve is ingyen volt már nem hivatalosan, a helyiek azt mesélték, hogy be akarták vezetni egy online jegyrendszert, ami nem működött. De mire ez kiderült, már kivezették a papír jegyrendszert, tehát gyakorlatilag nem lehetett jegyet venni, ezért mindenki ingyen utazott, és ezt tették aztán a végén hivatalossá.
5: Na, ez egy jó, hát nem tudtam a hátterét.
3: És képzeld el, fotókat is kaptunk Gábor az új Beograd Center állomásról. Egy kedves hallgató elküldte nekünk. Nagyon jól néz ki ez a hullámra hasonlító épület, aminek ilyen fa szerkezet, vagy fa színű szerkezet a teteje. Tök jó pofa. Na, ilyet is kaptunk. Na, mi a helyzet a taxis balhéval Ferihegyen? Hát reggel érkezett információ hallgatótól, hogy próbált elutazni kellemes hétvégét kívánva, és valami irgalmatlan sor fogadta ott a drop-offnál.
5: Igen, amikor én indultam, akkor éppen nem volt semmi, de mi pont a két hullám között indultunk, tehát ugye 6 és 7 között indul el rengeteg gép, és 4 és 5 között van az első ilyen csúcs, amikor rengetegen kimennek. A taxisok elvileg, ezek, amit ott hallottam, és ott emberekkel beszélgettem, meg a mi minibuszosoktól kapott információ alapján, sőt, beépíthetik a díjat a 800 forintot. Ennek ellenére van, aki nem akarja kirakni most az embereket, nem akarja elvinni a terminálig a utasokat. Van, aki kiviszi, van, aki nem viszi. Egészen várat, a nagy forgalomban eddig is előfordult, hogy túl sokan ragadtak be, és abban a pillanatban, hogyha nem enged ki a rendszer, mert az 5 percen túl voltál, és az most egy ingyenes 5 perc, vagy 800 forintos 5 perc, az mindegy, ha utána el kell menned fizetni, és félreállni, akkor föltartod a sort, akkor az egész ilyen láncreakcióvá válik. Tehát akkor a mögötted hiába akarnak kimenni 5 perc, a dugó miatt nem tud, és ha innentől kezd az egész fölborul, és akkor onnantól kezdve folyamatosan fáznak rá az emberek, és a lejáró 5 perc miatt el kell menni fizetni, eleve idegesek, mert akkor van 4000 valamennyi forint. És elvileg a reptér ilyenkor kinyitja a kaput és kienged, hogy elvigye a tömeget, de ezt sokszor nem, tehát nehéz ezt pontosan meglátni, hogy mikor kell ezt megcsinálni. Úgyhogy,
3: de mi nem lehet ezt automatizálni rendszám alapján? Tehát nem értem. Tehát oda bemész, egy bankkártyával belépsz, amikor leolvassa a rendszámodat, méri a rendszert, hogy mennyi az idő, és hogyha túlléped a kilépésnél szintén, akkor levonja automatikusan az összeget.
5: Aha. Hát nem tudom, hogy ez most így működik-e.
3: Hát így most nem működik, mint halljuk, de hogy miért nem tudják ezt megcsinálni, a technológia rendelkezésre áll.
5: Hát ez jó kérdés. Miután nem parkoltam ott most a kb. Évtizedek óta, ezt erről nincsen saját tapasztalat.
3: Minden esetre ez továbbra is ez lesz, úgy tűnik, és azért az őszi utazási szezon sem túlságosan kicsi, tehát hogy azért nem úgy van, hogy meghal olyankor a repülőturizmus, hanem utaznak az emberek továbbra is, úgyhogy ez marad ez a helyzet.
5: Hát igen, most úgy tűnik, hogy erre azért próbálnak figyelni, próbálják menedzselni, és ha valamilyen fennforgáson, akkor kinyitják, hogy ne dúzathasson föl a sor, és ne lehessen láncreakció belőle. De ez azért nem egyszerű. Az biztos, hogy amikor egyszerre induló sok járat van 6 és 7 között, azt megelőzően ott kell ráhagyni szerintem az autós érkezésre, nem is keveset, mert igazából ott van a fő probléma.
3: Oké. Okay. Az Etnát is ideírtad, ezért volt a szűkszavú a mai megnevezésed. Fogalmunk nincs, hogy azon túl, hogy tudjuk, mi az az Etna, meg hogy hol van, de hogy mit szeretnél vele kapcsolatban mondani?
5: Az Etna kitört, és az Etnához legközelebb
3: Breaking news!
5: Ha nem olvastok híret!
3: Jó, oké, tehát igen.
5: Az Etnához legközelebb fekvő reptér, a katániai, az rendszeresen bezár, hogyha amikor az Etna neki áll köpködni.
3: Aha.
5: Csak most egy elég hosszú köpködés lett ebből. Most utoljára ma reggel itt tolták el, tehát most 5 napja zárva van, és gyakorlatilag nem fogad járatokat. Na ez már azért megterheli a... Arról nem volt szó, hogy emelkedünk el menni a vasútállomásig.
3: Akkor most olyan lesz kérlek szépen, mint az M4 sporton az interjúk, amikor leúszza valaki a 100 pillangot, és utána meginterjúolják. Igen. Amit sosem értem, hogy és milyen volt, hogy érezted?
5: Igen. Csak én a 3 méter szint különbségtől beszélek úgy, mint ott valaki a világbajnoki döntő után. 100 méter után. Na, szóval... Próbálják a légitársaságot megugrani, az, hogy a legközelebbi tartalékreptér, ahol le lehet szállni, a komiszói, az kicsi. Tehát az néhány ártott bírát vállalni. És

0: mindig stimmel. Tehát így olvasva a leírásokat, beszámolókat, meg a hozzám is eljutott egy konkrét eset, biztos, amikor van a járatot Kötániából, akkor többen is hajnali 4-kor, meg 3-kor kaptak üzenetet, hogy bocs, a járatot Palermóból indult.
1: Hú, és az nem annyira jó.
0: Oda már, foglalni már nem lehet, a helyiek megemelték az árakat, ilyen kisbuszos szolgáltatók, ilyen horror árat ígérnek, és az, arról viszont nem szól, nem mondhatja biztosra, hogy maga a sátor szolgáltatás a két reptér között működik, tehát hogy valaki kimegy jó korán, sokkal korábban a járatánál az eredeti reptérre, onnan folyamatosan pörögnek a buszok. Legalábbis tegnap még ez volt. A lényeg az, hogy ameddig a reptér nem nyitott ki, addig valószínű célszerű úgy számolni, hogy Palermóba akkor át kell utazni.
1: Jó, oké.
0: Palermóba egyébként át lehet utazni. Palermóba át lehet utazni vonattal, úgyis, hogy nem foglalunk rá, mert foglalás nélkül is szerintem, hogy bármilyen jeggyel. De az nagyon bonyolult és hosszú. De mindenképp valószínűleg érdemes a reptére sokkal-sokkal korábban, az eredeti időpontnál korábban kimenni. Nyilván, hogyha reggeli a járat, akkor hát nem tudom.
1: Jó. Talán már előző Gábor, este. Egy kérdésre maradt idő, a kedves hallgatók egy kérdést tettek fel. Pontosan most nem látom, de szerintem WhatsAppon érkezett, vagy Viberen.
0: Remélem, nem a pulzusomra vonatkozik.
2: Nem,
1: azt írta a kedves hallgató, nézd meg, Léci, szeptember első hetében utaznak Máltára, 2 éves kisgyerekkel, van valami tipped az útra, amit feltétlenül látni kell? Ó, mondja Angi, Málta.
2: Málta egy óra.
1: Katakomba, én most mondom.
0: Nem jut eszembe a kis városnak a neve, ami nekem a kedvencem volt. Egy önálló kis. Én Máltától nem voltam annyira elragadtatva. András kollégával erről már vitatkoztunk jó néhányszor.
1: Igen, nekem nagyon tetszett.
0: A Gozó sziget, a kisebb sziget az sokkal jobb volt, oda érdemes kimenni. Kettő között nagyon turistás, de nagyon szép nyaraló szigeten ott megállnak a hajók. Ezért azt a kirándulást szerintem gyerekkel nem érdemes kihagyni. És nem jut eszembe annak.
1: A Popeye Village, az volt, a Popeye Village tetszett neked szerintem.
0: Az éppen nem.
1: De miért? Hát ez kisgyerekes program.
0: Balettában nagyon jó lehet sétálgatni, oda hajóval mentünk át egy buszkol, ott lehet kompozgatni. És nem kellett, csak egy napra béreltünk autót, mert nagyon jó a tömegközlekedés. A régi buszokat már lecserélték, már csak marketten árulják őket, úgyhogy... Találkozom jövő hétre, előkaparom azt a helyet.
1: Jó.
0: Akkor, ami...
1: Most engedünk az emelkedőn menni tovább.
0: Az erődített középkori város, ami különálló, mindegy, nem teszem a neve. Az nekem nagyon-nagyon tetszett, nekem az volt a kérdésem Máltán, de ez nyilván tök egyéni, de majd akkor rákeresek.
1: Oké, jó. Rendben, köszönjük szépen.
0: És pont most, amikor már lejtőre fordulok. Na jól van.
1: A vörös torony, és az szerintem az a torony, amire az erődítmény, amire gondolsz. Jó, Melieha fele, nem? Az a vörös torony. Nem arra gondoltál?
0: Nem, az is tök jó, de magának egy kisebb város kellre gondoltam.
1: Oké, na akkor már ezt kikutatja a szaki. Köszönjük szépen az információkat, jó utat a vonaton.
0: Jó van, nagyon köszönöm, majd azt is elmesélem.
1: Rendben.
2: Oké.
1: Jó utat, szia.
2: Szavasz.
0: Szevasztok, szép napot.
1: Ács Gábor, engedjük, hogy kiszusszanja magát, fölpattanjon a vonatra, és megindul egy 12 órás vonatozás, a fantasztikus vonatozás, miközben ugye lényegében az ország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze zajlik Horvátországban, a Dél-Horvátország Jomis közelében, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, ugye Omisnál több lakóházra is átterjedt, 300 tűzoltó reggel óta küzdött a lángokkal, most nem tudom, hogy hogy áll. Este 8-kor indult a tűz a Lokva Rogoznica településen, és onnan a főút mentén végigterjedt a tengerparti településekre.
3: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Kedvenc nyári frissítőnk a szörp története. A szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igénkből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Bavreg Zsolt, lakossági üzletág igazgató a vonalban. Jó reggelt, szia!
4: Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
4: Kérdezzük első kérdés, tőled, hogy a Rábában van-e még szufla?
3: Ez az.
5: Van. Húzzák továbbra is, 17%-os fúzióban már 4295 forint, és a forgalom is viszonylag jelentős, tehát ilyen 250-300 millió forintos forgalom van belőle.
3: Hoppá! Hoppá, na!
5: Húzzák, forgalom is van, főleg úgy, hogy elég kicsi a közkészánya, tehát érdekes mindenképpen. Nyilván spekulánsok is ott vannak, tehát a day-traderők, attól félek, hogy ez lefelé is ugyanilyen gyorsan fog menni.
4: Igen.
3: Jó, hát egyelőre fölfele megy, úgyhogy figyeljünk rá.
4: Összességében a piac?
5: Igen, és az összességében a piac ellen megy egyelőre, mínusz 138 pontban vagyunk, tehát az egész piac az inkább lefelé mozdult el. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az OTP az 0,3%-a van lejjebb 46.200 forinton, a Richter 12.790 forint 0,1%-os visszaesés után, a Telekom egyelőre felfelé mozdult el 2.634 forint, és a MOL az a tegnapi záróértéke körül forog 4.872 forinton, tehát összességében vegyes a blue chipek között is a hangulat. A forgalom az jelentős, nem csak a Rábában, hanem az egész piacon 2,4 milliárd forint volt ideig a összforgalom, tehát van forgalom, van érdeklődés a Budapest.
4: Igen, ez 40 percre, ez erősnek számít. Európában mi a helyzet? Ott is kis mínusz esetleg?
5: Ott vegyes a hangulat, a németek pluszban vannak, jelentősebb pluszban, közel 0,5%-os erősödésben vannak, viszont a FTSE és a francia index, illetve a milánói tőzsde az nagyjából nulla körül van, tehát ott nem igazán láttak elmozdulást, a DAX valamiért jelentősebb mértékben tudott egyelőre erősödni.
3: Oké, erre mi számítotok valamire, ami befolyásolja a mai kereskedést, céghírek, gyors jelentések, akármi?
5: Hát egyrészt délután Amerikában lesz egy-két makroadat, kiskereskedelmi forgalom, Michigan bizalmi index, stb. Tehát azért nem egy erős nap a makroadatokat tekintve, de hát így pénteken szerintem mindenképpen várható a bejelentés itt az iráni konfliktus a hormuzi szorossal kapcsolatban, az befolyásolhatja hangulatot, ha bár már egyre kisebb mértékű a reagálás a tőzsén ezekre a hírekre. Mást egyelőre nem látok, ami esetleg jelentősebben befolyásolhatná, legalábbis nincsen előrejelezve nekünk.
3: Jó, oké. Akkor elengedünk, hogy figyeld a...
4: Forintot, majdnem kifelejtettük.
5: A forint egy kicsit gyengül a mai napon, 363 forint 60 fillért kell adni egy euróért, és 314 forint 80 fillért egy amerikai dollárért, mint egy kicsit, ahogy említettem, hogy így gyengül a forint.
4: Aha. Jó, oké, köszönjük szépen, akkor jó munkát már, aztán jó hétvégén.
5: Szép napot.
4: Szia. Vavreg Zsolt lakosság üzletág igazgató számolt be nekünk árfolyamokról, hírekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Tudod, mi az a koktél cseresznye? Hát azt, hogy hol szeret a cápa. Akkor figyelj, mert játék következik.
1: És a helyes megfejtők között minden nap kisorsolunk, ma utoljára, ugye?
2: Igen.
1: Egy páros belépőt a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok a Szín Fesztiválra, a Szegedi Rendezvény és Médiaközpont Nonprofit Kft. Jóvoltából, és a mai kérdésünk a következő. Ki az az amerikai rapper énekes, aki a Post Malone-nal közös Sunflower című megaslágerével vált világszerte ismerté? A. Swae Lee, B. Travis Scott, vagy C. Wiz Khalifa.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékkukac.radiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
3: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
0: 27.
3: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli.
1: Mennek a tippek a kedves hallgatóknál, hogy mi lehet az, amire Gábor gondolt, Rabat régió, vagy tartomány, vagy Rabat környékében Medina, ami a egyik legkülönlegesebb hely Máltán, az egykori főváros, ami a sziget hát közepén, de inkább így a déli részén található, a csendes város, ugye, de pont azt beszéltük Balázzsal, hogy Málta egész egy erődítmény, az a kérdés, hogy mikori erődítményeket keresünk.
2: Igen, mert közben találtunk olyat, hogy Kospikua, vagy Bormla más néven, ami megint csak erődítményes, égköves, és kevésbé frekventált, mint Valletta vagy Medina, tehát akár ez is lehet, hát nem nagy
1: beszámolról. Rengeteg keresztes lovagoknak a különböző erődítményei is találhatók.
2: Ispotályos,
1: igen. Így van. Közben pedig szép csendben egy merész húzással vágja át a költségvetési feladványt a Tisza kormány, ugye erre te is rákérdeztél, hogy mi lesz ezzel a költségvetési büdzsével járó többlettel, hogy azt mondják, hogy egy ilyen személyre szabott kiskapuval oldják meg ezt az alkotmányos adósságszabály jelentette akadályt, a stabilitási törvény módosításával kibővítették a kivételes helyzetek körét, így már nem csak recesszió esetén, hanem 3 éves gazdasági stagnálás mellett is elfogadható az államadósság emelkedésével járó büdzsé. Uh-huh. Úgyhogy pontosan a jelenlegi helyzetre illeszkedik ez a módosítás, mert igen, összességében a GDP reálértékben alig nőtt 2023-25 között, úgyhogy ezt van. És egyébként pedig egy kevény hírt is találtam, kérlek szépen, klopfolóval püffölte az ATM-et, de itt se jutott hozzá a benne lévő 13 millióhoz.
2: Hogy ment? Direkt vitt egy klopfolót, és azzal ment pénzt felvenni?
1: Igen.
2: Nagyon kemény.
1: Nagyon jó. Egyik hajnalban megjelent egy jászkíséri automatánál egy férfi, magával vitt egy húsklopfolót, kalapácsot, és elkezdte verni az ATM kijelzőjét, amivel 853 ezer forintos kárt okozott. Ezt követően a pénzkiadó nyílását feszegette, és a konténer hátsó ajtaját is megpróbálta kinyitni. A készpénz megszerzés volt a szándék. És egyébként jól érezte, tehát a szimat az jó volt, az automatában több mint 13 millió forint volt akkor, hát nem sikerült a klopfolóval kiklopfolni belőle a milliókat, úgyhogy ez nem jött össze neki, sajnos. Na, akkor mi lett azzal azt akartam megkérdezni, mi lett azzal a finom tésztával, amit tegnap terveztél?
2: Az, hogy még nem került napirendre, mert volt a hűtőbe csirkecombom, amit amit kérek szépen megsütöttem, és tariaki szosszal, tojásos rizssel, és
1: imádom chili a tojásos rizst, főleg, hogyha frissen
2: chili szószos, készül. Csiliszoszos szójás fokhagymás szosszal tálaltam fel, és két pofára vegettem. Igen. És ahogy ígértem, javítottam a borfogyasztás egyfőre jutó átlagán is.
1: Na de várjál, azt mondja, hogy mi az a tészta?
2: Azt kérlek szépen, azt elő kell kapnom, ugye, mert egy ilyen, hogy hívják, jött.
1: Mert arról beszéltünk, hogy lényegében van egy ilyen nagyon, igen, klassz íve az olasz tésztaételeknek, ami az Aio Oio és a Cacio e Pepe-ből indul, és hogy mindig, hogyha hozzáteszel valamit, egy alapanyagot, akkor mindig lesz belőle egy újabb.
2: Kérdés, hogy ez mennyire olasz, mert ez a New York Times-nak a cooking oldaláról jött, ugye, ahol előfizető vagyok, és felugrok.
1: New York tele van olaszokkal, az másik típusú.
2: Na jó, de hát
1: ott jön a húsgombócos spagetti.
2: Vagy az nagyon finom egy egyébként imádom.
1: És az olyan igen. típusú pizzák, tehát az egy másik
2: ja,
1: típusú.
2: Tényleg, a vastag tésztások.
1: Persze, a diaszpóra ételei is igen, megvannak, igen, így van.
2: Na, hát ez egy ilyen sweet corn carbonara néven mutatkozott be ez a cucc, amihez kell kukorica, só, bors, természetesen paszta, campanelle, cavatappi, vagy mafalda, hát egyik sincs, a campanelle az valami, vagy cavatappi, valamelyik az az orsó tésztához hasonlít, emlékeim szerint, szóval valami ilyen, olívaolaj, mi is a lix? Az a valami hagyma.
1: Az a póri hagyma.
2: Póri hagyma, igen. Igen, aztán szalámi. Ja igen, erre mondtam, hogy már régóta foglalkoztat ez a szalámi vég vákumcsomagba. Elég furcsa
1: igen,
2: jelenség.
1: Igen, de az nagyon jó. Aki nem ismerte még fel.
2: Régóta gondolkodtam, hogy egy tésztába, igen, hogy egy tésztába az nagyon jó feldolgozható, hogyha szendvicsben nem is. És most itt az alkalom, mert ezt is írja. Igaz, hogy az olasz finocchionát javasolja a recept. Mm-hmm. Hát azt most nem biztos, hogy elő fog tudni rántani, de ez kell bele, chili szósz.
1: Hú, akkor ez már kicsit ki van bővítve.
2: Persze, igen.
1: Mert egyébként úgy van az olasz tészta szent háromság.
2: És akkor tojás sárgája, meg egy egész tojás is a szószozáshoz, meg egy kis bazsalikom levél a díszítéshez.
1: Igen, igen, ezt valahova be kell illeszteni a képletbe.
2: Mert a képenbe kell beilleszteni, amikor kész lesz.
1: Jó, de ugye a Szent Háromság az olasz tésztánál úgy van, hogy van a cacio e pepe, ugye? És akkor hogyha a cacio e pepét kibővíted guancialéval és tojással, akkor lesz belőle a carbonara, uh-huh. tehát ugye az alapanyagokat. Igen. Ha pedig mondjuk San Marzano paradicsomot, meg peperoncino-t raksz bele, meg fehér bort, akkor meg amatriciana lesz uh-huh. belőle, tehát hogy mindig valami kis hozzáadásával lesz egy külön, egy másik cucc, és ezt a végletekig lehet fokozni, és akkor ide jön a diaszpóra kajája, és a sweet corn, az egyszerű konzervből be lehet szerezni?
2: Igen. Hát jó, farm fresh corn-t
1: javasol. Na látod, elkezdesz vadulni most már tényleg.
2: Most azért tényleg nem fogok ezért
1: mi 6 perc a mikróban, megmondtam neked. 6 perc a mikróban, és utána késői le lehet szelni a csőről. Úgy sokkal finomabb lesz, hidd el.
2: Egyébként ki fogom próbálni, ez egy nagyon jó ötletnek tűnik.
1: Működik.
2: Úgyhogy igen.
1: Na tessék,
2: na, úgyhogy ez
1: Schmidt Andi
2: mostani program.
1: A legfrissebb hírekkel készül, de küldött egy képet, hogy főzi be a paradicsomot.
2: Tényleg?
1: Közben. Uh-huh. Szerinted? És akkor most elgondolkodtam rajta, hogy az mire lesz majd jó mindenre. Házi befőtt paradicsom.
2: Persze, abszolút. Hát ilyen passzátát lehet csinálni. Én nekem annyi paradicsom volt, hogy pont annyit csináltam, amit fel is használtam, és nagyon mérges voltam, mert ilyen savszegény paradicsomot ültettünk, és kérlek szépen főzés során olyan savanyú volt, amilyet még egy extra savas paradicsomtól sem várnék el. Úgyhogy nem tudom, mennyire volt savanyú, mindenkit gyomrom vert, úgyhogy egyelőre a házi paradicsom passzata.
1: Ez nagyon jó. Gróf Almási Apnói írta nekünk, hogy sziasztok, a szalámi vég a háború előtt Fater elmesélése szerint Abschnitzli néven.
2: Abschnitzli.
1: Különféle felvágott végekkel együtt kapható volt. Igen, de ez kapható most is, és hogyha odafigyeltek, akkor egy jófajta téli szalámi, ami egyébként igen. kilós árban azért húzós, az a végek feldarabolva, vákumfóliázva, az sokkal olcsóbban megszerezhető, és egyébként megmondom őszintén, hogy mivel az érési folyamat máshogy zajlik azon az átmérőn, ami már a vége, ezért más egy kicsit az íze, és szerintem finomabb is.
2: Igen. Bocsánat, kérdezz egy hallgató, magyarul hogy lehet megkülönböztetni a paszta és a noodle tésztát? Van rá értelmes egyszerű mód?
1: Micsoda?
2: Hát, nincs, a noodle...
1: Hát, nézd, a noodle szerintem inkább az ázsiai tésztákra értik a noodle, de hát az minden.
2: Chain. Pócsány, vagy hogy hívják azt a...
1: Nézd, a kínai tésztákat azokat kézzel nyújtják, főleg a pasztákat azokat pedig, ha jó, akkor egy ilyen réz...
2: igen. Az olaszok is Kínából hozták a tésztát.
1: Mindenki mindenhonnan hoztak, ki
2: Kínából
1: tudja.
2: Hozott. Igen.
1: Na.
2: A fokhagyma is Kínából van. De tényleg, komolyan.
1: De az olaszok elmondták, hogy de mi javítottunk rajta.
2: Ja,
1: a kávé meg az araboktól van, meg a pizza is igen, a törököktől, igen. Úgyhogy ez olyan, mint a paprika. Hát az is a török bors, persze. Honnan van, a törököktől, és mégis magyar nemzeti étel, úgyhogy...
2: Így van. Abba na, és most honnan hozzuk, ami megint török. Csak török.
1: Na. És honnan hozzuk a paprikát most?
2: Na?
1: Kínából. Szevasz, tavasz.
2: Egyre jobb.
1: Jó reggelt kívánok, viszontlátásra.
2: Egyébként tényleg, mert hogy elpályázunk, ez volt az utolsó Millás reggeli, a héten, jövő héten még lesz, vagy három. Hétfőn találkozunk mindenkivel. Szép napot, jó hétvégét, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
4: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
4: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
6: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást, és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot, és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
9: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
10: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
11: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
10: Közlekedési információk a Rádiókafén.
12: Köszöntöm a hallgatókat. A főváros második kerületében, a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak jobbra a Budakeszi felé tudnak kikanyarodni, az érintett BKK autóbuszok pedig az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg. A hétvégén az M3-as metró a határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a két irány forgalma felváltva halad jelzőlámpás irányítással. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
13: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
14: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Hírek következnek a Rádió Cafén.
15: Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Egyre nagyobb a különbség a bérek és a nyugdíjak között. Erdőtűz pusztít Omisnál, magyar turistákat is kimenekítettek. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segíti emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Tovább nő a szakadék a bérek és a nyugdíjak között Magyarországon. Júniusban az átlagos öregségi nyugdíj 263 ezer, a medián pedig 232 ezer forint volt. Szakértők szerint az elmúlt években a keresetek jóval gyorsabban emelkedtek, mint a nyugdíjak, ezért romlik az idősek relatív jövedelmi helyzete. A szakmai vélemények szerint a rendszer hosszú távú fenntarthatóságához, nagyobb forrásokra és a bérekhez jobban igazodó nyugdíjemelésekre lenne szükség. Két új állomással meghosszabbítják a 3-as metró északi szakaszát. A kormány tervei szerint a vonal Rákospalota Újpestig épül tovább, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A mintegy 80 milliárd forintos beruházás finanszírozását uniós forrásból biztosítanák. A fejlesztést Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mutatta be, bár korábban ennél nagyobb szabású hosszabbítási tervek is napirenden voltak. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze, és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Hajtóműhiba okozta a Ryanair múlt havi súlyos repülőgépes incidensét. Az előzetes vizsgálat szerint egy turbinából kiszakadt lapát darabjai törték be az egyik ablakot a Görögországból Németországba tartó járaton. A nyomás különbség miatt egy utas csak nem kiszippantódott a gépből, társai tartották vissza. A személyzet vészhelyzetet hirdetett, és a repülő biztonságosan visszatért Thessalonikibe. A hajtóművet néhány héttel korábban átvizsgálták, akkor nem találtak hibát. Súlyos erdőtűz pusztít a horvát tengerparton Omis közelében. A lángok lakóházakat és szálláshelyeket is veszélyeztetnek, ezért eddig mintegy 1000 embert, köztük magyar turistákat is kimenekítettek. Több mint 110 tűzoltó dolgozik az oltáson, de az erős szél nehezíti a munkát. A spliti kórházba 7 súlyos sérültet szállítottak, 3-an intenzív osztályon vannak. Orbán Anita, külügyminiszter közölte, a konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a horvát hatóságokkal, és az eddig ismert magyar állampolgárok biztonságban vannak.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
15: Visszatér a nagy hőség. Ma is napos időnk lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este pedig 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!
16: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A skót olasz származású énekes gitáros Paolo Nutini 17 éves korában kapta első lemezszerződését. 2007-ben megjelent New Shoes című dala helyet kapott az Irvin Welsh novellájából készült filmadaptációban, melynek címe Three Tears of Chemical Romance.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Ha egy brit énekes gitáros ma éjszakáról dalol és penget, sokunknak Slow Hand úr, azaz Eric Clapton 77-es klasszikusa A Wonderful Tonight ugrik be először. Összesen több mint 180 változata ismert. Tom Misch 26-os Slow Tonight című dala meglehetősen Slow Hand-es. A zenész azonban nem is tagadja a Clapton hatást, sőt, rendkívül büszke rá, hogy jóban vannak a legendával. Eric Clapton felkért, hogy vegyek részt a fesztiválján, a Cross Roadson, és rengeteget beszélgettünk, ami számomra már-már bizarr élmény volt. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán tudja, ki vagyok. Hát még arról, hogy a zenémet is szereti. Részletezte a megtisztelő ismertséget Misch. A szerzemény rég várt második szólóalbumát, a Full Circle-t vezette fel. Bemutatkozó lemeze, a Geography, még 2018-ban jelent meg. A kettő között más produkciókban alkotott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az erdélyi születésű, Budapesten zenélő Csinszka mindig is szeretett volna saját változatot a számára családi örökségnek számító Felsütött a napsugára című népdalból, amelynek lírai énje öt versszakon jut el a keserűségtől a kiteljesedésig, a dűtől és az otthontalanságtól a céltudatosságig. Az énekesnő transformálódásnak nevezi a dal szereplőjének útját, és a hangzásvilág is olykor robotikusra vált. Ami nem csoda, hiszen Csinszka hatalmas Transformers rajongó. A népdal feldolgozást is tartalmazó 25-ös nagylemezének a Transformania címet adta. Az album borítóján székelykapun hintázik Optimus Prime. Itt az Autobotok fővezére az optimizmust jelképezi, a hinta pedig a művésznő gyökereit.

0: Fakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Végy egy kis kelet-európai keserűséget. Adj hozzá egy leheletnyi amerikai feeling good életérzést. És keverj hozzá némi R&B-t és indie popot. Már meg is kapjuk a fiúk zenekar hangzását. A srácok célja az volt, hogy olyan zenét csináljanak, amellyel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Következetesen figyelnek arra, hogy ne nagyon hasonlítsák össze őket más előadókkal. Ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni.
2: Te jobb vagy nálam, nem csak magadnak öntem.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Egy manchesteri lemezboltban indult a West Side Cowboy karrierje 2023-ban, amikor az ott dolgozó Jimmy Bradbury csak úgy megkérdezett három vásárlót, hogy nem alapítanak egy indie együttest ezen a néven. 2025-ös kislemezük, a Can't See is hasonlóan spontán. Saját bevallásuk szerint sikerült mindent belezsúfolniuk az alig 2,5 perces trackbe, amit szerettek volna. Riffet, verzéket, refréneket és még egy kongás kiállást is. Szeretjük az olyan zenéket, amelyek tartanak valahova. Bicikliznek, vezetnek, pogóznak vagy éppen futnak, mint ez a dal. Hogy feléd fut vagy veled, az legyen hallgatói döntés, részletezi a zenekar.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Paksra hívta Orbán Viktort és a párt elnököket Magyar Péter. Elutasította a Fidesz-KDNP panaszát az Alkotmánybíróság. Folytatódik a külügyminisztérium átvilágítása. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Szombatra Paksra hívta a parlamenti pártok vezetőit Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzése szerint Orbán Viktort, Semjén Zsoltot és Toroczkai Lászlót is tájékoztatná a paksi vízszint emelő beruházás részleteiről, valamint azokról a korábbi mulasztásokról, amelyek szerinte szükségessé tették a beavatkozást. A kormány a napokban döntött a Dunai fenékküszöb megépítéséről és 2 bárka készenlétbe helyezéséről, hogy biztosítsák a paksi atomerőmű hűtővíz ellátását az alacsony Dunai vízállás idején. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. Ez egyelőre nem okoz problémákat az energiaellátásban, mert a létesítmények alig 5%-át biztosítják a cseh áramtermelésnek. A nagy vízerőművek üzemelnek, bár egy részük csökkentett teljesítménnyel. Csehországnak 2 atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy 1/3-át biztosítják. Érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP indítványát a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő alaptörvénymódosítással kapcsolatban. A testület szerint az indítvány tartalmi kifogásokat vetett fel, amelyeket ebben az eljárásban nem vizsgálhat. Az ügy ugyanakkor nem zárult le teljesen, mert az érintett törvény alkotmányosságát az Alkotmánybíróság külön eljárásban még megvizsgálja. Tovább tart a külügyminisztérium átfogó átvilágítása. Orbán Anita külügyminiszter szerint a vizsgálatot lassítja, hogy sok irat még papír alapon létezik, egyes dokumentumokat pedig korábban megsemmisítettek. A külső szakértőkből álló csapat a korábbi esetleges visszaéléseket és a minisztérium működésének hiányosságait is vizsgálja. A tárca vezető szerint az átvilágítás addig folytatódik, amíg minden fontos dokumentumot át nem tekintenek. Minden korábbinál több személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 42 ezer szerződést kötöttek, ami átlagosan napi 2000 új hitelt jelentett. A felvett kölcsönök átlagos összege már meghaladja a 3,6 millió forintot. A szakértők szerint a rekord keresletet az alacsonyabb kamatok és az egyre egyszerűbb online hiteligénylés is erősíti. Nagy-Britanniában tegnap volt az év eddigi legforróbb napja. A londoni Kew Gardens botanikus kertben 38,1 Celsius fokot mértek. A feljegyzések kezdete óta ez volt az ötödik legmelegebb nap a szigetországban. Franciaországban is tombol a kánikula. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám, mint most. A nyugat-európai országban már 17 egymást követő napja tart a hőség. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Visszatér a nagy hőség. Ma is napos időnk lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este pedig 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor!
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim Barta Ágnes, színésznő, és Pataki Ferenc, színész, akiket köszöntök, sziasztok!
5: Szia! Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Azt mondtam, hogy a Szuvidált Szenvedélyek című darab kapcsán beszélgetünk, viszont én szeretnék előtte mindkettőtöknek egy kicsit az életéről hallani, méghozzá az Orla is életéről, mert hogy Ági, te Nemzetinél voltál leszerződve, és 24-be, tehát tavaly jöttél el onnan, ami azt jelenti, hogy nem olyan régóta vagy az Orlainál, viszont kíváncsi vagyok, hogy mi a te élményed az
6: Hát nagy örömömre most már ez a második évadom az Orlai produkció keretein belül, és a legelső bemutatóm az a Ha lenne valakim című előadásunk volt a Hadszínteátrumban Mészáros Martinnal. Göttinger Pali rendezte, és hát ez egy nagyon jó kis beavatási szertartás volt. Nagy feladat volt mind a kettőnknek, ez másfél óra színpadon, úgyhogy végig színpadon vagyunk, nagyon sok szöveg, de szerintem egy nagyon jó előadás született, és nagyon szeretjük játszani, így tényleg a feladat is tök jó színészileg, sokat lehet benne fejlődni előadásról előadásra, és a nézők mindenféle korosztályban, de főleg szerintem így a 25-30-30-on felül nagyon érdekes lehet a nézőknek, mert egy ilyen párkapcsolat elejéről szól, ahol kicsit félresíklanak a dolgok, mindenki hozza múltbéli sérelmeit, és hát végül is egy egy másra találás történik a darab végére.
4: Hát tulajdonképpen, hogy ez lenni szokott, nem? Tehát mindenki viszi egy kapcsolatban mindenfélét, a múltját, aztán az vagy összecsiszolódik, vagy nem.
6: Igen, igen, az a fontos, hogy nyitottak legyünk.
4: Igen, azt szeretem a színházban, hogy ugye mindenre, ami az életben felvetődik, fókuszál, és ad kérdéseket, aztán, hogy az már egyéni kérdés, hogy megtalálod-e rá válaszokat. Veled kapcsolatban az egyik számomra legfontosabb mondat, amit olvastam tőled, nem biztos, hogy tudom ezt szó szerint idézni, de hogy nem hiszel az egyéni sikerben, a közösség erejében hiszel. Azt gondolod, hogy ez csak is kizárólag, gondolnám én, egymásra figyelve, közös erőfeszítések árán történhet meg. Ilyen értelemben én azt képzelném, de kérdezem is, hogy neked a társulati lét fontos-e?
6: A társulati lét is fontos, de sokkal inkább az, hogy egy jó alkotócsapat jöjjön össze előadásról előadásra, és hogy így egyfelé húzzuk a szekeret, hogy megtaláljuk azokat a közös pontokat. Nyilván egyébként sokfélék vagyunk, és sok minden, tehát az különböző ízlések találkozhatnak egy-egy produkcióban, de mégis az a jó, hogyha ez így valahol találkozik a munka folyamat alatt. És igen, nyilván vannak egyéni sikerek, és vannak nagy alakítások, és kimagasló teljesítmények, de mégis azt gondolom, hogy akkor jó igazán egy előadás, hogyha így mindenki együtt tud dolgozni, mert hiába valaki kimagaslik egy közepes vagy annál rosszabb előadásból, tulajdonképpen a nézői élmény az nem lesz szerintem kerek, és nem lesz jó, és tulajdonképpen én ezt keresem, a közösség erejét, meg mikor tud ez így együttműködni.
4: Tehát egy csapatjátékos
6: vagy.
4: Igen,
6: abszolút.
4: Feri, te azért már jó néhány éve az Orlaidál vagy, én már nagyon sok darabban láttalak. Én kíváncsi vagyok a te megélésedre is, hogy te hogy érzed ott magad, meg arra is, aztán majd erre kitérünk, hogy amikor valaki új jön, akkor őt hogyan segítitek ebbe a beilleszkedésbe?
5: Igazából én már itt otthonra találtam, azt hiszem talán ez a 8. évadom itt. Ez nagyon érdekes, mert amikor én eljöttem Szegedről, akkor én egy társulatot kerestem, tehát egy fix társulatba szerettem volna belecsöppenni. Igazából tartottam attól, hogy szabadúszó legyek, akár félig meddig is, és tulajdonképpen ebben a formációban mind a kettő megadatott, mert ugye itt egy ilyen kvázi társulat van, egy olyan csapat, akik többnyire, hogyha most tényleg így leegyszerűsítem, akkor többnyire ideegyeztetünk elsőnként.
4: Igen.
5: És akkor így is tud létrehozni a Tibor olyan, vagy tudunk létrehozni olyan előadásokat, amiket repertoárszerűen tudunk játszani. De megmarad mellette az a lét is, hogy nem olyan fajta kötöttségünk van, tehát tudunk mellette vállalni mást. És mondjuk nekem ez nem nagyon, azt hiszem, hogy talán tavaly volt 2 olyan produkció, amit megcsináltam az Orlai mellett, mert abszolút ide köt az időm színházilag. Úgyhogy ez azt is jelenti, hogy jó kapcsolatban vagyunk, tehát hogy jókat dolgozunk itt, hogy szeretek itt dolgozni, a Tibor is számít rám, és nyilván az, hogy, tehát amit az Ági mond, hogy azért alapvetően itt olyan emberekkel dolgozunk, és általában olyan emberek is maradnak itt hosszabb távon, akikkel csapatban jó együttműködni. Tehát ez nagyon fontos, hiszen egy akárhányan játszunk, 4-en, 6-an, 8-an, ez egy csapatjáték, és az, amit az Ági mondott, hogy ha valaki kiemelkedik, akkor az köszönhető a többieknek is, hát ez nem csak egy egyéni teljesítmény, vagy nyilván a többiek is teszik azt, hogy ez a rendszer, vagy ez az adott játék működjön. Tehát ez mindenképpen nagyon, nagyon fontos.
4: Szabadúszó léttől miért féltél?
5: Hát nyilván elsősorban azért, mert 19 évet töltöttem Szegeden, és nem tudtam, hogy vagyok képben itt, vagy hogy leszek itt képben. Hál' Istennek arról nem volt szó, hogy ne ismertek volna, vagy ne tudtak volna hova tenni. Egyszerűen akkor volt egy telítettség, főleg az én generációmban. És volt is lehetőség, vagy lett volna, de az nekem nem. Tehát nekem nem felelt úgy meg. És akkor elkezdtem itt dolgozni az Orlainál, de ez is szerencsésen alakult, mert éppen akkor a Mészáros Máté, aki a Férjek és feleségekben lett volna Woody Allen darabban, ő akkor éppen azt nem tudta elvállalni, mert a Katonában kapott egy szerepet, és akkor ahelyett jöttem én, és tulajdonképpen így alakult, hogy itt maradtam egyre több darabban. Azt hiszem, talán most 11 darabom van.
4: Én abszolút értem ezt, hogy a szabadúszó lét az nehéz, meg ilyen ingoványos talaj, és veszélyes abból a szempontból, hogy nem mindenkinek való. Tehát ki hogyan tudja a személyisége szerint kezelni azt, hogy van, vagy nincs, vagy bizonytalan a következő hónap, vagy a következő időszak. És én amúgy nagyon örülök neki, hogyha így a társulati lét az stabilabb, mert volt idő, amikor ez nagyon nem volt stabil, de én most azt látom, hogy vannak ilyen törekvések, hogy azért legyenek már meg a fix emberek, akik együtt dolgoznak. És arra lennék kíváncsi, hogy ez, amikor így együtt dolgoztok egy produkcióban, akkor megvan-e az is, hogy emellett így a közösség, tehát nem csak a munkában tud együtt lenni, nem csak arra tud koncentrálni, hanem amúgy is van ilyen közös együtt töltött idő, vagy ez ma már nincsen, ma már mindenki megy a dolgára?
5: Hát nem tudom, ugye te is a Nemzetiben voltál, ugye? Itt Budapesten, vidéken nem voltál,
6: nem,
5: ugye?
6: Nem.
5: Mert például a vidéken, tehát mondjuk akár Szegeden, most nem tudom, mindig ez a büfélétnek hívjuk.
4: Hát igen,
5: hogy igen, hogy,
4: igazából
5: hogy
4: ott az,
5: tehát valószínűleg tehát egy vidéki színházban, ugye ott az embereknek ugye szinte egy munkájuk van, vagy egy színházi ügyük, azaz egy színházzal, és ott utána ott maradnak jobban. Itt azért ez nem volt annyira jellemző, meg ráadásul ugye ez egy bérelt hely, ahol a Tibor van, tehát hogy nem, úgymond az nem egy, nem egy olyan színház, ahol ott tudunk maradni sokáig, de általában itt tényleg nagyon sokan, általában megyünk, mindenki megy a saját dolgára, utána, ettől függetlenül előfordulnak beszélgetések, meg teljesen random, tehát hogy nincs ilyen, tehát, hogy de nem az a maga, hogy utána, hanem így teljesen random, bárhol, vagy bárhogyan.
6: Meg hát napközben is, meg hogyha benne vagyunk egy munkafolyamatban, akkor alapvetően nagyon sok időt töltünk együtt, ugye a 2x4 óra próba, vagy hosszú próbák, este előadás, találkozunk, tehát hogy ezek azért így nem tudom, kitöltik a napunkat, általában szoktuk tudni egymás ügyesbős dolgait, ki hol tart családilag, nem tudom, mi van vele, mivel küzd, mi a boldogsága, szóval ilyen formán azért szerintem az éppen együtt dolgozó csapat összetart, és hát akkor vannak a kiemelt események, a bemutatók, amikor pedig akkor is, hogyha mondjuk nincs bemutatóm, akkor eljárok és megnézem a többieket, és az egy közös ünnep a társulat életében, amikor így szurkolhatunk egymásnak, átbeszélhetjük, hogy mit láttunk. Szóval szerintem ez.
5: Igen, de én egyébként, hogy én azt tapasztalom, hogy ahhoz képest, mint akkor én mondjuk kezdtem a pályát, akkor ahhoz képest azért már mondjuk az a utána ott maradós beszélgetés dolog az inkább már kevesebb. De ez nem azért, mert nem vagyunk egymásra kíváncsiak, hanem...
4: Tudom, így alakult.
5: Igen, így alakult. Tehát, hogy ezt csak így számszakilag mondom, hogy mindenképpen ezt érzékelem, hogy az visszaesősebb. De ettől függetlenül meg tényleg, akikkel együtt dolgozunk, azokkal meg nagyon sokat beszélgetünk.
4: Tehát akkor lehet ezt úgy érteni, vagy úgy gondolni így kívülről, hogy egy projekt alatt, amikor valami, ugye projektszerűen együtt vagytok, akkor benne vagytok egymás életében is, és aztán amikor annak vége, mindenki megy tovább, és ezáltal így kialakulnak kapcsolatok, amelyek nyilván a pályán, ha legközelebb szembe jön egymással, akkor marhára tudja onnan folytatni, ahol
6: igen,
4: a pajta.
5: Igen, meg ugye tényleg csak ide visszacsatolva, amit kérdeztél, hogy ugye ráadásul ez is a jelmondata, ugye az Orlai produkciós irodának, ez az együtt szabadon, ugye ami benne van tulajdonképpen az, hogy nem egy kőszínházi kötöttséggel vagyunk együtt, hanem mi szeretnénk együtt játszani, és akarunk így, ezt a formációt szeretjük így. Tehát, hogy ez is szerintem tök fontos.
4: Azért akartam ezt bemutatni, mert szerintem ugye a színészekről gondolunk valamit, meg hogy élnek.
5: Ja, igen.
4: És közben pedig az van, hogy egyre inkább azt kell mondani, hogy nálatok is már így ilyen rakkolás van, tehát gondolom menni a próbára, aztán utána lehet, hogy van egy kis magánélet, aztán vissza. Szóval, hogy nem egy ilyen rózsaszín felhő, vagy valami, amiről a közönség úgy gondolkodott, hogy úristen, mekkora sztorik születnek ott utána egy színészbüfében.
5: Hát egyébként születnek sztorik azért, ha csak nem is a színészbüfében, de azért vannak. Tehát ez egy elég
4: kipiszkálni. Tehát akkor ilyen van?
5: Persze, ez elég impulzív együtt lét, azért olyan emberek vannak itt, akik alapvetően szerintem érzékenyebbek is az átlagnál, de az nagyon jó, hogy azért itt itt azért egy harmonikusabb együttlét van. Ez tény, szerintem. Annak ellenére, hogy nincs társulati kötöttség, vagy mi közszínházi kötöttség. Én abszolút ezt gondolom, de hát ettől függetlenül ugyanúgy megvan itt is a maga kis élet, ami a kis maga konfliktusaival, meg szerelmi ügyeivel, meg ilyesmivel, persze.
4: Tehát, mint egy közösség.
5: Aha.
4: Okay. Megint ide jutunk vissza. És oké, de azért mondjuk a beilleszkedés, az azért ugye nem olyan, mint a civil létbe, hogy jön valaki, és akkor körbevezetik, és megtanulja, nem jön valaki, és lehet csókolóznia kell valakivel, vagy dükitörést kell kapjon, vagy tök mindegy, tehát mindenképpen ugye saját magát adnia kell, illetve az eszköztárát. Szóval, hogy van-e ilyen, vagy hogyan van az, hogy segítitek azt, aki új? Mondjuk legyen most Emily esetében, aki egyébként Ági.
5: Ugye, de azt én eddig, amikor jöttek új emberek, én nekem abszolút pozitív tapasztalatom volt, mint hogy most is. Tehát, hogy én nem tudok olyat mondani neked, hogy mondjuk valakivel, nem tudom, mi lett volna, vagy, és remélem, hogy ez visszafelé is így van, hogy én nem éreztem azt, hogy ne tudnánk együtt dolgozni.
4: Ez
5: vagy,
4: nagyon jó.
5: Vagy ilyesmire. De szerintem a Tibor egyébként erre
4: figyel.
5: Szerintem valahol figyel is, hogy nagyjából kompatibilis emberek legyenek, de szerintem ez jó, mert ő ezt ráadásul meg is teheti, ahogy szerintem fantasztikusan viszi ezt az egészet. Covid környékén ő is, meg mi is azért elég erősen elgondolkodtunk, hogy ez hogyan fog egyáltalán működni, maga a színházi lét, meg az, hogy egy magánszínház. Tehát az egyszerűen beleégett az ember retinájába, ez a egy méteres távolságra ülnek emberek maszkkal, tehát az borzasztó volt ilyen, tényleg ilyen klinikai körülmények között játszani, tehát egy egészen elképesztően abszurd volt, és ahhoz képest azért meg tapasztaljuk, hogy jönnek az emberek, akarnak jönni, szeretnek jönni, tehát érezzük is, tehát hogy ez egy nagyon jó érzés.
4: Neked milyen volt, mikor ide kerültél? Hogy érezted, hogy támogatóak, hogy befogadóak?
6: Most új érkezőként az fogalmazódott meg így bennem, miközben a Ferit hallgattam, hogy leginkább ugye azzal tudtak nekünk segíteni, hogy érkezőként figyeled, hogy ők hogy működnek, hogy szólnak egymáshoz, hogy mik a szokások, hogy zajlik. Mindenhol egy kicsit más a próba, kicsit más, hogy szólnak a rendezőhöz, minden rendező egy picit más, és szerintem úgy a legkönnyebb tanulni, hogyha ezt figyeled, hogy ők hogy működnek, hogyan működik ez a kis közösség, és akkor abba így megtalálni a helyed. És ebben ők nagyon nyitottak voltak felénk, illetve hát a Tibor is mindig nagyon figyelmes, és a próbák elején az első hetekben többször fölhívott, hogy érezzük magunkat, mik a tapasztalataink, tud-e bármiben segíteni, szóval abszolút egy ilyen támogató közegnek mondanám.
5: Meg azt azért általában azért nem mindenki, tehát nem úgy újjak az emberek, tehát van, akik ismerjük egymást, akik jönnek hozzánk játszani. Uh-huh. Tehát valaki valahonnan, vagy valahogy, vagy máshol dolgoztunk már együtt, tehát hogy nem kifejezetten az történik, hogy jön egy új ember, és az a, mondjuk jó, én az Ágival nem találkoztam speciál még, meg a Martinnal azelőtt, mi nem ismertük egymást, de azért akik jönnek be, mondjuk mit tudom, a Király Attilával, akivel a Szuvidádban játszunk együtt, tővele már 35 éve ismerjük egymást, még a Vígből, aztán mi Szegedre is együtt szerződtünk, tehát a mi kapcsolatunk meg teljesen más, de mondjuk a darab szempontjából ez meg mondjuk jó volt, hogy jól egy barátságot játszunk.
4: Kérdezek olyat, ami a vidék főváros tengelyen mozog. Mert hogy mindkettőtök, ugye te Kaposváron végeztél, te pedig, ha jól emlékszem, ugye Debrecenbe játszottál, vagy Debrecenbe...
5: Nem, én debreceni vagyok, debreceni de én vagy. A főiskola után mentem a színművészeti után Szegedre.
4: Igen, és tehát, hogy te aztán, szóval debreceni vagy, te pedig...
6: Zilahi,
4: és aztán Szolnok.
6: Igen.
4: Tehát azért mondom, mert hogy a mindkettőtöknek az életében a kisváros, vagy nagyobb város, de mindenképp vidéki város jelentős volt. És van is tapasztalatod a vidéki, városi, mert mondjuk a Szegedi Nemzeti Színház, én azt gondolom, hogy ez egy nagy, de tök mindegy. Szóval a lényeg az, hogy mit gondoltok erről, hogy a budapesti tempó színészként, illetve amikor vidéki színészként, na, értitek?
6: Igen.
4: Tehát a vidéki tempó, nem vidéki színész ezek, hanem, na, nem akarok ebbe belekavarodni. Értitek?
6: Persze, abszolút. Mond. Hát én figyelj, én ugye egyetemre jártam Kaposvárra,
4: igen.
6: Szóval én úgymond most mióta szabadúszó vagyok, voltam Szolnokon két előadásban. Én azt gondolom, hogy a munka komolyságában nincs különbség. Én azt hiszem, hogy egy kicsit az elmélyülést jobban segíti a kisváros, kevesebb a rohanás. Nekem egyszerűen azt éreztem, hogy Szolnokon, mint hogyha így sokkal több időm lenne. Tehát az a két próba közti 4 óra, az sokkal több mindenre volt elég. Ugye itt a tömegközlekedés, meg minden azért eléggé felemészti a dolgot. De én azt hiszem, hogy akkor jó, hogyha így a munka minőségében azért nincsen különbség. Tehát...
4: Azt én is azt gondolnám, hogy max a tempóban van.
6: Igen,
4: de a tempó hat az idegrendszerre, az idegrendszer hat.
6: Meg talán az, hogy a nézői visszajelzések, kicsit vidéken érzem azt, hogy ismerősebb a közönség, vagy hogy több visszajelzést kapok, kicsit jobban a magukénak éreznek a szolnoki nézők. Itt Budapesten azért nyilván akkora a terítés, akkora a választék, hogy talán ez kevésbé jellemző.
5: Én nem tudom, igazából én abból a szempontból vaciláltam sokat, hogy pontosan ezt, hogy bírni fogom-e ezt nagyobb hajtást. Én azért alapvetően, hogyha mondjuk bemutatom, utána én sőt, igyekszem is nagyon kényelmes lenni, tehát így letenni a landot, de teljesen, tehát mondjuk mit tudom én a november 1-jét azt szinte végig az ágyban töltöttem, de egyszerűen nem tudom, szükségem van rá, tehát hogy én szeretem így teljesen letenni, vagy elengedni magam, és tartottam attól, hogy mondjuk ez itt Budapesten létre tud-e jönni, de abszolút megtalálom a kiskaput, meg közben meg egyszerűen nem lehet amellett elmenni, hogy itt vannak a forgatások, itt van a szinkron, tehát is azt éreztem, ugye én 41 évesen váltottam, hogy ez az életemből így teljesen kimaradt, és nekem ez is volt egy dilemma, hogy megmérettetem-e magamat itt, vagy sem. És egyszerűen, tehát utólag is azt gondolva, tehát jól döntöttem. Én azt érzem.
4: Oké, de akkor alapvetően tudatossággal lehet ezt szabályozni, hogy milyen is, hogyan hat rád.
5: Igen.
4: Na jó, akkor ma zene és feles információk, és utána jövünk vissza. Barta Ágnes és Pataki Ferenc a vendégeim. Az Orlai produkció Szuvidált szenvedélyek című darabjáról fogunk beszélgetni, amelyben ők ketten játszanak, még kettő szereplővel, Király Attilával
6: és Mészáros Martinnal.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. A Rádió Cafén.
4: Folytatódik a Pont Jókor, és vendégeim továbbra is Barta Ágnes színésznő és Pataki Ferenc színész, és az Orlai produkció által színpadra állított Szuvidált szenvedélyek című darab kapcsán beszélgetünk, aminek volt a bemutatója valamikor szeptemberben, hogyha jó, 14, azt hiszem.
5: 14, igen.
4: Tehát lényeg az, hogy 2 hónapja játszottok, nem tudom, hogy megvolt-e már, azért 2 hónap alatt nem szokott meglenni az a 10, ami alatt kifor a dolog. Ti mit gondoltok, hol tartotok benne?
6: Hát még nem volt meg 10 előadásunk belőle, de képzeld el, hogy annyira jól alakult a próba folyamat, hogy a végén nagyon sokszor tudtuk egybe próbálni és egybe menni, és emiatt nagyon jól összeért szerintem azért most arra már a darab. Szerencsére azért így magabiztosak vagyunk benne, ez muszáj volt, mert olyan szinten sok koreográfia van, nem táncos koreográfiát kell itt érteni, hanem ilyen konyhai koreográfia.
4: Abszolút.
6: Főzés, vágás, aprítás, ide teszem, oda teszem, nyitom a hűtőt, főleg Attilának és Martinnak, hogy ezt nem lehet másképp, ezt muszáj kigyakorolni, ez nem hangulat meg érzelem kérdése, hanem ez kőkemény gyakorlás, és

0: pont emiatt így fontos volt, hogy sokat tudjunk egybe menni, és szerintem ezért tök jól összeért az előadás. Most már azért, hogyha vannak is apró bakik, vagy ilyesmik, akkor nagyon könnyedén kihúzzuk egymást, ismerjük egymás mozdulatait, rezzenéseit, szóval gördülékeny.
1: Tehát ezt még azért tavaly év végén kezdtük el próbálni, tehát tulajdonképpen már úgy is hagytuk abba, hogy rengeteg összpróbánk volt, tehát már ez azon a fázison is túlment, hogy jót tett neki a szünet például, tehát ez a mondjuk ez a nyári kihagyás, és akkor itt vettük fel a fonalat a utolsó két hétben, tehát két hetet próbáltunk még a belvárosiban, mikor bejött ugye a konkrét díszlet, de hát már volt lehetőségünk, ugye van benne élő főzés, ez egy ilyen konyhasó, és tehát ezt már tudták az Attiláik. Az Attila meg a Martin, a Mészáros Martin, a Király Attila és a Mészáros Martin főz ténylegesen benne, de hogy már ők is tudták azt korábban is próbálni, úgyhogy igazából tényleg egyszerű volt fölvenni a fonalat, úgyhogy valahogy ebben nem kellett, vagy nincs, nem volt erre szükség ennek erre a 10 előadásra, amiről beszéltél, tehát hogy ez már így bennünk volt már.
2: Képzeljétek el, hogy a díszlet, meg ez, hogy van valódi főzés a színpadon, ez nekem olyan ilyen üdítően hatott, és ezután éreztem azt, hogy akárhogy is nézzük, de ugye most már nagyon sok a minimál díszlet, a hirtelen átalakítható, mozdítható díszlet, nyilván ennek nagyon sok oka van. Praktikus oka is van, a modern művészet is operál ezzel, és egyébként sokszor nyilván anyagi oka is. És annyira üdítően hatott ennek a díszlet, amiben úgy azt éreztem, ez most ilyen nem biztos, hogy jól hangzik, de hogy azt hiszem, na ebben úgy van meló, ezt úgy el kellett helyezni, ebbe kell mozogni, ebben nincs, amit te is mondasz, hogy ezt ki kell találni, hogy mint, ebben nincs választás, ezt nem lehet mozgatni ide-oda, és azért az mondjuk fontos, hogy lássam, hogy tényleg mit főz, mert hogy egy csomószor fontos az ételek, tehát egyszerűen annyi szó van az ételről, hogy fontos, hogy ezt lássam és érezzem. Szerintem ez nagyon...
1: És Zöldizé Gergő munkája. Ezt ne felejtsük el. Igen, de közben ugye meg kellett tanulnunk nekünk is egy másik létezést, egy másik létezési formát. Volt ugye azért segítségünk, a Mizsei János, aki, hát most itt nem mondtam, hogy reklámot mondhatok-e, de az egyik étterem vezető séfje, és ő jött be, ő tanította az Attiláikat is.
2: Hát úgy, hogy hogy van, tehát ő konzultál,
1: volt, ami konzultálásunk.
0: Mák étteremnek.
1: Igen, mondhatjuk. Akkor igen, neki a vezetés, ő is egy ilyen nagyon rendkívül jó személyiség, és hogy pont az, hogy ugye ráadásul az Attila játszott egy séfet, aki dolgozott, tehát ebből is tudott neki tanácsot adni, vagy beszélgettek erről, hogy tényleg létezik ez, hogy valaki ilyen szinten, művészi szinten rá van kattanva egy ételre.
2: Létezik, az egyetem alatt én vendéglátóztam.
1: Na.
2: Abszolút létezik. Mm.
1: Tehát nálunk a kulináris nagy kérdés, ez a fésűkagyló elkészítése, mert azt azért tódulnak hozzánk. Ez egy pici étterem, csak hogy a hallgatók is értsék, egy pici étteremről van szó, ahol én játszom Mike-ot, a befektetőt, aki a pénzét beletette ebbe az egészbe, és mi köztünk van az Attilával, a Király Attilával, aki a Harryt játssza, aki a séf. És van egy nagy barátságunk, viszont az étterem elkezdi magát kinőni. Egyre inkább tódulnak a népek, amiatt, mert Attila fantasztikusan készíti a fésűkagylót, és akkor én idehozom hozzánk az Emilit, akit az Ági játszik, hogy egy kicsit így marketing szempontból, vagy hogy toljuk meg ezt az egészet, hogy üljünk fel ugye a sikerre. És akkor ez okozza a konfliktust, hogy az Attilának pont az a tér kell, mint művész, vagy mint szakács, hogy ő szabadon tudjon mozogni, meg ugye ahhoz, hogy előre tudjunk lépni, azért úgy kellene, tehát változások kellenek, vagy akár marketing szempontból, vagy akár ugye az étlap szempontjából, és akkor itt ezért lett egy ilyen konfliktus, ami a barátságunkat is megkarcolja.
2: Igen, és tulajdonképpen a darab ideje alatt derül ki, hogy sikerül-e megértetni vele, mert ugye nem dűlőre kell jutni, hanem alapvetően vele kell megértetni azt, hogy változásra van szükség, és közben neki van egy nagyon markáns elképzelése sok mindenről, úgyhogy érdekes, hogy mit vet föl, és egy csomó emberi játszma is bejön. Emily karaktere meg azért, Emily karakterétől nem áll távol az, hogy kis beletegyen még plusz pikantériát ebbe az egészbe.
0: Hát igen, szerintem egy nagyon izgi szerepe ez, és nagyon örültem neki, mert...
2: Nagyon hajt a jutalékra nyilván.
0: Hát hajt a jutalékra, de szerintem még inkább arra, vagy hogy ez egy ilyen fiatal csajszi, aki szeretné elérni a sikereket, szeretne bizonyítani ebben a közegben, és... Nem tudom, hát nem egy könnyű eset egyik szereplő sem ebben a darabban, tehát ezek nehéz fiúk itt, mindenkinek megvan a maga kis bolondsága, és valahogy e között ezt próbálja ő összefésülni, azzal együtt, hogy próbál a saját sikerére az ő hátukon hajtani. És hát nekem, én egyébként szeretem egy kicsit ezeket az ellentmondásos karaktereket, és attól sem riadok vissza, hogyha nem egyértelműen egy szimpatikus karaktert kell játszani, és szerintem, hogyha így külön-külön nézzük, mindenkinek megvan nyilván a maga igazsága, az a nehéz,
1: pont
0: hogy... hogy találkoznak, és lehet-e találkozni, és lehet-e az, hogy valaki csak a művészet, és nem akarja ismételni önmagát, és nem akarja a közönséget, úgy értem az étterem vendégeit a közönség alatt kiszolgálni, még akkor sem, hogyha valójában ez lenne a dolga. És szerintem itt annyira jó kérdések merülnek fel, és annyira mindenki így, biztos, hogy a nézőtéren is sokan sokfélék ülnek, és másképp, sokan másképp látják ezt az előadást. Nem biztos, hogy egy tanulságot lehet levonni ebből az egészből, és azt hiszem, hogy mindenkinek más lehet, más vonal lehet az izgalmas.
2: Amúgy. Abszolút, sőt, én abszolút idehoznám a generációs kérdést is. Mert azért, hogyha Emilyt nézzük, akkor Emily szerintem abszolút hozza egy mai fiatal hozzáállását, aki egyébként ismeri, hogy mik az eszközök arra, hogy valamit felfuttassunk, közben ott van az ő rugalmassága, meg az a fajta kvázi befektetett ideje, energiája az ügybe, amíg az ügy, de nem érzelgősködik egyébként a másik két szereplőnek a, nem tudom én, privát problémáján. Szóval, és ez látszik is magában a öltözékben, az eszközhasználatban, a szóhasználatban. Tehát simán idehozható szerintem a generációs kérdés, mint az egyébként középkorú befektető, aki azt mondja, hogy tök jó, hogy haladtunk, de most már szeretnék többet, és hát, ahogy mondtuk, a művészetéhez ragaszkodó sév.
1: Hát igenis, ráadásul a generációs kérdés az pont a legvégére jön be, ugye a Martin által, az, hogy
2: hogy mennyire,
1: igen, aki a pincért játsza, Rodnit, hogy tulajdonképpen pótolható a zseni.
2: Bármikor.
1: Tehát, hogy így igen. Tehát, hogy hirtelen így. Ő is ugyanúgy meg tudja csinálni a nyokkit, meg a fésű kagylót.
2: Az adján, de hogy milyen jól beleáll abban a szerepben. Tehát, hogy tehát nincsenek ezzel kapcsolatban önbizalom kérdései.
1: Hát itt van ez, hogy tulajdonképpen...
2: Vagy önbizalom hiány kérdései.
1: Igen, erről is beszélgettünk, hogy ugye akár, tehát ez pont tényleg úgy jelenik meg, hogy a mi generációnk, az Attila és az enyém, ott moralizálunk jobbra-balra mindennel, de viszont ő meg egyszer csak fogja is, hogy működjön ez az egész, ő megcsinálja. Odáll, és megcsinálja, és kész. És onnantól kezdve tulajdonképpen már fölösleges arról beszélni, hogy itt volt egy zseni művész, hanem az étterem megy tovább, és ugye ez a működés a lényeg, vagy legalábbis ugye nyilván egy étterem szempontjából, hogy a vendégek nek a finom étel a lényeg, nem pedig az, hogy kikészíti el, tehát nyilván nem fognak belegondolni. Nem tudom, nyilván van ilyen, hogy megkeresik, vagy nyilván működik egy étterem attól, hogy ismerik a séfet, biztos van ilyen, én nem vagyok ennyire nagy étterem.
2: Hát meg, olyan is van, hogy egy ételbe felismerjük a séfet, aki csinálta.
1: Biztos, persze.
2: Tehát, hogy ez van ez a szint, meg ez a kategória, de az azért látszik, hogy a művészet az nem fog a profit elé pofátlankodni.
1: Hát igen, és látod, itt van egy analógia, vagy pont egy párhuzam, amiről beszéltünk mi ugye a műsor elején, hogy ez egy magánétterem, ugye mint jelen esetben, mint Orlai Tibor az Orlai produkciós irodával beleteszi ugye a pénzét, és nyilván az egy konfliktus, hogy van mondjuk egy zseniális színészed, aki, de ő nem hajlandó bizonyos dolgokat megcsinálni, vagy érted, és akkor itt jön be egy ilyen, hogy akkor most tulajdonképpen kinek van igaza, vagy ki az, aki nyilván én, aki a pénzemet teszem bele, ugye én szeretném azt, hogy te csinálj meg valamit, viszont te vagy a művész, aki meg kiáll oda a színpadra, tehát hogy nyilván erről sokat beszélgettünk, hogy itt abszolút ez egy analógia, és nyilván nem az Orlai Tibort játszom, de hát ugye de egy a saját pénzemmel sáfárkodó, befektető ember, aki azt gondolja, hogy nyilvánvaló azért be van beleszólása, ha már beletette az életét.
2: Van még arra időnk, hogy megbeszéljük a legnehezebb, meg a legkönnyebb, legmulatságosabb pillanatait így a kulissza titkoknak, helyesebben a próba folyamatnak. Ugye ezt mondtuk, hogy ezt nektek be kellett gyakorolni, szóval aki elmegy és megnézi, az látja, hogy itt nem mindegy, mikor nyitodik az ajtó, mikor csukódik, ki merre mozog, mert hogy itt van felszolgálás, és tényleg van ugye egy konyhai élet. Mi volt az, ami munka szempontjából, színészi munka szempontjából a legnehezebb volt nektek így együtt?
1: Hát most ebből a szempontból kérdezed, hogy ez a kibejövés meg itt maga a konyha,
2: hát,
1: konyha szempontjából?
2: Igen.
1: Nagyon jó, hát ez általában ezért, mindig, tehát általában úgy kezdjük az egészet, hogy igen, akkor először van a fésük, hogy van, mi kérdezi a ízét, valahol az édeskömény, aztán utána viszem ki, és akkor volt olyan már, hogy én is benhagytam a, mondjuk mit tudom én, a pasztát, csak az ízét hoztam ki, akkor Attila hozta
2: tehát
1: ki.
2: Tehát maga a felszolgálás.
1: Hát igen. Hát,
0: hogy el kell készüljön a végén igen. Például egy nyokki, egy nagyon rövid idő alatt, végszóra, és ott például ki van számolva, igen. hogy mikor öntjük bele a vizet a vízforralóba egy korábbi pontján az előadásnak, hogy az akkor, amikor kelleni fog a nyokkinak a víz, már felforjon, és hogy csak bele kelljen dobni a nyokkit, és hogy akkor az tényleg 2 perc alatt utána megfőzön, és közben elkészüljön a baj, szóval ez amúgy.
1: De volt egy érdekes például, itt van egy, mikor Attila ott hagyja ezt az egészet, a király Attila által játszott Harry, és akkor a Martin megcsinálja ugye ezt a bizonyos nyokkit. És az alatt csinálja meg, mielőtt én mondok egy monológot, és ezt úgy nagyjából belőjük, hogy legyen, mint, és akkor véget is mondta Martin az egyik eladás után, hogy hú, Feri, nagyon tekerted ezt a monológot, most alig tudtam elkészülni, majd bejött a Pacolai Béla, aki rendezte az előadást, bejött, és azt mondta, hú, Feri, ez most nagyon jó volt, így, hogy mondtad, és ezzel rögtük egy nagyot, hogy közben ő vért izzadt, viszont a rendezőnk azt mondta, hogy most nagyon jól sikerült a monológom, ami tempóban volt, meg nem akartam sietni, csak valahogy nyilván úgy jött ki, volt egy ilyen, úgy szünetelnem kell, hogy néha, hogy a Martin időbe elkészüljön, de hogy ezek így érdekesek, mert ugye ezzel nem tudunk mit csinálni, hogy tényleg meg kell, el kell készülni az ételnek. Tehát hogy azért ez,
2: hát igen.
1: Ez fontos.
2: Igen. Tehát akkor létezik az, hogy a legnehezebben vannak a legmulatságosabb pillanatok.
1: Aha, és igen. Abszolút. Volt olyan, itt a végkérdődés előtt, nem is nem itt játszottuk a belvárosiban, hanem máshol, hogy több ruhánk is van. Elég sokszor kell öltöznünk ráadásul, mert ugye telik az idő. És akkor, épp egy kávét ittam, és kiesett a telefon a kezemből, még az előadás előtt, és ahogy kell, klasszikusan, gyönyörűen az egész kávét ráborítottam a rózsaszín ingemre, de végig. És még az a szerencsé, hogy tényleg több ruhánk van, hogy gyorsan kellett, de hogy tényleg elképesztő, hogy ez pont előtte, tehát tényleg 1 perccel előtte sikerült. De megoldottuk. Így akkor most egy ruhával kevesebb volt. Ennyi.
2: Igen, de ezek tényleg a legbosszantóbb, de aztán utána meg végülis lesz belőle egy olyan sztori, hogy el lehet mesélni egy rádióinterjúban.
0: Azóta emlegetjük.
2: Hát de nem?
1: Igen. De ezek jók, igen.
2: Szóval szuvidált szenvedélyek, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és ezt egyébként ugye Belvárosi Színházban játsza az Orlai produkció, meg lehet keresni, szerintem minden hónapban van előadás.
1: Persze.
2: Igen. És köszönöm, sok sikert nektek a továbbiakban.
1: Mi is köszönjük szépen, hogy itt voltunk, itt lehettünk.
2: Bart Ágnes színésznő és Pataki Ferenc színész voltak a vendégeim, a Pontjókor pedig ezzel most véget ért. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
3: Rádió Café. Van barátod.

0: dél van. Pont jókor, azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádiókafén. Egészségkód, a Rádiókafé és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeonradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a Minőségi Zenét Kedvelők Társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Építik a Dunai vízszint emelő fenék küszöböt Paksnál. Egyre nagyobb a különbség a bérek és a nyugdíjak között. Két új állomással hosszabbítják meg a 3-as metrót. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket, számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segíti emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Tovább nő a szakadék a bérek és a nyugdíjak között Magyarországon. Júniusban az átlagos öregségi nyugdíj 263 ezer, a medián pedig 232 ezer forint volt. Szakértők szerint az elmúlt években a keresetek jóval gyorsabban emelkedtek, mint a nyugdíjak, ezért romlik az idősek relatív jövedelmi helyzete. A szakmai vélemények szerint a rendszer hosszú távú fenntarthatóságához nagyobb forrásokra és a bérekhez jobban igazodó nyugdíjemelésekre lenne szükség. Két új állomással meghosszabbítják a 3-as metró északi szakaszát. A kormány tervei szerint a vonal Rákospalota Újpestig épül tovább, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A mintegy 80 milliárd forintos beruházás finanszírozását uniós forrásból biztosítanák. A fejlesztést Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mutatta be, bár korábban ennél nagyobb szabású hosszabbítási tervek is napirenden voltak. Tovább nőtt az algák mennyisége a Balatonban, a legrosszabb helyzetet a Keszthelyi medencében mérték. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a fonalas cianobaktériumok kerültek túlsúlyba, ezért elővigyázatosságból azt kérik, hogy az ott fürdőzők a vízből kijövet mindig zuhanyozzanak le. A tó keleti részén egyelőre jóval alacsonyabb az alga koncentráció, de a szakemberek a nyár végéig folyamatosan figyelik a Balaton állapotát. Súlyos erdőtűz pusztít a horvát tengerparton Omis közelében. A lángok lakóházakat és szálláshelyeket is veszélyeztetnek, ezért eddig mintegy 1000 embert, köztük magyar turistákat is kimenekítettek. Több mint 110 tűzoltó dolgozik az oltáson, de az erős szél nehezíti a munkát. A spliti kórházba 7 súlyos sérültet szállítottak, 3-an intenzív osztályon vannak. Orbán Anita külügyminiszter közölte, a konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatban áll a horvát hatóságokkal, és az eddig ismert magyar állampolgárok biztonságban vannak. Több ezer turista, köztük magyarok és Szicíliában rekedtek az Etna fokozott vulkáni aktivitása miatt. A vulkáni hamu miatt lezárták a kataniai repülőteret, számos járatot töröltek vagy átirányítottak. A környéken gyorsan megteltek a szállások, sok utas nehezen tud tovább utazni. A hatóságok azt kérik, hogy az érintettek indulás előtt minden esetben ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Visszatér a nagy hőség. Ma is napos időnk lesz, csak keleten lehet kevés felhő, eső nem várható, néhol megélénkül a szél. Délután 30-33, késő este pedig 15-23 fok lesz. Hétvégén fokozódik a hőség, vasárnap akár 38 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
1: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ George Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
4: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
2: This is a substance of the way of the samurai.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. Orbán nem megy Paksra, torockai szakértőt küld maga helyett. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Fokozódik a hőség, a hétvégén ismét 40 fok közeli értékeket mérünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó, kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oldalát. Brács szigetén és Rijeka a közelében is erdőtüzekkel küzdenek, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Orbán Viktor nem vesz részt a Magyar Péter által szombatra összehívott paksi egyeztetésen. A Fidesz szerint Paks nem kampányhelyszín, a miniszterelnöknek pedig az országgyűlést kell tájékoztatnia. Torockai László szintén nem megy el, helyette Tóth Máté energiajogászt delegálja a találkozóra. Magyar Péter jelezte, hogy holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a fenékküszöb építés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apad Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenék küszöb építés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a BRFK a polisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. 18 esetben büntető feljelentést is tettek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, és csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható, néhol viszont megélénkül a szél. Délután 30 és 33, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére fokozódik a hőség, vasárnap pedig akár 38 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
4: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. augusztus 14-én 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
1: Film.
4: Három film premier előtti vetítésével is várja a közönséget a 13. Vertigo filmhét augusztus 20-a és 26-a között a budapesti Art Plus Cinema moziban. Egy héten át naponta három vetítésen 15 európai és art filmet láthat a közönség kedvezményes áron. A programban három országos premier előtti alkotás is szerepel, a dél-koreai túlélés, az olasz Damiano Macchietto rendezésében készült Négy évszak új kezdet, valamint Mario Martone, szintén olasz filmje, az Odakint. Ezeket több alkalommal is műsorra tűzik. Ezek mellett francia és német vígjátékok, romantikus és történelmi drámák, családi filmek, Oscar-díjas animáció és fesztivál sikerek egyaránt helyet kaptak a fesztiválon. A nyitó napon a Ki hitte volna és a Ki hitte volna 2 című francia vígjátékok után az országos premier előtt vetítik Park Se-young, dél-koreai rendező, Túlélés című poszt-apokaliptikus thrillerét. A fesztivál augusztus 26-án az Odakint című olasz film vetítésével zárul. Az ezt követő napok programjában is változatos filmekkel várják az érdeklődőket. Látható lesz a Szeretetre méltók és a Hirtelen mennyasszony című francia vígjátékok, a Repülő osztály című német film, illetve Ginz Zibalodis lett filmes, Oscar-díjas animációja az Áradás. A vetítések között szerepel az olasz Hátra levő életem első napja című film, Agnieszka Holland Franz Kafka életet című alkotása, valamint 3 francia film, a Csodák könyve, a Mi lett volna ha és a Holnap dolgozója. Budapest mellett Debrecenben, Jászberényben, Miskolcon, Szegeden, Szolnokon és Szombathelyen is válogatott programmal csatlakoznak a Vertigo filmhéthez. A szervezők célja, hogy a nyári időszakban ismét az art mozikba csábítsák a közönséget.
1: Fesztivál.
4: Gazdag színházi és zenei kínálattal, vidám, ünnepi pillanatokkal várja a közönséget az idén 25 éves Vidor Fesztivál Nyíregyházán, ahol augusztus 21-e és 29-e között Demién Ferenc, a Follow the Flow, Nagy Bogi, valamint a Csík zenekar is fellép, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve. 19 helyszínen több mint 120 produkciót kínálnak, köztük a hazai vígjáték termés széles spektrumát, irodalmi ingyenségeket, gyermekműsorokat és számtalan színes kulturális és szabadidős programot. A programok többsége egyébként ingyenesen látogatható. A jubileumra megújították a fesztivál arculatát is, a Vidor eredeti jelképét a városi és a térségi identitást erősítő motivumokkal egészítették ki. A nyitónapon mutatják be a Vidor 25 Nyíregyházi Csillagok című gálaműsort, amelyben a Cantemus kórus, a 4-4 Dance, a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és a Móri Zsigmond Színház művészei közös ünneplésre invitálják a látogatókat. A fesztivál idején a város főterén, a Kossuth téren fellép Király Linda, Kós Réka, Szirota Jennifer és Szabó András, valamint a Hogyan tudnék élni nélküled című film főszereplői Kovács Harmat és Királyi Marcell is. A Zente Ferenc Színház előadásában látható lesz a Valahol Európában című musical, a világzene képviselői közül pedig a London Afrobeat Collective, valamint rumba, a salsa, a funk és a ska ritmusait vegyítő madridi La Ganga Calé ad koncertet. Augusztus 29-én szombaton a legkisebbeket is várják a Kossuth térre, a Kaláka Együttes Nálatok laknak-e állatok című produkciójára. A Vidor kertben délutánonként gyerekműsorok várják a kicsiket, esténként pedig fellép az Imago Mundi, Soltész Rezső, Becsei Hán Miklós és Verép Tamás is. A fesztiválon lesznek még artisták, pantomimesek, élő szobrok, mutatványosok és tűzzsonglőrök. Augusztus 22-től a hétvégi estéken a nagyszínpadi koncertek után vígjátékokat vetítenek a Kossuth téren. A Vidor zsűri elnöke Verebes István lesz. A díjazott társulatok és művészek az első otthoni előadások után saját közönségük előtt vehetik majd át a fesztivál elismeréseit.
8: Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Kedvenc nyári frissítőnk, a szörp története. A szörp maga a nosztalgia, ami visszaidézi gyerekkorunk nyarait. Talán csak kevesen tudják, hogy a világ azon kevés országai közé tartozunk, ahol a lédús gyümölcsökből készült szirup fogyasztása a mindennapi örömök része. Nehéz elképzelni a forró nyarakat a hideg szörpök nélkül. Néhány jégkocka, rubinvörös szirup, jól behűtött szóda, és már is élvezhetjük az évszak kedvenc frissítőjét. Mindenkinek van emléke a füllett konyhában dolgozó nagymamáról, aki a forró gőzben készíti elő az üvegeket, hogy aztán megtöltse azokat a nyár jóságával. Azt azonban csak kevesen tudják, hogy szörp szavunk és maga az ital is csak a 19. század találmánya. A gyógyszeripar már sokkal korábban készített szirupokat, hogy elfedjék a keserű ízeket. Az egyszerű cukoroldatok mellett hamarosan megjelentek az ízesített szirupok is, amik az 1800-as években átlépték a patikák kapuit és élvezeti termékként egyre népszerűbbé váltak. A korszak híres nyelvújítóját azonban bosszantotta, hogy az egyre divatosabb italnak nincsen saját neve. Így Bugát Pál nyelvész gondolt egy merészet, és a szörpöl igényből megalkotta az addig ismeretlen szörp kifejezést. A szó eleinte csak a gyümölcsel ízesített szirupra vonatkozott, később már annak higított változatára is alkalmazni kezdték ezt a nevet. A legtöbb országban az ízletes koncentrátumokat sütemények édesítésére és koktélok ízesítésére használják. Ha tudnák, hogy miről maradnak le, idehaza szinte alig találni háztartást, ahol ne lenne egy-két palack ízletes szörp a hűtőben vagy a kamrában. Talán minden idők legnagyobb kedvence a málna szörp, de az utóbbi időben nagyot ugrottunk ezen a téren is, és sikerült igazán szabadjára engedni a fantáziánkat. Felsorolni is nehéz azokat a gyümölcsöket és aromás növényeket, amikből a kedvenc nyári frissítőnk készül, nem beszélve az alapanyagok meghökkentő, mégis izgalmas kombinálásáról. Sőt, a fröccsöknek és jeges kávéknak is nagy gellert adnak az ízletes szirupok. Illatos rózsa, pikáns levendula, frissítő citromfű. Képtelenség felsorolni, mi mindenből készülhet ez a tökéletes frissítő. Ha te is kísérletezésre adnád a fejed, és szívesen házasítanád a különböző hozzávalókat, tarts szem előtt azt az aranyszabályt, miszerint minden, ami egyszerre érik a kertben, remekül harmonizál egymással. Az 1900-as évek elejétől több konzervgyár is létesült Magyarországon, amik többek között savanyú borkát és káposztát, gyümölcslevet és szörpöt állítottak elő. A valódi fellendülés és az üdítőitalok nagyüzemi gyártása csak a II. Világháború után vette kezdetét. Itt talán nem túlzás azt állítani, hogy a szörp a régi idők itala. Mai napig is kitart. Töretlen népszerűségét annak is köszönheti, hogy hazánkban sokféle és kiváló minőségű gyümölcsterem, amiknek az egyik tartósítási formája a szörp készítés. A szörp ma már sokkal több, mint egy szomjoltó frissítő. Maga a retro életérzés. Az ízélmény mellett a gyártók egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az egészségre és a természetességre. Mégis van, ami nem változik. A szörp készítés mesterei esküsznek arra, amire nagymamáink is, a valódi gyümölcsre, a mesterséges anyagok és tartósítószerek mellőzésére, valamint a vastag plédek között dunsztolódó palackokra.
9: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
10: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az énekes, gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismertté. A zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa, szókimondó dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunkról mindig kimondani.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Deva, Takács Dorina szóló projektje. A fiatal előadó életében mindig is óriási szerepet töltött be a zene. Színházi darabok, kórusok, zenekarok után úgy érezte, hogy itt az ideje elindítania saját szóló karrierjét. Számait ő írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítót is ő készíti. Nevében a D, mint Dorina, az előadót jelképezi. Eva nem más, mint az első nő a Földön. Dalait leginkább népdalok és az elektronikus zenék inspirálják.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású. A szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sins-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült, majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készíts el az 1920 az új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A krákenek mitikus fejlábú lények, gigászi méretű polipcsápjaik vastagabbak az összes valaha épített hajó árbocánál. Ezért simán el tudják bármelyiket süllyeszteni úgy, hogy a víz alá húzzák. Viking tengeri mondák szerint Izland és Skócia között élnek. Nincs olyan feljegyzés, amely alátámasztaná, hogy budapesti szórakozóhelyek galériáin is megbújnának, rosszban sántikálva. Ám a Csak neked kislány zenekar tagjai Facebookos bemutatkozásuk szerint rossz embereknek, de jó krákeneknek tartják maguk. Egy 25-ös számuk szövegében hölgyekkel ismerkednek a galérián, a folyamat egyik fázisa a szemezés. A krákeneknek köztudottan tilos, hatalmas zöld szemébe nézni, ha valaki mégis megteszi, az irányításuk alá kerül, aztán a hajója bánja asszitut. Lányok, mi szóltunk?

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Juca Chávez, brazil komikus, énekes, a 70-es években a katonai diktatúra idején kényszerült először portugál, majd olasz emigrációba. A politikai változások után hazatért, és 2023. március 25-én bekövetkezett haláláig önálló tévéshowjában a fennálló rendszerek legnagyobb kritikusaként tevékenykedett.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Építik a Dunai vízszint emelő fenékküszöböt Paksnál. Egyre nagyobb a különbség a bérek és a nyugdíjak között. Két új állomással hosszabbítják meg a 3-as metrót. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segíti emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. A munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek. Tovább nő a szakadék a bérek és a nyugdíjak között Magyarországon. Júniusban az átlagos öregségi nyugdíj 263 ezer, a medián pedig 232 ezer forint volt. Szakértők szerint az elmúlt években a keresetek jóval gyorsabban emelkedtek, mint a nyugdíjak, ezért romlik az idősek relatív jövedelmi helyzete. A szakmai vélemények szerint a rendszer hosszú távú fenntarthatóságához nagyobb forrásokra és a bérekhez jobban igazodó nyugdíjemelésekre lenne szükség. Két új állomással meghosszabbítják a 3-as metró északi szakaszát. A kormány tervei szerint a vonal Rákospalota Újpestig épül tovább, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként. A mintegy 80 milliárd forintos beruházás finanszírozását uniós forrásból biztosítanák. A fejlesztést Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mutatta be, bár korábban ennél nagyobb szabású hosszabbítási tervek is napirenden voltak. átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésre álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Az MNB hangsúlyozta, a továbbiakban is minden szükséges információval segíti a nyomozó hatóság munkáját. Még mindig rengeteg az illegálisan lerakott szemét az erdőkben. Ennek megakadályozására társadalmi szemléletváltásra van szükség, hangsúlyozta az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László felhívta a figyelmet arra, hogy az állami erdőgazdaságok az elmúlt években majdnem 13 ezer tonna építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagot gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből. A miniszter hangsúlyozta, nem figyelmetlenségről, hanem tudatos jogsértésről van szó. Hajtóműhiba okozta a Ryanair múlt havi súlyos repülőgépes incidensét. Az előzetes vizsgálat szerint egy turbinából kiszakadt lapát darabjai törték be az egyik ablakot a Görögországból Németországba tartó járaton. A nyomás különbség miatt egy utas csak nem kiszippantódott a gépből, társai tartották vissza. A személyzet vészhelyzetet hirdetett, és a repülő biztonságosan visszatért Tesszalonikibe.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, és csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható, néhol viszont megélénkül a szél. Délután 30 és 33, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére fokozódik a hőség, vasárnap pedig akár 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Szeretettel köszöntelek, kedves hallgató, Babi Kedit vagyok, és a mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket, a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt, vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert, az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
2: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
1: És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
2: Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van 2 kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromság kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
1: Azt mondtad előbb, vagy beszőtted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
2: Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
1: És akkor hogy indult el a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
2: Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik, ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
1: Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
2: Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél. Természetesen be kellett járni egy olyan utat, ami ezt megágyazta, mivel külföldön éltem, dolgoztam német, illetve angol nyelvterületen is egy pár évet, majd utána pedig Budapesten üzemeltettem egy éttermet, és onnan költöztem végül haza.
1: Akkor azt már tudjuk, hogy mi volt a cél, a Villa Kabala, de ki volt az, aki téged visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
2: Ez egy teljesen véletlen dolog volt, ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre, egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet. Ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
1: Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
2: Abszolút, amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
1: Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
2: A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
1: Na hát, hogyha többes számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
2: Ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmens a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérló húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk, és egy irányba nézünk.
1: Mióta a csapat tagja András?
2: Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
1: És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a nullához, mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
2: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
1: Ki a jó hangulat felelős?
2: Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai, de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünkről is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervizstopp, az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
1: Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónak is bejött ez a szemlélet.
2: Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
1: Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is, és ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
2: Abszolút, ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
1: Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
2: Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
1: Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
2: Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
1: Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, azaz étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
2: A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
1: És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a Stílusos Vidéki Éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
2: Igen,
1: omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendéged, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak?
2: Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak. És az a hála, amit tulajdonképpen, ugye, az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
1: Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk, történetesen a Japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség, az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami milyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
2: Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy 6 féle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
1: Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van. Úgyhogy kedves hallgatók, innen folytatjuk a beszélgetést majd Fölföldi Péterrel, néhány perc után várunk vissza benneteket a rádiók mellé.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
5: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai vendégem Fölföldi Péter, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója. És Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
6: Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni és kóstoló menüket készít és értéket teremt, de ennek az előkészülete ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk. Ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
5: Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az

0: jelenti, hogy itt kistermelőktől, vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a, nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
1: Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici kistermelő, állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
0: És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet, narancslevet nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
1: Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztően szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktövis, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
0: Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktöv is idegennek tűnik, pedig itt terem. Körülöttünk terem.
1: És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemici beszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
0: Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, megszüretelitek? Az sem itthon persze.
1: Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát, nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olívaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
0: Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
1: Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
0: Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Szilvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátásra bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Szilvánónál olyan tányért, amibe dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Szilvánó felirat. És most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
1: Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy...
0: Sajnos!
1: Egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egyedivé lehet egy picit válni. Nekem az egyik legnagyobb inspirációm az természetesen az édesapám, aki pontosan hasonló módon mindig különleges és egyedi dolgokra vágyik, és mindig újít valamit. A másik pedig abszolút a séf, aki még 7 év után is minden héten meg tud újulni a konyhában, és ez számomra is egy nagyon-nagyon jó cél, hogy mindig próbáljunk jobbak lenni az előző napnál. Ez az egyik legfontosabb motto számomra biztosan, és innen jött egy 5-6 évvel ezelőtt az első ilyen agylövés, ami a kerámia volt, és most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
0: Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
1: Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben, és borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
0: Komoly alkoholista lehet ez az ember.
1: Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
0: Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az Asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy Hát egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodó köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
1: Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot. Mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az étterben van, és ezért találtuk ki ezt az asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremt tettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
0: Lehet inspirálni és inspirálódni, akár ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most látják a csillogást, villogást, előtérbe kerültek a séfek az utóbbi időben, de vajon tudják-e, látják-e, hogy mi van e mögött, a szakma mögött? Egy konyha technológiát el tud lesni, beírja a Google-be, vagy ChatGPT, gyönyörűen elmagyarázza neki, hogy mit, hogyan készítsen. De azért kell más is ehhez a szakmához.
1: Hogyne, rengeteg alázat, tanulás és lemondás, amit számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a fajta rengeteg élmény, emberek megismerése, azok a mindennapok, amit a nehézségek ellenére mi megélhetünk, azért mi elképesztően hálásak vagyunk.
0: Szoktál segíteni fiatalokat, vagy fordulnak hozzád, vagy aki betér oda esetleg, be akar-e nézni valahova? Van ilyen tapasztalásod?
1: Már régóta próbálunk megágyazni egyfajta gondolatnak, amit mi szeretnénk megvalósítani. Nyilván meg is fogunk, csak időkérdése. Elkezdtünk workshopokat bevezetni a kabalában. Van jelen pillanatban is háromféle workshop. Az egyik az egy kerámia workshop, amit én tartok lent a műhelyben.
0: Hogy nem?
1: Egy kicsi betekintést, egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degustációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentált ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjesztések, ébresztése, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentor programot elindítsunk majd a villában. Megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
0: Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
1: Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
0: Milyennek látod a Villa Kabala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
1: Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
0: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
1: Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is, köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója, akivel a személyes vendéglátásról, a környezettudatosságról, a folyamatos megújulásról, a játékos kíváncsiságról és a szakma szeretetéről beszélgettünk. Hogyha vissza szeretnétek hallgatni ezt a mai vagy a korábbi beszélgetéseimet, akkor keressétek a Spotify-on az Egy Életem csatornámat. Újabb vendégemmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
3: Sziasztok, Fehér Balázs vagyok, ez itt a Rádió Café, és tényleg van barátod.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Nyár, vízpart, hideg italok, napnyugta, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozóhelyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án, csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus, napnyugtás szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban. A 4. kerület Zsilip utca Újpesti vasúti híd lábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Biztonságban vannak a Horvátországban nyaraló magyarok. Orbán nem megy Paksra, torockai szakértőt küld maga helyett. 60 embert fogtak el a fővárosi rendészeti razziában. Fokozódik a hőség, a hétvégén ismét 40 fok közeli értékeket mérünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Újabb erdőtűz pusztít Dél-Horvátországban, Split közelében. A környéken tartózkodó magyarok biztonságban vannak, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal, közölte Orbán Anita külügyminiszter. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó, kisebb település lakóépületeire is átterjedtek. Éjjel több száz helyi lakost és turistát kellett kimenekíteni, egy ember kórházba került. A szél és a hőség nehezíti az oltást. Brács szigetén és Rijeka közelében is erdőtüzekkel küzdenek, de a Balkánon több országban is hasonló a helyzet. Orbán Viktor nem vesz részt a Magyar Péter által szombatra összehívott paksi egyeztetésen. A Fidesz szerint Paks nem kampányhelyszín, a miniszterelnöknek pedig az országgyűlést kell tájékoztatnia. Torockai László szintén nem megy el, helyette Tóth Máté energiajogászt delegálja a találkozóra. Magyar Péter jelezte, hogy holnap reggel 10 órakor az atomerőműnél a fenékküszöb építés részleteiről személyesen szeretné tájékoztatni a politikusokat. A miniszterelnök jelezte, hogy szó lesz a korábbi évek mulasztásairól is, mert azok miatt vált szükségessé a mostani beavatkozás. Közben a Duna tovább apadt Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. A fenék küszöb építés várhatóan egy hónapig tart, és összesen 145 ezer tonna követ használnak fel. Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta ZRT igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát. Átvilágítják a Nemzeti Színházat, közölte a kultúráért is felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői az intézmény igazgatóját. Hozzátette, Vinyánszky Attila jelezte, hogy megértette és elfogadta az átvilágítási protokollt, kész a kölcsönös együttműködésre. A vizsgálat eredményéről később tájékoztatást adnak. Folytatódott a kiterjedt rendészeti razzia a fővárosban. A negyedik héten a több mint 2000 igazoltatás mellett 60 embert, köztük körözött bűnözőket is elfogtak, mintegy 40-et pedig előállítottak, közölte a BRFK polisz.hu-n. A rendőrök intézkedtek kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, de volt sok köztéri italozás és egy tucat esetben egészségügyi panaszokkal küzdő vagy magatehetetlen embert helyeztek biztonságba. 18 esetben büntető feljelentést is tettek.
4: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, és csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható, néhol viszont megélénkül a szél. Délután 30 és 33, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére fokozódik a hőség, vasárnap pedig akár 38 fokot is mérhetünk majd.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
8: A Balaton lesz az idei strandfesztivál egyik főszereplője. A fesztivál a Minden, ami Balaton jegyében arra vállalkozik, hogy a Zamárdiba érkező több tízezer vendégnek a tó minél több arcát megmutassa, a gasztronómiától és a boroktól, a kortárs művészeten át egészen a balatoni életérzésig. A zenei fellépők mellett számos izgalmas program várja az érdeklődőket augusztus 19-e és 22-e között. Ezekről a fesztivál főszervezője Lobenwein Norbert mesél.
9: Amikor mi a strandfesztivált elindítottuk 2013-ban, akkor még egészen más volt a helyzet, éppen a napokban a kezembe került egy akkori online plakát az első fesztivál fellépésekről, hogy kik voltak akkora nagy nevek és kik számítanak ma annak. Hát egészen megváltozott abban az értelemben a világ, hogy hazai előadók, hazai zenekarok Budapesten akár hetente több alkalommal is teltházas tízezres tömegeket vonzanak koncertjékre. Mi ennek próbálunk abban az értelemben megfelelni, hogy most idén már két egyenértékű nagy színpad épül a Balaton partján, mert hogy szeretnénk abban az értelemben kiszolgálni a közönséget, hogy az igazi nagy kedvenceiket, a pikarénákat, vagy a legnagyobb koncerthelyszíneket töltik meg, azokat el tudják érni, meg tudják nézni a strandfesztivál keretei között is. És hát mellette persze fölfelé, lefelé korosztályban is sokat próbálunk mozogni. Nyilván itt vannak a nagy legendák is, Charlie-tól, mondjuk a Bikininál, Deák Bill Gyuláig, meg hát itt vannak a nagyon aktuális, nagyon fiatal nevek, akiket én is a tizenéves gyerekeimen keresztül ismerek meg elsősorban, de közben nagyon fontosnak tartom, hogy nyitottak legyünk arra is, hogy ők akár először jussanak fellépőként is ilyen típusú fesztivál élményhez, és a közönség is itt találkozom velük először talán. Megijeszteni azért nem szeretnénk a közönséget így augusztus közepe táján azzal, hogy már iskolába csábítjuk őket, vagy nagyon-nagyon emlékeztetnénk őket arra, hogy iskola is van. Ez inkább abban az értelemben egy játék. Tavaly óta elindítottunk egy új projektet a strand keretein belül, ennek az a neve, hogy Strand City. Ez igazából a Pest-Vest város, vagy a sok nagyvárosban működő mini-city jellegű programokhoz hasonló, ahol elsősorban kisgyerekeknek mutatják meg azt, hogy milyen bemondónak lenni, vagy éppen egy barkácsboltban dolgozni, vagy eladónak lenni. Mi ugyanezt megteremtjük egy város a fesztiválon keretein belül, csak hát nyilván nagyobb gyerekeknek, ahol reggeli tornától, jógától elkezdve az esti kertmozinát, napközben színházig, kultúrház, diszkó, házasságkötőterem, rendőrség, kórház, csomó minden fölépül, és hát ennek keretében épül fel az iskola is, ahol egy picit játékos formában semmiképpen sem olyan matek órákra, meg töri órára kell gondolni, mint amilyen a hétköznapokban jellemző, sokkal inkább olyanra, ami fesztivál környezethez illik, hogy más nem mondjuk a nyelvtanúra, az egy ismert magyar TikTokernek a programja lesz, ahol a hogyan tudjunk helyesen káromkodni kérdést elemzik majd, illetve mondjuk DJ Venom a Halott Pénznek a DJ-je, aki az én szememben egy élő zenei lexikon mesél arról, hogy a rock történelemben milyen fejezeteket érdemes megjegyeznünk. Úgyhogy az iskola az nagyjából erről szól. A színház az egy új világa stand keretében, ott a Cheat produkció, fiatal fiúk, lányok, színészek érkeznek a Hamlet feldolgozásával, és Janikowski Éváról egy darabbal, sok minden mással, illetve a Vix Színház is érkezik hasonlóan izgalmasnak ígérkező produkciókkal. Tulajdonképpen a Strand Fesztivál esetében, vagy akár mondhatom azt, hogy a legtöbb fesztivál esetében, amihez van közünk, az egy küldetés a részünkről, és anélkül azt gondolom, hogy nem is tudnánk igazán jól érezni magunkat a bőrünkben, hogy a zenei kínálaton túl sok olyasmit próbáljunk mutatni a közönségnek, amiért azt szoktuk mondani, hogy egyet nem váltanak, de biztosak vagyunk benne, hogy ebben az értelemben el tudunk térni sok más fesztiváltól. A képzőművészet, a Strand Art névre hallgató produkció az pontosan ilyen, és hát idén már ez egy igazán nagyra nőtt szelete a Strand Fesztiválnak. Egyrészt van egy állandónak mondható meglepetésünk, a fesztivál főbejáratánál egy 200 négyzetméteres konténerekből épült falra Weiler Péter, a képzőművész barátom, alkot mindig valami csodát. Most ennek az idei alkotásának, egy AI alkotásnak a Mély víz a címe, utalva arra a helyzetre, amit mindjárt tudunk a tavaink, folyóink kapcsán. Aztán Vidák Zsolt képzőművészt arra kértük fel, aki illusztrátorként nagyon izgalmas budapesti utcaképeket alkot, és a turisták nagy kedvence, hogy a Balatonról készítsen egy hasonlót. Nekem a Balaton címmel egy nagyon erősnek mondható kortárs képzőművészeti felvonulásnak lehetnek a szemtanúi azok, akik járnak kellnek a fesztiválon. Itt a strandhoz kapcsolódó öltözőszekrényeknek, öltöző falaknak a felületeire kerülnek Bukta Imre, Evzámbó István, Weiler Péter, Berezki Kata, sorolhatnám sokaknak a művei. Aztán itt lesz Sivitka Panni, aki személyesen jelen van a fesztiválon 4 napig, és a közönség szeme láttára az úgynevezett Sun City keretében egy valódi vízi biciklit alkot, alakít át, úgy, ahogy ő tőle megszoktuk, hogy ugye rengeteg vízparti és nagyon izgalmas képeket alkot. Ővele érdemes lesz itt minden értelemben találkozni, és hogy ki ne felejtsen, még egy szívemhez közel álló projekt, amit a Sopron Festen már bemutattunk, most pedig egy nagy szelettét újra elhozzuk. Ez a SAT névre hallgató, talán a világ első mobiltelefonos kiállítása, így fogalmaztunk, hiszen arra kértem sok-sok művész ismerősömet, barátomat, küldjenek olyan fotókat, amiket ők mobiltelefonnal készítettek, Betonhupitól, Azarián át, Marsakó Dávidtól, Kapu Tiborig, hogy néhány szélső értéket említsek. Nagyon-nagyon izgalmas képek érkeztek, és ezek egy vízparti tárlat keretében lesznek most megtekinthetők.
10: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Rádió Café.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Rádió. Itt a Földön és külföldön.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskünöm tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem?

0: Pédus. A hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas. Porokuszema!
1: Zsebrádió! Zsebrádió. A-tól Z-ig.
0: A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
2: Motto.
3: Egy sima, egy fordított. Azaz, a kézműves meseszocializmus.
0: A nap műtárgya.
3: Süsű a sárkány. Egy süsű mindenek felett. Tolkien mehet a túróba gyűrűjével. Kivételes, vitathatatlan mestermű. Ráadásul szakít azzal a béna dramaturgiával, ami minden magyar népmesét tökörúg, hogy a sztori közepén sígy-súgy levágják a sárkány fejét, utána meg semmi látmány, meg izgalom, maximum kacsalában forgó kégli. Valami mindig hiányzott, valami kimondatlan, amitől a süsű tényleg legyőzi a két legnagyobb magyar mesemondót, Verne Gyulát és Kolumbusz Kristófot. Mint tudjuk, ott volt az ajkunkon, de nem mondta ki egyikünk sem. Kötött áru. Bizony. Mint tudjuk, hogy akkoriban a legjobb pulcsikat az aranypó kötötte, asszertív érdeklődő kisfiúként sokszor elképzeltem az aranypókot, hogy horgol, fáradhatatlanul, garbót meg kardigánt, ő nagy barna gombokkal, amik egy régi focilabdára hasonlítanak. Idő volt megszeretni, de sikerült. Süsű, essünk neki, de csak finoman. Vége volt az űrversenynek, belevágtunk az igazi küzdelembe. Harc a gyerekekért. Süsű a sárkány 1977-ben debütált, ugyanakkor, amikor a Haldokló Nyugat megpróbálkozott a Star Wars című trükkfilmmel beférkőzni a szocialista gyerekek álmaiba. Ha-ha, hiszen az egy tákolmány, kérem. George Lucas azóta is derűs szerénységgel meséli el, hogy purhabból, indexlámpából, damilból, meg mindenféle limlomból tákolták össze a csillagrombolókat, meg a Yoda kégliét, stb. Azt mondja, Industrial Light and Magic. Hát a Vox is látta, hogy törpe van a centrifugába. Nagyobb irodalma van ennek, kérem, mint a teremtésnek. Bezzeg a süsű. Ott nem lógott ki a lóláb, mert a süsűben nem egy törpe volt, hanem a kemény Henrik bácsi. A két sztori között pedig egyenesen zongorázni lehetett a különbséget. Amíg a Star Wars egy mese, a jók és a rosszak harcáról, addig a süsű maga a fénylő szocialista Kánaán. Igazság, nem viccelek, az. Van egy hülyécske sárkányunk, akinek nincs lakása. Tehát egy közülünk. Csöves. Találkozik a nagyfejű királyfival, aki beszeretne kerülni a felső vezetésbe a közösségért tett erőfeszítéseivel. Van ugye egy seftes, aki almaszappa meg dezodor helyett kurrens sárkányfüvet árul feketén. És minden klappol. Elsőre nehéz kiszúrni, mert halad a sztori. De a királyfi azzal indít, hogy megegyezik a sárkánnyal, hogy együtt ijeszgessék a lakosságot, ami egyenes út az ismertséghez és a karrierhez. Ez kampány, kérem. 2. Beveszik a feltűnően nagy orrú árust, hogy felezzék a pénzt. Ők felhajtják a keresletet az ijeszgetéssel, az árus kasszál, aztán 8 meg 8 a 88 alapon osztoznak. Okosba. Hát mi ez, ha nem a szocializmus? Ez, kérem, a büntető törvénykönyv szerint csalás, szélhámosság, megtévesztés, adóelkerülés. Hát nem egy született politikus ez a királyfi elvtárs. Halad a sztori, a hadsereg pont olyan, mint amilyennek gondoljuk. A felső vezetés töketlen, és külső segítségben reménykedik. A lakosság pont annyira áll ki a közös értékekért és a csúcsvezető királyért, mint a szocializmusban. Semennyire. Lapítanak. Finálé, kis végopera betéttel, ez a szocializmusban kihagyhatatlan, vagy minden jó, ha a vége jó. Eszébe se jut senkinek, hogy itten mindenkinek kiderült, hogy be voltak csapva. Átverés volt az egész. Fel sem merül senki, mert elnézést, akkor a jó királyfi úr végig hazudott. Egyáltalán letetszik tudni vágni egy sárkány fejét, ha nem kamusárkány jön? Nem, semmi. Isten hozott öcsém nálunk, ez a való világ, mondja a költő. És mindezt, nagy figyi, horgolva, mindenki horgolva van. Megnézem a George Lucas fejét, amikor megmondják neki, hogy sokkal jobban járt volna, megkéri az illanénit, hogy horgoljon még két zsoldost, egy péket, meg egy favágót, de annak nem kell láb, mert akarja a mini farakás. Hát a Csubakka milyen jó néz neki rendesen megcsinálva. Hát itt tiszta kupleráj ez a szerencsétlen Wookie. Egy kócshalom. Lézerkard. Hát egy benedvesedett csillagszorót lehelő sárkány leverte a Darth Vadert. És nyert. Volt ugyan egy nyugatmajmoló kísérlet a Pirx kapitánnyal, aki két Skoda féklámpa között gyalogolt egy akváriumban, mindezt egy Moszkvics kipufogodóból a hátán, de hál' Istennek nem folytatták. Hát gondolom elfogyott a dekoratív hálólámpa a Keravilba, és akkor nem volt több ötlet űrdíszletre. Bébi oda a kerti grillben, ugyan kérem, Illa néni, katogja már össze egy lila koncerrát, olyan perzsa szakállal.
2: Csinálom, fiacskám.
3: Bátran kijelenthetjük, hogy mi, magyarok, uraljuk a világ horgolt hős iparát. Vasember? Ugyan már. Ha horgolunk egyet. És akkor még nem beszéltünk az aranypók Light and Magic ászunkról. A megkelekről. Na, azt is az Illa néni horgolta. És akkor még nincs vége. A magyar kultúra és filmipar elő fogja venni a csoda fegyvereket. A makramét, meg a subát. Tuti. Itt az ideje egy suba honfoglalás filmnek.
0: Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: pocis kártya.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: pocis kártya
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Az első már megint egy portugál.
1: 2.
2: Ez az űrge már megvan. 4.
1: 3.
2: Itt az orró a Nápolyból. Ezt el tudom cserélni a Danival.
1: 4.
2: Ha jól húzom ki, akkor emögött kell lennie a kirobbanós hologramos extazis Mbappénak.
1: 5.
2: Na, most mehetek a gyógyzacskóért.
3: Anya, nem kell valami a boltból?
1: Ne feledd. Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: Hurgász percek totyával.
5: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Őrület, ami itt folyik.
1: A hálózsák szaga. Ötvenkilencedik rész. Szolgálunk és védünk.
2: Amíg a felügyelő ebédelt Árpádnál, a minyon tagjai elemért faggatták. Kissé idegesek voltak, de leginkább az ölükbe potyan szerencse miatt aggódtak. Úgy 3 éve történt, hogy Elemér, az éves, rendes összejövetelen elmondta, hogy ezentúl minden pénteken fellép az amatőr zenekar az Ipoly Kakasi kocsmában. Minden áldott pénteken. Amikor azt is hozzátette, hogy ezért mennyit fizet a megbízó, nem volt több kérdés. Annyi a dolguk, hogy feltűnés nélkül őrizzenek egy, aztán 2 embert, és biztosítsanak néha egy átadás átvételt.

0: szó szerint semmi rossz nincs a krabbekban. Nyugodt, mint egy gleccser. Kemény, mint egy gleccser. Amikor kiderült Árpádról, hogy Kazaksztánban és Mongóliában volt katona 6 évig, a mocsó tisztelet is fejet hajtott előtte, de nem csak tisztelték, meg is szerették. A meló is nyugodt volt. Rendszertelenül, de csak is pénteken megjelenik általában egy idegves, gyanakvó külföldi és leül a kertben. Valamit rendel, ekkor elemér egykedvűen jelzi, hogy ma meló van. Nem történik semmi, csak tudják, hogy ma meló van. Ilyenkor Árpád leereszkedik a ház alá, majd amikor visszatér, elemér, lerak egy hátizsákot a vendég mellé. Ennyi. Utána az egyikük követi. Az illető valóban távozik, és mindig nagy sebességgel szinte menekülnek a helyről, akkor az tiszta. A többiek kezdetben a környéken néztek körül, de amióta Illés intézi a dolgokat, lett arra keret, hogy bekamerázzák, meg telerakják a helyet jelzőberendezésekkel. A legkorszerűbb szarokkal. Szakértővel rakták össze a pakot, mert elemérnek, van egy komoly, tekes drótja. Ekközben Illés csendesen Diósira tekintve jelezte, hogy átmenetileg befejezte a nagy Leóról szóló történelem óráját. Felállt az asztaltól, és elment vörösbor dekantálni. A pompás ékszert ott hagyta. Árpád is éppen kiment valamiért. A nyomozó érezte, hogy szándékosan hagyták együtt a vagyontérő holmival. Nagy Szent Leó pápa történelmi karperecével, ami a pápának annyira értékes, hogy még egy bérrablót is küldött érte, hogy megszerezze. Világos volt számára az is, hogy ez a két férfi mit gondolt erről a bestelenségről, de az a napnál is világosabb, mert azzá tették, hogy számukra ez egy bizsú az 1000 közül. Ez egy próba. Nem próba. Ez egy ajánlat. Elteheti és távozhat. Választhat. Őrzővé válhat, jutalmat kap érte, mehet Isten hírével, mint a többi névtelen, akit megfizettek. Ha megszegi a szavát, úgy jár, mint a többi.
1: És mi volt az, ami olyan fontos volt a fejedelemnek, hogy azzal temették el?
0: Kérdezte, amikor a férfiak ismét beléptek. Közben óvatosan visszatolta Illés oldalára az ékszeres dobozt, amit úgy csomagolt vissza a bársonyba, hogy látszon, hogy benne van. Hát, azt nem láttuk, ugye? Hát azt nem nyitotta ki senki. Csak most a víz. Azért kell szerelni. Meg a műhód miatt. Diósinak keresztbe fordult az Ádám csutkája a műhódtól, de teljes erejével fegyelmezte magát. Illést kicsit zavarta, hogy Árpád ilyen gyorsan elfogadta bennfentesnek a felügyelőt, oldalra pillantva feddőn nézett rá, de az Árpád vállat sem vont, visszafordult a főzéshez, jelezve, hogy részéről megtörtént a döntés. Diósinak volt szeme ehhez. Összenéztek Illéssel, mind a ketten látták, hogy felesleges tovább húzni a tesztet.
2: 40 évet éltem ezzel a titokkal, aztán ide jöttem. Nehezebb dolgom volt az Árpáddal, mint magának, aki 4 hete van itt. Felügyelő, maga tud valamit? Na, üljön le közénk. Remélem szereti a karfiolt. Az Árpád nagyon morog, ha ott hagyja. Magát tényleg vackornak hívják?
0: Pirinyó tök üres volt, ezért folytatódott a sztorizás.
3: Van itt egy erdő, a kemping meg a folyó között, a helyiek úgy hívják a sebes erdő. Mert sebek vannak a fákon, ilyen vágások. De a prof úgy hívja a könyv. Az valami fontos hely. Ott haverkodott össze a két hapsi, mert a prof az érti, hogy miről szól az erdő.
4: Érti?
3: Rovásírás van a fákon. Mondjuk nem értem, hogy hogy lehet egy fán rovásírás, mert max 100 évesek, de a poén az, hogy a rovásírás az csak akkor látszik teljesen, amikor

0: akkor Szent János bogarak rajzanak, vagy párzanak, vagy mit tudom én, mindegy. Amikor rohadt sok Szent János bogár van, mert azok belebújnak a résekre, és akkor világít a rovásírás, mint egy neonfejlirat. Na, akkor ott a prof elrévül, de frankon, ott van egész éjjel.
1: És mi volt odaírva?
0: Fingomsítom ide, valami fontos, valami útmutató lehet. Akinek az Árpád csomagot ad, az előtte mindig ott bóklászik. Azért tettük oda először a kamerákat.
1: De hát ott csak a vakrészeg lengyel molyolt, akit a Magilla Gorilla holland nő kukkot.
0: Ja. Aztán amikor lement a hapsi a partra, akkor a Magilla Gorilla nő hidegvérrel hátba lőtt egy nyilla. Aztán, mint a mi sem történt volna, visszament a többi hollandhoz, akik valami sorozatot bámultak, leült közéjük, és megkérdezte, hogy mi történt, amíg nem látta.
2: A Hálózsák szaga 59. adását hallották.
3: Have a good day.

0: Kisfiam, most, hogy már ilyen nagy lettél, meg kell tanulnod, hogy nem elég csak úgy össze-vissza rángatni a smirglit. Gyere, nézzük meg ezt a videót.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin Gute Tag. Und elmondva neked, mi az a smirgl? A smirgl? Amit te mondasz úgy, hogy dörzspapír, az egy dörzsölésre való eszköz. Úgy kell használni, hogy ráhelyezed a dörzspapírt arra, ami dörzsölni akarsz, arra pedig rárakod a tenyered. Aztán fogod és elkezded csiszítolni, elkezded húzogatni, hogy jó alapos legyen a dörzsölés. Ha kell, ráhelyezheted a tesúly is, és akkor már nagyon-nagyon dörzsölsz. Ha finom a dörzspapír, akkor a csiszítolás, a dörzsölés is finomabb lesz. Használd bátran, de leszete óvatos.
0: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
3: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
4: Nagy figyelj, most jönnek a felnőtt pupákságok szépen sorban. Először is farmer nadrág. A farmer nadrágot az egész világ hordja, sőt a farmer nadrág viselésének kifejezetten jelentősége van. A világ leghíresebb farmer nadrágja a Levi's. Ezt úgy is hívják, hogy jeans, és az anyaga denim. Na, papír ceruzát elő, most jönnek a marhaságok. Ez nem egy Levi's, ez egy Levi's. Ugyanis egy Levi Strauss úr nevéhez fűződik, aki San Francisco-ban lakott. Kettő, denim és jeans, betoys. Ezt a trükkösen szőtt, sávoly szövésű anyagot Franciaországban gyártották, Nimes városában, ahol minden guriga farmer anyagra ráírták Serge Denim. Aztán elszállították egy olasz kikötővárosba, hogy Amerikába szállítsák. Genovának hívták ezt a kikötőt. Genovai kikötő, Genoa Sport. Denim, jeans. Eldobom az agyvelőmet. Nap-nap után hüledezünk, hogy a fenébe tudott ez az emberiség rakétát küldeni a Marsra, úgyhogy egy farmer nadrágról sem tudják, hogy az tulajdonképpen micsoda, miből van, mi a neve.
5: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit,
6: de addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: Na nézzük, hogy mi történt a héten. Magyar makroadatok és amerikai adatok, amik izgalmasak voltak, és még a kereskedésre, pénzügyi, vagy az árfolyamokra is hatással voltak. Fodor István az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével nézzük át a hetet. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Kezdjük a magyar makróval, vagy makroadatokkal. Ugye jött egy csodás inflációs adat, egy költségvetési államháztartási többlet, úgyhogy elég vidám hetünk volt ilyen szempontból.
4: Abszolút, pedig még bőven benne vagyunk a nyári uborka szezonban, igen, de azért itthonról ezek mégiscsak érdekesebb és fontosabb adatok voltak. Mindjárt vissza is kanyarodnék egészen a múlt hét péntek délelőttig egy gondolatra, ugyanis a forintot is jócskán megmozgató infláció szám jött ki. Messze a várakozások alatt alakult, éves szinten 1,2%-ot jelentett, havi alapon pedig negatív lett a ráta. És ahogy említetted, jött még egy költségvetési adat is, ami kellően nagy visszhangot kapott, mert viszonylag szokatlan, hogy egy hónapban bő 500 milliárdos többlet mutatkozon a büdzsében. Ez júliusra most összejött, és ami mindezek mellett szerintem a legérdekesebb, hogy megszólalt a héten az MNB egyik alelnöke, Banai Péter, aki azt fejtegette, hogy előbb-utóbb rákanyarodva az euró bevezetésre, lassan érdemes lehet felülvizsgálni a Nemzeti Bank inflációköltő politikájának a célszámát. Ez most ugye úgy néz ki, hogy 3%-ban van meghatározva, egy plusz-minusz 1%-os toleranciasáv mellett, ami a régióban egyébként a legmagasabb. Ha a cseh, lengyel, román monetáris politikai célokkal hasonlítjuk össze, akkor ott rendre 2-2,5%-okkal találkozhatunk. Ehhez a 3%-hoz több mint 20 éve egyébként 2005 óta nem nyúltak hozzá, de mivel az Európai Központi Bank egy 2%-os inflációs célra törekszik, idővel el kell kezdenünk közelíteni elfelé a szint felé, és hát mikor jobbkor, mint amikor egyébként is kifejezetten kedvezően alakul a hazai mutató. Most egyébként 2% alatti éves inflációval kalkulál az idei évre a jegybank, és jövőre is 2,3%-ot vetítenek előre. És mit is jelent mindez a forint számára, hogy ezt meglépik? Hát röviden, az ambiciózusabb inflációs célok, azok szigorú monetáris politikát követelhetnek meg, vagyis bár most számolunk augusztusban egy kamatvágással, és legalább még egy vágással a negyedik negyedévben, mivel 5%-ra csökkenhet évvégére a kamatszint, de elképzelhető, hogy 2027-ben kisebb mértékű csökkenés jöhet, mint azt korábban vártuk. Hát ami a forintot illet, itt az inflációs adat után rövid ideig még 3,67 fölé kúsztak a jegyzések, mégis ez egy erős megerősítés arra, hogy további kamatvágások jöhetnek egy továbbra is bizonytalan nemzetközi környezetben. Aztán szépen visszacsorogtunk a forint elmúlt hetekben kialakult kereskedési sávjába, 3,60 és 65 közé. Az exportőrök számára szerintem érdemes figyelni ezt a 65-ös szintet, mert mint technikai ellenállás elég jó vizsgázik, rendre megfogja a forint esetleges gyengülési kísérleteit.
3: Aha, és akkor itt esetleg érdemes lehet fedezniük?
4: Adott esetben igen, ez egy elgondolkodható szint.
3: Igen, hogy aztán ne legyen meglepetés, amikor esetleg újabb mélypontra esik a jegyzés, mondjuk 350 forint alá. Jó, ez volt akkor a hazai, amerikai adatok. Itt folyamatosan jöttek inflációs adatok, úgy értem, hogy folyamatosan jött fogyasztói volt, termelői.
5: Ráadásul ott is tegnap jó volt az inflációs adat.
4: Igen, igen, és ez megint csak jegybanki szempontból lesz érdekes, mert hogyha itt van arról beszélünk, hogy érdemi változást eszközölt a jegybank, akkor ez hatványozottan igaz az amerikaiakra. A Kevin Warsh jegybanki elnök első 3 hónapja után egyelőre a bizonytalanság fokozódik. Az alapelve, hogy nem kívánja folytatni az elmúlt években kialakult jegybanki iránymutatást az előrejelzett kamatokon keresztül, és hát ennek egyelőre leginkább annyi következményét látjuk, hogy emelkedtek az amerikai hosszúhozamok, és hogy extrém módon változik a piac megítélése akár a soron következő kamat döntés kimeneteléről. Legutóbb egyébként bemondta az elnök, hogy szeptemberben szükséges lehet egy kamatemelés. A piaci szereplők szemében még mindig vannak kételyek, hogy hát itt sokan tartják Trump emberének, aki tényleg csak a legrégs esetben nyúlna monetáris szigorításhoz, és ebben a, hát ezt nevezzük mondjuk egy hitelességi bizonytalanságnak, a piac árgus szemekkel figyeli a legfontosabb makroadatok alakulását, és ott is komolyabb meglepetés a múlt pénteki non-farm payroll adata a munkaerőpiaci gyengességét jelezte, az e-heti inflációs adat pedig bár összhangban állt a várakozással, de csökkenés mutatott az előző hónaphoz képest, hogy kapott némi muníciót az elnök, hogy miben kapaszkodjon, hogy miért táncolhat ki majd a szeptemberi kamatemelésből, és ha azt mondtam az előbb, hogy már a következő kamat döntés is fejtörést okoz, akkor talán ezt azt szemlélteti, hogy egy hónapja még csak 25% esélyt láttunk az árazások alapján, hogy elkerülhető a kamatemelés szeptemberben. Egy hete ez már 40%-os valószínűséget mutatott, ma reggelre itt a 70%-hoz közelítünk ennek kapcsán.
5: És ugye benne, beletartozik az is, hogy ami problematikus, az a benzinár, illetve üzemanyagár az USA-ban, azért jelentősen többet kell fizetni, ez zavaró lehet, és közben Donald Trump is ugye rászólt a nagy Chevronra, meg az Exxonra, hogy miért keresnek ilyen sokat, hát micsoda dolog ez. Úgyhogy ez is benne
4: olyan
5: van a pakliban.
4: Olyan szempontból kényesen helyzet, hogy évek óta nem találkozik egyébként a Fed a saját inflációs céljával, ott is bőven fölötte vannak, és hát ennek kapcsán ugye időre felmerül az, hogy adott esetben akár a szigorításhoz kell folyamodni. És az árásképpen még egy gondolatot megengedtek a devizapiacokról. Most talán egy olyan devizapárról beszélnék, ami kevésbé van fókuszban itt Magyarországon, de itt a dollár japán árfolyam az, ami kifejezetten komoly izgalmakat szolgáltat a nyári időszakban, és érdemes lehet figyelni a történéseket. Itt az alapsztori az, hogy ilyen egy 40 éves mélypontra került a dollárral szemben még július végére. Megvannak a japánok maguk strukturális problémái, egyébként egy brutális államadósság mellé van egy nagyon komoly költségvetési hiányuk, küzdenek egy hagyományosan alacsony infláció, valami alacsony kamatokat is indokol, és hát ez a mélyrepülés, amit a jenben látunk, az végül egy gigantikus, közös, összehangolt amerikai-japán intervencióra készítette a feleket. Becslések szerint július végén két nap alatt 100 milliárd dolláros nagyságrendben történt beavatkozás, ami körülbelül egy 4%-os ilyen erősödést eredményezett.
5: Tehát jent vettek, Amerika... ugye, és eurót adtak el.
3: Dollárt.
4: Jent vettek, és dollárt adtak
5: dollárt
4: el.
5: Adtak el? Nem eurót adtak? Ja, dollárt adtak el, és aha, érdekes.
4: Igen. És hát amerikai érdekeit kettős lehet ebben a sztoriban. Egyrészt tartanak attól, hogy az ázsiai piac destabilizálódik, másrészt, és azt gondolom, hogy mégiscsak ez lesz az erősebb motiváció, Japán a legnagyobb külföldi tulajdonos az amerikai államkötvényeknek, és hát Amerika nagyon nem szeretne azt látni, hogy egy eladási hullám alakul ki ezeken a piacokon, ami aztán nyomást fejtene ki a kötvénypiacra is. Ami miatt aktuális most ez a sztori, hogy átmeneti és mérsékelten sikeres volt ez a beavatkozás a jen erősítésére. Ismét látunk némi gyengülést, és lőtávolon belül van az a szint, ahol beavatkoztak két héttel ezelőtt. Úgyhogy amit most rövid távon várhatunk, őszre kamatemelést a japánoktól, és kérdés az, hogy adott esetben újra valamilyen célzott piaci beavatkozást végrehajtanak el felek.
3: Okay. Nagyon izgalmas, oké, köszönjük szépen. Jövő hétre esetleg egy-két olyan makro, amire érdemes figyelni?
4: Talán annyi, hogy a héten viszonylag csendes volt az eurozóna adatok kapcsán, de ma jön még egy GDP adat, jövő szerdán pedig érkezik egy inflációs ráta. A magyar naptár az teljesen üres, viszont Amerikából számíthatunk még ipari adatokra, és majd érkezik a legutóbbi Fed kamat döntésnek a jegyzőkönyve.
3: Igen, izgalmas lesz, mert ott nincs augusztus 20-a, úgyhogy fél szemmel rajta kell tartanunk a nemzetközi piacokon a szemünket. Oké, rendben István, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát kívánunk már, a jó kereskedést. Fodor Istvánnal, az OTP Global Markets Treasury üzletkötőjével váltottunk pár szót.
2: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Céges esemény kompromisszumok nélkül.
0: A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Karkava, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedelik Hosvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Pusztazámori Kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
6: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban a 3-as, a 62-es és a 62-a villamos helyett a Bosnyák tér és az Örs-vezér tere között pótlóbusz közlekedik, mert egy utas rosszul lett. A 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. A második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozó halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útra csak balra a Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Szigorít a kormány a költségvetési átcsoportosítások szabályain. Rekordot döntött a személyi kölcsönök iránti kereslet. Turisták ezrei rekedtek Szicíliában az Etna kitörése miatt. Visszatér a hőség, vasárnap akár 38 fok is lehet. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Szigorítja a kormány a költségvetési pénzek átcsoportosításának szabályait. A jövőben az ilyen döntéseket csak részletes indoklással és nyilvános kormány határozattal lehet meghozni. A pénzügyminiszternek minden esetben be kell mutatnia a felhasználás célját, és 2027-től a tartalék alapból származó forrásokat kizárólag az eredeti rendeltetésüknek megfelelő célra lehet felhasználni. A változtatás célja az átláthatóbb költségvetési gazdálkodás. rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei asszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuper előleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Számolt be a miniszterelnök a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben elkezdték építeni a paksi fenék küszöböt, amely akár az erőmű összes turbinájának újraindítását is lehetővé teheti. Magyar Péter közölte, a konstrukció akár egy méterrel is megemelheti a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál. Minden korábbinál több személyi kölcsönt vettek fel a magyarok júniusban. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint több mint 42 ezer szerződést kötöttek, ami átlagosan napi 2000 új hitelt jelentett. A felvett kölcsönök átlagos összege már meghaladja a 3,6 millió forintot. A szakértők szerint a rekord keresletet az alacsonyabb kamatok és az egyre egyszerűbb online hiteligénylés is erősíti. Tovább nőtt az algák mennyisége a Balatonban, a legrosszabb helyzetet a Keszthelyi medencében mérték. A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint a fonalas cianobaktériumok kerültek túlsúlyba, ezért elővigyázatosságból azt kérik, hogy az ott fürdőzők a vízből kijövet mindig zuhanyozzanak le. A tó keleti részén egyelőre jóval alacsonyabb az alga koncentráció, de a szakemberek a nyár végéig folyamatosan figyelik a Balaton állapotát. Több ezer turista, köztük magyarok is Szicíliában rekedtek az Etna fokozott vulkáni aktivitása miatt. A vulkáni hamu miatt lezárták a kataniai repülőteret, számos járatot töröltek vagy átirányítottak. A környéken gyorsan megteltek a szállások, sok utas nehezen tud tovább utazni. A hatóságok azt kérik, hogy az érintettek indulás előtt minden esetben ellenőrizzék járatuk aktuális státuszát.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Visszatér a nagy hőség, ma is napos idő lesz, és csak keleten lehet kevés felhő. Eső nem várható, néhol viszont megélénkül a szél. Délután 30 és 33, késő este pedig 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet. Hétvégére fokozódik a hőség, vasárnap pedig akár 38 fokot is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, szép délután mindenkinek. A kettes számrendszert halljátok itt a Rádió Cafén. Veres Dórival, Behumi Dórival és Máté Bence dokumentumfilm rendező a vendégünk. Szia!
2: Sziasztok!
3: Szia, Bence!
1: A magyar nézők leginkább a 3 évvel ezelőtt készült dokumentumfilmedről ismerhetnek, ami a 444.hu YouTube csatornáján látható. Ez az 5 lecke a valóság felszámolásáról, ami a Fidesz propaganda gépezetéről szól, és annak kiépítéséről. És igazából, hát én megnéztem ezt a filmet, és az volt az érzésem, hogy, hogy ez még egy optimista, kicsengésű dolog. Ez lehet, hogy a mostani 3 évvel későbbi helyzethez ezt
3: de most nagyon belementünk a közöttébe.
1: De miért?
3: Hello! De hát jó, röviden válaszolhatsz rá, persze.
2: Ezt, hogy a mostani helyzethez képest optimista.
1: Bár te nem tudom, mert te nem érsz Magyarországon tulajdonképpen, mert erről fogunk beszélni kezdettől.
3: Hogy igen, meg azt beszéltük, bemutatott
1: azt beszéltük a meg, csak közben felidéztem ezt a filmet, amit
3: ránéztem.
1: Igen, és rájöttem, hogy mit gondolhat itt.
2: Az ukrán háborúval végződött ez a film.
1: Igen.
2: Meg a választások kimenetével. Nem biztos, hogy én ezt akkor optimistának éltem meg.
1: Igen, de tulajdonképpen nem tudom, valahogy én azóta még rosszabbnak érzem a helyzetet ehhez képest is.
2: Én is, de nem csak a magyar helyzetet, hanem úgy általában. Kicsit nyomasztó.
1: Az, hogy arról beszélünk, hogy magyar helyzet, nem magyar helyzet, ennek az oka, hogy te Magyarországon, Budapesten születtél, én ismerlek téged kicsikorod óta, akkor még én is kicsi voltam. Együtt voltunk kicsik, mert egy osztályba jártunk itt Budapesten, egy általános iskolába. De aztán te elmentél onnan, azt hiszem 7-ben, igaz?
2: 6. végén.
1: 6. végén, majd elmondod azt is, hogy miért. Egy másik iskolába, és aztán elmentetek Kelet-Németországba, és ott éltél. Mm-hmm. És ami engem rettenetesen érdekel, majd erről is kérlek, hogy mesélj, vagy beszélgessünk, hogy a kamasz éveidet is Németországban töltötted, és tulajdonképpen ott voltál a rendszerváltásnak annak a részén, amikor ott ugye leomlott a fal, és a kelet-német oldalon mi történt. De szerinted még szeretné jobban visszamenni, Dóri, vagy ez jó így?
3: Nem, ez nagyon jó. Én igazából arra gondoltam, hogy azzal kezdünk, hogy ti osztály társak voltatok, megkérdezném, hogy ki mire emlékszik a másikról. Vagy van egy közös
1: sztoritok? Én nagyon jól emlékszem a Bencére. A Bence egy központi figura volt, csak úgy, mint én az osztályban. De ezt majd ő megerősíti, vagy megcáfolja. De amire nagyon jól emlékszem, és ez abszolút már előrevetíti a felnőtt korodat, és az is, amit csinálsz, és amiről beszélgetni fogunk, mert most nyilván nem azért hívtunk el, hogy a gyerekkori közös emlékeinkről beszélgessünk itt előadásban, az, hogy neked gyerekkorodban is nagyon-nagyon erős volt az igazságérzeted. És ezért aztán meggyúlt a bajod szerintem akkor a szocializmusban. Vagy gyenge szocializmusban, de mégis ez a 80-as évek volt az intézményekkel és a tanárokkal. Te erre hogy emlékszel?
2: Erre én ugyanígy emlékszem, én úgy éltem az életemet, hogy úgy emlékeztem ezekre az évekre, ez elsőtől hatodikig volt. A Váci utcai általános iskola.
1: Mondjuk ki? Mondjuk
2: zenei. Ki. Ahova mi együtt jártunk, hogy ott vertek. Legalábbis engem, nem voltam erre biztos, hogy csak engem vertek, de vertek.
1: Ez egy elit belvárosi iskola, igen.
2: És volt olyan is, hogy több tanár egyszerre.
1: Képzeld el, hogy én ezt azóta tudom, amióta egyik osztály találkozón elmesélted. Mi ezt nem tudtuk, legalábbis gyerekként nem tudtuk.
2: Azt akartam mondani, hogy a 2 vagy 3 évvel ezelőtti osztály találkozón ezt nem én mondtam, hanem ti. Mondtátok.
3: És egy PTSD-t jött?
2: Mármint a 2 tanára nem emlékeztél?
1: Igazából mindenki elkezdte valahogy így a gyerekkori sérelmeit így felhánydorgatni, vagy elmondani.
2: Én nekem akkor azért volt egy
3: Bence,
2: fontos...
3: Bence, beszélj a mikrofonba, ez egy elég nekem, fontos dolog.
2: Igen. Nekem ez akkor azért volt fontos ez a találkozó, mert pont azt erősítettétek meg bennem, hogy ezt nem én találtam ki magamnak, hanem hogy ezt ti is úgy láttátok, hogy engem... hogy valamiért én azt kilettem spécizve, és hogy rám járt
1: egyértelmű,
2: a rút.
1: Egyértelmű.
2: De ez fontos volt nekem, hogy ezt akkor megerősítettétek,
1: De te de
2: hogy azt kérdezted, hogy ez miért volt így? Vagy
3: de
2: hogy
3: például miért kaptál?
2: Tessék?
3: Miért kaptál? Arra sem emlékszel, hogy miket követtél el?
2: De hát én egy nehezen kezelhető gyerek voltam, és én visszabeszéltem, meg nem nagyon érdek. Hogy mondjam, az autoritás érzésem, vagy érzékem ahhoz, hogy bizonyos határok vannak, azok nem voltak annyira kifinomultak, mint más gyerekeknél valószínűleg.
1: Hát, vagy ami elvárt volt abban az időben, mert ugye ez a hatalmi felállás, ami nyilván egy iskolában, vagy ez a felosztás, ami nyilván egy gyerek, meg egy felnőtt, vagy egy gyerek, és vagy egy tanuló, és egy talár között van, az most is nyilván valami elvárásnak kell megfelelni, de azért abban az időben, amikor mi jártunk általános iskolába, ott az tényleg egyszerűen egy, nem mondom, hogy elfogadott tény volt, hogy hozzád vágtak mondjuk egy kulcscsomót, de hát nem volt egy különösebben kirívó dolog, és olyan érdekes, hogy ez megtörténhetett mással is, mint ahogy azt mondod, hogy tőlünk mondták többen, hogy megtörtént velük. De valójában te ezt otthonról hozod, ezt a fajta nem mondanám lázadásnak, inkább igazságkeresésnek, mert te ezt otthon elmondtad, és a te szüleid fogtak és elhoztak onnan. És lehet, hogy más családokban egyszerűen azt mondják, hogy jó, hát, na, oda csaptak neki, hát kell a gyereknek a szigor.
2: Azt nem tudom, hogy ezt más családok hogy kezelik. Inkább azt, először is én az előbb azt mondtam, hogy nekem az volt a fontos ezen az osztálytalálkozón, hogy ti elmondtátok azt, hogy így emlékeztek rám, hogy velem ez történt. Tehát nem, hogy mindenkivel ez történt, mert én konkrétan emlékszem 2-3 gyerekre, akire rájárt a rúd. Nem akarok most neveket mondani. A lényeg az, hogy a családok, hogy kezdik, azt nem tudom, szerintem azon csodálkoznék, hogyha e fölött átsiklottak volna annak idején a szülők, de ezt nem tudom. Az én családom nem tudta, mert valahogy az volt ez is, tehát valószínűleg elég fiatalok is voltak, másrészt nem mondtam el otthon. Tehát én erre úgy emlékszem, de ezt meg kéne kérdezni az érintetteket, még név szerint az apámat, hogy egyszer hazamentem egy kézlenyomattal az arcomon, ez volt 6-ban, és akkor derült ki ez az egész, és akkor ő bement, és bezárta maga mögött a tanári szobának az ajtaját, és a következő lépés az volt, hogy onnan kivettek. És a 7-et már nem ott kezdtem el, tehát az én szüleim nem tudtak ezekről a dolgokról. Remélem, hogy így történt, és hogy nem csak én rakom így össze a sztorit, de az biztos, hogy otthon erről nem beszéltünk. Mert az volt az első, amit mondtak, ha még emlékszel, az alsó tagozatos osztály főnökünkre, szerintem az első osztálya voltunk, egy fiatal nő, hogy akire haragszik, azt a család nevén fogja szólítani, és én onnantól kezdve Máté voltam. Tehát egyből úgy nyitottunk, hogy én rossz vagyok, hivatalosan.
3: Ezt egyébként neked sikerült aztán viszonylag hamar kirugoznod magadból ezeket a sérelmeket?
2: Nem, most hogy ez a felütés a beszélgetésüknek, ez most azt sejteti,
1: csak
2: hogy én így értem az életemet.
1: Csak azért, mert a gyerekkorodból indulunk, és meg akarunk mutatni.
3: De te csak kíváncsi vagyok, mert hogy te ugye, ahogy hallom, aztán itt hagytad Magyarországot.
2: De nem emiatt. Tehát a szüleim hagyták itt Magyarországot, engem megvittek.
1: Hát lehet, hogy közvetve emiatt. Már nem miattad, de nem. Hát nyilván volt egy olyan közhangulat, ami miatt ők el akartak menni, nem?
2: Az anyám azt szerette volna, hogy megtanuljunk németül, és elvállalt egy gimnáziumi állást 3 hónappal a német falomlás előtt. Hm. És így költöztünk ki, tehát mögött nem voltak mélyebb se ideológiák, se traumakezelés, mert mondom, nem mennék el odáig, hogy most emiatt én egy traumával éltem az életemet, ez csak egy sztori régről, és az oka annak, hogy miért mentem el tőletek 6. után, és ennek ellenére egyébként ez az osztály az egyetlen, amelyikkel tartom a kapcsolatot, pedig azóta volt rengeteg osztály, csak Németországban.
1: De németekkel sem?
2: Tessék?
1: Mert azt tudom, hogy a német szocializációdról, vagy hát a kamasz éveidről úgy mesélsz, mint na, az volt az igazi élet. Valahogy nekem ez maradt, de majd elmesélhet,
2: hát,
1: hogy
2: így
1: van.
2: Ember.
1: Ott lettél ember, meg kamasz, meg egyáltalán ott mentél bele az életbe.
2: Igen.
1: De akkor ezek szerint velük nem tartod ennyire a kapcsolatot.
2: Osztálytársaimmal nem. Haverjaimmal abból az időből igen.
1: Jó, de mindegy, most nem is ezt akartam ennyire felfejteni ilyen részletesen, hogy a hallgatók minden egyes apró kis
3: osztálytársról tudjanak bármit.
2: Hanem igazából én ezt...
1: Nem, én igazából ezt tényleg csak azért hoztam föl, mert azért a te munkásságod, és ugye addig azért sok minden történt veled, mert aztán közben éltél utána Izraelbe, Közel-Keleten voltál az MTI Közel-Keleti tudósítója, tehát azért itt sok minden megelőzte azt, hogy elkezdtél dokumentumfilmeket csinálni, de azért minden filmed arról árulkodik, hogy folyamatosan az igazságot, vagy az igazságtalanságot próbálod megmutatni. Én csak ezt próbáltam egy kicsit
3: összekötni
1: a gyerekkora, mert Dóri kérdezte, hogy én mire emlékszem, én erre emlékszem, és amikor most azért úgy behatóban megismerkedtem a munkásságot, de valahogy így számomra teljesen egyértelmű volt, hogy össze tudtam kötni a gyerekkoroddal, vagy amire én emlékeztem.
2: Ez érdekes. Én is látok valami fajta folytonosságot, tehát én tudom, hogy ez honnan jött annak idején, és ez valószínűleg az, hogy valóban a mai napig egy jellemvonásom. Most nem olyan szépen fejeztem volna ki, mint te, de nem, tehát az, hogy mondjam, a megfelelés az nehezemre esik. Pont.
3: Ez egy nagyon szerencsés tulajdonság. Na, akkor ugorjunk
1: nem
3: oda,
1: biztos.
3: Hogy... Nem? Szerintem jó. Szerintem rettentő kín, ha az ember állandóan meg akar felelni. Ez egy sokkal szabadabb nézőpont. Szóval mesélj már erről, légy szíves, hogy akkor, ha jól értem, a fal leomlása előtt mentetek ki még Kelet-Németországba, ami akkor még egy sokkal szigorúbb, hát mondjuk diktatúrának volt, mint Magyarország.
2: Valóban.
3: Tehát, hogy nem, hogy a szabad világba mentetek volna, hanem egy még szorosabb abszolút. Keretek közé zárt társadalomba. Te ebből mit éreztél akkor?
2: Hát ezt abszolút érezte az ember, mert például az árulkodás az osztályban az teljesen normális volt. Tehát rendszeresen, én természetesen, ez is nem tudtam németül egy szót se. Oroszul kommunikáltam egy indiai és egy bolgár fiúval az osztályból, akikkel mi egy klik lettünk. És,
1: de te megtanultál közben ott a suliba oroszul?
2: Dehogyis, vele tanultam.
3: Neked is megtanultál, Dori.
1: Ezt kérdeztem, hogy te ott megtanultam, mert én nem tanultam.
2: Dehogyis.
1: Rávoltál kényszerül, hogy valamilyen nyelven beszél.
2: Valamennyire tudtam kommunikálni, mindenképpen jobban, mint németül. És ezekkel a srácokkal beszéltünk, és akkor rendszeresen azt hallottad valahol, hogy valaki így csettingetett, hogy azok beszélnek. Így.
1: Pedig akkor már nem kis általános iskolások voltatok.
2: De az ott egy teljesen bevett módi volt, de hát a villamosra úgy szálltál föl annak idején, hogy nem volt ellenőr. Állítólag volt ellenőr, de én nem emlékszem, hogy volt, hanem szépen az első ajtón felszálltál, felmutattad a jegyet, az összes utas oda nézett, szépen végignézett rajta, de ellenőrizte, hogy igen, van nálad jegy, és nézte ki tovább az ablakon, és tényleg szépen helyet foglaltál, és ment a villamossal.
1: Tehát és ez volt és ellenkező esetben szóltak nyilván, hogyha
2: ezt nem mertem volna meg akartam felelni.
1: Ja, hogy nem merted ne kockát, egész biztos,
2: tudom,
1: hogy rosszul jártál.
2: Akkor, hogyha többiek elkapnak jegy nélkül.
1: De... Le kell szállnod.
2: Ez akkor nem történt meg, de szóval én nem, ugyanis nem Berlinbe költöztünk annak idején, hanem egy közepes méretű városba, Lipcse mellett, az a neve, hogy Halle, és az egy egyetemi város volt is, meg most is az, de minden esetre az én szerintem még egy sötétebb burka volt az NDK-nak, mint például, hogyha Kelet-Berlinbe mentünk volna, bizonyos szempontból, tehát a kisvárosi mentalitás keverve ezzel az NDK-s vonallal, az odarakta magát rendesen, és ezt én, hány éves voltam? 12-13 éves voltam, amikor oda mentünk, ez abszolút folyamatosan szembe jött, tehát ezt nem tudtam nem észrevenni, mert ez sugározta minden lépésem. Most azon túl, hogy kim volt a főnök úrnak az összes szobá, vagy tanteremben a képe, úttörő gyűlés, annélkül, hogy ott lett volna egy felnőtt, meg
3: tehát
2: amit
3: ez egy belülről jövő.
1: De tulajdonképpen akkor te, amiről mi azt gondoljuk, hogy mennyire gázmult egy 80-as években Magyarország, tehát tulajdonképpen egy rosszabb helyre kerültél.
2: Abszolút.
3: Persze. És akkor ehhez képest, igen, nekem is van egy ilyen emlékem Erfurtban, még a 80-as évek végén én is kisgyerek voltam, és látogatóba mentünk valakikhez, és utólag kérdeztem a szüleimet, hogy ti miért suttogtatok felnőttek a saját, tehát az ő lakásuk konyhájában, tehát a saját lakásukban is csak suttogva mertek beszélni politikáról, mert valóban a falnak is füle volt, vagy legalábbis a szomszédnak nagy. Szóval, hogy akkor ez egy érdekes dolog lehet, hogy ahogy leomlott a fal, és a nagy NSZK kézen fogta a kis NDK-t, hogy akkor hogy változott meg az embereknek ez a
2: hát például a
3: hozzáállása?
2: Az egyik tanár volt az NDK-s verziója a polgár, hogy mondják ezt, állampolgári ismereteknek, azt úgy hívták, hogy németül Staatsbürgerkunde, és volt a nyugat-német megfelelője az állampolgári ismereteknek az iskolában, hogy úgy hívták, hogy Gesellschaftskunde.
3: És mi a különbség?
2: És ugyanaz, hát az egyik az az NDK-s normát,
3: tolta
2: le a torkodon, a másik ugyanaz kb.
3: Ja, jó.
2: Az egyik azt mondja, hogy állampolgári ismeretek, a másik az, hogy társadalom ismeretek. Uh-huh. És ugyanaz a tanár fejezte be az első verziót, majd felállt, egy iszonyatos teatrális mozdulattal letépte a sarló kalapácsot a falról, és bevágta a szekrény mögé, majd helyet foglalt, és közölte, hogy mostantól kezdve a Gesellschaftskunde fogjuk tanulni. És akkor ugyanazzal a hétvel, mint azelőtt, elkezdte gyűlölni a múltat, és abszolút oda tenni magát a jövőért az uh-huh. új rendszerben. Eltűnt a matek tanárom, mert állítólag Stázi besugó volt. Egyik napra a másikra. Én úgy emlékszem, de remélem, hogy nem mondok hülyeséget, én úgy emlékszem, hogy kb. Egy hétvége alatt leszerelték az NDK-s cégéreket, és az régi, most ez magyarul nem működik, de volt egy ilyen nagyon vicces nevű bevásárlóközpont, ami eltűnt, és ugyanaz a bevásárlóközpont hétfőtől egy nyugat-német nevet kapott, egy ismert lánc kötszött be. Tehát gyakorlatilag az én emlékeim szerint, de mondom, nem voltam egyáltalán tudatában annak, hogy miben vagyok benne. Az én emlékeim szerint érzésre kb. Egy hosszú hétvége alatt megszűnt.
3: Hihetetlen.
2: Megszűnt az NDK papíron, nem, mert még egy évig NDK volt, tehát a Német Egyesülés az egy évvel később történt, mm-hmm. de az, hogy a fal leomlott, ahol másnap mi ott voltunk, mert elmentünk megnézni.
3: És van darabkád?
2: Természetesen van darabkád.
1: Van darabkád. Nem.
3: De várj, szögesdrót, vagy fal darabkád van?
2: Fal darabkád van, apámmal közös, mert együtt mentünk. A szögesdrót, nem emlékszem, tehát az nem is berlini jelenség lenne a szögesdrót.
3: Tehát nem futott egy ilyen körbe-körbe szögesdrót?
2: Szerintem lehet.
3: Itt ott amott
2: lehet, hogy volt. A szögesdrót az nekem inkább az osztrák határ.
3: Hát persze, abból is, igen.
2: De nem, szóval... Az ott, tehát együtt nőttem, lettem tínédzser az új Németország születésével.
3: Aha. De várj, de rendesen bontottátok is a
2: Persze.
3: falat, vagy addigra már leszették, mire odaértetek másnak?
2: De falnak még mindig vannak, még mindig van fal Németországban bizonyos helyeken.
3: Igen, igen.
2: De nem, hát akkor oda mentünk, és még megvan az is, amivel, tehát egy csavarhúzó, aminek lejött a markolata, mert annyira sokan használták előttem, azzal váltunk saját falat.
3: És értetted, vagy mit értettél ebből, hogy ott mit csináltok? Vagy csak azt látod, hogy nagyon felfokozott a hangulat, csomó boldog felnőtt, és valami...
2: Az igazság az, hogy nem nagyon értettem.
3: Igen.
2: Apám értette nyilván, ő ott integetett mindenkinek, én meg nem annyira fogtam föl, hogy most akkor ebben mi a...
1: De érezted, hogy csak egy ilyen buli,
3: a buli.
1: Nem? Hogy
2: a bulit meg voltam
1: benne.
2: Úgy a falnál, hogy nem lehetett még átmenni előtte, tehát voltunk úgy Berlinben, hogy van a Brandenburgi kapu, és annak az most már eléggé be van építve, ott semmi nem volt.
3: Tehát mögötte ment a fal, nem? Tehát effektíve át lehetett nézni. Nem volt egy olyan rész?
2: A Brandenburgi kapunál át lehetett
3: nem
2: nézni?
3: Lehetett?
2: Szerintem
3: jó,
2: nem
3: akarok hülyeséget mondani.
2: Szerintem nem, de nem mehettél oda, mert egy nagy sugarú kör volt Vétre. Köré vonva, amin nem mehettél át. Én csak arra emlékszem, hogy ez egy szürke, óriási tér, a kapunál állnak az unatkozó katonák. Én erre emlékszem, tehát ehhez képest az, amikor egyszer csak úgy mentél át, ahogy akartál, azért abból éreztem a különbséget.
3: És láttad ezt, amikor mondjuk ezt rajzfilmben nyilván úgy mutatnak meg, hogy a fekete-fehér kiszín esedik, hogy ott egyszerűen mennyire más az
2: nem.
3: élet, így hirtelen, így nem vetted
2: nem.
3: észre,
2: én azt vettem
3: Donald
2: észre.
3: Drago, és nem tudom én,
2: hát
3: Ford Scorpio.
2: Pont erre a szintre emlékszem, hogy Donald Drago valami eszembe jutott egy mondók, amit te mondtál annak idején a Donald Drágóról, de mindegy, most
3: Úristen.
2: Régen, nagyon régen, Donald Drágot rágott régen. Ezt egyszer te mondtad.
1: Ezt azt nem mondtam.
2: A lényeg az, hogy én pont ezt a szintet, hogy Donald Drágó láttam. Tehát én azt láttam, hogy hirtelen mindenki vesz parabola antennát, használt nyugati autót, tehát ebben merült ki az új élet első felvonásban.
3: Persze.
2: Hogy nem közösen, mondjuk két lakás, hanem mindenkinek saját parabola. Néha az volt az érzés, hogy a rohadó épületeket a parabola antennák tartják össze. Tehát én erre emlékszem, nem arra, hogy közben. Meg párhuzamban persze a szép része, de ez inkább már egy-két éve később volt, hogy megindultak a haverjaim, már úgy nőttek föl, hogy lehetett utazni, mert nekünk, gyerekeknek, vagy nekem nem megtiltotta, de azt mondta az anyám, hogy ne mondjam az iskolába, hogy mi utazhatunk, hogy ne legyenek szomorúak a többiek.
3: Mert
2: akkor már voltunk Franciaországban ilyen helyeken, ők nem nyilván, tehát max Magyarországra jutottak el.
3: Igen, a Balatonra.
2: És ez viszont érezhető volt, hogy egyszer csak elindultak a népek.
3: Meg hogy megkeresték egymást családok, ugye ezek iszonyú szuper sztorik voltak.
1: Ez egy óriási téma. Úgyhogy én azt mondom, hogy lehet, hogy egy picit szakítsuk meg, de innen folytassuk, tehát a szavatokat ne felejtsétek, Máté Bence dokumentumfilm rendező továbbra is a vendégünk, maradjatok velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod.
4: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül.

0: akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához Budapest ikonikus Dunaparti szórakozó helyén, a Népszigeten, a Kabinban. Augusztus 20-án csütörtök este 6-tól George Mihály játsza eklektikus napnyugtás szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is augusztus 20-án a Kabinban, a 4. kerület Zsilip utca újpesti vasúti hídlábánál. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt továbbra is a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Feres Dórival. Máté Bence a vendégünk, aki dokumentumfilm rendező, és ahogy említettük az előző blogban is, leginkább szerintünk itt Magyarországon az Ötlecke a valóság felszámolásáról című, egyébként a 444 megbízására, nem? Ezt, csak ott adtak le.
3: Majd mindjárt ezeket korrigálom.
2: Jó, ne haragudj.
4: Nem mondtuk, hogy a megbízására, csak hogy az ő csatornájunkon lehet látni. Így van.
2: Igen, akkor ők
4: de ez a kontra
2: le a filmedre.
4: Akik ezt... Ne? Azt se jó?
3: Akarjátok, elmondom. Még benne vagy szerintem.
2: Benne vagyok egy jó kis bemutatásban, igen, mert hogy az ismertebb, a többi ismertebb filmjeidet nem mondtuk el múltkor, és a Coca the Butcher című, hát nagyon kedves és izgalmas és különleges filmet, ami Egyiptomban egy fiatal srácról szól, aki galambokkal ügyködik, de tulajdonképpen rajta keresztül ezt az egész kultúrát, vagy ezt az egész világot megismerhet. Egy döntős film díjat nyert csomó fesztiválon, az Iron Man in Cairo című dokumentumfilmet szintén megtalálhatjátok, ez egy politikai dokumentumfilm, és aztán a müncheni mészárlásról is készítettél egyet, az is egy szerintem elérhető, tehát hogy az ember keresi, akkor megtalálja. Most ezt a hármat emelném ki, de aztán van friss sorozatod is, majd egy kicsit erről beszélünk. Azért, ami Dóri már el is mondta, mindegyikben azonos, hogy egy ilyen emberjogi, igazságkereső, szociálisan érzékeny szemüvegen keresztül mutatott be a világot. Úgyhogy szerintem az első filmről, erről a kokáról beszélgessünk egy picit, illetve arról, hogy tulajdonképpen hogy keveredtél te oda, hogy egyszer csak lehetőséged volt filmet készíteni. Az előbb arról beszéltünk, hogy Magyarországról Kelet-Németországba mentél fiatalon, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen te ott képződtél filmessé.
3: Németországban?
2: Nem.
3: Nem, ez úgy nézett ki...
4: Még onnan is tovább állt, képzeld el.
2: Azt igen. Tudom, hogy volt egy ilyen...
4: Izraelben.
2: De mondjad.
3: Tehát én... Most arról beszéljük, hogy hol lettem filmes?
2: Hát gondolom a Coca volt az első, nem?
3: Valóban a Coca volt az első.
2: Tehát, hogy odáig hogy jutottál el?
3: Odáig úgy jutottam el, hogy én az NDK, tehát volt Halle után egy 2 éves magyarországi tartózkodás, és aztán én elköltöztem, visszaköltöztem Halléba. Mindegy, nem mondom végig lépésről lépésről, mert ilyen 2 évenként változott körülöttem a tapéta, és aztán hát csak megérkeztem Izraelbe, ahova kiköltöztem. És ott elkezdtem, ott nyilván héberül tanultam meg, de valamiért az volt a készítésem a héber mellett, hogy arabul is szeretnék tudni, úgyhogy én, és utána Berlinbe költöztem, akkor költöztem Berlinbe 2 évvel később, és ott, és azt, tehát ott elkezdtem, ott az egyetemen héber és arab szakon voltam, és onnan aztán visszakerültem a Közel-Keletre, egyrészt Jemenben, Szíriában, Izraelbe, ahol elkezdtem dolgozni úgynevezett stringerként, tehát német nyelvű tévés produkcióknak én voltam a helyi embere.
2: Kerested a riportalanyt?
3: Riportalanyt kerestem, témát kerestem, uh-huh. Meg én csináltam az interjút, mert én nekem volt a munkanyelvem a héber meg az arab, és

0: betöltöttem el néhány évet. Most nem mondom el ezt a 10 év gasztronómiai munkásságomat, meg építkezési munkásságomat, hogy ezzel párhuzamban ment, nem párhuzamban.
1: De figyelj, de az hogy lehetett összehozni, hogy Közel-Kelet és Izrael? Tehát, hogy ebből nem volt soha ilyen furcsaság az életedben?
0: De voltak furcsaságok az életemben.
1: Hogy ez folyamatosan jelen van, hogy ide-oda mászkáltál a két... Hát most mondhatjuk, hogy ellenséges terület, hogy nem teljesen...
0: De, abszolút
1: de mondhatjuk. De akkor ezt... sem volt azért teljesen nyugis a helyzet, mint nem. Ahogy soha.
0: De ebből voltak személyes problémáim, főleg azért, mert az elején még nem voltam túl óvatos ezzel a dologgal, és elég nyíltan beszéltem az izraeli éveimről, arab vidékeken
1: Kairóban
0: is.
1: Kairóban például?
0: Kairóban már nem. Ott már nem, de például Jemenben ott még elég. A lényeg az lerövidítve, hogy jött velem szembe olyan helyzet, amikor azt mondták, hogyha jót akarok, akkor nem menjek oda többet vissza. Volt olyan, hogy nem mutattam a papírjaimat, mert például Kairóban történetesen volt egy olyan helyzet, ahol egyébként a barátnőmmel együtt sétáltam bele egy csapdába. Akkor már MT-s színekben, tehát még nem filmesként.
2: Tudósítóként.
0: Tudósítóként, hogy az utcán elkezdett velem egy civil rendőr beszélgetni, és nem volt nálam papír, ami hülyeség. Tehát ezt nem szabad csinálni. Nem volt nálam papír, és akkor ez a körülbelül a második nap volt, hogy ott voltunk, vagy harmadik Kairóban, és nem vettem észre, hogy én a belügyminisztérium mellett állok, ami néhány évvel azelőtt óriási nagy vérengzéseknek adott teret. Tehát ott a Tahriri forradalom 2011-ben, annak az egyik, ez ott volt a Tahrir mellett, és, vagy közel hozzá, és ez egy nagyon fontos és problémás hely volt rezsim szempontból. És én ezt nem vettem komolyan, ott valami a telefonom is a kezembe volt, azt hitte, hogy azt filmezem, mit tudom én. És egyszer csak, és nagyon kedélyes volt, beszélgettünk családról, amit akarsz, és egyszer csak az ülge között, hogy na most akkor mutasd meg a papírjaidat. És röviden a sztori az, hogy nem volt papírom, és akkor az volt a reakció, honnan, és arabul beszéltünk persze. Ami valami miatt, nem valami miatt, ezt tudom, hogy miért, általában gyanús. Miért tud egy külföldi arabul? Azért, mert kém. Milyen kém? Izraeli kém. És akkor az volt a mondás, hogy honnan tudjam, hogy nem vagy izraeli, majd megfogták a garbancomat. Barátnőstől bekerültünk először a belügyminisztériumba, és onnantól kezdve katakombákon keresztül a titkosszolgálati főhadiszállásra hátul, ahol nem tudom, 4-5-6 órán keresztül
1: vallattak
0: minket. Nem volt szabad egymással beszélni, nem volt szabad. Elvették a telefonomat, oda telefonáltam, még fölhívtam az egyébként később haverommal vált helyi konzult, aki még kiabált a telefonon, hogy ne add, hogy elvegyék a telefon, ne add, hogy elvegyék, és akkor elvették a telefon. Tehát minden nélkül ben voltunk, és aztán itt, ami 3-4 óra múlva közöttük, hogy ennyi, oké, mehettek. Mondom, tényleg? Kész?
1: De akkor leinformáltak valamit.
0: És akkor felálltunk, elindultunk kifelé, és akkor azt mondja, várj csak egy pillanatra, gyere csak vissza, jöttek le, és elkezdődött az egész előre. Tehát elkezdte, tehát ilyen iszonyú nagyon féltünk, mert annak idején, és ez a mai napig így van, elég sokan, nem külföldiek, helyiek általában, egyiptomiak, elég sokan nem jönnek ki az ilyen helyzetekből. És én nagyon féltem, mert ott volt a barátnőm, akinek könyörögtem, mert neki volt papírja, tehát nem kellett volna ott legyen. Ő elmehetett volna, és könyörögtem neki, hogy menjen haza az én útlevelemért, de ő nem volt hajlandó ott hagyni engem, amit én most már értékelek, de akkor nagyon ideges voltam emiatt, mert nagyon féltettem.
1: Figyelj, és az útleveledben nem volt a izraeli pecsétek?
0: Várjál, csak volt akkor izraeli pecsét? Nem, mert akkor már az izraeliek nem pecsételtek. Az izraeliek egy papírt.
1: Mert például mi van akkor,
0: bele,
1: hogyha olyan útleveled van, hogy ott menne az izraeli pecsét?
0: Elvileg, ja de, nem, hát Kairó, Egyiptomban ez nem probléma elvileg, van határátkelő hely Egyiptom és Izrael között, mert van békeszerződés. Ezt Libanonban, Szíriában kicsit problémásabb lett volna, ahol amikor bemész, aláírsz egy, kitöltesz egy űrlapot, amin odaérsz, amit meg kell válaszolnod igennel vagy nemmel, hogy valaha az életben voltál-e már Occupied Palestine-ban, ami Izrael. És ha nem azt írod oda, hogy nem voltál még ott, akkor be sem mehetsz nyilván. De Egyiptomban ez elvileg állami szinten nem kéne probléma legyen, gyakorlatban viszont állandóan mindenki abban van gyanúsítva, hogy izraeli kém, ha újságíróként, külföldiként ott lakik. És annak idején még nagyon féltették, tehát az új rezsim, az új diktatúra nagyon féltette a friss hatalmát, mert még friss volt, és akkor nagyon, nagyon félelmetes helyzetek voltak. Mindemellett hozzá kell tennem, hogy azért ez nem, tehát nem akarom azt az érzést kelteni, vagy azt a benyomást kelteni, hogy én a fronton voltam haditudósító, mert ott nem volt háború, csak volt egy ilyen, hogy mondjam.
1: Hát egy stihje, amikor mindig történhetett valami.
0: Igen, tehát volt, egy volt ok az aggodalomra, és most erre még tudnék egy órát beszélni, de inkább menjünk tovább.
2: Engem tényleg érdekel. Eleve ez, hogy arab-héber szak, ez biztos egy nagyon ritka párosítás lehetett, még Berlinben is, de hogy miért izgatott téged, a világnak néhány ilyen pontja van, sajnos egyre több, ahol ugye tényleg így folyamatosan van valami parázs, hogy miért izgat téged, hogy pont olyan helyre menjél, ahol biztos, hogy megégsz?
0: Nem, egyébként pont ez van, hogy engem tényleg konkrétan ezek a helyek érdekeltek, és nem azért, mert balhé van.
2: Ha nem?
0: Engem nem vonz a háború vagy a konfliktus egyáltalán. Engem ezek az országok vonzottak, és vonzanak a mai napig, ahol történetesen áll a bál.
2: De mit szeretsz benne, hogy a bogót bogozgatod?
1: Hát vagy Izraelbe megtapasztaltad ezt a kultúrát, ami
0: de lehet, nem csak hogy Izrael. Ez lesz az, hogy, mert hát ott voltam először a Közel-Keleten, és ott hát nagyon leegyszerűsítve van, szokták azt mondani, hogy elkaptam a közel-keleti vírust, és ez történt. Ezt azt hiszem, hogy nem biztos, tehát nem biztos, hogy el fogom tudni magyarázni, hogy ez mi, de van valami ebben a világban, ami nekem nagyon testhez álló. Nagyon érzem magam ott. Kairóban később, aztán amikor, tehát amiről az előbb beszéltem, abban az időszakban Kairóban laktunk, végig csak 2 évet, 4-re mentem, akkor emlékszem, hogy a legnagyobb káoszban, autodudálásban, kipufogógázban landolni olyan volt, mint hogyha nem tudom, hova anyám méhébe érkeztem volna vissza, körülbelül valami miatt.
2: Úristen, nekem ez volt az első, volt. Amit láttam a Coca the Butcher-ben, mondjuk azt, hogy így ez hentes?
0: Coca hentes.
2: Nem értjük, de majd ezt megmagyarázod, hogy nekem ez volt az első ebben a filmedben, ami az egyiptomi egyébként valami szeméttelepen játszódik, tehát hogy szeméttelep nem így hívott, de hogy egy olyan városrész, ahol szemétválogatással foglalkoznak az ott lakók, hogy folyamatosan 3 centiméterre van tőled 10 ember. Tehát egy folyamatos ilyen szardiniás doboz, és ez nagyon jól érzékelteti a film, hogy ennyire közel kell mindig lenni, és te meg pont azt mondod, hogy ez téged vonz.
0: Hát speciál nem a szemétváros vonzott.
2: Nem, hanem ez az állandó közelsége a többieknek.
0: Van egy muzsika a levegőben, ami állandóan szól, és állandóan történeteket termel. Tehát szembe jössz. Én rettegek az unatkozástól. Igen, ezt így mondják. És nekem valami behatás, valamifajta input kell. És az ott van.
2: Hát ott van.
1: Egészen megváltozik az arcod, amikor erről beszélsz, és hogyha arra gondolok, hogy egyébként meg hány éve ezt Németországban, tehát hogyha két ellentétes dolgot.
2: Hát ezért Berlin, az más, nem? Egy kicsit más. Tehát ott azért mindig történik valami, nem?
0: Én nagyon tudok unatkozni.
2: Igen. Na és akkor beszéljünk egy kicsit erről az első filmedről, mert mindig nem jutottunk oda, hogy végül is, hogy de hát sejtem, hogy az lehet, hogy az egyiptomi kintléted alatt találkoztál történetekkel, és ez is egy ilyen lehetett.
0: Igen, tehát ez egy keresztények lakta városrész, és ez a városrész, ez tényleg úgy hívják, hogy nem a helyiek, de a nem helyiek úgy hívják, hogy szemétváros, és ott azok laknak, akik az állítólag ezeknek a statisztikáknak lehet hinni, kb. 70%-át a főváros hulladékának szabad kézzel válogatják szét, hordják, tehát ő a konyhában otthon nálad, ahol laksz, van egy kis ajtó, az kinyitod, ott van egy ilyen tűzlépcsőszerűség, és oda kirakod, mert kopogott a szemét elszállító keresztény kopt egyiptomi, hogy vinné a szemetet, és ebből élnek, tehát ők gyönyörű szépen, de makulátlan módon kiválogatják például a műanyag szemetet a minden másból, de a döglött macskák és a szanatóriumi fecskendők közül a saját ágyukon ülve a hálószobában, és ezeket utána színre és típusra szétkülönítve, kicsi golyókká vágva küldik ki Kínába, ahonnan iPhone-ként ez visszaérkezik. Most mondtam valamit.
2: Jó, de nagyjából ez a körforgás.
0: Ebben van pénz. Ez nem látszik a helyszínen, nagyon nem látszik, mert tényleg, mint a Holdon lenne valami nyomornegyed, úgy néz ki, és tényleg az van, hogy lépkedsz a patkányokon a mindenen.
2: Hát meg a szerves szemetet megdobálják a disznóknak. Amiket
0: de mindenki dolgozik.
1: Minden fel van használva.
0: A szerves szemetet,
1: használva.
0: Mert hogy a keresztények tarthatnak disznót, a szerves szemetet, igen, azt a disznók veszik át, és aztán ők megeszik a disznót.
2: Igen.
0: Tehát az egyik kunst ebben az egészben az volt, hogy megúsz azt a több éves ott tartózkodást, mert ez 3,5 évig forgattam ezt a filmet, anélkül, hogy egyszer ettem volna ott. De ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy először is ez nem egy nyomornegyed, mert mindenki dolgozik, tehát úgy néz ki, mint a hupikék, törpikék, nem tudom, hogy hívják, ahol azok laknak, de az.
2: Törpfalva, vagy valami ilyesmi.
0: És mindenki, nem tudsz olyan korán felkelni, hogy ne dolgoznának már az emberek, mindenki sürög, forog, de szörnyen néz ki, mert tényleg az egész szemét. El tudod képzelni, hogy ez a... Én azt mondom, hogy a szürke számok szerint több mint 20 milliós város, inkább szerintem, na mindegy, nem akarok hülyeségeket
2: mondani. Mert Kairó vagy ez a rész?
0: Kairó. Kairó, amit a szemétben ki tud termelni, az ott
2: elképesztő
0: van a hálószobában.
2: Igen.
0: És
2: tulajdonképpen ebből megélnek, és tehát ebből valahogy megélnek.
1: Meg aztán
2: megélnek.
1: Látjuk, amikor bemegyünk a lakásába, tehát igen, látjuk, hogy ott aztán mindenféle csillivillé, szép ízléses csillivillé ki van kerázva.
0: Az övé, igen, de ez nem jellemző. Ennek az, tehát a főszereplő srác, hogy visszatérjek a filmre. A főszereplő, azért az a címe a filmnek, hogy Kóka a hentes, mert ez a mozgalmi neve a srácnak, így ismerik. Mindenkinek van egy mozgalmi neve. Van a Szaladin, az Aladin, a nem tudom micsoda történelmi figurák. Ő neki az, hogy Kóka a hentes, mert ez a galamb dolog, amit az előbb említettél, ezeket úgy hívják, hogy galamb harcosok.
2: Ez elképesztő.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy Kairóban munkás negyedek galambászai összeállnak egy ilyen válogatottá, adtam én a Nyolcker és az Ulipót város egymásnak feszül. Lehetőleg messze legyenek egymástól, mert az a lényeg, hogy a galambokat, a legjobb galambászok, a legjobb galambjaikat összesítik, motorokon, furgonokon, ami mozog, bicikliken átrepesztenek azon a városon, a lehető legmesszebb ellenfélhez, ahol már az oktogonszerű körforgalom meg van szállva a helyi galamb válogatott által. És az a lényeg, hogy tehát hogyha mondjuk jössz a Nyolckerből, és várnak az oktogonon, csak mondjuk egy óra autóútra egymástól, normál kemény között, akkor az oktogonon a helyiek, helyi galamboknak az Nyolcker galambjainak az a dolguk, hogy szabadon engedik mindenkit, visszaszámlálás van, és az egész környék elengedi a galambjait. És akkor egy ilyen fekete felhő felrepül, és az Nyolckereseknek haza kell repülniük,
1: és kérem,
0: az oktogonosoknak meg kell, az oktogonosoknak, a galamboknak el kell téríteniük a Nyolckeres galambokat, és az emberek fönt ilyen gyönyörű szép filigrán fastruktúrák tetején állva.
2: Hát gyönyörű szép összetákolt, ilyen-olyan módon
0: hát,
2: összetákolt.
0: Akkor is jól lesz, mert hogy néz ki. És,
2: hát ilyen nagy fatornyok tulajdonképpen.
0: Ott állnak, és a lecsalogatott, tehát a saját galambjai, az oktogonos galambok által lecsalogatott Nyolckeres galambokat fogják el. Utána megszámlálás van, és egy hét múlva az oktogon megy a Nyolckerbe, és ugyanez megtörténik, és aki több galambot fog el, az nyert. De ez soha nincs nyertes és vesztes, mert mindig szétverik egymást.
2: Összevesznek.
0: Minden alkalommal balhé van, katonai zsargon uralja az egész játékot, tehát vannak kémek, van tűzszünet, abszolút megvan a körül, és ez szerint élik az életüket, tehát ez a Kóka nevű srác, ő az egyik fénylő csillag ennek az egész játéknak az egén, és ő egy óriási személyiség, és az egyetlen dolog, ami az ő profilját kiteszi, azok a galambjai.
2: Igen. Itt is ez a konfliktus, hogy ugye már házasítani akarják, hiszen az ifjabb testvérei igen. már szeretnének feleségül venni
0: és
2: nőket.
0: Miatta nem
2: és miatta nem tudnak, és ez itt a fő, vagy hát az egyik konfliktus.
0: És ahogy mondtad, itt igazából nem is ezen a játékon volt a hangsúly, persze. hanem ez egy vehicle, tehát egy eszköz, amin keresztül meg tud mutatni azt a világot.
2: Igen.
0: És nekem azért esett ez jól, ja, és először, mert hogy történt az egész, először még MT-s koromban ott csináltam egy fotóriportot erről. Hm. És aztán egyszer csak, és akkor összehaverkodtam ezekkel az emberekkel, akik ott laknak, és szóltak ők, hogy lesz megint. És ott volt nálam...
2: Ja, ritka ez a galamb játék?
0: Hát ritka az, hogy te ezt megtudod kívülállóként. Oh. Tehát a kairói haverjaim soha nem hallottak erről.
2: Őrület.
0: És nálam volt vendégségben egy Pákozdi Ágnes nevű nagyon tehetséges operatőr, és ő eljött velem ezt. Tehát pont ott volt, és ketten elmentünk, és felvettük az első kört, és akkor onnan ez elindult, és onnantól kezdve több operatőrrel is, például a Spák Károllyal, meg egy Huszi nevű Egyiptomban élő, de Magyarországon született, és Magyarországon végzett operatőrrel, Huszán Sahidnak hívják, vettük föl, sok felvonásban, mondom, én szerintem 3,5 éven keresztül ezt a sztorit.
2: Mert hogy ennek
0: nem maga, mondom, ez a játék igen. volt a lényeg, hanem a magán jellegű, a személyes történeti szálak.
2: És hogy engednek ezek az emberek közel téged, a gyűjtmentet, a messziről jöttet? Fogjuk ezt megkérdezni a következő szünet után. És ne haragudj, hogy most beléd folytam a szót, csak ez úgy van, hogy mi is ritkán veszük észre, hogy letelt az időnk, amikor ilyen izgalmas igen. vendégünk van, mint Máté Bence, dokumentumfilmrendező.
1: Maradjunk
2: vissza mindjárt.
3: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgás Klinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuál terápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgás Klinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovugranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Korsvok fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
6: A fővárosban a 4-es és a 6-os villamos a Blahalujza tér és az Oktogon között nem közlekedik járműhiba miatt. Az M1-es, az M2-es és az M3-as metró igénybevételét ajánljuk. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sosadi úttól, a Szélkálmán tér környékén, a Rákóczi úton, a Fiumei úton az Orci tér felé, a Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a város határ közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
8: Memory.
3: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Újra apadásnak indult a Duna, 10 pincét érintett a tűz, a gyomfért a hosszú hétvége előtt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. A meleg csapadékmentes idő miatt újra apadásnak indult a Duna. Magyar Péter kormányfő ezt nehéz helyzetként értékelte, és úgy vélte, valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el azt az alacsony vízszintet a folyó, amikor a paksi erőműben jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kell kapcsolni. Megjegyezte, a mínusz 140 cm már a teljes reaktor leállítását okozhatja. Felelőtlenül gyújtott tüzet, most közveszély okozás miatt előállították. A 63 éves nő egy 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott. A szabad téren akart főzni, Balatonfőkajár határában, egy összetákolt tűzrakó helyen. Szerencsétlenségére a tűztáplálásához használt nylon darabot felkapta a szél, és a száraz aljnövényzetre sodorta, ami azonnal meggyulladt. A katasztrófa védelemnek sikerült eloltani. Bár a nyár még nem ért véget, a hazai fürdők és strandok üzemeltetői már mérleget vonnak és bizakodnak, hogy a következő néhány hét még sok vendéget hoz. Bár az extrém hőség visszaveti a forgalmat, mondta rádiónknak Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
10: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20 folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, és rekord vendége számra számítunk.
9: Hosszú hétvége jön, de a betegellátás nem állhat le. Az Országos Vérellátó Szolgálat azt kéri, hogy aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért. Bár a hazai készletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt előre kell gondoskodni a folyamatos ellátásról, mondta rádióknak Tordai Attila Árpád, főigazgató.
11: Azoknak
10: kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre.
9: Felhőtlen, csapadékmentes időnk van. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 31 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Holnap is napos időre számíthatunk, eső nem érkezik, megélénkül a légmozgás. Hajnalra még több felé felfrissül a levegő. Az ország nagy részére visszatér a kánikula. A legmelegebb órákban akár 36 fokot is mérhetünk. Vasárnap is derűs égre tekinthetünk fel. Kitart a hőség, 32 és 37 fok közé esnek a maximumok.
3: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
3: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Benne pedig beszélgetünk tovább Máté Bence dokumentumfilm rendezővel, aki most kapcsolódna be azoknak, hát elnézt ennyi, de azért elmondom, hogy Bencét leginkább magyar viszonylatban a
2: az ötlecke
1: valóság felszámolásáról című. Megvannak a szavak, csak így összerem. Dokumentumfilmedről vagy ismerhető, amit
0: hát gyorsan azt hadd szúrjam bele, mert lehet, hogy nem lesz időnk majd erről beszélni, igen, hogy azt ketten csináltuk egy Szentpéteri Áron nevű srácot.
1: Szentpéteri Áron, igen.
0: Két szerzője van a filmnek. De bocs, mondd tovább.
1: A valóság felszámolása, úgy értitek ezt, hogy a Fidesz propaganda gépezetéről és annak kialakulásáról és kiépüléséről szól ez a dokumentumfilm, amit egyébként több mint 1 millióan láttak már, és még mindig látható egyébként a 444.hu YouTube felületén. Tehát ez a magyar vonatkozás, illetve hát azért nagyon sok más dokumentumfilmet is készítettél, illetve az első kis, hát a Koka is tulajdonképpen dokumentumfilm.
2: Persze.
1: Bármennyire is teljesen csodaszámba megy az egész történet. Erről beszélgettünk, a Koka the Butcher, ez volt az előző blokknak a témája, és én szerettem volna az MT is éveidről is egy picit beszélni, ami ugye megelőzően volt, hiszen te éltél a Németországba, éltél Izraelbe, éltél a Közel-Keleten több helyen, ugye a Koka is Kairóba játszódik, hogy annak idején ez a 2000-es évek környékén lehetett, amikor te az MTI-nek dolgoztál?
0: 2014.
1: Már 2014.
0: Igen.
1: Hogy mit jelentett az, hogy az MTI közel-keleti tudósítója? Mit kellett csinálni?
0: A közel-keleti tudósítóként, hát először is azt hiszem 90, nem emlékszem, hogy hánytól ott nem volt közel-keleti tudósító, és ha jól tudom, azóta sincs, kairói, ha nem tévedek. Legutoljára, amikor oda néztem, még nem volt közel-keleti tudósító, miután én elmentem, én 2016-ban felmondtam. És hogy milyen volt ott dolgozni közel-keleti
1: tudósítóként? Mit kellett csinálni? Mit kell csinálni egy közel-keleti tudósító?
0: Elvileg lefeded a Közel-Keletet, gyakorlatilag először is lakást keresel, és reggelente gyorsan elolvasod az újságokat, hogy tudd, hogy hol vagy. És megpróbálsz lépést tartani a BBC, meg DPA, meg AP, meg nem tudom milyen szervezetekkel, ami egy teljesen kilátástalan meccs. Tehát gyakorlatilag minél gyorsabban megpróbálsz belekerülni a vérkeringésbe, a témába, olvasol, találkozóid vannak, hogy kollégáktól tanulj. Az a mázlim nekem volt, hogy tudtam arabul, tehát a helyi lapokat, azokat reggel gyorsan tudtam valamilyen szinten lapozni.
1: De akkor volt Kairó a bázisod?
0: Kairó a bázis, és ezért hivatalosan nem közel-keleti tudósító voltam, hanem egyiptomi tudósító voltam, csak mivel én tudtam arabul, ezért sokszor akkor már tombolt az arab tavasz, 3 éve Szíriában ment a háború, stb. Ezeket sokszor én kaptam meg, de nekem nagyon fontos volt az, hogy ne csak a hangzatos legvéresebb részeiről beszéljek a Közel-Keletnek és Egyiptomnak, hanem lehetőleg minél több háttéranyagot tudjak és történeteket tudjak gyártani. Így jutottam el többek között az előbb tárgyalt filmhez, filmtémához, a Kokához. És igazából az MT-nél dolgozni az azt jelenti, mivel, hogy nincs az a hálózatod, mint az előbb említett kollégáknak, hogy felhívnak, ha valami történt, akkor felhívnak a nem tudom milyen minisztériumból, és leadják a fülest, hanem legtöbbször a sajtót figyeled, és aztán, amikor látod, hogy történt valami, mert te egyedül vagy, tehát én tök egyedül voltam. Egy közel, tehát volt még valaki Jeruzsálemben, és onnantól kezdve a következő emberünk az Sánkhájban volt.
2: Na de várjál, de egy
0: nem helyen. Volt ember, tehát a többi, figyeled a hírt, és aztán, amikor valami van, akkor oda rohansz, és megpróbálsz emberekkel beszélni.
2: De ezek a nemzetközi tudósítók, ezek nem, ezeknek nincs akár egy laza hálózata egy ilyen városban, mint Kairó.
0: Hát a nemzetközi, mármint
2: milyen. Tehát, hogy nemzetközi? Te és mondjuk egy BBC-s kollega nem tudjátok tartani a kapcsolatot?
0: Abszolút tartottuk is, nagyon segítőkészek voltak, meg én is, amikor nálam frissebbek jöttek, aztán én is segítőkész voltam, tehát megosztottam.
2: Jó, tehát nem egyedül kellett kibányásznod mindenki a híreket, hanem azért leadtátok egymásnak, hogy figyelj oda, mert nem tudom, melyik kerületben történik valami.
0: A világ sajtó, tehát a nemzetközi sajtó általában ugyanabból a forrásból dolgozik. Tehát ez nagyon gyakran egyszerűen tényleg egymást kopírozzák az emberek. Ez az igazság.
2: Persze, így képzelem.
0: Tehát főleg Szíriával kapcsolatban, ott egészen konkrétan egy, most mondhatnám a nevét, egy szír társaság volt a kínai sajtón keresztül, a japánokon keresztül, az amerikaiakig, mindenkinek a forrása.
2: Ez azért nagyon durva, mert mindannyian tudjuk, hogy egy tudósító azért az ember. Tehát az egy szűrő, azon átmegy egy anyag, egy tapasztalat, és ez az ő szűrőjén keresztül kerül
0: de
2: ki.
0: Ez aztán, ami,
2: igen,
0: ez
2: csak hogyha egy ember.
0: Hát. Ez nem ellentmondás, mert utána először is te neked van már egy tudásod. Tehát van egy
2: háttéranyag.
0: Nem,
2: van.
0: Neked van egy konkrét tudásod a helyről.
2: Igen.
0: Ami nem szűrt, azért vagy ott.
2: Igen.
0: Csak és a Szíriára mondtad. Szíriában is laktam. Uh-huh. És tehát ismerem Szíriát. És tehát van egy tudásom a helyről, és aztán jön egy info, amit én az én általam összegyűjtött tudásnak megfelelő kontextusba helyezem, és úgy adom tovább.
1: Igen, de a Dóri szerintem arra érti, igen, hogy nem objektív, nem?
2: Hát nehéz objektívnek lenni, de nyilván arra kell törekedni, csak hogy valahogy én akkor félreértettelek, azt
0: hittem. Nem, ez egy, abban a szempontból jól értettél, hogy ez egy kritika volt, tehát ez egy szerencsétlen, igen, helyzet, tehát ezt úgy is ebben teljesen igazad van, és így is értettem. Uh-huh. Ez egy szerencsétlen helyzet, de így működik a sajtó. Mm. Tehát nagyon sokszor megosztjuk a forrást. Azt lehet, hogy az egyiket azt valóban, tehát kínaiul olvasod, a másikat olaszul, nagyon sokszor ugyanaz a forrás. Mm.
1: De most jelen időben beszélsz, és nyilván ezzel a részével már nem foglalkozol a tevékenységnek, de szerinted ez most is így van, mondjuk így 2025-ben, amikor már, mit tudom én, a világháló, vagy a közösségi média ilyen szinten átvette, igen, az uralmat, szerinted ez ugyanígy működik most is?
0: Vagy a működhet? Közösségi média nem feltétlenül, de ahhoz nem értek. Tehát nem tudom. Először is én nem vagyok újságíró 10 éve.
1: Gondoltam.
0: Uh-huh. Tehát nem foglalkozom direkt az újságírással 2016 óta. Filmmel foglalkozom. És az viszont a sajtó maga, amennyire én látom, továbbra is így működik. Egyre kevesebb pénz van arra, hogy mindenhol legyen egy embered. Hmm. Nekem egyetlen egy emberem volt, például az egyiptomi titkosszolgálatnál, mert magyar volt a felesége. Hmm. Tehát őt fel tudtam hívni, de ez is nem tudom már mióta ott volt, amikor idáig eljutottam. Tehát egy idő után összeszedsz, amennyit tudsz, de hát én összesen ott 2 évig voltam, mások ott vannak az államalapítás óta, vagy mit tudom én, tehát vannak egyszerűen méretbeli különbségek köztem és a kollégák munkahelyi között. Nem, ennyi. Tehát, de valószínűleg ebből a szempontból ez inkább romlik, mint javul, mert hogy egyre kevesebb pénz megy a klasszikus újságírásba.
2: Mi történt 2016-ban, hogy ezt eldobtad?
0: 2016-ban meg kellett volna hosszabbítani a 4 évre tervezett szerződésemet, de ezt nem hosszabbítottuk meg, mert addigra annyira a nyakamra nőtt a cenzúra, hogy nem bírta a gyomrom. El kellett kezdeni stand-upozni az M1-ben, amit már nagyon nem akartam csinálni. Egyrészt...
2: Ugye a stand-up az, amikor beállsz a kamera elé,
0: és arról beszélsz, hogy minden arab terrorista.
1: Uh-huh. Volt egy ilyen elvárás, tehát úgy érzed, hogy ezeknek volt. Kellett megfelelni?
0: Igazából természetesen volt, tehát itt arról beszéltek annak idején, főleg a 15-ös menekült válság óta, hogy jönnek az arabok.
1: Ez a migránsozásos időszak.
0: Ez a veszélyes.
2: Uh-huh. Kezdete.
1: Uh-huh. Ez veszélyes
0: időszak volt, amikor uh-huh. jött az összes, minden arab a világról Magyarországra szeretett volna költözni. És én voltam az egyetlen arab világban dolgozó tudósító, tehát inkább arról szerettek volna, bárhol feldurant egy öngyújtó, meghinthatják a napon, akkor nekem arról be kellett számolnom, hogy ott bomba robban.
2: Na jó, de ezt hogy tudották veled?
0: Velem sehogy, hát megkérdezték, hogy tehát ők kérdeznek, hogy mi történt, mert valóban bombák azért robbangattak föl. És csak ezekről kérdeztek, de nem is ez volt az elsődleges probléma az volt, hogy viszont, ha ne adj Isten, szökő évenként magyar vonatkozású hírről kellett beszélnem, akkor teljes volt a hapták. Tehát mondjak egy példát?
2: Igen, légy szíves.
0: Tehát volt egy példa. Ha emlékeztek arra, egy egyiptomi milliómos, nem az is keresztény volt, Szavárisznak hívják, azt szorgalmazta, hogy vegyenek egy görög, meg akart venni egy görög szigetet, hogy azt a menekülteknek átadja, hogy oda tudjanak menni, és ott tudják lakni. Ez most ez egy mennyire jó vagy rossz ötlet, ez most nem ez a lényeg. És ezt természetesen felhívtak, egyébként a Kossuth Rádió egyik műsora, mert hogy MT-sként azoknak is kellett, nekik is kellett dolgozni, és azt kérték, hogy erről azonnal számoljak be. És tehát nem csak beszámoljak, hanem csináljak egy rádióanyagot. Tehát nem élőben, hanem egy rádióanyagot csinálsz, és abban a rádióanyagban én találtam nem is arab, hanem angol nyelven, hogy minél többen hallják a háttérben a magyar mögött, hogy tényleg ezt mondja az ember. Elmondta, hogy ő háromok késztette arra, hogy ezzel az ötlettel előálljon, tehát hogy a szigetet megvegyék a menekültek számára. A háromból kettőre emlékszem, az egyik az volt, hogy emlékeztek, annak idején volt az a szörnyű kép, hogy egy Aylan Kurdi nevű szirkurt kisfiút a partra vetetett a víz, és fejjel, tehát arccal a homokban elég sokan lefotózták.
2: És aljas mondom, végigjárta a médiát.
0: És ez végigjárta a médiát, ami nem volt túl szerencsés. Ez a fotó volt az egyik kiváltó ok arra, hogy ez ő valami megoldást keressen a saját módján. A másik pedig az, és ezt ő mondta, hogy végignéztem, ahogy Magyarországon úgy bárnak az arabokkal, vagy testvéreinkkel, már nem tudom, mit mondott, mint a barmokkal. És volt egy harmadik ok, amire nem emlékszem. És meghallgattam, hogy mit csináltak az anyagomból, és természetesen a kisfiú benne van, a harmadik ok benne van, és a középső okot, tehát hogy Magyarországon látta, hogy bánnak az arabokkal, úgy vágták ki, hogy főnév minden figyelembevevése nélkül teljesen értelmetlen véres cut, a mondat ugrik egyet, és a végén ugyanúgy cut vissza, és minthogyha, tehát érted, abszolút tilos volt bármit, de bármi fajta kényelmetlen információt belemondani a médiába, Magyarországra nézed, de a legminimálisabb kritika is, vagy rossz fény, abszolút tilos volt, tehát rettegtek az emberek, hát remegő térdre vették fel a telefont, hogyha valaki letelefonált, hogy ez nem jelenhet meg ez az anya, és akkor ebből volt 2-3, egyrészt, és hogy hozzámondjam azért, hogy még egy oka volt annak, hogy és ennek, annak, hogy nem hosszabbítottam meg a szerződést, és ennek nincs köze a magyar helyzethez, az, hogy nekem volt egy rossz élményem. Akkor meghalt Kairóban nagyon rossz volt a helyzet. Közeledett a tahriri forradalomnak az évfordulója, lehetett arra számítani, hogy az emberek megint kivonulnak az utára, ezt nagyon meg akarták akadályozni az új urai az országnak, és egy olasz doktorandusz nyomtalanul eltűnt, majd előkerült mesztelenül és szörnyű állapotban a holtteste. És akkor úgy hívják ezt az embert, a Giulio Regeni. Akkor mindenki nagyon megijedt, mert ez volt az első alkalom, hogy nem úgymond csak egy helyi emberrel történik ez, mint nap, hanem egy külföldi is így tud járni. Úgyhogy akkor nagyon mindenki megijedt, mert hogy ez bármelyikünkkel megtörténhetett volna, és nagyon rossz volt akkor éppen a helyzet, tehát féltek a népek. És én kaptam egy fülest, ezt nem is tudom, hogy ezt elmondhatom-e. De mindesetre kaptam egy olyan fülest, hogy a nagykövetségi dolgozó beinvitált.
1: Jobb, ha jössz.
0: Hogy ezt csak röviden mondom el, a lényeg az az, hogy a barátnőmön keresztül figyelnek engem meg, úgyhogy óvatosan írjak, még hogyha pseudonim, tehát hogyha álnéven írok akkor is, mert figyelnek a barátnőmön keresztül, és akkor én aznap felszálltam egy gépre vele együtt, a barátnőmmel együtt, és elhagytuk az országot, és útközben, tehát neki már csak a gép, amikor a gép tehát a gép kerekei már nem gurultak az aszfaldon, elemelkedett a repülőgép, köszi. Akkor mondtam ennek, hogy mi az oka annak, hogy mi most elmentünk, mindent otthagyva. És aztán, amikor ez egy picit relativizálódott, meg kiderült, hogy ő tudta, hogy kiről van szó, és úgy éreztem, hogy nem, mégsem akkor a veszély, akkor visszamentünk, én akkor ott maradtam vele együtt, először is el tudtunk köszönni a barátainkat, stb. Tehát végig dolgoztam a még hátralevő idejét annak az első két évnek, és aztán nem hosszabbítottam meg a szerződést. Tehát ez is egy ok volt, de semmiképpen nem dolgoztam volna tovább az M1-nek a szétszentség.
1: Azért azzal kapcsolatosan, hogy melyik ország mit szeret azért kifelé mutatni, vagy cenzúráz, vagy nem cenzúráz, azért van egy másik élményed is, méghozzá annak a dokumentumfilmednek a kapcsán, amit a 72-es Müncheni olimpiáról készítettél, ez egy 4 részes nagyon, hát számomra egyébként egy nagyon megrázó volt, nem is néztem végig, de már az első, engem már az első negyedik percben így összeszorult gyomorral néztem végig. Egy nagyszerű anyag, és ennek a dokumentumfilmnek is azért lett egy olyan sorsa, hogy ez például a német cenzúra nem nézte jó szemmel, mert hogy te megszólaltatsz palesztinokat is ebben a filmben, tehát nem csak az izraeli oldalról van. Ez ugye az a 72-es München olimpia, ahol ugye volt egy terrorcselekmény, ahol izraeli sportolókat tuszulejtettek, aztán ki is végeztek.
0: Itt az történt, hogy valóban a 8 elkövető palesztinból 2 ősereg ember belekerült a filmbe, méghozzá nálunk kerültek bele először egy filmbe.
1: De ez hogy lehet, mert én azt olvastam, hogy őket kivégezték, és végülis egy ember tudott elmenekülni. Akkor ezek a körök
0: nem
1: volt?
0: Nem, 3 ember tudott elmenekülni, jól mondom, igen, 8 volt, 3-an nem 3-an elmenekültek, hanem megfogták őket, elkapták őket.
1: Tehát nem végezték ki őket ott a...
0: Hát a németek eleve elvileg nem végeznek ki embereket egy ilyen helyzetben, hanem
1: elfogják. Nem, és aztán volt egy másik terror, amikor eltérítették a repülőt.
0: Így van, tehát annak a sztória az volt, hogy őket elfogták, ezt a 3 elkövetőt, addigra már az összes izraelitus meghalt, vagy hát megölték őket, és aztán történt egy repülőgép eltérítés 2 hónappal később, ha jól emlékszem. Hogy volt? A lényeg az, hogy volt egy repülőgép eltérítés, és
1: aminek ott voltak, és elmenekültek.
0: Kényszerítették ki, gyakorlatilag a német hatóságok szabad lábra helyezték ezeket az embereket, annak érdekében, hogy az a repülőgép visszakerüljön a megfelelő kezekbe. És ezek közül a 3 szabadon enged, ezek ők Libiában repültek, ott persze
1: hősként
0: ünnepelték őket, mai napig hősként ünneplik őket azért az arab világon, és én ez egy kicsit összetettebb kérdés, tehát én nem vagyok az, aki ezzel nem tud semmit kezdeni, tehát én valahova ezt tudom rakni, hogy miért vannak ők hősként kezelve, akkor is, hogyha ezt egy rádióban nem szokták elmondani emberek, de erről is beszélhetünk, hogyha akarod. A lényeg az, hogy egy ember közülük meghalt, állítólag a Mossad megmérgezte, és 2 a mai napig élnek. Csak ezt nem tudták a népek, mert az egyikről lehetett tudni, hogy ő él, és ez is egy összetettebb sztoriber, volt egy Oscar-díjas 2000-valahányas dokumentumfilm, amik az a címe, hogy One Day in September, amiben benne volt egy ember, aki, és ez Oscar-díjat kapott ez a doksi, valószínűleg ezért, mert hogy elvileg benne volt ez a Jamal nevű elkövető, akiről én pontosan tudom, hogy nem volt benne, és azt is tudom, hogy ki volt benne abban a filmben, csak ezt nekem nem
2: aki
0: volt.
2: Aki nem a Jamal.
0: Aki nem a Jamal, azt is tudom, hogy miért volt benne, és hogy ki kényszerítette rá, hogy benne legyen, csak ezt én nem mondhattam el, mert a német, tehát a világ, ezt most itt elmondom, de a világ sajtóban nem szokás egymást bemártani filmes közegbe, tehát ez egy menő brit cég, gyártó cég, akit nem illik ilyen helyzetbe hozni. Tehát ez csak
2: na jó,
0: azért mondom,
2: tudatlanság hogy vagy csalás? Csak ennyit mondj.
0: Gondolom, hogy nem hiszem, hogy csalás. Most én ezt mondom, hogy nem hiszem, hogy csalás.
2: Jó.
0: Ez igazából, ja, tehát róla lehetett tudni, hogy ő van. A másik ugyancsak nálunk szereplő karakter hivatalosan már nem élt. Csak amikor mi kimentünk ehhez az elsőhöz, akkor ő mondta, hogy akarjátok, hogy összekösselek XY-nal, és akkor XY is egyszer csak megjelent a filmben.
2: Már ez is érdekes, hogy őt hogy találtad meg az elsőt, szóval, hogy itt igazából ezek az izgalmas dolgok, de most fejezd be, és utána erre rákérdezünk.
0: És arra vagy kíváncsi, hogy mi volt a baj a német, uh-huh. a németekkel. A németekkel az volt a baj, egy csomó minden, megpróbálok kiegyensúlyozottan nyilatkozni erről. Az egyik az az, hogy...
1: De várj, először is, kinek a megrendelésére készítetted ezt a filmet?
0: Ez a német első csatorna.
1: Tehát ők maguk rendelték meg ezt a filmet?
0: Persze. Uh-huh. És tehát az egyik problémájuk az volt, hogy mi pódiumot adunk ezeknek az elkövetőknek, vagy pódiumot nyújtunk ezeknek az elkövetőknek, és az első 5 percben az egyik azt mondja, hogy ez én voltam az, aki lelőttem az izraelieket, és ha alkalmam adódik, megcsinálnám holnap is. És hogy ezt én miért tettem bele a filmbe. És én erre azt mondom, hogy ez abszolút erről lehet vitatkozni, és ez most egy nagyon hosszú monológ lenne, hogyha ebbe most belemennék. Én úgy döntöttem, és nem csak én, mert ezt is egy rendező társa, tehát ketten csináltuk, egy Lucio Mollica nevű olasz rendezővel csináltuk együtt ezt a sorozatot. Úgy döntöttünk, hogy ez egy fontos történelmi momentum, amihez, és ehhez a történet íráshoz mi most ezzel hozzájárulunk. És mindenki döntse el, hogy mit gondol. Ez egy 4 részes dokumentumfilm, amiben ezeknek az embereknek a hátterű, tehát a magán a életútjuk is benne van, hogy honnan jöttek, mi mentek keresztül, hogy jutottak ide el, hát és meg... aztán, ha ezek után nem teszem be azt, hogy én öltem meg őket, és ezt megtenném holnap is, akkor gyakorlatilag egy szűz balerinát mutatok be, aki szegény nem tehet róla, hogy mit tett. Ezzel, hogy én ezt beleraktam ezt a mondatot, ezzel mutatom be, hogy igen, ő hozott egy döntést, és ő azt a döntést hozta, hogy az izraeliekre miután abban a pillanatban már nem volt szükség, mert látták, hogy bebukták a dolgot, mert akkor már lőttek rájuk a németek, nem volt rájuk szükség, úgyhogy lelőttem őket. Ha ezt nem rakom bele, akkor van az, hogy pódiumot nyújtok, és cenzúrázva egy túl pozitív képet festek. A palesztin menekült, egész életét menekültként eltöltő elkövetőkről. És ezt a németek nem szerették. Mert, mint tudjátok, nem olyan Németországban Izraelről beszélni, mint Magyarországon vagy máshol. Mindenhol nehéz, főleg most, ezért is csodálkozom, hogy ezt a témát ti felhoztátok egy rádióbeszélgetésbe, de én ennek nagyon örülök, hogy erről lehet beszélni. A másik probléma az az, és ez egy technikai dolog, és valószínűleg ezt se kéne most elmondanom, a lényeg az, hogy voltak, mivel hogy ez a 72-es olimpia 50. évfordulára készült ez a sorozat, ezért voltak konkurens projektek. Mm. És próbálták, valahogy megtudták, hogy mi nekünk van hozzáférésünk ezekhez, és megpróbálták, gyakorlatilag egy ilyen üzemi kémkedés indult el. Csak telefonok meg ajtak. És hónapokkal az interjú után a cég tulajdonos producer nálunk úgy döntött, hogy ő aláír egy exkluzivitás szerződést az érintettel $2000. Uh-huh. És ezt az egyik Tehát akkor már, tehát nem azt megvettük az interjút, mert az már megvolt, hanem blokkoltuk, hogy mások is hozzáférjenek ez az emberhez a konkurencia felől. Ami egy bevett szokás, csak történetesen ez egy tömeggyilkos
2: bűnöző
0: volt.
2: Tehát nem, neki és nem ez, számít ez az
0: ez
2: adott szó.
0: Ez nem volt egy szerencsés helyzet. Hagyjam abba, most már vége van a blokkban.
1: Még 10 másodpercig mondhatod.
0: A lényeg az, hogy ez kiszivárogtatta a konkurencia, és ezzel óriási nagy balhé történt, mert a közszolgálati tévé, gyakorlatilag a közszolgálati tévé egy izraeli gyilkos palesztinnak pénzt adott, akkor is, hogy az nem írták oda, hogy mennyit, mert 200 dollárról van szó, nem pedig 200 000-ről, de ez már nem szerint, ez nagyon szerencsétlen volt, ez tényleg nem volt jó.
2: Maga az aktus.
0: A harmadik probléma meg október 7-e volt 2 évvel ezelőtt, amikor onnantól kezdve, ami történt Izraelben, Hamas és az Izrael között, abban a pillanatban egy ilyen film, mert ahol mi megszólaltatjuk ezt a két embert, nem merte bevállalni az a csatorna. Ezt nekem kb. Könnyek közt gyónta meg az a szerkesztő, aki azt a döntést hozta, hogy le kellett vegyék az ottani streaming, tehát az ARD-nek a médiatékájáról, mert egyszerűen nem merték bevállalni, hogy ez a film ott van.
1: Hogyha az emberek, akik most kedvet kaptak ahhoz, hogy megnézzék, és egyébként ezt nagyon ajánlanám nekik, mert ez tényleg egy nagyszerű anyag, megtehetik? De van elérhetősége ennek bárhol?
0: Hivatalosan nincs. Nincs. Nem hivatalosan én vagyok az, de akkor de ezt egy rádióban ugyancsak nem mondhatom el. Nem, igazából az el lett ásva, nekem nyilván megvan.
2: Egyébként neked a filmjeidre itthon ezek szerint nem volt vevő senki? Tehát nem akart
0: hát ez
2: senki?
0: Nem az én döntésem. Tehát
2: értem,
0: ezek
2: tehát nem keresnek?
0: Ne, de hát az ötlecke az úgy, az is, az sem magyar
2: az
0: projekt okay. volt.
2: Ja, ez német nem projekt magyar.
0: Volt. Az a második csatornának a projektje volt.
1: Aha. De erről csak a reklám után beszélhetsz. Pár jó? Rész. Máté Bence, dokumentumfilmrendező továbbra is a vendégünk, itt a kettesben maradjatok velünk.
3: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
11: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
2: Így van, ez itt a kettes számrendszer, Behumi Dórival és Veres Dórival, és továbbra is Máté Bence dokumentumfilm rendező a vendégünk, és pörgessük csak vissza az agyunkba mind a hárman, hogy hol tartottunk. Talán a müncheni 72-es müncheni olimpiai hát terrorcselekményekről szóló filmedről volt szó, illetve arról, hogy ez Németországban most nem elérhető, és igen, és oda jutottunk, hogy egyébként a filmjeid hogyan érhetőek el és hol, és
0: Ja, hogy azt kérdezted, hogy
2: az
0: mi?
2: Volt a...
0: Azt kérdezted, hogy Magyarországon érdeklődtek-e? Hogy
2: igen.
0: És erre mondtam azt, hogy az ötlecke a valóság felszámolásáról...
2: Ami a magyar médiahelyzetről
0: szól. Ami a magyar médiahelyzetről szólt, 4 évvel ezelőttig, mert akkor készült. Vagy három.
1: Három. 2022-ben készült, csak szólok.
0: Köszi, Doni. És tehát az abszolút érdekes volt a magyarok számára, de nem magyar megbízásból készült, tehát ezt korrigálnám. Hanem,
2: ez nagyon izgalmas, hanem német.
0: Hanem német megbízásból készült, ahogy mondod. Tehát az német közönségnek készült, ezt azért lehet a filmen is látni, kicsit szájbarágósabb, nem annyira sok újat mondott szerintem a magyar nézők számára. Legfőjebb az, tehát olyan dolgok derültek ki belőle, például, hogy a Szijjártónak az adriai jachtozását, azt mi vettük fel, és az nem egy fotó volt csak, hanem ez egy videó volt, egy zseniális fotóst követtünk oda. Szóval ebből a szempontból, tehát a filmes része az volt új, és ezt a magyar vonal az úgy jött be, hogy gyakorlatilag átengedtük, vagy kibulisztuk jogilag, hogy a 444 ezt levetíthesse ingyen, és miért ment, nem ez a lényeg.
1: Tehát hozzájussanak a magyarok, hogy tulajdonképpen, aki csak akar, láthassa.
0: Hát főleg az érdekelt nyilván engem, meg a szerzőtársamat, az Áront is, hogy nem az, hogy a németek ezt lássák, hanem az igazából az is egy eszköz volt, hogy onnan jött a pénz, tehát meg tudjuk ezt csinálni, de igazából azt akartuk, hogy a magyarok is lássák, tehát az volt a dramaturgiai kihívás,

0: költözés ja, lehet le... Van itt, ha van ilyen...
1: De... De, igen, tehát nem, nincs tömeges ideköltözés Németországból. Ha pedig egy átlag embert kérdezel, akkor az tudja, amit a sajtó mond, a sajtó pedig egy nagyon leegyszerűsített úgy, hogy ezt meg lehessen érteni, nagyon negatív képet közöl Magyarországról.
0: Ez rossz.
1: Természetesen, de hát mindenhol, hát óriási hírértékünk van most már másfél évtizede, és nem tudsz nagyon sok árnyalatot eladni a nem magyar fogyasztóknak a magyar helyzetről, mert bonyolult. Úgyhogy ami átjön az az, hogy tehát mindennel szembe megyünk, ami jelen pillanatban komilfó lenne. Ez az összkép. Uh-huh. Vagy ez a benyomás Magyarországról.
0: Igen, de valóban egyre több rajongója van ennek is a nyugati világban.
1: De én őket nem ismerem.
0: Nem ismerem. Igen.
2: Volt bármiféle ilyen kockázat, vagy olyan események között, vagy e körül a film körül, dokumentumfilm körül, ami úgy érezted, hogy egy kicsit necces, vagy ezt simán meg lehetett csinálni?
1: Hát rám nézve nem. Nem, hát nem lehetett simán megcsinálni, mert először is rá kellett bírni embereket, hogy a kamera előtt elmondják, amit elmondtak.
0: Ugye MTV-el
2: dolgozók, a sajtóban dolgoztak, és aztán eljöttek.
1: Is. Természetesen igen. Voltak ellenzéki sajtómunkások.
2: Mondjuk el még egyszer a hallgatóknak, hogy tudják, tehát, hogy ez a filmed, ez a Fidesz propaganda gépezetének a kiépüléséről szól. És azt veszi gorcső alá öt lecke a valóság felszámolásáról.
1: Igen. The Hungarian Playbook, ez nem véletlenül a címe, az eredeti címe, mielőtt Magyarországon elvitték volna. Tehát hogy kell egy ilyet felépíteni? Uh-huh. És hogy ami negatív élmény volt ezzel kapcsolatban, vagy mondom, a nehézség az volt, hogy egyáltalán valaki beszéljen, megkapjuk az M1-től az anyagokat, amiket kényszerített félreértésnek köszönhetően megkaptunk, mert aztán megpróbálták visszavonni az engedélyt az archívanyagok levetítéséről.
2: Egyáltalán hogy kaptátok meg? Én ezen is csodálkozom.
1: Az egy taktikai
0: titok.
1: Üzleti titok. A lényeg az, hogy én rám nézve, tehát én voltam a legkevésbé sebezhető, mert én nem itt működöm. Szerintem az a csodálatos, hogy például egy szentpéteri Áron nevét adta, aki magyarországi székhelye filmesként szeretne, és filmesként dolgozik, de szeretne holnap is filmesként dolgozni, és ennek ellenére a nevét adta a dologhoz, mert hogy elég volt egy pár ember, aki megkérte, hogy ne rakjam rá a nevét. Az operatőrök közül is, akik megkértek, hogy sem...
2: Ne szerepelnek a stáblistán.
1: Nem szerepelnek a stáblistán. Tehát pontosan ez van, hogy megkértek, hogy ne rakjam rá. Ez az, amiért ez a film készült. Tehát egy olyan helyzet, ami elképzelhetetlen, hogy egy ember, aki dolgozik ezen operatőrként, megkérje, vagy elröhögjük, vagy mit tudom én, hogy ezt névvel azért ne.
0: Elképesztő.
1: Két operatőrről is van szó.
0: És egyébként mi lett azokkal a megszólalókkal, akik akkor még tényleg MTVA dolgozóként?
1: Már nem azok.
0: Már nem. Jó, tudjuk, hogy van, aki jön Szentából, de van, aki nem.
1: Várjál csak, volt ott, akit kirúgtak. Szerintem mindenki elment.
0: Felelt.
1: Igen.
0: Aha. Mondjuk nem is nagyon volt más választásuk nyilván azután, hogy ez a film kijött.
1: Ezt... Nem tudom, ez egy bonyolult kérdés, hogy kinek mihez van, milyen választása van.
0: És kegy, amiket elmondtak, abból csak azt lehet leszűrni, hogy igen. Hát a napi szerkesztői munkájukban szóltak úgy bele.
2: Igen. Hát igen, és azért ez nem egy olyan felület volt, hogy ez nem egy olyan kevésbé látható, vagy eldugott sajtótermék volt, amihez nem lehetett hozzájutni, és nem lehetett róla tudni. Tehát azért ezt több mint 1 millióan látták. Tehát nyilvánvalóan olyanok is látták, akik mondjuk döntéshozók esetleg.
0: Ezért is érdekes, hogyha ez például nem titok, hogy te hogyan tudsz ilyenekre embert találni és rábeszélni, és ez egyébként a többi filmed kapcsán is felmerült eddig, tehát hogy ehhez nyilván kell valamilyen érzékenység, vagy valami speciális tudás, hogy hogyan kell hát befűzni embereket arra, hogy
1: nem, a
0: komolyabb részekről beszélnek, igen. Komoly szenzitív részéről az életüknek.
1: Hát konkrétan ebben a filmben az történt, hogy

0: a főszereplő, vagy hogy mondjam, aki a legmeredekebb részét hozta ennek az egész szivároktatásnak, az a srác, az valaki összekötött vele. Tehát ő felvette egy barátnőmmel, tőlem teljesen függetlenül, és ettől a projektet teljesen függetlenül egyszer a kapcsolatot, még M1-es dolgozó, tehát tévés dolgozóként, hogy ő már ezt most lehet, hogy nem mondhatom.
1: Igen, ezt lehet, hogy így
0: erős lesz. Hogy ezt nem mondhatom. A lényeg az, hogy összekötöttek minket. A bizalmi háttér fontos volt, tehát egy olyan ember, akit ő is ismer, én is ismerek, egyrészt, másrészt...
1: Na jó, de én a mondatodra vagyok kíváncsi, érted, amit ilyenkor mondasz a telefonban, vagy a kávé mellett.
0: Másrészt találkoztunk egy helyen, és ott konstatáltuk, hogy bennem meg lehet bízni, mert hogy én is ugyanott dolgoztam, mint ő, és engem az az időszak készített arra, hogy erről beszéljek, vagy erről csináljak egy filmet. Csak tehát az én történetem egyszerűen nem volt elég érdekes ahhoz, hogy én magamról csináljak egy filmet, viszont az övék az volt, és ez a közös nevező, vagy,
1: ez
0: győzte meg őket, meg a találkozás, és ha már az egyik kötélnek áll, akkor már a többiek is bizalommal fordultak hozzám.
2: Azt mondtad, hogy ez igazából egy német megrendelésre készült, ahogy találtak meg téged.
0: Ezt speciál én találtam meg őket. Nem megrendelés volt, ha ezt mondtam, akkor rosszul fejeztem ki magam. Német megbízás volt, de én
2: te voltál az ötletgazda, és
0: tehát
2: a németek
0: például a Szijjártós
2: fizették
0: Adria,
2: a pénzt,
0: így
2: nem?
0: Van, így van. Tehát nekem volt egy-két nyersanyagom, például a Szijjártónak az adriai külügyminiszter Szijjártó Péter úr adriai utazásáról készült felvétel, az már megvolt. És
2: miért nem lehet
0: csináltunk
2: Adriára, érted?
0: Igen. Úgyhogy akkor lehet, hogy valami más. Csinálják zenét?
2: Igen. Úgyis, mint lejár a műsor idő.
0: Tehát volt már egy anyag, amit összevágtunk, és erre házaltam, és ugyanaz a gyártócég, aki a kókát az első
1: az egyik
0: filmet gyártotta, egy német fiatal srácokból álló gyártó cég, akikkel 10 évvel ezelőtt együtt dolgoztam, te régóta, mint stringer még, azt meséltem. Ők szerezték meg a megbízást a német kettes csatornától, a CDF-től. És onnan jött a pénz.
1: Neked azért milyen jó telefonkönyved lehet? Most így végig gondoltam, az egész világban milyen kapcsolataid vannak?
0: Hát, lehet.
1: Félted mi, hogy kitörlődik?
0: Ja, most ezt miért mondod valamit? Fogja meg a telefonomat?
1: Ja, nem, dehogy is.
2: Elő a regiszterrel. Menjünk tovább, szerintem beszélgessünk arról, hogy hát ezért most is valami nagyon izgalmas dolgon dolgozol. Ez kérdés.
0: Ja, ez egy kérdés. Hát, hogy,
2: mit dolgozol most, Bence?
0: Most éppen, és ez egy megbízás, nem az én ötletem volt, hanem jött hozzám, most éppen Afganisztánról készítek egy ugyanazzal a sráccal, akivel a München csináltuk, Lucho Mollicával csinálunk egy 4 részes sorozatot az afganisztáni köztársaság 20 évéről, szeptember 11-től 2021. augusztusáig, amikor is a talibán megkaparintotta újra a hatalmat, és picit előtte, tehát kis történelmi háttér, kis mai világ Afganisztánban, és erről csinálunk egy 4 részes.
1: Könnyed és veszélytelen.
0: Hát egy ilyen könnyű posztot, és elég, és most már vágunk, tehát már ott tartunk. Például az utolsó államelnök, Ashraf Ghani, az egyik főszereplője a filmnek. Van egy nagyon sokkarátos hadurunk, egy üzbék kisebbségből származó úriember Afganisztánból, aki egyébként államelnök helyettesként is fungált egy ideig, és tehát vannak amerikai hadsereg főnökök, tehát a koalíciós, hogy mondják ezt Jézusom, most azért adogtam, hogy hát ha eszembe jut, a koalíciós csapatok fő, hogy mondják ezt, parancsnoka például.
2: Mondjuk én belekötöttem volna, ha rosszul mondod.
0: Az arra vártam, hogy segítesz valamit. Ez egy teljes csönd.
2: Ne haragudj! Én pont számoltam, hogy mennyit
1: volt a nyelvünkön
2: beszélni.
0: Szóval vannak elég jó karaktereink megint, és most már vágunk. És még forgatunk egyébként pont per pillanat ebben, ahogy most itt ülünk, a rendezőtársam éppen Abu Dhabiban van, egy második körre az elnökkel.
1: Mondjuk Abu Dhabiban nem, de voltál veszélyben, életveszélyben ez alatt a pár év alatt, amíg forgattad ezt a filmet?
0: Amíg ezt forgattam? Nem.
1: Ebben nem volt semmi?
0: Nem, ebben semmi nem volt, ugyanis, na mindegy, tehát nem, az a rövid válasz.
1: Akkor mikor igen? Tudod, ilyenkor kell ez a kis bulvár a végére.
0: Miért az nem volt elég nektek az a titkos szolgálati eltűnésünk a katonákban?
2: Tudod,
0: nem voltam háborús helyzetben.
2: Tehát amikor rohamsisakba lebújva fogod a mikrofont, és mögötted így lőnek.
0: Nem, az nem vagyok. Tehát olyan helyzetben nem voltam.
2: Hát figyelj, azért ezek elég kemény téma mindegyik. Tehát azért mind amiről készíted a filmeket, ez sem lehet egy túlságosan vidám és felemelő
0: nem,
2: téma.
0: Hát hogy tudsz az hatalomátvétel.
1: Ja, igen, és pláne olyan emberekkel, akikkel esetleg tényleg így a végtelenben tudnál szimpátiát érezni, és gondolom mégiscsak oda kell állni vele szemben, a szemébe kell nézni, és meg kell kérdezni, úgyhogy ő válaszoljon is.
0: Hát ez attól függ, hogy milyen helyzetben találkozol valakivel. Most ez is lehet, hogy nem feltétlenül olyan, amit a rádióban mond az ember, de például egy példa. Ezer évvel ezelőtt egyszer Dél-Libanonban egy Hezbollahos fiatal ember felajánlotta, hogy megmutatja az izraeli határt libanoni oldalról. És egy napig autóztunk azokon a területeken, ahova egyébként forgatási engedélyt tudsz csak belépni, mert most éppen teljesen más a helyzet, mert hogy éppen háborús helyzet van, de ez mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, amikor a Libanon déli részére, tehát a legdélebbi részére csak Hezbollahos forgatási engedélyt tudta belépni. És ez a srác oda bevitt, egyébként később aztán volt hivatalos Hezbollahos engedélyem is más projektbe, de itt ez nem egy projekt volt, hanem még ismerkedtem a tereppel, és ezzel a sráccal például, mert hogy ő, neki nem mondtam el, hogy én mit tudom, miket csináltam Izraelben, tehát ezt kihagytam a bemutatkozáskor. Egy gyönyörű napot töltöttem el, de olyan szinten, hogy semmit természetesen nem tudtam fizetni. Tehát a benzinbe megpróbáltam beleszállni, az úgy nézett ki, hogy én ültem a hátsó ülésén az autónak, így próbáltam a vállammal felfeszíteni az ajtót, ő egy lábbal az ajtót tartotta becsukva, és közben tankolta az autót, hogy én ne tudjak kiszállni.
2: Tehát lehet ki akartad fizetni.
0: Érted? Ha nem mondom el, hogy ki vagyok, honnan jövök, például annak a határnak a másik oldaláról, akkor ez az élményem, hogyha ezt elpötyögtem volna, akkor az egy másik élményem van.
1: Tehát fel tudod venni mindig azt a, hát nem is állarcot, mert ez mind te vagy, csak hogy
0: nem, hát ez én vagyok.
1: Azt a szeletet mutatod az életedből, ami éppen oda kell, hogy passzoljon.
0: Igen, tehát kommunikálni ebben a munkában tudni kell. Igen. A népekkel, ahhoz, hogy valamire juss.
1: És volt olyan, hogy az Istennek se tudtál szót érteni, pedig nagyon fontos interjú a lanyod?
0: Húha. Vannak nehéz interjú alanyok, akik egyszerűen védekeznek, és nem, tehát ilyenkor az egyik fő vonal, legalábbis nekem az, hogy ne csak a száraz tények kerüljenek előtérbe, hanem hogy valamilyen szinten a személy is. Uh-huh. Tehát minél persze személyesebb történet annál veszi körül a tényt, annál közelebb áll az én ízlésemhez, és annál könnyebb felvenni szerintem az infót, és vannak nehezebb interjú alanyok, akiknél ezt nem egyszerű elérni. Ezer okból kifolyólag. Ilyen már volt
2: ezt
0: olyan, hogy felsültem volna
2: nem,
0: egy interjúban.
2: Dóri.
1: De csak mondjuk mi kényelmes fűtött stúdiókban ez csinálunk interjúkat olyanokkal, akik kedvesen idejönnek saját
2: önszántukból,
1: és nem feltétlen, nem tudom én, tömeggyilkosok vagy háborús bűnösök.
2: Na ezzel a szép felütéssel, leütéssel be is fejezzük itt a kettes számrendszert. Hogy legközelebb mi van még a tarsolyodban, mi az, amiről, mert ugye most beszélsz erről, ami, hát ha jól hallom, mindjárt készen van. ez a film, de jó lenne majd tudni arról is, hogy utána mi fog történni. Illetve, hogy hol fogsz kikötni, mert
1: ha jól tudom, akkor... Meg az, hogy lesz a magyar témád, az érdekes, hogy egyetlen izgat-e ez most téged.
0: A politika helyzet?
2: Hát bármi.
1: Hát, hogy bármi, ami hát Magyarországgal kapcsolatos. Magyarország, akkor elsősorban ilyen társadalmi politikai témák vannak az utcán, ugye?
0: Vannak. Van. Olyan,
1: vannak, van.
0: De hogy ezt nem tudom sajnos most így elmondani, mert jó, nem baj, ez még készülő félben sincs.
2: Aha. Na, akkor legközelebb elmondod. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen. Nagyon jó volt téged látni, Dóri.
2: Na,
0: mind a kettő Dórit, bocsánat, csak
1: mi nem voltunk osztálytársak.
2: Igen.
1: Máté Bence dokumentumfilmrendező volt a vendégünk, és a beszélgetést vasárnap 4-től 6-ig meghallgathatjátok, újra hallgathatjátok, hogyha úgy tetszik, itt ugyanezen a frekvencián. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, jövő héten találkozunk a kettes számrendszerben.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
7: A fővárosban a második kerületben a Budakeszi úton a városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kanyarodni. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől szombaton hajnali 4 óráig és szombaton éjféltől várhatóan vasárnap 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégén az Erzsébet királyné útján befelé a Róna utca és az Uzsoki utca között a forgalmat a parkolósávba terelik elektromos közműjavítás miatt. A 3-as villamos a Nagy Lajos király útja Szobor utca és a Mexikói út között nem közlekedik, a járattal Újpalota Erdőkedli utca és a Gubacsi út határút között utazhatnak. 3-as pótlóbusz jár a Mexikói út és a Bosnyák tér között, a 69-es villamos nem közlekedik a teljes vonalon. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya, Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3-a pótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Ez az évszázad aszálya óriási károk a földeken, levélözönnel jelez az adósoknak a NAV. Elolvadhatnak a fizetések a mesterséges intelligencia miatt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelezhetik káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
10: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
9: Akár jelentős bércsökkentést is hozhat a mesterséges intelligencia terjedése Németországban. Ezzel számol a helyi cégek többsége. Az MI 5 éven belül feleslegessé teheti egész részlegek foglalkoztatását, például az adminisztráció vagy a logisztika területén. A felmérés szerint leginkább azok vannak veszélyben, akik kevesebb mint 5 éve dolgoznak és nincs jelentős tapasztalatuk. A speciális tudással rendelkező alkalmazottak viszont kifejezetten jól járhatnak. Közülük minden negyediknek jelentősen gyarapodhat a bére. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 4 perc elmúlt el este 6 óra, a Rádió Cafét halljátok, és itt van élőben a talpon álló. Szervusz Zoli!
1: Hello, hello!
0: Szia Luca!
2: Hello, sziasztok!
0: Sziasztok kedves hallgatóink! Egyelőre, hogyha bármiféle technikai probléma van, akkor így két dolgot tudok ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyik, hogy rajta vagyunk és megpróbáljuk megoldani, mert hogy kitelepülésen vagyunk éppen, mégpedig a Folyamőr utcában, a Sziget Fesztivál mellett, a Csocsó Presszóban állt most össze a stúdiónk. A másik a technikai problémákkal kapcsolatban pedig annyi volna csak, hogy egyébként nem feltétlenül érdekel, mert van előttem sör, meg egy kocsmában ülök a barátaimmal, szóval jó az, hogy rádió műsort csinálok mellette, azt tulajdonképpen csak egy ilyen plusz dolog. Úgyhogy talán ez volt minden, ami fontos elmondani.
1: Így van, de egyelőre nagyon-nagyon jól működik minden. Tehát, hogy egy...
0: Hát mi azt gondoljuk, de ki tudja, ugye, hogy az hogy megy kiadásba.
1: De ilyen nyugodt adáskezdés néha még a stúdióban sem szokott lenni.
0: Úgy, mert a stúdióban
2: rá szokott parázni Zoli azonnal, így izgul, hogy úristen, már csak 3 perc van hátra, hogy Jézusom, 10, 9, 8, 7, boldog új éve.
0: Jó, meg a stúdióban nincs előttem ugye korsó csapolt sör, tehát hogy azért ez is egy fontos szempont. Na de igen, akartál mondani valamit?
1: Ja, nem, abszolút.
0: Szóval csak, hogy egy kicsit lefessük itt a környezetet a kedves hallgatóink számára. Ugye, aki csak a Rádió Caféból ismer bennünket, és nem feltétlenül követi az instás közvetítésünket innen a Sziget Fesztiválról évről évre, az lehet, hogy talán nem is tudja még, hogy nekünk ez a Csocsó Presszó, ez tulajdonképpen egyfajta ilyen központ. Tehát, hogy nálunk nem az van, hogy akkor mi a szigeten hol és hánykor találkozunk, hanem hogy hánykor Csocsó.
1: És szakrális hely.
0: Abszolút.
2: Ez az origó pont, ahonnan kiindul minden.
0: Így van, így van. Kevesen tudják, de az Eurovíziós számátlap, a Jóci erről a kocsmáról írta origó címmel. Szóval igen, nekünk mindig ez az abszolút központi helyünk, és tavaly, amikor a közvetítésünk elkezdődött olyan formán, hogy élő adások sora, akkor rájöttünk, hogy nem lehet jobbat találni, mint a Csocsó erre a dologra.
1: Ne, abszolút ideális, tényleg most a technika is, úgyhogy minden készen arra, hogy egy tulajdonképpen szokásos, vagy annál jobb talpon álló adást hozunk össze.
2: Hát legyen így, tehát, hogy én ennek nagyon szurkolok, megteszem, hogy bennem mindent megteszünk, hogy tőlünk.
1: Bízunk benne.
0: Zoli, fesd le kérlek, hogy mit látsz most éppen, csak hogy a hallgatóinkat egy kicsit képbe helyez, mik a körülmények.
1: Igazából itt vagyunk egy panel aljában, tényleg tulajdonképpen egy panel szélének az üzlethelyiségében vagyunk. És igazából ahogy az ember elképzel egy panel aljában lévő kis kocsmát, itt is tulajdonképpen azok a klasszikus részek, tehát különböző sörös ládák, egy tévé a falon, egy puskás, egy ilyen stilizált rajza.
0: Egy festmény a falon, puskás festmény,
1: különböző alkoholos italok márkáinak az ilyen ledes reklámjai, úgyhogy igazából minden adott tényleg ahhoz, hogy egy ilyen, egy... A szó pozitív értelmében lélekvesztő helyen eltöltsünk pár órát.
0: Így van, megígértük a kocsmának, hogy cserébe azért, hogy engedélyezik, hogy innen csináljuk a műsort, ezért mi egyfajta promócióval fogunk felük szolgálni, illetve hát olyan formában csak, hogy elmondjuk, hogy hol vagyunk, nyilván egyébként mi nem kapunk ezért semmit, tehát csak annyi, hogy egy ilyen bartellel működik a dolog.
1: Sőt, szerintem egy kicsit drágábban is mérik a sört.
0: Valószínűleg igen, na, de hogy ugye ebből kiindulva, akkor így az adás 3. percében lélekvesztőnek is neveztük tulajdonképpen a helyet, ahol ülünk.
1: Pozitíva.
0: Abszolút. És Honvéd Vasas meccs van egyébként a tévében, úgyhogy még ezt is tudom
2: nézni. Nézitek, egyszerűen ti nem tudtok máshova nézni, ha van egy tévé a hátatok mögött, vagy az enyém mögött, akkor mindenféleképpen azt
0: pedig
2: nézitek.
0: A mai szigetes szette, de mindent megtettél, hogy ne a tévét nézzük, de
2: mégis.
0: Ennek ellenére én kanyarba elnézek a fejed mellett per fölött.
1: Velem szemben egy fal van, csak mondom, valamint Puskás Öcsi bácsi, tehát hogy én őt nézem.
0: Így van, így van. Én pedig, ha már Luca szempontjába kell helyezkedni, csak hogy térbe elhelyezzük a dolgot, Luca engem lát és a WC ajtót.
2: Igen, nagyon jó. 2 WC ajtót, ugye férfi női külön van.
0: De most csak a férfiak mehetnek pisilni, mert a nőit eltorlaszoltuk a rádió stúdióval.
2: Ja.
0: Na de, Luca, ha már így a szettje ide terelődött a szó, de hogy vagy ezzel az idei Sziget dologgal, abból a szempontból, hogy outfit verseny nincsen, viszont azért a szettjeit kifejezetten erősen.
2: Egyébként teljesen feleslegesen, mert soha egy képet nem csináltam bennük. Nem is látott kb. Senki. Nincsenek barátaim.
1: De most azért öltöznél csak fel, hogy lehessen
2: nem,
1: a képet.
2: Nem, egyébként
1: csinálni?
2: Egyáltalán na, nem. Csak azért csinálnék egyet, hogy aha, azért megörökítsem, és
1: szerintem
2: így vissza tudjam nézni.
1: Viszont, max, te nem tudsz róla.
0: Tehát ja. Nagyon sok...
2: Ez annyira nem jó.
0: Nagyon sok random iCloud fiókban található most néhány fotó Lucáról.
2: Hát annak viszont annyira nem örülök egyébként.
0: Éppen így megtörli a szemét, ekkor így valaki így kapott az alkalom, hogy most nem látja, mert a fotó valószínűleg ez történt.
2: Engedélyköteles lenne, szóval, hogyha bárki fel akarja valamilyen platformra tölteni, akkor
1: lehet bizonyos összeg mellett. Tehát van az a pénz, amiért Luca haja is korpásodik.
0: Egyébként tulajdonképpen ez egy jó hozzáállás. Szóval igen, Luca ma is egy ilyen, nem is tudom, hogy írjam ezt, de ilyen fekete, ilyen csipkés sztori, amiben
2: kicsit
0: van.
2: Kicsit ilyen gótikus szedben vagyok.
1: Gótikus róker lány.
2: Broker.
0: Igen, igen.
2: Broker.
0: Tehát az van, hogyha most én így elmennék, nem tudom, egy központi hatalom koncertre, akkor így el tudnám képzelni, hogy vannak nők, akik így néznek.
1: Azért mondod, mert még nem voltál központi hatalom koncert.
2: Mert ott nincsenek nők.
1: Nem ezért, nem így néznek ki ott.
0: De te voltál már központi hatalom koncerten? A Betyár mindenségét.
1: Az Index 20 éves szülnapjával párhuzamosan tartották a Dürer kertben.
0: ez mondjuk egy elég váratlan programpontnak hangzik. És ez így hogyan következett, hogy te oda keveredtél?
1: Van egy nagyon nagy rajongó barátom, aki tényleg azt mondta, hogy ő meghal, hogyha nem mehet központi hatalom koncertre, úgyhogy elmentünk a Dürer kertbe központi hatalom koncertre. Igazából ennyi a sztori, tehát, hogy azért...
0: Ja, az hittem, ebben több van, de mindegy,
1: az akkor beszélgetünk. Az újdonság varázs az nem fogja kiütni azért a érzékelő küszöbedet, de hát figyelj, amúgy egy jó koncert volt.
0: Na és itt a Szigeten mik azok a koncertek még, amik hátra vannak, és azt mondjátok rá, hogy na jó, ezen itt pusztuljak meg, hogyha nem vagyok ott. Betonfi. Mert aztán majd fogunk beszélni.
2: Természetesen Betonfi, hogy hű maradjak önmagamhoz, ő a kedvencem, ugye bár.
0: Amúgy ez nagyon várjuk. Jó, mert ő ma
2: ez az egy. Tehát ennyi. Tehát, hogy azért megér egyébként bejön a mai napra.
1: Én a Bring Me The Horizon nagyon várom egyébként ma, mert hogy tényleg így mindenki úgy promózta. Én alapvetően nem hallgatom, de mindenki úgy promózta, hogy ez tipikusan olyan koncert tud lenni, ami után így megszereted magát a zenekart is. Tehát nem csak azt mondod, hogy...
2: Nagyon remélem, hogy látványos show elemeket igen, használnak.
1: Nem csak azt mondod, hogy wow, igen, ez egy király koncert volt, hanem azt is mondhatod, hogy akkor őket hallgatni fogom.
0: 2024-ben voltunk a Foci EB-n, és onnan elmentünk a Southside Fesztiválra, 4 milliószor meséltem már erről a sztorikat, de ahogy ott én láttam élőben a Bring Me The Horizont, hát azért az Ed Sheeran-es napot azt jobban éltem, maradjunk ennyiben.
1: De te ilyen Ed Sheeran-es csávó vagy amúgy is.
0: Hát néztél már rám, tesó, hogy ne lennek Ed Sheeran-es csávó. Plusz a másik igazából az, hogy ez nekem kicsit ilyen, ez az ilyen jellegtelen rock. Én aki nem vagyok így a rockzenének ilyen nem vagyok én ennek egyáltalán rajongója, tehát hogy valakinek valami nagyon más kell nyújtani a rockzene tekintetében ahhoz, hogy ez engem megfogjon, hogy azt mondjam, hogy na ez mondjuk.
2: De hogyha felrobbantják ott a színpadot előtted, olyan látványos elemeket használnak, akkor szerintem azért így meg tudja fogni.
1: De most
2: figyelmet.
1: Petire zeneileg hallgatni szerint a döntidó munkássága sem ér be mellé kreditet, úgyhogy igazából mindegy.
0: Erre tulajdonképpen mi egy rovatot húztunk fel ebbe a rádió műsorba, hogy az én zene ízlésem mennyire távol áll a Bring Me The Horizontól. Egyébként a Bring Me The Horizon, szóval én iszonyatosan profik, de hogy így fölmentem Spotify-ra csak azért, hogy és most azért róluk beszélgetünk, mondjuk ma vannak, ahogy a Hofi is, és hogy
2: igazából... Nem említjük, mert annyira nem érdekes.
0: Nem, hogy róla is lesz egy-két keresetlen szavak. Szóval, hogy így fölmentem a Spotify-ra, és mondom, van olyan slágerük, amit 900 millióan streameltek is Spotify-n, és meghallgattam, és tudjátok, mi benne a különleges? Hogy pont ugyanúgy, mint az összes többi. Szóval, hogy nekem ez így ilyen kicsit Jude Law karrierje indulásakor. Egy számot hallottál tőle, és mindet ismered.
1: Amúgy szerintem, hogyha valaki ilyen nis zenehallgató, ő a Szigeten nagyon meg tudja találni a saját maga világát, de valószínűleg nem a nagy színpados előadók között, hanem amit én hallgattam el, nem is egy podcastet, hanem egy ilyen hosszabb TikTok videó volt talán, hogy a Buzz színpadon vannak nagyon jó feltörekvő előadók, akik valószínűleg ilyen simán benne majd 2-3-4 év múlva meg a nagy színpadon.
2: Igen, de ott is egyébként keverik a zenei műfajokat, igen. Mert tehát, hogy itt nem úgy működik, hogy egy színpadnak van egy ilyen zenei zsanréja.
1: És a Colosseum.
2: Hát jó, talán nem amúgy egyébként ott sem, mert ott is melodik techno is van, hard techno is, mit tudom én.
1: Hát egy techno van.
2: Hát jó, de annak is van több alfaja.
0: Tehát te olyan vagy a technóval, mint én a színekkel, hogy nekem így kék, piros, meg zöld, de te meg okker, sárga és keki. Úgyhogy én büszkén vallom, hogy csávó vagyok, ezért nagyjából így az RGB skáláról egy 6-8 szint tudok megnevezni, és így körülbelül ezzel ki is fúj a dolog, de akkor a technó világában is ez így van, hogy szét van tagolva?
2: Persze, hát nagyon sokféle van.
1: Jó, de a rockban is nyilván.
2: Igen, tehát hogy ez egy laikusnak nyilván ez techno, de hát azért nem mindegy, hogy milyen BPM számmal megy a zene, tehát hogy vannak azért lassabbak, vannak gyorsabbak, és ez alapján is meg tudják különböztetni.
0: Annyira vicces egyébként, hogy még a Szigeten, tehát hogy mi egy stábot alkotunk, de hogy így nem nagyon van olyan, hogy mi egy színpadnál jelen vagyunk. Tehát hogy nem. Általában hát, a mi csapatunk itt zeneileg úgy működik, hogy Zoli éppen a nagy színpadnál valami White Girl Musicra táncol. Egy ilyen nagyobb csapat.
2: Sarah Larson.
0: Igen, eközben én egy ilyen alulkvalifikált magyar előadónak nézem a koncertjét, aki jó esélye, nem tudom, a kézműves civil sátorban lép föl, tehát hogy olyan szintű, vagy olyan méretű dolog, Lóca pedig a Colosseumba kattog, meg egy ilyen végtelen lézersontolja.
2: Nem is a Colosseumban, ugye most van az Arzenálnak és a Turbinának egy ilyen közös stage-e, és az egy ilyen totálisan berlini techno vibe bulikat idéznek, hogy letapasztják a telefonodon a kamerát, nem lehet bent videózni, és csak úgy mehetsz be, hogyha letapasztottad.
1: Igen, hát és mi van, ha leszeded?
2: Hát, majd... akkor, amúgy, hogyha kevesen vannak, akkor rátszólnak, de hogyha sokan, akkor ez nem veszik észre.
1: Amúgy ez tetszik, láttam Instán, hogy például tegnap a Florence koncerten is az volt, hogy megkérték külön, hogy rakják el a mobilokat valami nagy slágerükhöz.
0: Hát vagy csak nem tudom, be akartak mondani valami iszonyatosan titkos kódot, amit elég hallani kellett a hangtechnikában.
1: Promó kódot, igen.
0: Hát az ilyen központi ilyen szerver wifi, tudod, amire így nem tudom, rá van hallnak hangolódva különböző eszközök, azoknak be kellett mondani a kódját, mert új volt a technikus, esetleg még ezt tudom elképzelni. De mi ez, odamész, és akkor állott egy ember, és
2: dáktép csíkot rakat el lódra? Minden egyes be, amúgy kettő helyen lehet bemenni, és az elején, meg a hátulján, és ott csak úgy engednek be, hogyha elveszik a telefonodat, és körbe tapasztják.
1: Szerintem ez nagyon jó mutatja azt, hogy mekkora fesztivál a Sziget, tehát, hogy eddig most felsorolhatnánk, tehát eddig felsoroltunk 6 vagy 7 koncert helyszínt, és van még legalább ennyi.
0: Hát bizony, igen. Ha nem több.
2: És sose jutunk el oda. Egyébként én próbáltam a szigetnek így a hátsó felére elkalandozni, egyik nap se sikerült.
0: Nem az a durva, hogy 10 számú színpad van, hanem hogy ennek a 80%-a nem érdekel. Tehát ez a legkülönlegesebb.
1: Jó, de nem is tud. Tehát, hogy most érted, még hogyha, tehát erre külön kell készülni, szerintem a sziget az tud olyan lenni, mint egy ilyen nyaralás, hogyha ha nagyon rákészülsz, az, hogy tényleg mit érdemes megnézni, de hogy ne vidd túlzásba, hogy akkor minden napra legyen két olyan progi, ami tényleg ad valamit, de hogy tudjatok pihenni is. Szerintem a sziget is ilyen, hogyha ha azt akarod, hogy neked ez valami olyan igazán átjön az a fajta sziget életérzés, ami a zenei sokszínűséget húzza alá kettővel, akkor szerintem arra készülni kell. Tehát akkor végig kell menned a színpadokon, megnézni minden előadót, kit találsz izgalmasnak, azt felírni.
0: Én most a te hasonlatod alapján értettem meg, hogy én miért szeretem ennyire a Sziget Fesztivált. Valójában ennek egyetlen egy oka van, hogy én tökre ugyanezt érzem a nyaralásokkal is, amit most elmondasz, igen, viszont ott van egy ilyen kényszer, hogy a többiek mondják, jaj, menjünk el múzeumba, menjünk el megnézni a tengerpartot, menjünk el, de nem érdekel. Tehát, hogy én igazából meg akarok nézni egy meccset, ülni akarok a kis örömmel a kezembe, és nem tudom megnézni a város éjszakai életét.
2: Nézni a meccset.
1: De amúgy, oké, de másabb. Tehát, hogy amúgy én megértem azt is, amit a Peti mond, de szerintem ilyen arany középutat jó megtalálni. Tehát, mondjuk azt mondod minden nap, hogy oké, itt van egy magyar előadó, de hogy mondjuk Bájelexet már hallottam idén nyáron kétszer, meg még simán lehet...
0: De nem elég!
1: meg még simán lehet, hogy fogom még egyszer, akkor most inkább elmegyek a, nem tudom, a brazil... izraeli repdónak az előadására a sziget leghátuljára.
0: A brazil-izraeli repdóból egy dolog érdekel, hogy ők hol találkoztak először. Tehát, hogy milyen körülmények között indult a produkció.
1: De hogy, és akkor inkább meghallgatod azt, még akkor is, hogyha nem fog tetszeni, mert vagy nem is azt nem fog tetszeni, hanem hogy sokkal inkább az, hogy majd valami újat kapsz, ami nem megszokott, és valószínűleg soha többet nem hallanád élőben.
0: Ezen a ponton megérkezett egyébként ide a stúdiónak kinevezett kocsmában kettő kedves stábtagunk, akiket név szerint is említem, mert sokat segítenek nekünk az instás közvetítésben, ők egyébként Kormos Dávid és Kovács Fédra, akik végig itt vannak és segítkeznek nekünk, és csak azért, hogy oda mehessek most nekik köszönni és ihassak velük is egy sört, ezért most bejátszok a napzenét, mert hogy ma is van napzene, mégpedig egy nagyon különleges, és most a Szigethez nem köthető számot hoztam.
1: Hanem... Is miért is hoztál volna olyan?
0: De hagyjál már, most nem kell mindennek a szigetről szólni, attól, hogy itt ülünk a sziget mellett. Jó, 90%-ban elég, de legyen egy 10%, ami nem. Szóval nem tudom, mennyire vágjátok a Hogyan tudnék élni nélkül egy című filmet, a Demian musical persze. Tulajdonképpen, és ennek a filmnek van egy zenekara, a főszereplők zenekara, a Kuplung zenekar néven futnak. És a Kuplung zenekar hát kilépett a filmvászonról, és már arénás koncerttel fognak debütálni. Van is egy teli arénájuk, és egy másikat pedig már próbálnak megtölteni, ez majd az év vége felé lesz, és a Kuplung zenekar most amellett, hogy egyébként Demian számok dolgoz fel, és a filmnek a szint, tehát hogy a Marics Peti, az Ember Márk, meg a harmadik srác, akinek biztosan a barátai tudják a nevét, de én nem. Szóval, hogy ők így közösen vannak ott, és tényleg a filmbeli karakterek lépnek színpadra, na és gyártanak saját számokat is, és a következő szám, ez a Kuplungtól a Lépnem kell című számuk, néhány nappal ezelőtt jött ki, és azért javaslom mindenkinek meghallgatásra, mert tök poén, hogy mennyire hozza egyébként a Demienes vibe-okat helyenként. Úgyhogy ez következik most a Talponálón napzenéje rovatában.
3: A talponálló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talponálló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: Kuplung zenekar és a Lép nem kell című 2026-os számuk itt a Talponáló napzenéje rovatában. Egy kis Damien utánérzés, csak hogy azoknak is kedvezünk így a Sziget témájú adásunkban, akik egyébként csak a Brody dalok napjára jöttek, azóta pedig újból kezelés alatt állnak.
1: Nem, egyébként még a piros pesgőben egyébként ott lehetnek, tehát hogy az még egyébként így tudja azt a vibe-ot adni.
0: Imádtam a Brody dalok napján azokat az érdemes pillanatokat, mikor kedves idős emberek összebújva táncoltak a Brody számokra. Na de Damiennél tartunk meg a Kuplungnál, hogy
2: először is mindenképp Király Marcell nevét említsük meg, ő a harmadik úriember a bandában.
0: Ezt köszönöm, hogy utána néztél, teljesen elfelejtettem.
2: Egyébként nézd, őszintén szóval szerintem ezt nehéz így önmagában ezt a számot így értékelni, még akkor is, hogyha írták, mert nyilván hasonlítani akartak valakit.
0: Hát írták, nem kikelt egy árokba.
2: Nem, hogy ők, ez egy saját szerzeményük, de hogy nyilván hasonlítani akarnak valamire, bele kell illeni a zenekarnak a hát a Brody dalok feldolgozása.
0: Nem, nem ilyen. Én kavartam meg, elnézést, ez az én saram.
2: Nem ilyen dalok feldolgozásában, úgyhogy szerintem így önmagában azért ez messze nem váltja meg a világot, sőt, egy kicsit nekem még unalmas is volt, de magába így a profilba szerintem belevág. Tehát ez olyan, mint amikor a Király című sorozathoz volt azt, írtak hogy írtak néhány Jimmy dalt, és szerintem ez is egy kicsit olyan.
0: És az egyik legjobb szám egyébként abban a filmben, vagy abban a sorozatban az épp egy ilyen utóírt.
2: Pontosan, úgyhogy ilyen szempontból, és szerintem ezt így kell értékelni, szerintem úgy meg jól sikerült.
0: Luca?
1: Számomra is egyébként nagyon teátrális, tehát hogy így nehezen tudom elképzelni, hogy ez nem egy színpadon született, vagy nem egy filmzene, tehát hogy így igazából ezt így koncertként meghallgatni szerintem azért arra még így nem állok készen.
0: Tízes skálán egyébként viszont mit mondanál erre? Bocsánat, hát, csak közben nagyon megy az idő.
1: Jó, akkor adok is egy pontszámot, egy ötöst.
0: Zoli?
2: Úgy, mint egy Damien dalt, ami még nem volt meg, és Damienesre kellett írni, úgy adok rá egy nyolcast, amúgy meg én is egy ötöst adnék rá.
0: De akkor most melyik?
2: Nyolc.
0: Oké, 13, az 6 és feles átlag, be is írtuk a Kuplung zenekarnak, akiket szerintem még fogunk hallgatni, tekintve, hogy közeleg az Aréna koncertjük, biztos, hogy még új számokat is ki fognak adni. Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, előtte még egy kicsit zenélni, és utána pedig innen folytatjuk, még pedig egy interjúval, úgyhogy kifejezetten izgalmas megszólásnak nézünk elébe. Na ezért is maradjatok velünk, ne csak azért, mert szerettek minket.
3: Rádió Café. Van barátod.
4: I said, are you gonna be my girl?

0: összesed esélyig.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mit a vadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom.

0: Sziasztok! Jan Zakata vagyok. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Elnézést! Elnézést!
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT!
3: Tessék!
2: MZKT!
3: Ja. Angolul egyszer!
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul létszi.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
5: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Talponálló a Rádió Cafén.
8: 2 perccel múlt el 6:30, és továbbra is a Talponállót halljátok élőben a Rádió Cafén, innen egyenesen a Sziget Fesztivál mellől a Csocsó Presszóból. Szia Zoli! Zolinak nincs még hangja, úgyhogy esetleg ha ezzel tudunk segíteni egy picit.
9: Sziasztok!
8: Most már van. Szia Luca!
10: Sziasztok!
8: Milyen jó, hogy megszólítottalak benneteket. Na és hát a következőkben pedig, ahogy azt már az előző megszólalásban mondtam, egy interjú alanyunk is lesz majd, és arra gondoltunk, hogy ha már itt vagyunk a Sziget Fesztiválon, tulajdonképpen mindig mindenki kedves egészségére bárki is tűzszentett a kocsmában. Szóval, ha már a Szigeten vagyunk, ugye mindig nagyon sok interjút csinálunk fellépőkkel, szervezőkkel, és mindig ezt az oldalt közelítjük meg, de szerintem egy iszonyatosan érdekes dolog az, hogy egyébként akik egyéb munkát látnak el egy fesztiválon, akik mondjuk adott esetben, tehát egyszer nekem volt, hogy én beszélgettem, nem tudom, a biztonsági őrök vezetőjével egy interjú erejéig egy régi fesztiválon, és ezek szerintem nagyon izgalmas, amikor bele lehet látni egy szakmának a valódi mélységébe. És hát mi az, amit mindenki csinál a Sziget Fesztiválon? Hát nyilván fogyaszt, hol ételt, hol italt. És arra gondoltunk, hogy most egy olyan vendéget hívunk meg ide a műsorba, aki ennek azt gondolom, hogy maximálisan a csínyát, bínyát tudja, és nem úgy általánosságban beszélünk erről, hanem pontosabban a sör csapolásról, mert hogy itt van velünk a Pilsner Urquell sörcsapoló mestere, Polgár István Indi, aki elfogadta meghívásunkat. Szevasz, Indi!
11: Sziasztok! Üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is, és köszönöm a meghívást.
8: Na, mesélj nekünk egy kicsit arról első körben, hogy egy csapoló mester miben más, mint, és nyilván tudom, hogy tök laikus kérdés, és valószínűleg majd fejjel le fogod venni az asztal szélét, mikor kimondtam, de hogy miben más, mint amikor a diák munkás odáll és kicsapolja nekem a sört.
11: Tehát egy sörcsapolómester az valójában...
8: Kicsit közelebbről létszi a mikrofonba.
11: Köszönöm. Ne haragudj, az orgánumom miatt félek, mert azt mondják a kollégáim mindig, hogy hangosan

0: tudásai, illetve egy nagyon komoly íz- és illattréninget végeznek, tehát neki kötelezően fel kell tudni ismerni a sörben a különböző hibákat.
1: Az de csukott szemmel is fel tudnál egyébként ismerni a különböző sörfajtákat?
0: Valószínűleg.
1: Tényleg?
2: Ez na, itt van a táskámban ez a dobozos Rákóczi, mellette pedig az aranysárkány.
3: Most miért mondod
0: el? Márkát nem tudnék neked mondani, de el tudnám mondani, hogy milyen típusú sört iszok.
1: Na, ez tök jó.
2: Apró technikai dolog, hogy egy kicsit nyugodtan beszél még hangosabban és közelebb jó a mikrofonhoz, tehát hogy innentől, ha túl sok, akkor az meg tudja oldani a technikusunk Ádám, viszont hogyha esetleg nem elég, akkor az kevésbé. Na viszont tök izgi, amit mondasz egyébként, még nagyon-nagyon sok irányból lehet ezt szerintem közelíteni. Az első szerintem az, ami mindenkiben felmetődik, hogy mondod, hogy íztesztek, illattesztek, képzések, stb. Milyen út vezet oda, hogy az ember sörcsapoló mester legyen?
0: Hát az én esetemben én nem tudtam csajozni, ezért technika órán a csavarfaragás helyett elmentem a csajokkal sütit sütni. És ez, képzeljétek, ez annyira jól sikerült, hogy egyszer édesanyám nem főzött vacsorát, mert hát van munkája, meg fel kellett tartani egy családot, ezért gondoltam, hogy majd én csinálok kaját, és átjöttek a barátnő, és mondták, hogy Évikém, ez de jó kaja! És mondta, hogy valóban nem én főztem, a gyerek főzte, és hát nyolcadikosként, amikor pályát kell választani, nem tudod, hogy mit csinálj, és hogy szakácsnak kell venned.
2: Tehát akkor te tulajdonképpen szakács
0: felszolgáló a végzettségem, igen, és amire elvégeztem az iskolát, addigra tudtam, hogy soha többet nem akarok konyhán állni, mert annyi zsírt, amennyit én levakartam magamról, azt egy komolyabb gyár el tudja használni. Úgyhogy felszolgálóként kezdtem dolgozni, elkerültem egy nagyon nagy cégcsoporthoz itt Magyarországon, akik szervezték az utolsó budavári sörfesztivált, ahol meghívtak, képzeljétek el, egy nemzetközi sörcsapoló trénert, akinek több világbajnokot is köszönhet a világ, és ő kért négy lányt, meg egy fiút, aki a hordókat hozza, aztán a négy lánynak nem sikerült annyira ez a csapolós dolog, úgyhogy én csapoltam az este folyam, és akkor mondta, hogy hú, de jó, akkor ezzel kéne foglalkozni, és éveken keresztül csomó promóción dolgoztunk együtt, és őt kérte föl a Dréhes Sörgyárak, amikor elindult ez a program itthon nálunk, ez a Tepster program, hogy kellene castingolni embereket. És akkor engem is becastingolt ő. És az lett a vége, hogy utoljára ketten maradtunk ebbe a kiválasztásba egy háromkörös interjú végén, és akkor innen indul a sztori.
3: És mondod, hogy itt volt akkor egy komoly kiválasztási folyamat, és mert egyébként tavaly a Szigeten is beszélgettünk arról, hogy egyébként ez nem csak arról, hogy oké, akkor szép sört csapolunk, hanem egyébként gazdaságilag is tökre megéri egy helynek, hogyha rendes, jó minőségű sör van csapolva tényleg úgy, ahogy az kell, mert egyszerűen többet fogyasztak az emberek, kevésbé vannak rosszul. De hogy látod, hogy oké, hogy vannak ilyen programok, meg vannak ilyen promóciók, hogy akkor legyenek képzések, valamint hogy tényleg az, hogy ne csak az legyen, hogy valaki valahogy kicsapol egy adag sört, hanem annak tényleg legyen egy folyamata. Ez mennyire van Magyarországon? Tehát mennyire jut el akár a kocsma tulajdonosok felé, vagy akár így a vállalkozók felé általánosan, hogy ebbe érdemes investálni?
0: Mi 10 éve csináljuk ezt a programot. Én ezt őszintén mondhatom, és valószínűleg a főnökém is megerősítenék ebbe, hogy nagyon mélyről indult a magyar sörkultúra. Nagyon jót tett neki a kézműves forradalom, mert olyan embereket is bemonzott a piacra, akik amúgy nem fogyasztanának sört. És elkezdtük 10 éve ezt a programot, és azt képzeljétek el, hogy sörgyári szinten komolyan, tehát számokkal kimutatható, hogy azok az üzletek, akik szeretnék, hogy járjunk hozzájuk tréninget tartani a személyzetüknek, vagy akár eljönnek hozzánk egy tréningre, és most képzeljétek el amúgy, hogy 3 hónappal ezelőtt Angliából jöttek el tréningre hozzánk, úgyhogy
3: pedig ott van sörkultúra.
0: Van, de meg tudtuk őket lepni, úgyhogy nagyon jó volt, és látszik, tehát hogy számokkal kifejezhető, hogy azok a helyek igenis elkezdenek több sört eladni, és kevesebb veszteséget gyártani. És ez itt a fontos, hogy nem csak többet tud eladni, hanem kevesebb veszteséget gyárt, mivel egy jól lecsapolt sör, azt úgy képzeljétek el, hogy nyugtatja a gyomrot valójában, mert lugos kémhatású marad. Ezért lassabb a berúgási folyamat valójában.
2: Ezen a ponton szeretném jelezni egyébként, hogy az, hogy mi most egy kocsmába dőlünk egy kitelepülésen, és a sörről beszélgetünk, ez tényleg nekem egy annyira csodálatos célba érés pillanat, hogy lehet, hogy én holnaptól nem jövök a rádiókat, mintha az állatkertbe ülnénk, és az interjú alanyunk egy zebra lenne. Tehát így érzem magam ezen a ponton. Na de Indi, említetted már többször, hogy a különböző csapolási módok. Most szerintem, aki laikusként csak fogyasztott már sört, vagy szereti a sört, az azt ismeri, hogy igen, egy darabig jön az aranyszínű folyadék, és a tetején pedig egy nem tudom, két újnyi hab. Milyen különböző csapolási módok léteznek? Hogyan lehet ezt elképzelni? Milyen dimenziói vannak még ennek?
0: Hát itt ugye azt kell elképzelni, hogy a hab mennyiséget, ahogy változtatod, megváltozik a komlós a malát aránya a sörben, és hogy változik a komlós a malát aránya a sörben, úgy megváltozik az édes és a keserű között. Van a nagyon keserű, ugye, amikor nem kerül rá hab. Ezt a csehek

0: Urquell-nak hívják, ez, hogyha egy Pilsner Urquellt veszünk, akkor valójában az arcodat letépi, hogyha nem iszol, nem vagy rendszeres sörfogyasztó. Ha pedig egy Mlikóban gondolkodunk, ami egy korsó nedvesabb, ők ezt például desszertsörnek használják, vaníliás pisztáciás fánkkal amúgy lenyűgözően jó tud lenni, nagyon jól dominálnak az ízek, tehát ahogy megváltoznak a hab és a lé mennyisége, úgy megváltozik az íz.
1: És tulajdonképpen akkor van olyan, hogy valakinek kicsapolsz egy tökéletesen elkészített mlikót, és aztán pedig azt mondja, hogy te engem átvertél, én sörét fizettem, ez meg hab. Tehát hogy ezért ez nehéz átütni egyébként az átlagfogyasztón?
0: Képzeld el, hogy amúgy kérik, tehát hogy egyre inkább ez elterjedt a piacon, és a Szigeten is tudok nektek példát most mondani, hogy jönnek oda a fogyasztók, hogy egy mlikót adjál nekem, tehát egy korsó nedves habot.
2: És hogyha már Sziget, akkor nyilván itt vagyunk a fesztiválon, hogy hogy érzékelitek, hogy inkább, tehát sörös a fesztivál, az az alapital, vagy azért szoktak töményet is fogyasztani az emberek, van ilyen tapasztalat?
1: Mennyire hidratálnak mellé, tehát hogy ez szerintem úgy tök fontos kérdés, hogy egyébként hogy látod, hogy mi az átlag, nem tudom, részegségi szint, mennyire felelősségteljesek a fiatalok adott esetben, vagy a fesztiválozók, mennyiben változik ez? Tehát ez is szerintem egy fontos oldalága lehet.
0: Borzasztóan megváltozott az alkoholfogyasztási kultúra a jó irányban, tehát hogy a minőségi alkoholfogyasztás van, tehát nem az a lényeg, hogy kicsúszál a fesztiválról olyan állapotban, hogy nem tudsz magadról.
1: Szoktam is egyébként magányosnak érezni magamat, mikor googolok a kóba az alsó polcnál.
0: Tehát, hogy változik a fogyasztás, és hála Istennek mi olyan szakemberekkel, más tepszerekkel dolgozunk együtt, akik fel tudják azt mérni a pultnál, hogy valakinek kell-e még fogyasztani, vagy nem. Tehát, hogy mi azt szeretnénk átadni mindig a fogyasztónak, hogy az alkoholból annyit kell inni, hogy így pont jó legyen. Tehát, hogy nem az alkoholizmus felett terelni, hanem hogy egy élményt kapjál, hogy az ízeket érezzed, hogy tényleg egy olyan legyen, mint elmész a moziba megnézni egy filmet, vagy egy színházi előadást. Megkóstoltam, tök jó volt, iszok még egyet, és hazamegyek. És ez nagyon fontos feladatunk nekünk, tepsztereknek, hogy a jó irányba tereljük a vendégeket.
1: Kicsit lelkismert tudásom, hogy jól rákérdeztem az Oli kérdésére, de hogy egyébként szerintem az is tök fontos, hogy alapból ez a bor-sör viszonylat, ez hogyan változik? Tehát, hogy mik az arányok, hogy látod a fesztiválon? Nyilván ez egy sörcsapban áll, vagy egyébként elég nehéz megmondani, de hogy valami ennyire azért gondolom, hogy tudod így, nem tudom, holisztikusabban szemlélni a dolgot.
0: Nekem, én látom a piaci statisztikákat, tehát, hogy még mindig sörös nép vagyunk. Tehát, hogy hiába a bor az külsőleg úgy látszik, hogy az a nagyobb fogyású termék, amúgy a sör fogy nagyobb százalékban. Tehát sörös nemzet vagyunk még mindig.
1: Nem tudom, hogy most emiatt mennyire fogsz nekem nyakon verni, hogy ezt most itt elárulom a hallgatóinknak, de hogy mielőtt itt adásba kerültünk, azelőtt egy fröccsöt fogyasztottál. Hogy egyébként ez mennyire gyakori, hogy a sörcsapoló mesterek, amellett, hogy egyébként hatalmas nagy szaktekintélyei az adott témának, amellett ők magukba pedig azért inkább egy bort fogyasztanak, vagy éppen fordítva, hogy a borászok mondjuk inkább sört. Tehát ez mennyire olyan, hogy aki kibe dolgozik, az soha nem fog inkább olyan hamburgert tenni.
2: Milyen kérdés, az oké, hogy nagymamád mindig rántott húst süt neked, de ő is szokott más tenni.
1: Jó, csak érdekel, hogy vagytok ezzel.
0: Igazániból ennek nagyon egyszerű a dolga, tehát, hogy mi szakmánkból adódóan kóstolunk folyamatosan. Tehát, hogy egy igazi csapolómester minden nap, amikor bemegy, minden hordócsernél megkóstolja a sört. Ez nem azt jelenti, hogy megiszik egy korsóval, hanem azt jelenti, hogy iszik belőle mondjuk egy fél centet, megízleli, megillatolja. És egyszerűen túltelítődsz vele, kell az ízlelő bimbóknak egy másik íz hosszú távon, és a borászok is így vannak ezzel. Nekem nagyon sok borász ismerősöm van, jó sokat szoktunk röhögni így decemberben, hogy de arra nem maradt egy hordósöröd így a szezonból, mert hogy így akkor cserélhetnénk is, és akkor tudod, nem kell karácsonyi ajándékot venni senkinek. És...
1: tehát, hogy így... pedig milyen szép ajándék egy hordósör, begörgetném ott, miközben énekli a mennyből az angyalt nagyanyám.
0: Tehát, hogy ez azért van, hogy az ízeket kitisztuljanak, más ízeket érezzél.
1: Egyébként nekem a Luca előző kérdése nyitotta fel a szememet. Nem, én azt akartam még kérdezni, hogy itt ezek a tepszterek, ezek a sörcsapoló mesterek, hogy milyen viszonyban vannak egymással, meg mennyien vannak egyébként az országban?
0: Magyarországon amúgy tudtam, hogy ezt meg fogod kérdezni, úgyhogy idefel a taxiban pont számolgattam, hogy hányan vagyunk jelen pillanatban.
1: Nem mondtam előre semmit neked.
2: Kossuth rádió vibe-ok, Kossuth rádió vibe-ok.
1: Előre megmondott kérdés.
0: Sejtettem, hogy ez fel fog merülni ez a kérdés.
1: Igen, most már elárulhatom, mindig úgy jött, hogy leadott előtte egy kérdéssort, és mondta, hogy csak ebből kérdezhetek, ha nem, akkor kint vár a többi nagy Pilsner hordópakoló srác, akik munkájukból fakadóan nem kis darabok.
0: Így van. De viccet félretéve, azt hiszem most 40-en vagyunk aktívak Magyarországon, világszinten pedig 600-an vagyunk sörcsapolómesterek, és akkor ezeknek is van egy különböző szintje. Tehát van, aki egy local tepszer, tehát mondjuk egy ilyen egységért felel, mint mondjuk a csocsó.
3: akkor Magyarországon azért viszonylag így nagyobb arányban összpontosulnak a csapolómesterek, mert hát a világon 600-an vannak összesen, tehát hogy azért megvan ennek a kultúrája is itt ugye Magyarországon.
0: Meg. Teljes mértékben, és azért is kell ennyi csapolómester Magyarországra, mert egyszerűen elindult a sörkultúra egy nagyon jó irányba, és az embereknek minőségre van igénye, és a sörgyárnak ez elvárása, hogyha a fogyasztó kíváncsi a termékére, akkor minél több olyan ember legyen, aki azt profin lecsapolja neki.
1: Milyen a viszony egyébként így a többi mesterrel? Engem most még az nagyon érdekel, hogy ha van egy, most nem is tudom, egy zenész, aki mondjuk a egy olyan területen alkot, ahol viszonylag kevesen vannak. Ha most Magyarországon lenne, nem tudom, 3 darab didgeridoo művész, akkor biztos vagyok benne, hogy lenne némi rivalizálás közöttük, miközben egyébként 3-an képviselnek valamit, ami abszolút egyedülálló az országban. És itt 2 dolgot kell elképzelni, az egyik az, hogy vérre menő küzdelem, hogy melyikünk lesz a didgeridoo művész az országban, vagy pedig az, hogy egymást támogatván próbálnak egy új kulturális olyan lyukat képezni, amit aztán ők a művészetükkel betölthetnek. Hogyan vannak ezzel a sörcsapoló mesterek? Tehát, hogy ti riválisként tekintetek egymásra, próbáltok minél nagyobb dolgokat elérni, vagy éppenséggel az van, hogy ti akkor így 40-en, nem tudom, összejártok és körtáncoltok egy pilisi vadászházban.
3: Vagy gondolom, ilyen szakmai támogatás azért elő szokott fordulni ebben a közösségben.
0: Hát ugye ez úgy néz ki, hogy amit előbb mondtam, hogy különböző szintű tapsterek vannak, én egy International Head Tapster pozícióban vagyok, ebből 12 van jelen pillanatban a világon, ezért én felelek Magyarországon az összes tapsterért, igazán olyan, mintha lenne 40 gyerekem, hála Istennek egészen jó viszonyban vannak egymással, és tartunk nekik képzést is, tehát hogy nekem ez egy ilyen nagy célom, és pont most ősszel lesz az első ilyen nagy összeröffenés, és hogy tényleg mindenkit meghívunk, van egy szakmai képzés előtte, beszélgetünk marketingről, technikai tudásról, kérdéseket lehet feltenni majd, hogy kinek mi a bánata éppen, hogy mi nem megy, mi az, amiben szerinte változtatnunk kéne itthon. Úgyhogy jó a viszony, hogy válaszoljak erre a kérdésre, és próbálunk nagyon-nagyon-nagyon sok támogatást adni nekik.
2: Mennyire tudja formálni egy ekkora közösség? Nyilván számokban azt már láttuk, de hogy így mondjuk hozzá, az emberek hozzáállásában. Tehát veled is a közösségi médiában azért lehet találkozni, meg egyébként más sörcsapoló mestereket is gyakran bedob az algoritmus. És hogy mennyire érzékeltek azt, hogy ezeket a tartalmakat fogyasztják az emberek, és amúgy ennek hatására akár így tényleg csak szélesebben terjed ez a kultúra. És nem mondjuk azon túl, hogy igen, mondjuk az egyetemvárosokban, meg Budapesten ennek nyilván biztos nagyobb a foganatja, de hogy máshol.
0: Ez egy tök jó kérdés, mert én sokkal rosszabbra számítottam, amikor elindítottuk.
1: Amikor a Zoli jelentkezett, hogy kérdezni akar, akkor biztos volt. Biztos voltam, hogy húha, hát ez nem lesz az igaz.
0: Szóval, hogy én sokkal rosszabb menetre számítottam a social médiában, sokkal több negativitásra, és az a durva, hogy kérdeznek, tehát hogy érdeklődőek, és én mindig szoktam biztatni mindenkit, hogy nyugodtan kommenteljen, írjon nekünk, és nagyon szívesen válaszolunk neki. És én például mindenkit meg szoktam hívni, leginkább azokat, akik negatívban kommentelnek, hogy gyere, csak egyszer próbáld ki, tényleg meghívlak, vendégem vagy, hogy lásd, hogy miről van szó, és az esetek 95%-ában az van, hogy basszus, igazad volt, hogy ez egy más élmény.
2: Amúgy ez egy veszélyes dolog. Én emlékszem, amikor nekünk tartottál tavaly egy ilyen, tényleg egy egészen ilyen, tulajdonképpen hogyan legyünk tudatos sörfogyasztók alapkurzust, ilyen van óvant.
1: És én azóta... Ezt a benfenteskedést, amit az Oli megleművel, ez a Sajó Dávid megérjelni.
2: Nem.
1: Meleg szafterben, amikor múltkor a klubival beszélgettünk, hallott benne a backstage-ben, tesók vagyunk.
2: És erre akartam azt mondani, hogy én nekem azóta így tényleg így a sörívó reflexeim megélesedtek. Tényleg mindig figyelem a poharat, az, hogy igen, a szélén hogy vannak a különböző szintek, meg hogy meg lehet állapítani. És szóval ez egy veszélyes fegyver, csak azt akartam mondani, mert utána az ember már nem biztos, hogy mindenhol pont ugyanúgy tud sört inni, de hát bízunk benne, hogy ez majd eszkalál egyfajta növekedést a bárok helyén is.
0: Hát a barátaimat megkérdeznéd, hogy ők nekik mi a véleményük erről, hogy én dolgozok ezen a piacon, és hogy kelletlenül is megkapják ezt a tudást, pedig nem is kérdezik, úgyhogy én átadom akkor is. Hát szokott ilyenkor jönni, hogy Indi, miért kellett ezt elmondani? Én annyira boldog voltam így is.
1: De és olyan egyébként tényleg történt, már csak itt még az előző válaszodra visszakanyarodva, hogy valaki kommentelő volt, beírt neked, és aztán pedig írtad neki, hogy jöhet, és meg is jelent fizikailag tényleg a gyűlölködő kommentelő?
0: Így jött.
1: Hát ezt imádom.
2: Igen, sörtrükk, jól hallom.
0: Nem, én beáldozom ezt magamból. Tehát én nagyon szeretném azt, hogy egy olyan kultúrát teremtsünk itthon, amilyen mondjuk a cseheknél van. Szóval azért azt, amit elmentek oda, és meglátjátok azt, hogy ott nem az alkoholról szól ez az egész, hanem arról, hogy végeztünk a nap végén, családok ülnek az étterembe, apa, anya iszik a vacsorához egy sört, baráti társaságok vannak, egy közösség formáló ereje van, és ezt egy kultúrát menetben lehet csinálni, és ez nekem egy elhivatott célom, és a srácoknak is, hála Istennek, tök jól át lehet adni, és most már idén, hála Istennek, van három csodálatos sörcsapoló mester mellettem, aki az egyik, ők képzeljétek el, hogy hölgy amúgy, akik segítik az én munkámat, tehát járnak bemutatót tartani, jönnek velem, oktatást tartanak, és látszik, hogy működik.
1: Ami szerintem még tök izgi, hogy ugye mondod, hogy a csehekkel is kommunikáltuk, nyilván ugye ott, ha jól sejtem, vagy jól értem, akkor ott összpontosul, ott van a Pilsner Urquell, ugye?
0: Így van, így van, így van, és ugye Japántól elkezdve tényleg az államokon át mindenhonnan van csapolómester.
1: Na és olyan van, hogy például ti csapolómesterek javasolhattok valamit, hogy mondjuk most mi lenne, hogyha esetleg mondjuk az anyacég kitenne egy olyan fajta dobozos vagy üveges terméket a piacra, ami olyan lenne, hogy. Tehát, hogy mondjuk ilyen van, hogy nem csak hogy kiadják nektek, hogy oké, rendben, akkor ti vagytok, vigyétek hírünket, hanem hogy van ilyen fajta visszajelzés, hogy te javasolhatsz, hogy mit csináljon a központi gyár.
0: De nem nézed a reklámainkat ezek szerint.
1: Nem, amióta láttam az elsőt, előfizettem a YouTube Premium.
0: Nem nagyon változtatunk ugye magán a márkán, de van egy közösségi felület.
1: Most egy viccet félretéve. Tehát, hogy tudom, hogy nem változtatok az alaprecepten, nem is arra gondolok, csak hogyha van egy alap sör, akkor mellett el tudom kérdezni, hogy akkor most kiadjunk egy lágyabbat, egy másfajta doboz. Nem azt mondom, hogy az alapot meg kell reformálni, ami nem tudom, 500 éve ugyanolyan.
0: Nem adunk ki, tehát, hogy erre vannak más sörgyárak cégcsoporton belül, akiknek ez a feladatuk. De hogy visszatérjek, igen, kikérik a véleményünket eléggé a piac szondáztatásba, hogy mit érzünk.
1: És volt már olyan egyébként, hogy mondjuk te valamit jeleztél nekik, és aztán nem tudom, néhány hónappal később pedig megérezted azt az így világot, amit te bedobtál a közösbe?
0: Ilyen sajnos még nem volt, viszont olyan ajánlás, hogy milyen irányba menjen a főzde, és hála Istennek itthon most Magyarországon a Kőbányai Sörgyárban egy csodálatos csapolómester, bocsánat, ne arra gudjatok, szóval egy csodás főzőbrigád van, akik nagyon innovatívak, és egy olyan irányt kezdtek el képviselni, hogy ő szoktunk is beszélni erről, hogy mit gondolunk, milyen irány lenne jó, és látszik is a termékportfólión ez a fiatalitás amúgy.
1: Egyébként most nyilván úgy, hogy nem beszélünk konkrét árakról, vagy ilyesmi, természetes, hogyha az ember egy ilyen prémium szolgáltatást bármilyen területen szeretne magáénak tudni, akkor annak nyilván van egy borsosabb ára. Hogy látod, hogy az emberek egyébként ebből a szempontból változnak, hogy már úgy inkább kimerik fizetni azt a pénzt, ami lehet, hogy kicsit több, viszont cserébe egy teljesen más élményt kapok, mint amivel eddig találkoztam?
0: Sőt, kifizetik. Inkább fizetnek drágábban, de kapjanak minőségi terméket, és ez az egész piacra, az egész alkoholpiacra igaz, ez látszik a számokon is, meg tehát ugye, ahogy beszélgetek kollégákkal más területeken, látszik az, hogy igenis, most már annyira felment mindenek az ára, hogy egyszerűen nem ezen a 100 forinton vagy 60 forinton fog múlni, hanem akkor inkább megveszem a prémiumot, és akkor tényleg egy élményt akarok magamnak.
1: Hát Indi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban. Egyszerűen olyan jó beszélgető partner vagy, hogy elrobogott az összes időnk, és muszáj elmennünk, mert hogy következik a hírek a Rádió Cafén. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a tudást itt átadtad nekünk, amivel itt egyébként...
0: Nagyon szívesen.
1: Amivel itt megleptél bennünket. Búcsúzóul csak egy ilyen rövid, egymondatos válasz. Van-e olyan, hogy te ki tudsz menni egy koncertre, vagy nincs olyan? Tehát, hogy egy fesztivál az neked abszolút rohanás, vagy esetleg meg tudsz nézni egy koncertet?
0: Ki tudok menni, hála Istennek a csapatnak köszönhetően, de én szerintem az elmúlt 15 évben láttam az összes koncertet a szigeten, ami érdekelt.
1: Csak egy se érdekel, de...
0: Voltam tankcsapdán. Van ezelőtt, úgyhogy...
1: Polgár István, Indi, a Pilsner Urquell csapoló mestere volt a vendégünk. Nagyon köszi, hogy itt voltál. Mi pedig...
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Mi pedig most elmegyünk egy pillanatra, pillanat múlva reklámozni, utána pedig hírezni, és aztán pedig innen fogjuk folytatni a második órával. Kicsit elmaradt eddig a Sziget Fesztiválos élménybe számolunk, úgyhogy most egy kicsit mesélünk itt az elmúlt időszakunkról, aztán pedig gyakran ismételt kérdésekre is válaszolunk majd a Szigettel kapcsolatban. Innen folyt köv.
4: Rádió Café. Van barátod. Rádió Café. Újpalotán, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
4: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
6: Mm-hmm, nagyon.
4: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
6: De hol?
4: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
6: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
4: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
7: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
8: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
10: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
11: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
12: Qualitons. Yumi Gagarin. Karkama. Vitekör. Dali Borovugranje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
10: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
13: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
7: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitó nap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
14: E-rollerek már ősszel jöhet a szabályozás, horvátországi erdőtűz, jól vannak a magyarok. Letartóztatták a rendőrökre rontó próbaidő Krokuszárt. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Még dolgoznak a Vekerle Sándor program részletein. Minden magyar jól van a dél-horvátországi Omis térségében az éjszakai erdőtűz után, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita szerint 4-en sérültek meg, de csak könnyebben, már ma kiengedik őket a kórházból. A spliti magyar konzul 26 magyar turistával egyeztetett személyesen, senki sem kért segítséget. Jó néhányan már hazatértek vagy indulásra készek. A horvát hatóságok egyébként mintegy 1000 helyi lakost és nyaralót menekítettek ki a térségből. Rendőrökre és szolgálati kutyájukra támadt egy férfi Komárom-Esztergomban. A 20 éves fiatalember tombolni kezdett odahaza, ezért riasztották a járőröket, akik kórházba akarták vitetni, ő azonban ütött, rúgott. Az egyik rendőrnek koponyatársának csípőzúzódást okozott, csak könygázzal tudták megfékezni. Korábban többször elítélték drogbüntettek miatt, most is próbaidőn volt, letartóztatták. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
15: Sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy készlet egész közel van a határoz, amit stabilnak tekintünk. Nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
14: Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most ki.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talponálló.

0: 7 perccel múlt el, este 7 óra, és továbbra is élőben a talpon álló jelentkezik Petivel, Zolival és Lucával. Csá!
1: Hello!
2: Csáó, sziasztok!
0: Az adásunk helyszíne továbbra sem a Rádió Café stúdiója, hanem még mindig a Csocsó Presszó itt a Sziget Fesztivál mellett, és itt és innen, ezt a két szót akartam összevonni, szóval, hogy innen nyomjuk a mai élőt, ha már ugye Sziget Fesztivál zajlik, és nem győzöm egyébként hangsúlyozni, sőt, talán ez túlzás, hogy nem győzöm, mert még egyszer sem hangsúlyoztam, de hogy a talpon álló rádió is, tehát nagyon érdemes bekövetni, mert hogy azokat, amiket mi most itt elmondunk, azokat képileg is végig tudjátok nézni. A sörcsapolás nem feltétlenül, viszont az összes kalandunk során végig velünk lehettek, mert napjában nagyjából 80 Insta-sztorit rakunk ki, szóval talpon álló rádió Insta, és még a mai estét és a holnapi estét is végig fogjuk tolni, szóval érdemes velünk tartani. De amikor éppen nem fesztiválozunk, akkor meg azért nem keveset tanulunk a sörök világáról.
1: Így van, én nagyon, ugye az előző megszólalásban itt a Pilsenek várnak a Pilsen Ürkvelnek a csapolómestével beszélgettünk, és én annyit akartam erre visszautalni, hogy én imádom az olyan embereket, akik így tényleg van egy ilyen küldetéstudat bennük. És ez nagyon fura párhuzam lesz, de emlékszem, amikor csináltunk az Erikkel egy interjút.
0: Aki a Hoplacsek Julcsát tolja, meg a Brand New-t.
1: A Brand New-t. És én olyan szempontból vannék párhuzamot, hogy amikor valaki komolyan veszi a munkáját, egy abszolút küldetéstudat van benne, és érzed rajta, hogyha ő ebből egy forintot nem keresne, akkor valószínűleg ugyanígy ezzel foglalkozna. És szerintem ez fantasztikus, amikor valaki így tud hozzáállni dolgokhoz, és végtelenül inspiráló.
2: Hát ez a szenvedély maga, tehát igen, érzed igen. Rajta, hogy mennyire szereti és amit csinál.
1: És komolyan gondolja, és ez tényleg lehet bármi. Tehát, hogy ez meg, az ilyen emberektől lehet szerintem azt megtanulni, hogy minden témában van még több. És minden témában még el lehet indulni valamer.
0: Na majd, hogyha bemegyünk a Szigetre, akkor még egyszer megdicserjük Indit, és meg is mondom neki, hogy a következő megszólásban Zoli reflektált, és azt mondta, hogy ez majdnem olyan jó volt, mint a Brand New-l. Így fogom majd lefordítani neki az most elhangzottakat. Ádám, közben a Lucára egy icipicivel többet kérhetek. Köszönöm szépen.
2: Ennél is.
0: Ne, Lucából sosem elég, ezt mindenki jól tudja. Ebből nagyon jól kijöttem, szerencsére.
1: Szép volt.
0: Szóval, hát ha már itt vagyunk a Sziget Fesztiválon, akkor azért egy kis élménybeszámolót tartsunk már, nem, hogy így kíván mi történt, és ez az a jó, hogy ez nem csak a hallgatóknak szól, hanem hogy mi se tudjuk, hogy a többiekkel mi történt. Most mi a Lucával így azért így olykor bulizgattunk együtt, de Zoli veled szerintem egyszer nem találkoztunk a Szigeten.
1: Tudatosan kerültelek benneteket.
0: Amit, legyünk őszinték, maximálisan megértünk.
1: Hát Sziget élmények elsősorban, ami számomra egy nagyon nagy felüdülés volt, ez furán fog hangzani, az, hogy sokan vannak, de hogy érezhetően többen, mint az előző években, és ez a Sziget jövőjét tekintve szerintem egy abszolút jó jel.
2: Hát én egyébként csak a K-hídon veszem észre ezt, hogy sokan lennének, de ugye ott azért, mert lezárják a tömegnél
0: előtt. Szemben leszakadt, de
1: egyébként. De nem, én most arra gondolok, hogy...
2: És annyian át, és betornyosulnak az emberek. Még sosem mentem a K-hídon befele át, mindig a hát választom. Mm.
1: Hát nálam csak az volt, hogy első nap a Zombor koncertről mentünk így nagyjából a tömeg egyharmadából hátul, így egy kicsit előbb még egy italér, és hát tényleg végigálltak a fákig az emberek. És ez azért nagyon-nagyon jó hír, mert az utóbbi években ez sokszor nem volt tapasztalható.
0: Hát azért ez annyira szép, hogy Zoli ilyen dolgnak tudsz örülni, hogy
2: nyilván sokáig kell sorban állni a sörért.
1: Az nincsen. Tehát azzal nincs baj, van elég pult, de hogy emberből meg sok van.
0: Igen, és az nyilván így, ha egy olyan projektről beszélünk, mint a Sziget Fesztivál, ami azt gondolom, hogy önmagánál mindig is több volt. Szóval itt ez soha nem csak egy zenei eseménye, soha nem csak egy találkozási pont, ez tényleg egyfajta olyan életérzés közvetít, amire én mindig azt mondom, hogy tök jó lenne, hogyha az év minden 365 napja olyan lenne, mint ahogyan a Sziget Fesztiválon fordulunk egymás felé. És nem azt mondom, hogy értékek, amiket képviselünk itt, és aztán vagy értékek, amiket képvisel a fesztivál, és akkor képviselje ezeket mindenki, mert nem erről van szó, mert virágozik 100 virág, de az, ahogyan egymás felé fordulnak az emberek egy Sziget Fesztiválon, azt szerintem csodálatos, és amikor egy ilyen projektről van szó, akkor inkább bevállalod azt, hogy a nagy tömegben nem tudsz nagyon megmozdulni, és inkább bevállalod azt, hogy akkor állsz 40 percet sorba azért, hogy így áll egy kólát, vagy nem tudom, egyél egy hamburgert, hogyha ez azzal jár, hogy tudod, hogy ez a garanciája annak, hogy jövőre is lesz. Mert ugye ez rezgett a léc nagyon, hogy mi most itt lehetünk, vagy sem. Illetve a Csocsopresszóban nem szerintem ide jöhetünk volna úgy is, de hogy a Sziget Fesztivál.
1: Pontosan, és szerintem még az is, hogyha szerintem ez is egy fontos vonulata, amit te mondtál, de hogyha nem ennyire elméleti szinten nézzük, basszus az, hogy oké, hogy drága egy napi egy, tehát azt hiszem 40 ezer forint volt, de hogy érted, tényleg világsztárok jönnek.
0: És ha megnézed, hogy mennyibe kerül egyébként egy arénás koncert.
1: Így van, és szerintem ezt amúgy nagyon meg
2: kell... Csak 2 óra egyébként.
1: Nagyon meg kell becsülni.
2: Csomó előadóval találkozol.
1: Pontosan, amit a Luca mond, hogy tényleg egy olyan színes palettát kapsz X összegért, valamint az, hogy egyáltalán meg tudod kapni ezt a palettát. Tehát, hogy itt nagyon sokáig az volt, nyilván még nem éltem, de hogyha az ember ilyen zenetörténeti adásokat hallgat, az, hogy nagyon sokszor az előadók megálltak Bécsnél. Mm-hmm. És utána tulajdonképpen azt mondták, hogy hát ez Mordor, ők ide nem jönnek. És talán a Sziget volt az egyik első fecske, ami kinyitotta ezt a kaput.
0: Hát az első fecske az valószínűleg inkább Freddie Mercury-nek a 86-os Népstadion koncertje volt.
1: De így fesztivál így... szempontjából.
0: Igen, igen, abszolút. Hát akkoriban még ez a fesztivál kultúra ilyen szempontból még semmilyen szinten nem virágzott. Ugye 90-es évek elején indult a Diák Sziget valahogy. Na de hogyha kicsit elrugaszkodunk attól, hogy a Szigetet úgy általánosságban nézzük, akkor engem azért, hogy konkrétan veletek mi történt. Volt-e, hogy nem tudom, összetáncoltatok egy kosztarikai lánytárs és most Zolira nézek. Volt-e?
1: Nem volt ilyen.
2: Híresen sokszor szokott.
0: Nem, valójában a vágyaimat vetítem ki. Volt-e olyan, hogy rátáncolt egy fiú, Luca?
2: Ez is a vágya.
0: Még mindig a vágyaimat vetítem ki. De az, hogy engem ezek a konkrétumok érdekelnek most, hogy milyen élményekkel gazdagodhatok, mi az, ami először eszetekbe jut, hogy na jó, ez ilyen igazán random volt most.
1: Mondod, Luca, vagy mondjam én?
2: Mondjad.
0: Még ketten voltatok benne?
2: Na igen, Zoli, ne áruljuk el a múlt, azért ne részletekben
1: menjünk. Luca engem elvitt életem egyik első nagyszabású technóbuliába.
2: Ja, hogy ezt akartad mondani?
1: Igen.
2: Hát én ezt már régen is
1: felejtettem. Jó, Luca.
0: Ennyit jelentett.
2: Azt hittem, hogy csak poénkodunk azzal, hogy most mondod, vagy
1: nem.
2: Én
1: nem, én komolyan el akartam ezt mesélni. Na, arra nem számítottam, hogy te elmondod, de hogy én nekem az egy olyan szempontból jön, hogy az volt, hogy ott üldögéltünk már így a baráti társasággal, már így pont beszéltük barátom, hogy meginduljunk, egyszer csak megjelent a kicsit férészek Luca, és mondta, srácok, mi ez az unalom, így azonnal mindenki pattanjon föl, indulunk bulizni, és így Luca elvitt minket a Sziget másik felébe a csónakházra, valami random buliba, és amúgy tényleg egy ilyen hard techno.
2: Volt Night Stage-ben voltunk amúgy, és Sarah Landry-t hallgattuk meg.
1: És nagyon-nagyon jó volt. Vagy hát
2: az a 20 perc egyébként.
1: Igen, nem voltam sokat, az jó volt.
0: Na, egyébként most a hallgatóinknak mondanám, hogy akik egyébként nem ismerik személyesen Lucát, gondolom egyébként valószínűleg hallgatnak minket ilyenek, szóval így erre tippelnék. Szóval, hogy a Luca, aki egyébként mindig igyekszik így azért a normalitást képviselni, meg így nem tudom így a rádióban, a témákban így azért így elmondani, hogy igen, oké, de ne felejtsük el, hogy, és akkor így elmondani azt, hogy mik a valódi értékek. Na, ez a Luca, ez egy fesztiválon, ez úgy működik, mint egy ilyen katalizátor. Szóval, hogy így bárhova megérkezik, tudjátok, a kémia órán láttatok biztos ilyen kísérleteket, hogy igen, hogy valami fel, hogy van egy ilyen pohárnyi cucc, amiben így beledobsz egy darab valamit, és akkor egy ilyen robbanás, egy ilyen ordinári nagy hab és víz válig állunk a füstben. Na, a Luca ez, egy buliban. Szóval, hogy így megérkezik, és onnantól fogva tudod, hogy jó, rendben, itt akkor nem lesz sok tunyulás azért.
2: Hát most nem szabad, tehát, hogy ezzel kompenzálom egyébként a mindennapi normalitást, amit így képviselek mindenhol az életnek a területein, de egyébként nyilván nem mindenhol, tehát hogy azért szabadidőmben én is vagyok kicsit így bolondabb, meg minden, csak ahol mondjuk így sok ember előtt szerepelünk, ott azért próbálom meghúzni így a határvonalakat, de ugye ezzel
0: és kompenzálom... És a Szigetnek a 65 ezer vendége, hát úgy érezted, hogy az smafu. Tehát itt akkor nyugodtan.
2: Szigeten, hát most itt bulizunk, meg dolgozunk természetesen.
0: Így van, hogy... ez egy kőkemény munka,
2: igen,
0: ne felejtsétek
2: el. Fontos munka, de hogy azért ilyenkor mindenki elengedi magát, ez egy ilyen közeg, szeretem kicsit azért, hogyha nem csak úgy leülünk egy kocsmánál, és ott ülünk egész nap, hanem miért jöttünk Szigetre azért, hogy fedezzük fel igazából itt az előadókat.
0: Amúgy nyilván ezért is jön az ember, de közben meg egy picit mindig az icipici pillanatokért jövök, az ilyen apróságokért, hogy nekem például így iszonyatosan sokat ad az, amikor így valamilyen nagyon apró dolog történik, amit lehet, hogy más így elfelejtened, de én meg kicsit, lehet, hogy amúgy ez a rádiózás miatt is van, hogy kicsit ezzel a szemmel nézem a világot, hogy mi az az apróság, amit meg lehet fogni. De például a legelső nap befelé mentünk, még egy másodpercet nem töltöttem a fesztiválon, onnantól fogva, hogy most jó, nyilván voltam mínusz egyedik napon, meg DJ Oti, meg ilyenek, de hogy maga a fesztivál, amikor elkezdődött, még nem voltam bent, és így befelé tartottunk, és két srác így plakátolgatott különböző oszlopokra, és így nem értettem, hogy mit csinálnak, és azért plakátoltak itt, mert rájöttek, hogy az ő célközönségük valójában a Sziget közönsége, és hogy nekik az első közös számuk most fog kijönni, ők most kezdenek el zenélni, és kiplakátolták mindenhol, hogy az ő zenéjük az augusztus 14-én jön majd ki, ami ma van. Úgyhogy én nagyon várom egyébként.
1: Nem ez volt a napzene?
0: Nem, mert még nem jött ki. Tehát, hogy gondolom valahogy este fog egy droppolni. Taki, Jani és Kepi Back to Back című száma. Ez lesz a debütáló.
2: Mindenki íre végző.
0: Így van, és nagyon tetszik, hogy Jani úgy írja a nevét, hogy az A helyett egy 4-es van. Tehát, hogy ő egy ilyen elég menő Jani. Lehet, hogy
2: Nagyon Gen Z.
0: G4ni. Tehát, hogy lehet, hogy ő így működik. Na mindegy, szóval, hogy ez például egy ilyen csodálatos pillanat volt számomra, hogy a srácok, akik fesztiválozni jöttek, fölismerték, hogy oké, mi egyszer ide fellépőként akarunk eljutni, akkor mi plakátolunk. Akkor ugyanez az ilyen apró pillanat volt, amikor mondjuk ugye van ez a kézenállós projektünk, aki követi a Talpon álló rádió Instát, az ugye tudja, hogy embereket próbálunk találni a fesztiválon mindig, akik tudnak kézenállni. És így tegnap bementem a tömegbe, csak a poén kedvéért, mondom, ez egy vicces kontent, most ennyi kulisszatitkot el lehet árulni, hogy ott nem volt nekem valódi célom, hogy én tényleg találok embert abban a pillanatban, akartam később, így megkérve, beszélgetve emberekkel, stb. De én nem gondoltam, hogy attól, hogy a tömegbe ordítok, attól fogok találni valakit, aki tud kézzel állni, gondoltam, ez csak egy poénnak jó.
2: Szolidan én... Peti oda ment, beleordibált a tömegbe, én és jelentkeztek az emberek.
0: Beálltam a tömegbe, elordítottam magam, hogy tud valaki kézzel állni, és ketten jelentkeztek. Már mondom, hogy jó, egy pillanat, csak előbb ő álljon kézen a videóba, mert majd csak aztán gyere te. Tehát, hogy ez a szintű nyitottság, ez számomra csodálatos. És aztán nyilván itt vannak még az ilyen, leülsz valahova egy csörrel, leülsz valahova egy kajára, a sátradat raknád össze, és akkor nem tudom, kell egy sátort szövek, és egyből hárman jelentkeznek, hogy adjanak neked. Ezek szerintem fantasztikusak. És akkor még nem beszéltünk ugye a koncertről magáról, egyről se kb.
1: Így van, de még nektek volt olyan koncert, amit így kiemelnétek, hogy na az a koncert.
0: 21 Pilots.
1: Igen.
0: Gyerekek.
2: Hát itt csak a telefonját nézte.
0: A 21 Pilots?
2: Nem, amúgy videózgattál.
0: Hát azért néztem a telefonomat, igen, mert videóztam, meg vissza kell tűnni egy csalni. Nem, szóval, hogy nem azért, mert videókat posztoltam megállás nélkül. Az döbbenetes volt az a koncert. És én nem nagyon olvasok olyan kritikát, ritkán történik meg az, hogy én egy koncertről olvasok egy cikket, és azt látom rajta, hogy oké, rendben, én azt látom eredetileg, hogy na ez tökéletes volt, és aztán azt ír a kritika ezután, hogy na ez tényleg az volt. Ilyet nagyon ritkán látok. És a 21 Pilotsról így írt a sajtó, elképesztő buli volt, döbbenetes energiák, a csávó fölmászott a színpad oldalán és dobolt a színpad tetején.
2: Igen, mint ahogy évekkel ezelőtt is egyébként már volt egy hasonló mutatványa ugyanúgy a szigeten.
0: Viszont olyan meg nem volt akkor, hogy felhívtak egy biztonsági őrt énekelni, aki egy nem egy, ezt gondolom ezen, hogy beépített ember, de nem, mert egy Ákos nevű magyar biztonsági őrrel énekeltették ott az egyik számot. Ez csodálatos volt, úgyhogy nekem mindenki vitán és kérdésen felül áll, hogy az abszolút top csúcskoncert az a 21 Pilots volt eddig számomra. De Luca, neked?
2: Nekem egyébként Charlie Sparks tetszett nagyon.
0: És mit csinál?
2: Ő is egy techno DJ.
0: Ja, azt mondom, amit regelőadó, mert kicsit ilyen, a nevem.
2: Ne, hát amúgy tényleg kicsit. Én is azt hittem, hogy ilyen tudod, ilyen így gyártam anyátokkal van, volt a Robinnak egy ilyen alter egója, amikor még
0: énekes.
2: És ő is azt hiszem valami Robin Spark volt a
0: Spark,
2: neve.
0: Az, igen, valami ilyesmi volt.
2: Úgyhogy igen, mindig rá asszociálok egyébként közben. Úgyhogy nekem ő tetszett nagyon, mert ő meglepett. Én szeretem amúgy a hard technót, és ő egy hard techno és bouncy keverékét játszotta. Nem számítottam arra, hogy ilyen jó lesz. Egy nagyon füllett helyiségben voltunk. Ugye ez az Arzenálnak és a Turbinának a közös stage-e, ami
0: ilyen... De várj, ez hogy füllett egy ilyen helyiség, nem kültéri színpadok vannak a szigeten?
2: Nem kültéri, hát a teteje egyébként sátor, nyitott, nem? De ez így körbe van rakva konténerekkel. Egymásra rakott konténerekkel. Nagyon industriál amúgy a kinézete.
0: Na ezen a ponton mondom, kedves hallgatóink, hogy na ennyire nagy és összetett a Sziget Fesztivál, hogy én itt vagyok 5 napja, de még életemben nem hallottam erről, hogy van
2: nagyon
0: egy ilyen
2: helyzet. Nagyon jó, és olyan befüstölték ugye az egészet, alig lehetett látni, tömegnyomor
1: volt.
2: Az
1: a portolabos is így voltak.
2: Hát jó, igen, nyilván.
0: Na, porhelyzethez hogy viszonyult? Ja, bocs, még mondd a nyugodtan.
2: Még csak annyit akartam mondani, hogy egyébként voltam még egy különleges előadón, ez az Ikimel nevezető előadó, most rá kellett keresek, mert nem emlékeztem, és nem is tudtuk, hogy egyébként azon vagyunk. Ő egy német rapper csajszi, hát eléggé extravagáns.
0: Ó, róla tettétek igen, ki azokat a posztokat a Ponálóra, ami miatt szerintem letiltott volna az Insta, hogyha fölhagyom, mert volt egy amit le kellett szedni. Hát az azért bőven nem pornográfiának a határait súrolta, amit ott művelt a színpadon a csajszi,
2: igen,
0: de
2: kemény
0: valóban
2: volt
0: jó volt.
2: Ez a csajszi, úgyhogy ő még egyébként jó volt.
0: Szóval porhelyzet?
1: Én úgy érzem, hogy készültek, tényleg érződik, hogy készültek, viszont pont a mínusz napok miatt.
0: Ja, nem arra gondoltam, csak hogy lehet-e venni pár gramot benne szigetbe. Na, elnézést, hát, tréfáltam, igen.
1: Úgy érzem, hogy készültek tényleg, de pont abból kifolyólag, hogy volt ugye egy mínusz kettedik nap 65 ezer emberrel, amit tényleg full telt ház, volt egy mínusz egyedik és egy nulladik nap, így nagyjából az első nap még úgy, ahogy tartotta magát, viszont azóta tulajdonképpen elesett port tekintetében a sziget, amit egyébként őszintén szóval lassan úgy tekintek rá, hogy egy vele járója lesz. Tehát, hogy nem mint egy ilyen negatív faktorként, de mint a csomag része, és ettől függetlenül ki lehet hozni azt, hogy
2: Hát nem az, hogy tiszták maradjanak a ruháid, azt nem.
1: Jó, hát igen, úgy kell készülni. Tehát, hogy ez abszolút jó, de fesztiválra szerintem amúgy se a hófehér ruhádban kell eljönni.
2: És erre eljöttél egy fehér pólóban.
0: Igen, Zoli, most ezt a nagy örök igazságot elmondta nekünk, miközben tulajdonképpen egy hófehér az átben van.
1: Jó, Anna.
0: Na, mindegy, megesik a legjobbakkal.
2: Egyébként szerintem nem annyira durva, tehát, hogy így az előző évekhez képest szerintem hasonló. Talán a tavalyihoz képest egy kicsit rosszabb a helyzet, de most szerintem amiatt is, mert hogy sokan vannak,
1: ultra,
2: sokkal
1: ultra többen vannak. Ultra szájos év van, ugye?
2: Igen, meg hogy egyébként ott a színpad előtt, meg minden színpadnál ezért igyekeznek lerakni járólapokat, deszkákat, igen, meg mindenféle szóval ezt azért
1: így. Igen, ezt mondták, de úgy elveszik. Tehát a nagy színpad előtt leteríthetsz dupla annyi helyet ilyen műanyag négyzetekkel vagy hatszögekkel, elveszik. De mondom, szerintem ez annyira úgy nem baj, tehát vele jár, készülni kell rá, de...
2: Persze, aki asztmás, annak nem túl jól, meg jó, bármilyen nyilván. Olyan betegsége van, hajlamos olyanokra, hogy elkapjon mindenféle légúton terjedő betegséget, akkor az problémásabb, de egyébként ja, sajnos ez egy ilyen dolog, tehát a fesztivál az koszos, piszkos, mocskos.
0: Nincs ezzel szerintem baj, tehát azért aki egy fesztiválra jön, az kicsit erre készül. Ja,
1: persze,
0: tehát,
1: persze.
0: Hogy nekem ugye az alapállásom, tudod, hogy ha te azt keresed egy fesztiválban, hogy ugyanolyan élményed legyen, mintha otthon ülnél a tévé előtt, és ott néznéd meg a koncertet, akkor azt azért nem fogod megtalálni, mert a fesztiválra pont azért jössz, hogy ne ezt kapd. És az, hogy egyébként milyen a vibe, és hogy miket ad egy élő koncert ahhoz képest, amit egy koncert felvétel, vagy egy koncert közvetítés ad, azt pont abban találod meg, hogy egy kicsit közös szívás van, hogy egy kicsit ránézel a melletted álló, és nem úgy, ahogy Luca gondolja meg, hogy én értettem az előbb a porhelyzetet, szóval, hogy ránézel a melletted álló random arcra, aki lehet, hogy egyébként egy pécsi egyetemista, de aztán az is lehet, hogy egyébként nem tudom, Kongóból származik, szóval, hogy ezeket az arcokat, ezeket megkérdezed utána, hogy fú, nektek, hogy bírjátok itt a por, jó, nekem van egy ilyen bandanám, tedd föl, tessék a fejedre, és ezekből következik, és az ilyen apróságok, a kapcsolódások pont egy kicsit a közös szívás jönnek. És hogy én nagyon szeretek egyébként komoly művekből idézni, úgyhogy a High School Musical We're All In This Together című számát szeretném ide idézni, mert hogy na ez az a pillanat, igen, ott vagyunk, ebbe együtt itt vagyunk, gyerekek, küzdünk vele a körülményekkel, az elemekkel, de ezért vagyunk közösség, hogy megoldjuk, és senkit nem hagyunk az útszélén.
1: Igen, de még szerintem amúgy nem is, tehát nem, én még ezt se érzem annyira, hogy a fú, akkor ez most egy ilyen közös szenvedésnek kell megélni itt a purgatóriumban, tehát hogy nem is ez van egyébként.
2: Már én ott voltam, az a purgatórium volt, ahol a Charlie Sparks felé.
1: Igen, de hogy, tehát hogy amúgy ezt így a része a fesztiválnak, de szerintem már túlbeszéltük egy kicsit lassan a port.
0: Jó van, akkor még annyit engedjetek meg, légy szíves, hogy eláruljam, hogy képzeljétek nekem az első olyan szigetfesztiválom, ahonnan most én itt taxival járkálok haza, mert egyszerűen annyira korán kellett kelnem minden nap egy melói miatt, hogy a hajnal kettőig bulizás után egyszerűen nem tudtam megengedni magamnak azt, hogy másfél órát tömegközlekedjek. És képzeljétek, találkoztam egy így nagyon sok különböző taxisofőrrel beszélgetek. Egyrészt ők is mondják, hogy elképesztően sokan járnak a szigetre, és az elmúlt évekhez képest is egyébként meglepő az, hogy mennyien érkeznek. A másik viszont, hogy én tegnap, és ez igazából nem vesz sehova ez a sztori, most csak ventilálok, hogy tegnap este, vagy tegnap előtt, már nem tudom, valamelyik este egy gondoltam, biztos nem tegnap, az jó fejtaxis volt, tegnap előtt megyek hazafelé, és tudod, ez a hullafáradt vagyok, nagyon minimál alvás, nyelted a port, bulisztál, nem keveset fogyasztottál, mész szépen hazafelé, és akkor beülök egy taxiba, és egy olyan csávú volt a taxisofőr, hogy így úgy érezte, hogy neki ez most így a pillanat, mikor így önmegvalósítania kell, és hát egy 25 perc volt az út hazáig, és folyamatosan úgy nyomta a sztorikat, hogy most így nem akarom nagyon-nagyon hosszan idézni, de hogy így, hú, te sokám, adott egy ilyen nagyon jó fecsávónak tűzik, hogy neked most ezt elmondom, ezen be fogsz szarni. Na képzeld el, az történt velem, hogy tegnap veled is történt már ilyen? Mondd már, történt már ilyen? Hát történt már hasonló. Na ugye, ezért mondom, na képzeld el. És ezt 24 percen keresztül hallgattam hazáig, én azon gondolkodtam, hogy megállítom a taxit és hívok egy újat. Tehát, hogy én ezen ki voltam.
1: De nem, ez a szokásos trükköken nem, vagy nem működtek, hogy hátraültem,
0: és azon gondolkodtam, hogy lehet át kéne ülnöm előre, mert a sztori hevében néha így vezetés közben hátrafordult, hogy így gesztikuláljon egy kicsit nekem.
2: Kellett volna amúgy játszanod, hogy valakivel telefonálsz.
0: Vagy hogy süket néma vagyok, esetleg még ez lett volna opció, nagyon nem reagálok semmire.
1: Oké, most ezt...
0: Na ez hogyan oldjuk meg? Ebben még segítsünk a fesztiválozóknak.
1: Na, lesz erről egy külön rovat, de mindegy.
0: Ja, hogy tényleg, hogy lesz egy rovatunk? Ó, ahol válaszolni fogunk embereknek. Mi lenne akkor, ha most gyorsan nem mennénk reklámozni, zenélni, meg ilyesmi, hogy aztán megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.
1: Legyen így.
0: Jó, akkor legyen így. Reklám, zene, utána pedig fesztivál kérdéseket válaszolunk meg.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
3: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bialex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
5: 3 perccel múlt el 7:30, és még sosem volt ennyire aktuális, hogy azt hittétek, hogy hazamentünk? Hát nem is tévedhetétek nagyobbat, mert a Sziget Fesztiválra megyünk be innen, ugyanis a Csocsó Presszóból jelentkezünk továbbra is élőben innen a Sziget Fesztivál mellől, hogy egy kicsit kiegészítsük az Instagramos közvetítés folyamunkat, amit a talpon álló rádió Instán egyébként elértek, szóval várunk mindenkit ott szeretettel. Na de, itt van még mindig velünk Zoli és Luca, sziasztok!
6: Hello, hello.
5: És hát arra gondoltunk, hogy bár fejvagyírás rovatot nem csinálunk most innen, mert hát az olyan béna lenne, hogy ilyen tök általános kérdésekre válaszolnánk, de hogy néhány ilyen szigetes kérdésre azért válaszolgatunk. Nem fogunk érmét dobálni, meg ilyen jellegű dolgokat csinálni, de ettől függetlenül azért legyen már egy rovat szignálunk, nem?
6: Illene.
5: De akkor betehetünk egy tök másikat. Tehát legyen mondjuk a, nem tudom, Enyhe Kotarzi című műsornak a fő címje. De én ezt javaslom. Na hallgassuk meg a fejvagyírás szignált.
0: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej.

0: és egy kicsit így segíteni azoknak, akik ezt föltették, hát ha esetleg hallgatnak bennünket, úgyhogy most ne dobjon senki, hanem menjünk mondjuk körbe, jó? Tegyük fel felváltva kérdéseket. Ki kezdje?
1: Én.
2: Jó, akkor kezdte.
1: Jó, na én bele is vágok a közepébe.
0: Inkább a Zoli. Nem, hölgye ki az elsőbség.
1: Szóval a Szigeten.
0: Hát tudod, mit inkább én? Igen, bocsánat, Luca.
1: Nem hiszem el. Eddig jó, a Szigeten. A Szigeten vagy a Strandfesztiválon könnyebb felszedni egy nőt? Ez egy fontos kérdés.
0: Érdekes kérdés. Többek között azért is, mert ezt én is kigyűjtöttem, de akkor ezt nem fogom föltenni.
1: És te is ezt akartad volna mondani.
0: Azt gondolom, hogy a Szigeten könnyebb. Pusztán csak számszerű okokból is. Tehát, hogy egyszerűen annyival többen vannak a Szigeten.
1: Több a külföldi, aki nem érti, hogy mit mondasz.
0: Több a külföldi.
2: Betúztak egy kamus dolgokat.
1: Igen.
0: Igen, illetve a másik, hogy szerintem a Strandfesztiválnak van egy olyan kis családias alapja, hogy ott azért így társaságok jönnek, tehát hogy szinte csak társaságok, nagyon nehéz mondjuk ott úgy találkozni valakikkel, hogy ne egy, nem tudom, egy két pár, vagy éppen egy fiú, három csaj, és mondjuk kevésbé van esélye csajt felszedni, ha a társaságában ott egy fiú is, mert egyből rivalizálás indul nyilván a két csávó között, és itt meg szerintem inkább az van, hogy, vagy hát ez most abszolút csak az én szubjektív tapasztalataim, de hogy itt megvan az, hogy nem tudom, két budapesti csaj vesz egy napi egyet, kijön, két Hollandiából származó csaj, vesz egy napi egyet, kijön.
1: Vagy akár egyedül is egyébként, szerintem nagyon sokan vannak ilyen szóló bulizóként itt a Szigeten.
0: Igen, illetve a másik, hogy a Strandfesztivál ugye, mivel elég erőteljesen magyar központú, a Szigetfesztivál sokkal nemzetközi, tök sok különböző kultúrával találkozol, és mivel az egésznek van egy ilyen, és szerintem ez a kulcs a dologban, hogy az egész Szigetfesztiválnak van egy ilyen, most jött el az évezen pillanata, úristen, itt vagyunk végre, ez egy ünnep, Island of Freedom, legyünk szabadok, és mivel ez így belengi az egészet. Ha valaki csak egy napra jön, akkor azt gondolom, hogy ő sokkal inkább úgy lesz majd a világ dolgaival, hogy oké, jöjjön, aminek jönnie kell. És emiatt azt gondolom, hogy nyitottabbak az emberek ismerkedésre talán itt.
2: Igen, ez benne van. Tehát, hogy ez tényleg egy abszolút nemzetközi fesztivál, ahol valószínűleg könnyebben fogsz ismerkedni.
1: De igen, tehát én egyébként nem is a fesztiválokat ajánlanám ilyen típusú ismerkedésekre.
2: Attól függ, milyenre.
1: Igen, jó, attól függ persze, hogy milyenre. De hogy egyébként vannak ennek így költséghatékonyabb formái is. Meg egyébként szerintem a mai világból ugye kiveszett az az ilyen erény, hogy így csak oda mész valakihez és leszólítod, nem kritikus.
0: Mire gondolsz itt az költséghatékonyabb formára, hogy hát, olcsóbb vagy SOS francia, mint egy sziget bérlet, vagy mire gondolsz?
1: Nem, hát amúgy kind of, de nem, hát azért most elmész érted egy szórakozó helyre, ott is lehet csajozni.
0: Igen, csak csajozás szempontjából, vagy pasizás szempontból nem érdemes kijönni Szigetre szerintem. Ez nem erről szól, erről is szól, de nem akkora fókusszal, mint ahogy gondolják az emberek. Tehát én mikor életem először jöttem fesztiválra, bármilyenre, akkor nem az volt, hogy itt aztán mindenki úgy jön ide, hogy szex, drogok, rock and roll, de közben pedig nem erről szól, csak nyilván ezt kelti róla a média.
2: Persze, meg biztos van, akinek erről is szól, de az egy nagyon kis kör.
0: Abszolút. A következő kérdés még légy szíves, hadd tegyen föl, de csak azért, mert rövid válasz lesz rá.
2: Jó.
0: Úgy hangzik, igen, hogy vajon miért gondolta a stábtagunk Kormos Dávid az, hogyha megkérem, hogy hozzon nekem egy sört, akkor miután elhozta, 6 méterre tőlem rakja le a kocsmába. Köszönöm szépen, már is megérkezett. Jöjjön a következő kérdés, Zoli, te jössz.
2: Szóval szerintem ez egy általános, tényleg évtizedek óta visszatérő kérdése, főleg amióta a Sziget kinőtte magát, hogy miért még mindig a hajógyári szigeten kell megszervezni a Sziget Fesztivált. Itt a
1: de miért kérdező, hol kellene?
2: Mert, pillanat, a kérdező az kifejtő, hogy ők a Marina parton laknak, és hogy nem bírnak egy hétig aludni emiatt. Na most egyébként az, hogy...
1: Peti arcát látnak itt nem, a hallgató.
0: Amúgy, tehát, hogy én ezt... Nem tudom, hogy verbalizáljam-e azt, amit ezzel kapcsolatban érzek.
2: Ne, de hogy én ehhez azt szeretném hozzátenni, hogy egyrészt arról gyakran felmerül diskurzus.
0: Nem hallgatózni kell, hanem aludni.
2: Hogy tényleg azt, hogy ez egy akkora fesztivál, hogy más ekkora fesztiválokat nem ekkora területen szoktak megszervezni. És hogy emiatt szokott az lenni, hogy érdemes lenne egy kicsit esetleg kijebb mozgatni. Viszont ez a fesztivál itt van 35 éve egyébként, tehát hogy...
1: És ők meg valószínűleg nem laknak ott 35 éve, ez tehát ők dolog. Mehetnek.
0: Ki volt itt hamarabb? Na,
2: egy
0: mi
2: kicsit,
0: van?
2: Amúgy egy kicsit igen, tehát ezzel, hogyha ott lakást leszel, számolni kell, ez az egyik dolog szerintem. A másik meg az, hogy nincs tökéletes lakóhely. Aki próbált már lakást vásárolni, vagy lakást keresni, tudja, hogy mindenhol kell kötnöd kompromisszumot. Tehát nem lesz olyan, ahol jó a közlekedés, de amúgy nem hangos, ahol amúgy jó fej a lakóközösség, de amúgy olcsó és elérhető, ahol amúgy szép a kert, ahol amúgy pont arra néz az ablakod, és egyszerűen nincs ilyen. És
1: de amúgy egyébként van olyan, hogyha végtelen pénzed van, de jó, hát akkor...
2: Igen, de

0: hogy, tehát, és a Sziget Fesztivál is egy ilyen lakóhelyi adottság. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy egyszerűen, tehát, hogy szerintem ez ad annyit, ez az intézmény. Főleg úgy, hogy most már tényleg nem is az van, hogy zéró állami pénz van benne, abszolút egy vállalkozás, ami generációknak adott rengeteget, és szerintem ezt a kompromisszumot meg kell kötni. Tényleg zavaró, abszolút elhiszem, hogy nagyon-nagyon zavaró tud lenni, de vannak ilyen kedvezményes bérletvásárlási lehetőségek, valamint a környéken is nagyon-nagyon sok boltosnak, meg kereskedőnek például, hát több havi bevételt jelent ilyenkor.
1: Ez így egy van. Hét. Ha meg nem tetszik, akkor nem neten panaszkodjál, diktálom Gerendai számát 0623. Egyébként igen, szerintem ez a legfontosabb, hogy érted, egy hétről beszélünk, ami viszont annyit ad az országnak, hogy azt nehéz szavakba foglalni. És nyilván el is vesz, mert hogy közben kósz, meg szemetelnek, meg több a külföldi Budapesten, és akkor biztosan ők közben, mikor alapoznak a körúton, akkor szétdobálják a palackot. Elhiszem, hogy biztosan vannak ilyenek, de alapvetően nekem az a véleményem, hogy mivel ennyi ember bejön, és kap egy olyan élményt, amit máshol nem kap meg, azután a hazamegy, és amikor legközelebb majd gondolkodni kell, hogy Európában hova jön el nyaralni, akkor eszébe fog jutni, hogy egyébként tényleg láttam itt plakátokat, hogy egyébként van itt ez a Balaton nevű dolog is, néha még van benne víz is, meg egyébként milyen szép a Budai Vár, meg az akármi, és nem volt idő, mert a fesztiválon voltam, és akkor visszajövök. És rengeteg ilyen ember van, aki így jön be. És egyszerűen szerintem egy országnak a költségvetésében egy nem utolsó szempont az, hogy mennyi turista jön, és ehhez a Sziget Fesztivál iszonyú sokat hozzátesz, és nem csak abból a szempontból, hogy a fesztiválozók ide jönnek, és megnézik maguknak, és megtetszik, hanem hogy mindig, én sokat szoktam beszélni azokról a pillanatokról, amikor ilyen jellegű dolog van, hogy milyen az, amikor valójában egy kicsit ide figyel a világ, amikor egy kicsit az van, hogy akkor ide koncentrálódnak a dolgok, és ebbe két véglet van, az egyik, amikor pápalátogatás van Chilébe, akkor nyilván, vagy pápalátogatás van Budapesten, akkor azt mondjuk, hogy hú, most ide figyel a világ, itt a pápa, miközben ha Chilében van a pápa, nem tudom, ti mennyire szoktatok Chilére figyelni. Viszont ott van ugyanakkor az is, hogy mondjuk, ha nem tudom, mondjuk amikor választás van egy országban, akkor odafigyel a világ, amikor mondjuk ott játszik egy nagy csapat, akkor odafigyel a világ, és szerintem a Sziget az közelebb van az utóbbihoz, mint az előbbihez. Tehát a Szigetnél közelebb van a ránk figyel a világ állapot, mint a pápa látogatásnál. És minden ilyen dolgot meg kell ragadni, és ki kell használni, és szerintem az, hogy egy hétig egy kicsit dübörög a háttérben, valóban, de közben vannak bizonyos szabályozások, amiket meg betart a fesztivál. Tehát, hogy van konkrétan a Sziget weboldaláról le tudsz jutni a hangmonitoros méréseknek az eredményei, be tudod kattintani, hogy Budapest melyik pontján, mi a határérték, és ahhoz képest hogyan teljesített a fesztivál. Másfél óránként történnek a mérések, és kint vannak ezek a különböző statisztikák róla, és ezek a mérések, úgyhogy nem tudom, született az elmúlt napokban összesen nem tudom, 150 mérés azóta, hogy építik a fesztivál, és szerintem ilyen 3-4 olyan van, amikor egy picit valahol fölé ment, és az se úgy, hogy nem tudom, 55 decibel a max, és akkor 700, hanem az, hogy 58.
0: Hát igen, de nyilván szerintem maga az, hogy erről van diskurzus, az nem rossz, meg hogy hogyan lehet tényleg a környékbelieknek még elviselhetőbbé tenni.
1: Amúgy én elég közel lakom a Ferihegyi repülőtérhez, szerintem ne járjanak repülők, nekem kicsit hangos.
0: Igen, de ez megint csak az, hogy ez ott egy adottság. Tehát amikor oda költöztél, azt tudtad, hogy ott van.
1: Hát ez így van.
0: Tehát, hogy
2: de ezt érted, is lehetett tudni, hogy itt van.
0: Igen.
2: És egy hétről van szó, azért az óbudai, sem mindegy.
0: Óbudai nyugdíjas vagy, akkor simán lehet, hogy te előbb voltál itt, mint a Sziget Fesztivál. Én ezt egyébként aláírom.
1: Abszolút. De melyik őtök a többet Óbudának? Tegyük egymás mellé a kettőt.
0: Ez nem volt szép. Mindegy.
1: Egyébként nem is fejtszél Óbudának, most nyilván csak vicceltem az előbb, szóval minden tiszteletem az óbudai nyugdíjas, oké? Okay? Csak hogy tényleg az, hogy nem feltétlenül Óbudának ad elsősorban a Sziget Fesztivál, de közben például, mert hogy erről konkrétan nincs információm, de például tudom azt, hogy más fesztiválok esetében benne van a dealben, hogy használjuk az adott területet, és cserébe utána a főtér felújításába beszállunk. Nem tudom, még egyszer mondom, hogy a Sziget és Óbuda viszonylatában van-e ilyen, majd megkérdezzük a, nem tudom, a Gerendait, ha benne is találkozunk vele, de hogy egyébként, tehát hogy ilyen szempontból is azért ez vissza van játszva. Tehát persze, ez egy piaci alapon működő dolog, ami sokaknak kellemetlenséget okoz, de alapvetően azért ebből visszakapunk, és szerintem többet kapunk vissza, mint amennyit a néhány kevésbé aludni tudó ember posztjai elvesznek. Vagy nem elvesznek, bocsánat, az, hogy ami tőlük elvett, hogy erről posztokat írnak, ennél sokkal nagyobb arányaiban az, amit kapunk ettől. Nekem ez a válaszpontom.
0: Szerintem ez egy...
2: Tárgyaltuk.
1: Jól van. Következő kérdést akkor hozom én. Milyen színvonalú ez a mostani Sziget Fesztivál? És én ezt azért választottam be ezt a kérdést, mert szerintem amellett, hogy jössz a Szigetre, tök jól érzed magadat, király minden, és mindig ahhoz méred, hogy milyen a, nem tudom, otthon ülni és Netflixezni, és ha ehhez mérjük, akkor nyilván a Szigeteleni mindig csodálatos, és lebegünk, és szuper jó, de hogy mi, akik már azért jó néhány Szigetfesztiválon voltunk, mi hogy látjuk engem ezért, vagy ti hogy látjátok engem ezért nekem, hogy úgy Szigetfesztiválokhoz képest milyen színvonalú az idei.
0: Én azt hittem, hogy unblock, mint mondjuk zenei felhozatalban.
1: Ne, úgy a többi Szigethez képest hol helyezkedik el ez a mostani?
0: Szerintem az, amit mondtam az adás elején, szerintem az nagyon érződik, hogy sokan vannak, és ez amúgy jól áll a Szigetnek, ha sokan vannak. Nyilván nem az, amikor tömegnyomor van, de tehát, hogy nem annyian vannak, mint amikor a Rihanna volt itt, amikor tényleg telt ház volt. Uh-huh. Közel sem, de hogy sokan vannak, ez abszolút jó. És ez megmutatja azt, hogy valószínűleg a zenei line-up is egyébként jól sikerült. Ez tipikusan azt tudjátok, amikor mindig mondják, amikor bejelentik az első nagy neveket, hogy hát ez az ideje, ez szörnyű.
2: Mindenki ki szokott akadni, igen, hogy hát én nem megyek. Egy normális headliner sincs el.
0: Igen, és
1: akár... A Sziget Fesztivál headlinereket, bocs, hogy azok olyanok mindig, mint a Balaton a lángos ára, tudod.
0: Igen.
1: Hogy meglátod, hogy micsoda, 1700 a lángos, ez egy rablás, ennyiért Dubrovnikban már lakást bérelsz, hogy a Szondi utcát idézem.
2: Aztán elmész, és ugyanúgy
1: megveszel. És kérsz 9-et, meg 8 viceházmestert, meg 6 darab gófrit.
0: Pontosan, és... tök mindegy, hogy most is látjuk, hogy sokan vannak, ergo a line-upnak jónak kell lennie, és ugyanúgy ment az év elején, a most januárban, amikor már tényleg sok nevet lehetett tudni, hogy hát ez azért nagyon nem is januárban, nem is tudom, mikor derült ki, hogy végül fixen lesz. Na mindegy, de hogy amikor bejelentették az első neveket, hogy hát igen, azért ez nem a legerősebb, látszik, hogy nem tudtak mindenkit lefoglalni, és aztán, amikor meg tényleg egy gyengébb felhozatal volt, ugyanezek a szövegek mentek. Ugyanúgy, mint a spanod, aki megfogadja, aki mindig azt mondja, hogy ő már jövőre nem jön Szigetre, ez borzasztó volt, aztán végig is valahogy mindig kiköt itt heti bérlettel.
2: Igen, amúgy szerintem is amúgy így önmagához képest is, meg egyébként így európai színvonalon is egy magas színvonalú fesztivál. Tehát, hogy én egyébként voltam most ugye nemrég Hollandiában, szerintem ott oké, hogy a line-up, meg ott konkrétan egy a technózene szeretői mennek arra a fesztiválra, tehát így zenei műfajilag is már határoztak valamelyik irányba, és oda konkrétan csak azok mennek, de hogy egyébként emellett így felszerelésileg, infrastruktúrálisan nem volt olyan magas színvonalú, mint a Sziget.
0: Jó, mondjuk szerintem nehéz, tehát a Sziget az tényleg nagyon-nagyon nagy. Tehát, hogy valami...
2: Hát ez is egyébként egy
0: ötödik legnagyobb fesztivál Európában. Tehát,
2: ez
0: hogy annyira...
2: Ez 12.
1: Én egyébként, hogyha így őszintén meg akarom válaszolni a kérdés, hogy milyen színvonalú az idei Sziget Fesztivál, én nem tudom azt mondani, hogy fú, ez a valaha volt legjobb Szigetem, ahol voltam eddig, sőt, azt sem tudom mondani, hogy
0: már öreg vagy.
2: Top, de érted, attól
1: még
2: függ, hogy...
1: annó, mikor még jött a repes mód. Nem, hanem...
2: Attól függ, hogy milyen szempontból nézzük.
1: Nem, úgy általánosságban...
2: Zeneileg mással.
1: Összkép szinten mondom, hogy nem tudom azt mondani, hogy az idei mondjuk a top 2-be benne lenne, viszont egyből mellé teszem határozottan, hogy a Sziget Fesztivál vibe viszont önmagában az, hogy csak itt elérhető, és egy évben... Ez most tudod, milyen kérdés? Hogy neked a tavaly karácsonyod, az milyen színvonalú volt? Tehát, hogy érted? Lehet, hogy egyébként van egy legendás karácsonyi élményed annó, amikor, nem tudom, 2004-ben a nagyfater megtanult brékelni, és bemutatta, miután elénekeltétek a Csinglilin száncsengőt. Értem, hogy van egy ilyen, ettől még az a karácsony is csodálatos volt. És szerintem kicsit ilyen a Sziget is, hogy persze vannak legendásabbak, de az önmagában, hogy Sziget itt van, zajlik, és kapjuk tőle azt a sok élményt, amit az előző megszólalásban már elmondtuk, az szerintem önmagában már egy olyan dolog, amit vársz, igen, és amiről úgy fogsz visszagondolni a következő egy évben, hogy bárcsak itt lennék.
0: Aspektusaiban szerintem lehet vizsgálni egyébként, szerintem infrastruktúrálisan elképesztően jól teljesít a Sziget, tehát tényleg mondjuk ilyen, de most ilyenekre gondolok, hogy mosdók számában, igen, ott így nem nagyon volt még az, hogy komoly sorban
2: állás. Mosni, azért ezek nagyon fontos higiéniai
0: így van,
2: feltételek.
0: Így van, ugyanúgy mondjuk akkor a ételfelhozatalban, vagy unblock mondjuk a fesztiválon belül árakban. Egyébként szerintem ezekben mind, én amiket itt most felsoroltam, ezekben mind abszolút pozitívan csalódtam, és nem azért, mert olyan rossz lett volna korábban, de hogy ebben egy fejlődés volt pozitív irányba. Úgyhogy szerintem ezt így lehet jól megítélni.
1: Egy utolsó kérdésre lehet még időnk, esetleg van-e még jó kérdésetek? Hogy hagyjuk az egészet, azt menjünk be inkább bulizni, mert nekem már kicsit ilyen nem van, de tök jó, így szeretek így műsort csinálni, vettek meg mindent, de hát hamarosan csak kezdődik utána. Hogy hívják? Mi az, amire megyünk ma? Bring me the horizon.
0: Igen, én olyat találtam, hogy mennyire látszódik esetleg a kisebb Duna, vagy mennyire érződik. így a fesztivál életében szerintem
1: annyira... Tesó, a színpadig nem látok el olyan állapotban vagyok estéken, nem vagy a kisebb Dunáig.
2: Igen, ezt még sose jutottam be a hídon nappal.
0: Nincs strand, vagy kicsit máshogy működik most a Sziget strand idén.
2: Hát én azt nem tudom,
0: annyira nem érződik egyébként, nagy a por.
2: Nem olyan, nem senkinek, hogy abban a vízben fürödjön.
1: Én fürödtem már abban a vízben, egyébként meglepően.
0: Na, pont tisztem. Ezért nem ajánlja a Luca.
1: Így van, hiszen látja ezeket a hatalmas keléseket, amik a felsőtestet borítják. Nem, egyébként ez 2018-9 magasságában volt, hogy
0: az... És még azóta is kitart, ez a durva.
1: Ez a durva, hogy azóta nem gyógyult meg. Lassan rákerülök a kanesztenkenős dobozára. Szóval igen, nem, tehát hogy voltam már abban a vízben, alapvetően szerintem nem gáz, nyilván nem engednének be, hogyha olyan értékeket mérnének különböző dolgokból. Nem voltam még idén a Sziget Beach-en, ami ott ugye az északi csücske a dolognak, és egy icipicit be lehet menni a vízbe, de szerintem semmilyen szinten nem befolyásolja egyébként. Max az, hogy tényleg, hogy a vízben nem lehet konkrétan most bemenni a szigeten, mert hogy ameddig be lehet menni, ott még nincs víz, tehát hogy esetleg még ez lehet. De hogy egyébként nem érzem a kettő kevesebbnek a dolgot, hogy nincs az, hogy így állok, tudod, és akkor uram, atyám, ez a 21 Pilots csodálatos, és de jó, hogy van még belőle három szám, most semmi nem tudná elrontani a kedvem, de ekkor eszembe jut, hogy csak 81 centi a Duna éppen Paksnál, és azt mondom, hogy na jó, oké, most van vége az egész. Ilyen nincs.
0: Na, ez megnyugtató.
1: Na jó van, eljött az a pillanat, hogy el kell köszönnünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, kedves talponálló hallgatók, hogy itt voltatok velünk a mai adásban, és reméljük, hogy egy kicsi-kicsi-picit át tudtunk adni nektek a Sziget Fesztiválnak a 2026-os vibe-jaiból. Ha szeretnétek belőle még többet, akkor pedig ne gondolkodjatok azon, hogy esetleg nem ér meg egy követést a talponálló rádió Insta, mert hogy de, erről ennyit akartam mondani, ott ugye végig tudjátok követni a különböző kalandjainkat, abszolút vizuálisan is videókban, meg mindenféle kis vicces kalandjainkat meg tudjátok nézni, amikhez egyébként még közünk van. Még mielőtt elbúcsúzunk, muszáj vagyok még egyszer elmondani, hogy nagyon szépen köszönjük ezúton is a Csocsó Presszónak, hogy vendégül látták a műsorunkat, úgyhogy tapsoljuk meg őket így közösen. Így van, hiszen a forgalmuk nullára droppolt, mert senki nem mert bejönni, mert rádió műsor van éppen, de hát nincs ezzel semmi baj, legalább pihentet egy kicsit a Csapos Pisti. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, akartok-e még valamit üzenni a hallgatóknak?
2: Én csak annyit, hogy egyébként lehet, hogy valakikkel találkozunk bent, hallgatóinkkal, és azoknak jó szórakozást.
0: Akkor a Klucához menjenek oda, és ne hozzám.
1: Elfelejtettük elmondani a legfontosabbat. Zoli, volt, aki megszólított téged a szigeten?
0: Voltak, de nem ilyen rádió specifikusan.
1: Talponálló hallgatók, csalódtunk bennetek. Csak mert az előző adásban elmondtuk körülbelül négyszer, hogy Zoli azt ígéri a hallgatónak, hogy bárki megismeri őt, akkor meghív egy sörre. De hogy ezek szerint ez...
0: Wow.
1: Igen. Na most az van közben csoda egyébként, hogy én most nem tudok kilépni az adásból és elindítani a szignált, ugyanis ebben a pillanatban szétkapcsolódott az adás, de nem baj, addig még néhány esetleg, nem tudom, mongol jurtadalt elénekelhetünk.
0: Azt akartam kiemelni, amúgy nagyon fontos, hogy most ilyen kábeles mikrofonokon keresztül beszélgetünk, és volt több olyan nagy színpados produkció, például a Zombor, meg a 21
1: Pilots. Akik felejjel jók nem voltak, mint mi.
0: Nem. Meg a 21 Pilots is egy ideig, amikor ilyen mikrofonkábelt húzogattak, és volt egy ember, aki azért felelt, hogy mindig vitte a frontember mögött a kábelt, és az mennyire elképesztő meló, hogy össze-vissza császkál az adott ember a színpadon, és neked az a feladatod, hogy vidd mögötte a kábelt, hogy ne bukjon el benne. Ennyit szerettem volna még hozzáfűzni.
1: És gondolj bele még abba, hogy egyébként utána ez a csávó elmegy, és azzal csajozik, hogy hallod, láttad a nagy színpados koncertet? Én ott voltam, benne dolgozom a produkcióban, és oda megy utána a csaj, és annyit lát, hogy kábelt az alkarjára, tudod?
0: Szerintem ez egy nagy dolog.
2: Abszolút. Biztos erős lehet. Na, innen búcsúzunk.
1: Jó, most már megoldódott a technikai probléma. Csá!
3: Ez volt már a talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Rádió Café. Van barátod. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Operencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
5: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: Tiéd a város a MOL Bubival. A vadonatúj bringák már csak téged várnak. Élvezd a városi kerékpározást és tekerd szabadon a klasszikus és az elektromos rásegítésű bubikkal. Töltsd le a MOL Bubi appot és már indulhat is az utazás. MOL Bubi. Szabadság két keréken. További részletek a molbubi.hu oldalon.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Hamarosan kiderül, hová kerülhetnek majd a szélerőművek. 10 milliárdokat szereztek vissza a ravaszkodó webáruházaktól. Ma is rengeteg dolguk volt a tűzoltóknak. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 2030 végéig összesen 4000 megawattnyi szélenergia kapacitásra ír ki pályázatot a kormányzat, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid hozzátette, ez jelentős előrelépés annak érdekében, hogy a megújuló energiaforrások hozzájárulhassanak az ország energiabiztonságához. Rendeletben szabályozzák majd, melyik lesz az a 25 térség, ahol könnyített engedélyezési eljárások érvényesek majd a szélenergiára. A miniszter szólt arról is, hogy felül kell vizsgálni az autópálya koncessziók rendszerét. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal. Amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Továbbra is szédületes ütemben bővül a hazai kereskedelmi piac. A tavalyi év végére meghaladta a 2100 milliárd forintos forgalmat. Ingyenes fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a kis- és középvállalkozásoknak a Kereskedelmi és Iparkamara. A program célja, hogy a cégek könnyebben eligazodjanak a gyorsan változó szabályok között, és megelőzzék a jogsértéseket. Többek között fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamatábrát is kaphatnak. A tanácsadás előzetes bejelentkezés után érhető el. A részletekről a területi kamarák adnak tájékoztatást. Számos helyen volt tűzeset ma is az országban a hőség miatt. A katasztrófavédelem összefoglalója szerint Sátoraljaújhelyen 15 hektárnyi száraz fű gyulladt ki, aztán 6 hétvégi ház. Kaposváron is ezért hívták a 112-t, Fertőszent Miklósnál pedig az erdő kapott lángra úgy 5 hektáron, ott már a fák lombkoronájára is átterjedt a tűz. Pest vármegyében Törtelnél 7 hektár terület izzott. Jásznagykunszolnokban Fegyvernek közelében az útmenti aljnövényzet égett nagy füsttel. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
3: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat itt a Rádió Cafén, ez a Kulturrali, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, és mivel holnap ünnepeljük a Magyar Költészet napját, ezért mi is csendesen, de biztos alapokon rákanyarodunk a magyar irodalomra.
2: Igen, az volt ötletünk, hogy nem nagyon szoktuk ezeket a híres, neves napokat megünnepelni, de ez mégis csak egy nagyon szép ünnep, egy fontos ünnep, az irodalmon belül fontos ünnep, és egyébként már most előre elárulom, hogy a jövő héten Elsimon Lászlóval beszélgetünk az irodalomnak a fontosságáról, és az, hogy mennyire lehet megtartani, és a két műsor, én úgy gondolom, hogy össze fog kapcsolódni, de hogy miért, azt nem mondd el.
1: Úgy bizony, mert ma is egy kitűnő irodalmi vendégünk van, méghozzá Juhász Anna irodalmár. Szia Anna, köszöntünk itt a stúdióban.
3: Sziasztok, köszi a meghívást.
1: És azon túl, hogy te irodalmár vagy, és hát éveken, évtizedeken átjártad a Kárpát-medencét, és vitted a magyar irodalom, a költészet hírét tényleg északtól déli, kelettől nyugatig. Most egy picit lehorgonyoztál Debrecenben, méghozzá a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője lettél. Milyen az élet most Debrecenben?
3: Hát fantasztikus az élet Debrecenben, egyébként holnap reggel 10-kor már Debrecenben kezdünk, mert ott is ünnepeljük a költészet napját, és hogy én is úgy voltam egyébként kicsit kapcsolódva így hozzátok a felvezetőhöz, hogy az ember szerintem egy kicsit olyan furán van ezeken napokkal, hogy most akkor a szerelem napja, meg a költészet napja. Szóval mit kezdünk azzal, hogyha valamit kiemelünk? Ez olyan, mint egy kötelező olvasmány. És közben pedig, hogyha elengedjük ezeket a rárakódott nehézségeket, akkor rájövünk, hogy minden ünnep valahogy a lélekből születik, ahogy Márai Sándor mondja, aki szintén április 11-én született, úgyhogy ő a másik, mert rögtön behoztam, ő a másik szülinapos, és jó egy picit megállni, jó egy picit a szavak erejével, vagy a szavak mélységével foglalkozni ilyen tekintetben, úgyhogy mi reggel már Debrecenben kezdünk egy ilyen kitelepüléssel a színház mellett, és oda várunk mindenkit szeretettel, hogy jöjjön oda, és semmi kötelező nincsen. Mondja el a kedvenc versét, olvasson a színház színművészeivel, egyszerűen csináljunk kvízt, és létezzünk a költészetben. Október óta dolgozom a színházban. Ha irodalmat nézünk, akkor ez egy nagyon indokolt helyszín számomra. Régóta visszatérek Debrecenbe, Szabó Magda, Téren János, Borbély Szilárd által, de hogyha valahogy így átgondoljuk az irodalmi tanulmányainkat, akkor természetesen Fazekas Mihály, Csokonai, ugye Petőfi Sándor, vagy éppen Tóth Árpád, zárójel április 14-e itt, tehát hogy három nap van
2: és...
3: Igazából nem, de képzeld el, hogy... Na hát az majd, amikor bekerülsz az irodalomkönyvekbe. De azért szerettem egyébként a születésnapokat, mert nyilván a családban is valahogy ezzel mindig ilyen kis kvízt játszottunk, tehát nálunk édesapám, aki költő volt, az országváros, ez nem egy ilyen szimpla országváros volt, mint amit mindannyian ismerünk,
1: ilyen hanem ilyen edition.
3: Special edition, és ebbe kellett. Szóval én fel vagyok ebből készülve, mert hát irodalomórákat tartok, és a diákoknak általában az első 5 percben le tudom így a kötelező dátumokat, és utána jönnek a történetek, amik összefűzik a szerzőket. Na de Debrecen, szóval, hogy nagyon sok irodalmi örökség van, a város is nagyon odafigyel az irodalmi értékeire, és a színház pedig úgy gondolta, hogy milyen fontos lenne az, hogyha a színpadon hallott történeteket, bemutatott darabokat, megmutatott írókat, költőket feldolgoznánk irodalomórákkal, ráhangoló beszélgetésekkel, úgynevezett társalgóval, tehát megadnánk a találkozási lehetőséget nem csak a színpadi munkások, színészek, háttérmunkások és a közönség, hanem a közönségnek egymással, a közönség és a gondolatok és a szavak között. Úgyhogy így fél év telt el, igazából vonhatunk egy mérleget, szerintem szeretik ezt a sorozatot, én nagyon szeretek Debrecenben lenni, azért a heten fele ott zajlik, és most különleges megérkezések vannak itt tavasszal, tehát vége van a télnek, és tényleg ahogy így a fák is virágoznak és rügyeznek, valahogy úgy érzem azt, hogy az emberekben megindul valahogy egyfajta megújulás, megtisztulás, szabadság, és ez mind nekem az irodalomhoz, és egyébként a mai születésnaposhoz, József, vagy a holnapi szülnaposhoz, József Attilához kapcsolódik.
2: Márai Sándort említetted, és eszembe jutott, hogy neki van egy költészet címre hallgató szemelvénye, és én emlékszem, hogy olvastam valamikor régen, nem tudom fejből idézni, de most gyorsan rákerestem, és hagy olvassam el az első bekezdést. Azt mondja, a költészet a köztudat szerint kötött formában rögzített érzések és gondolatok, lehetőleg rímes kifejezése. Az érzékesek és gondolatok néha fennköltek, néha útszéliek. A tapasztalás arra tanít, hogy a rossz versek általában fennkölt érzésekről és gondolatokról adnak hírt, ellentétben a költői remek művekkel, melyek néha útszéli érzéseknek és gondolatoknak adnak hangot. Ez a tapasztalás arra késztet, hogy nagy óvatossággal vizsgáljuk a költészet lényegét.
3: Hát igen, de hát azért tudjuk, hogy neki is egyébként szeretem Márait, ebben minden benne volt, tehát amennyire éles kritikával él, nem csak a kortársak, vagy az elődök, hanem az élet minden területe iránt, hát egy végtelen okos ember volt, a Naplót mindenkinek ajánlom, és nem csak az övét, hanem a Lolájét, tehát a Macner Ilonájét, ugye a feleségének a Naplóját, ami szintén olvasható, nem olyan régóta, hát egy páratlanul érdekes olvasmány, és így összerakva a képet, a könyvek mögötti embert is megismerjük, ami nekem mindig nagyon fontos, és pont Lolához íródott az egyik legszebb verse Márainak, a megismerkedésük után nem sokkal, az a cím, hogy Vetkőző, vagy talán van egy másik cím, ezt Mészáros Tibor kollégám jobban tudna, talán a Barátnő verse. Két példát mondjak az emigrációból, ugye amikor a nehézségeket érje meg, és mondjuk a fiúk halálát. Tehát, hogy nagyon felemelő, és nagyon nehéz pillanatokban is az az ember, akit leginkább a prózájáról ismerünk, mert mindannyiunknak van kedvence az Igazitól, az Eszter Hagyaték a Gyertyák csonkig égnektől sorolhatnánk, Judit és az utóhang, és akkor ugyanez az ember versben fejezi ki magát, és hogy van tétje annak, hogy sűrít és mit sűrít. Úgyhogy én nagyon szeretem Márai verseit is, és itt akiket eddig említettünk, egyébként mindenki között tudunk kapcsolatot is teremteni, én imádom az ilyen hálózatokat, és talán így akár felnőttként is jobban tudunk így a szavakhoz kötődni, nem? Vagy nem tudom, nektek van időtök olvasni?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdésed, és megint így visszakanyarodtál oda, hogy volt egy ilyen nagyon fontos mondatod még a beszélgetés elején, hogy mennyire fontosak a szavak, és az, hogy azon keresztül milyen értelmet, milyen érzést, mennyire komplex csomagot tudunk átadni önmagunkból a másiknak. És hogy mennyire fontos ez a mai világban, amikor nagyon sok szóval, szlogennel, jelmondattal dobálózunk, és hogy a mögöttes tartalmakat, az, hogy az honnan jön, és még inkább, hogy hová érkezik meg egy tartalom, azzal kevésbé törődnek.
2: Mondjuk én ebben pont vitatkoznék vele, de pont a politikai kommunikáció ezt nagyon magas szinten űzi, a választási hajrában vagyunk, tehát nem fogunk politizálni, de egyébként pont a jelentés tartalmakra megy rá. Tehát, hogy azért ez a közhasznúsága ennek a megközelítésnek azért jelen van.
1: Szerintem nem megyünk egymás ellen ezekkel a gondolatokkal, szerintem óriási felelősség az, hogy milyen szavakat használunk.
2: Pontosan.
1: Beszélgetésben, külső-belső kommunikációban, önmagunkkal kapcsolatban.
3: Abszolút, és még ehhez hozzátenném, most ki akartam én is keresni egy idézetet Kosztolányi mit ír a nyelvről. Fantasztikus, mert ugye minden, ami irodalom, az nyelv is természetesen, és ti is erről beszéltek. Én még hozzátenném azt, ami kb. Az elmúlt 15 évben, de nem akarok ilyen boomer lenni, de kb. 15 évben bejött, ezek a jelek, emojik, ami teljesen átveszi egy-egy messenger üzenetben már a helyét az érzéseinknek, a gondolatainknak. És nekem még az van meg, hogy én a általános iskolában a barátnőm nagymamájával leveleztem, az osztályfőnökömnek minden másnap írtam egy levelet. Most már ugye vissza fogom nézni, hogy mi a túrót írtam én minden másnap, de az osztályfőnökömnek, a délutános tanárnőnek, a barátnőimnek, sőt, a Garfield magazinban egy levelezőklubot indítottam. És most, amikor szoktam mondani az embereknek, hogy ennyire fontos volt számomra az írásbeliség, sőt, Polip magazin néven a családon belül írtam egy magazint. Jönnek elő a pszichológiai. Mert imádtam rajzolni a polipot, csápok. És egyébként azért is talán, mert így a csápok is mindenfelé elmennek. Na, tehát, hogy nekünk szerintem meg vannak a levelek. Ha gondolunk Jókaira, Petőfire, Adira, Lédához írt leveleit, minden olvasható, ez egy elképesztő anyag. Gondolunk Mészői Polce levelezésére, szintén kötetben megvan, de vég nélküli. És ma pedig szinte ez nincs. hanem vagy jeleket küldünk egymáshoz, és akkor nézzük a során, hogy ez most mit jelent, tehát a másik akar velem találkozni, vagy nem, mert egy kicsit olyan bigyeztett az a izé, vagy ha csak egy lájkot küld, tehát...
1: Ezt milyen felhanggal küldi?
3: Milyen felhanggal? Mi
2: most készült a zseniális film, nem fogom tudni hirtelen a címét arról a gyilkosságról, ahol a jelek értelmezését a felnőttek nem értették, hogy a fiatal miről küldi az üzenetet, és nem tudták megfejteni, és kiderül a filmből, hogy egyébként minden egyes jelnek
3: van egy
2: nagyon
3: jelent,
2: komoly sértő tartalma van. Igen.
3: És hogy arra, abba gondoljunk bele, hogy közben pedig én azt gondolom, hogy a világ legnagyobb tétedei nem változnak. Tehát az, amikor leül két ember egymásra szemben, egy barátságra, egy randevúra, egy vizsgára felkészülni, tehát ott azért csak ki kell tudnom fejezni magamat. Mm. Ott kevés lesz az emoji.
2: Ez és biztos? Biztos, hogy nem
3: igen.
2: Változik? Mert én azt gondolom, hogy nagyon megváltozott a közlési forma, és itt ez egyébként az irodalmat, a költészetet is érinti, hogy nincs olyan súlya már, nem veszik annyira komolyan az emberek, nem olvassák annyira az emberek.
3: Szerintem nagyon sokan olvasnak. Nagyon-nagyon sokan. Nekem a rendezvényeimen, tegnap volt egy irodalmi rendezvényem egy nagy teremben Újpesten, 650 vendéggel. Ma Dunaszerdahelyen vagyok később este, szintén egy teltházzal, holnap egy budai helyszínen leszek, édesapám verséből, a szarvasra változott fiúból lesz egy Cube előadás, szintén a nagy terem, ez egy 500 fős nagy terem. És majdnem minden nap van rendezni, és nem csak nekem, tehát nagyon sok kollégám dolgozik.
2: Akik és ez kortárs, vagy korábbi?
3: Mind a kettő. Mondok még egy számot, szintén a MOM-ban lesz májusban egy rendezvényünk, május 14-én évfordulós is. Szerintem most, ahogy kimondom a nevét, sokan így felsőhetünk, hogy Szerb Antal utas és Holdvilág, ugye? Három színész vendégem és két zenészem lett. Kettő nap alatt fogyott el 650 jegy. Kettő nap. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan olvasnak, nagyon sokak életében ott van a kortárs irodalom, Hály Jánostól Szabó T. Annáig, tehát mindenki kiválasztja, amit szeret, és nem most én csak a magyart mondom, mert ugye én azzal foglalkozom. De biztos, hogy változás van, de én azt gondolom, hogy amivel egy picit kezdtük, tehát az, hogy ki tudjuk fejezni magunkat, az, hogy választékosan beszéljünk, az, hogy tudjunk hallgatni, ami egy kulcsa egy beszélgetésnek, ahhoz olvasónak kell lennünk, mert az olvasó ember hallgat. És én elhiszem, hogy ami a kezemben van könyv, most mindegy, hogy ez egy tabletem van, vagy egy papírképen, én annak az embernek időt adok, aki valamit oda leírt. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
1: Abszolút, én ebben nagyon-nagyon hiszek, és már az apró gyerekkortól fogva elképesztő távlatokat tud megnyitni egy ember saját magával kapcsolatos viszonyának a kialakításában, és szerintem az egymással, tehát egy társadalmi szövetet tud létrehozni az irodalom. Az irodalomból merített élményeink, azok a belső képek, amik igen. Nem csak a versekre, a regényekre, bármilyen prózai alkotásra saját magunkban teremtünk. Tehát, hogy ez egy ilyen behozhatatlan előnye szerintem a könyvnek és az irodalmi alkotásnak.
3: Kérdezted, tessék hogy... vitatkozni velünk.
2: Én vitatkozom veletek, mert most rendben van, ez egy nagyon jó szám, hogy 600 embert beültesz folyamatosan egy-egy kulturális rendezvényre, ez siker egyértelműen, de én igazából azt gondolom, vagy feltételezem, hogy mondjuk az én fiatal koromban, ami már nem ma volt, abban az időszakban az irodalmi szereplők súlya jóval nagyobb volt. Tehát akkor még élt Vörös például.
1: Hát
2: és fölöttem lakott
1: nagyobb.
2: Egy utcával, és emlékszem hogy a szüleim vagy az iskolába, hogy mondták, hogy a Vörös mesterhez fönn volt valaki, és hogy és ma nem tudom, hogy van-e egy ilyen nimbus azok körül, akik alkotók és kortárs komoly művészek, mondjuk egy Spiró körül, egy lehet
1: egy Krasznahorkai körül, egy hát Dragomán egy körül. Én például Dragománnak a lazac levesét készítettem el karácsonykor, és az egész család tapsikolva az ünnepi asztalnál, és hogyha összefutsz Szabó T. Annával az utcán, akkor egy élményt ad az ő lénye vagy Hály Jánossal.
2: Nem értek egyet. Úgy szerintem gondolom, hogy a tömegesítés sokkal kisebb, az irodalomnak a bevonzó ereje sokkal kisebb, mint volt. Uh-huh. Én ezt gondolom.
3: Talán mind a kettőben van igazság. Tehát én is emlékszem a gyermekkoromban, mi is ott a második kerületben éltünk, ugye Vörös Sándorék, ugye nagyon közel laktak, mi ugye ott a Vérhalom tér alatti kis hát utcában. És hát azért sok átjárás volt, ők is jöttek hozzánk, meg mi is hozzájuk. És én is emlékszem arra, hogy bárhová mentem az édesapámmal, ha egy piacra, ha a taxiba, mindenki felismerte. tehát mindenki felismerte. Értem ezt is, hogy ma nem biztos, hogy a taxis felismeri a kortárs költőt. Akkoriban valóban így volt. Anyukám ugye orvos, és nagyon sokszor mesélte, hogy amikor megjelent egy Nagy László vers, akkor összefutottak az egyetemen, és egy óra múlva az orvosi egyetemen, vagy a Szent Ágotai János nekik, orvosi szemináriumon, vagy a nővéremnek, kortárs irodalmat, Juhászékat, Csórit, Nagy Lászlót tanított. Tehát én ezt értem, amit te mondasz, de közben azt gondolom, hogy én sem biztos, hogy a szűk buborékban élek, és hogy egy nagyon erős látogatottsága van. De mondom, nem az én szerepem itt a lényeg, hanem hogy irodalmi rendezvényeken, főleg ahol zenével együtt van bemutatva az író, és már ebből nagyon sok duó, trió származik, ahol már az író kezében is gitárt lát, vagy egy olyan állandó zenésztársal, pont Szabó T. Anna, ugye a Molnár Emesével, ez most csak egy példa, tehát, hogy vannak olyan alkotók, akik már, és ők el tudnak menni a zeneházába, el tudnak menni különböző kulturális helyekre, és produkcióként mutatják be. Én azt gondolom, hogy átalakulóban van rengeteg minden, mert a nyelvünk is, és a világ is átalakulóban van. Igen. Ehhez igazodik szerintem a közeg.
2: Igen, és ez mennyire igaz, mármint ez a rész, hogy mennyire átalakult a nyelvezet. Pont a napokban láttam, korábban is láttam, és megnéztem újra a Paolo Sorrentinónak az Isten keze című filmet, nem tudom, láttátok-e. És hogy ő visszahozott egy 30-40 évvel ezelőtt képi beszédet. És arra gondoltam, hogy ez ma már nincs, de közben mennyivel többet közöl az a lassú folyású, lassú vágás technikájú, nagyon szép kameramozgásra, nagyon komoly képeket megmutató történet, mint a mai sűrűn vágott. Nem tudom, az irodalomban van-e ilyen változás, hogy megváltozott a nyelvhasználata, amiről beszéltetek, hogy megváltozott? Más ma, mint volt 30, mondjuk Vörös Sándor idejében?
3: Én azt mondom, hogy vannak, idézőben mondom, iskolák. Tehát az, amit mondjuk Vörös Sándor, vagy Lator László, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, tehát hogy vannak utak, pont például Annánál és Tóth Krisztinánál akár verssel, akár prózai szöveggel találkozhatunk, és szerintem ezek egyenrangúak, tehát mind a kettő műfajban nagyon jelentőset alkotnak. Az, hogy témában milyen súlyuk van, én úgy gondolom, hogy megint, hogy másik utat mondok, Nemes Nagy Ágnes, Takács Zsuzsa, elképesztő út, ami hozzánk vezet, érzelemről, veszteségről, megérkezésről. Szerintem nincs ma olyan ember, aki olvasó, és ne azt mondaná, hogy az egyik legnagyobb élő költő, aki köztünk él, az Takács Zsuzsa, és ebben nincsen kérdés. Tehát elképesztő. Egyszer az ember beüti a netre, mindenkinek javaslom, hogy olvassatok el egy verset Takács Zsuzsától. Én nagyon nagy rajongója vagyok. De ugyanígy tudnék még rengeteg olyan verset mondani, ha a szülinapost nézzük, akkor persze, hogy mindenki visszanyúlik József Attilához, ahogy ő is visszanyúlt Petőfihez. Tehát, hogy ezek utak, ahogy a 60-it nézzük, ugye mit mondott, hogy Petőfi, József Attila, Adi. És akkor innen induljunk. Tehát ez a három. És ehhez lehet hozzátenni az új idők új dalait. És bocsánat, ez záró gondolat, mert említettem Nemes Nagy Ágnest, és ezért ő is egy nagyon bátor alkotó volt, ő ugye 22-es, nem jövök most már tényleg ezek. Csak úgy kb. Helyezzük el.
1: Persze.
3: Helyezzük el. Január 4-e vagy 3-a, ezt majd aki most hallgat minket leellenőzi, január első napjaiban született Nemes Nagy Ágnes, és hogy az ő idejében, amikor fiatalok, van Baumgartendi, nincs Baumgartendi, első kötetek, mint Pilinszkinek is, ugye 40-es évek végén kijutnak Rómába, kapnak egy ösztöndíjat, ott a háború. Tehát ezeknek az embereknek rengeteg döntése van, de Nemes Nagy Ágnes nagyon bátor, és ő mondta azt, hogy minden generációnak meg kell vívni a maga szabadságharcát, a maga forradalmát, és ezt nem csak cselekedetekben, mint Petőfiék, hanem ezt a nyelvvel kapcsolatban is. Tehát minden generáció meg kell, hogy harcoljon, hisz ugyanazzal a betűkészettel dolgozunk. Nem gondolom, hogy egy ember életében annál a 5 darab nagyobb témánál, mint hogy szerelem, születés, halál, veszteség, boldogság, katarzis, krízis. Tehát ezek történnek, hogy ez most egy háborúról vonatkozik, egy gyermekkel kapcsolatban, tehát hogy ezeket járjuk körbe, de egyébként mi civilek is.
4: Abszolút.
3: És ehhez meg kell találnunk a saját hangunkat, attól függetlenül, hogy egyfajta úton megyünk, de meg kell találnunk azt, amin mi meg tudunk hitelesen szólni, az lesz a miénk, és ha tényleg a miénk, csillog a szemünk, ott vagyunk, ott van a lenyomatunk a köteten, akkor szerintem ennek lesz közönsége.
2: Hamarosan folytatjuk. Juhász Anna irodalmára vendégünk itt a Kulturálit, hallgatják a Rádió Cafén Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Jövünk vissza.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádiókafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
3: Folytatódik a Kulturrali a Rádió Cafén, Mezei Dániellel és Pár Julcsival, vendégünk pedig Juhász Anna irodalmár, a Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője. Anna, miért kell verset olvasni szerinted? Mi az a dolog, amit igazán csak a versből tudunk megkapni?
4: Szerintem ez a legfontosabb kérdés, mert nem egymást kell meggyőznünk, akik olvasunk, hanem azt, akinek teljes az élete vers nélkül. Mm. Tehát aki úgy érzi, hogy tökéletesen rendben van, miért kéne neki. És én győzködni biztos, hogy senkit nem szoktam. Nagyon szeretem ezt a kihívást, amikor olyan emberekkel találkozom, akik nem annyira olvasók, kiválasztani nekik a megfelelő verset vagy regényt. Én azt gondolom, hogy abban hiszek, hogy a vers az megment és megtart, és meg tudja változtatni az életemet. Ez egészen biztos. Érzelmileg is meg tudja változtatni, és az érzelmi megváltoztatás, az tud adni egyfajta stabilitást, amit tudok tükrözni a munkahelyemen, az emberi kapcsolataimban, a világhoz való hozzáállásomban, rengeteg erőt, bátorságot tud adni, de ez egy kutató munka, tehát ez nem úgy működik, hogy bemegyek bármelyik könyvesboltba, mert ugye rengeteg műfaj van, most versekről beszélünk, és talán gondolhatnánk azt, hogy a vers az egy sűrítés, most nem pont az édesapám versei, mert azok inkább hosszúak, a későiek már nem, de tehát a vers önmagában ugye egy sűrűbb szövet, mint egy 200 oldalas nagy regényben, mint az Anna Karenina, de mégsem biztos, hogy a legkönnyebb út az irodalomhoz, mert a nehézségekkel nem mindig tudunk nagyon sűrűn szembenézni. Egy regényben van levegő, van történet, építkezik, főleg egy olyan regény, ami valahogy egy történelmi regény, egy romantikus történetet mutat be, amire kb. Szükségünk van az életünkben, ahol egyébként egész nap, hát legalábbis én magamról beszélek, de téged is látlak, Júcsi, szóval durva a te naptárad is, tehát rohanunk, és ugye kapkodunk. A gyerekem rám szokott szólni, mama, nem bírom, ne kapkodj már. És az a baj, hogy én látom az órámat, hogy előttetek is mamával 15 dolgom volt, hogy pont ide érjek, ahhoz mit kellett csinálnom. Most ebbe egy olyan embernek, akinek egyébként nem is lenne kötelező olvasnia, csak valamilyen segítsége, vagy tudatosan lehet szerintem a verset beemelni, és ha megvan a kattanás, tehát ha valaki segít, van egy olyan oldal, amit Egyszerűen csak így automatikusan elkezdünk követni egy versnépszerűsítő, egy irodalmár oldal, egy könyvesbolt oldala. Tehát rátalálunk egy gondolatra, instán vannak, akik tényleg idézeteket posztolnak, és ez nagyon fontos. Tehát valamit megkapunk, ehhez egy nagyon érzékeny állapot kell, szerintem, ha nem vagyok olvasó, valamilyen törés vagy emelkedés. És ha ott állok a titkok kapujába, hogy a szarvas verset idézzem, akkor van esély belépni. És ha benn vagyok, ott viszont már nagyon sok kapaszkodom tud lenni. Mert ott szerintem én például mindenevő vagyok irodalom tekintetében. Tehát én nem is hiszek annyira az úgynevezett bulvárba, vagy ilyen ponyvaregénybe. Szabó Magdára is régen azt mondták, aztán a legnagyobb író a 20. században, a legnagyobb prózaírók egyike. De hogy ugyanannyira szeretek egy Szabó Magdát elolvasni, ugyanannyira szeretek egy történelmi regényt, imádom Fábián Jankának vagy Karádi Annának a könyveit, azért az ágyam mellett mindig ott van egy Pilinszky, hogy este elcsendesedjek. De ha már a hitről van szó, azért József Attila írja le, hogy az Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem értevilágot, azért aki ilyet tud írni, abban nagyon-nagyon sok minden benne van, szóval én arra biztatnék mindenkit, hogyha csak egy esélyt ad, és benne van a kíváncsiság, bármi, ha csak a

0: kérdezelek meg
1: tényleg.
0: Nagyon szépen meghallgattuk.
1: Csodásan megfogalmaztad egyébként, Anna. Valóban ez a, tehát nekem egy elképesztően esztétikus struktúrát ad a vers. Tehát pont ez a József Attila idézet is, amit felhoztál, elképesztően egyszerű és nemesen szép gondolat. És amikor az ember ilyeneket fogalmaz meg, akkor vagy bennem felmerül a kérdés, hogy így nem vagyok-e túl banális, vagy olyan közhelyes, és mégis amikor ezt egy költő önt formába, egy ilyen gondolatot, akkor magamra találok benne, mert ő találta meg hozzá a legjobb szavakat azokhoz az érzésekhez, amit én pont éppen ugyanígy érzek. Tehát én ezért szeretek nagyon-nagyon verseket olvasni, mert valahogy annyira mívessé és kompaktá tesz egy belső érzésvilágot a vers. És közben pedig nagy regényolvasó vagyok, tehát én is szeretem a regénynek a terét, az időt, azt a végtelen univerzumot, amit meg tud nyitni egy-egy kötet, de egyébként egy-egy novella is akár, de azt a fajta nagyon spirituális, nagyon-nagyon összetett kis kompakt csomagot nekem a vers tudja megadni.
0: Igen, ezt te mondtad, Anna, a sűrítés egyébként, hogy ez a legjobb, hogy az emberben vannak gondolatok, kavarognak gondolatok, nem is vagyok rákényszerítve, hogy kitegyem, és egyszer csak valaki azt, ami bennem megvan, többi évből, évtizedből leírja 5 mondatban. Pinészkit említetted, lehet, hogy 3-ban.
1: Nem?
0: Tehát, hogy ez nagyon nagyon nagy művészet. Illetve még egy dolgot mondanék, a ritmikát.
1: Hát a zene,
0: hogy
1: persze.
0: Igen, a zeneisége, ezt neked nem kell mondani, a versek zeneisége az szerintem egy olyan dolog, ami az emberben valami egész ősit hoz elő. Tehát, hogy, és itt ha már édesapádat említed, akkor most én is hadd említsem, hogy én pont azt szeretem benne, hogy volt egy ilyen lassú folyása, de közben mégis ott van ez a ritmika benne nagyon erősen, és én ezt nagyon-nagyon szerettem. Tehát
2: engem kicsit olyan sok Juhász Ferenc vers, de ez a korszakra is jellemző volt, ezt Nagy Lászlónál is láthatjuk, mint az ilyen kántálások. Tehát ugye azzal, hogy ismétli, abszolút, azzal megerősíti, hiszen mint egy biblikus szöveg, és ugye szinte ráolvassa, kántálva, erősödik, és ilyen transzba kerül.
0: Most Nagy László ritmikája az abszolút népi talán.
2: Az abszolút népi. Hát igazából népi, mindketten ugye ott egy iszkázi születésű fiatal, mert édesapám ugye biai születésű volt, és ezek földmunkás, egyszerű, földműves vagy kőműves szülők gyerekei, akik egyszerűen elhitték azt a 30-as, 40-es években, még kisgyerekként, hogy mint Petőfi egykor, hogy a zsebükben lévő vers, vagy a szívükben lévő vers, azzal meg tudják váltani a világot. És hogy ezek az emberek még, ami engem mindig meghat, ezt minden irodalom órában elmondom a diákoknak, hogy számomra nagyon megindító, hogy mindent egy lapra föl tudtak tenni. És tudom, hogy szuper a világ, és én is fejlődöm, és mint mondtam, rohanok, és osztódom. De azért mindent egy lapra föltenni, ahhoz egy nagyon nagy bátorság kell. És hinni kell, amivel kezdtük a szavakban, és a szavak erejében. És ez nekem nagyon tiszteletre méltó. És új nyelvet teremtettek. Tehát ez a népi hang, ezek a nép egyszerű gyerekei, akik a tisztaságra hívták föl a figyelmet, az emberi jóságra, hogy ők nem hisznek az emberi gonoszban, az emberi rosszban, de egy-egy versük azért meg tudta változtatni. Ugye édesapámnak egy 54-es verse, Tékozó ország, nagyon sok irodalomtörténész szerint szinte előjel az 56-os forradalomnak. Tehát a Nagy Dózsa eposz úgy fogalmazza meg, aminek az a vége, hogy ugye egy küzdelemről szól, és úgy, mert ugye a szabadság a legtöbb, amit tud magának adni az emberiség, és az egész építkezésben benne van egy olyan erő, ami valahogy az embernek a küldetését tudta megmutatni. Tehát, hogy nagyon egyszerű emberek, nagyon nagy mondani való, és hittek ebben.
0: Juhász Anna irodalmára vendégünk, és a költészet napja kapcsán beszélgettünk a költészetről értelemszerűen. Az jutott eszembe, hogy így hallgatlak, és visszatérnek egy kicsit a műsor elejére, itt a nyelvezetről és az eszközökről beszéltünk, hogy mennyire változik, mennyire érti meg a mai ember, mennyire kell más a mai embernek, hogy talán az ember habitusa is megváltozott szerintem. Tehát nem vagyunk ennyire őszinték. Tehát én azt gondolom, hogy egy mai fiatal, mondjuk egy tehetséges költő nem írja ki úgy a szívét, ahogy mondjuk Nagy László kiírta. nekem van egy ilyen érzésem, hogy miközben minden nyitott, szerintem és a világban, kifelé. Igen, a világban elvileg mindent látunk, mindent tudunk, az őszintesség az

0: eltűnt volna.
1: Ah, vitatkozom.
2: Amúgy én is, tehát hogy szerintem a törékenységünket nehezen vállaljuk, mert látjuk az Insta valóságot, meg mindenből, ami szép és tökéletes irányába törekszik, minden fotó, minden kiírás, minden poszt, bármi, amivel találkozunk a külső megnyilvánulások terén, de szerintem ugyanazok az univerzális érzések, kételyek, dolgoznak bennünk, mint 100 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt az emberben. Szerintem vannak ugyanolyan elbizonytalanodásaink.
1: Hát igen, meg hogy fájdalmaink, meg szépségeink, most megint mondok nevet, mindenki fogja a ceruzáját, papírját jegyzeteljen. Tehát most fiatalokat fogok mondani, akik nagyon-nagyon tehetségesek, és hát nagyon őszintén leírják a nehézségeiket. Sirokai Mátyás, Terék Anna, Áfra János, Horváth Florencia, szülők veszteség kérdés, Ugi Szabina, novellák, és akár vers, Horváth Benji, egy határon túli fiatalember, akinek nagyon-nagyon szeretem a verseit, tehát hogy páratlanul őszinte. Most direkt olyat mondtam, akit nem biztos, hogy mindannyian ismerünk, nagyon-nagyon tehetségesek, és ugyanígy most itt a stúdiótól azért nem annyira messze lakik H. János, őt nagyon-nagyon szeretem, nagyon nagyra tartom. A Csoki Mikulásos lány előző év végén jelent meg a kötete, egy pici nosztalgia a gyerekkorhoz, de hát szóval olyan, hogy az ember kezéhez ragad a könyv, és olyan érzéseket szakít föl, hogy aki el tud menni mellette, az jelentkezzen. Tehát H. János egy zseni, és olyan őszintességgel ír a nehézségeiről, az akadásairól, az iskoláról, a szerelemről, a megszivatásról, a vágyakozásról, hogy valami elképesztő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt estig még tovább hajnalig ülhetünk, csak szóljatok, mikor hagyom abba.
0: De jó, nagyon jó. Csak én vagyok az ügyeletes gonosz most akkor.
2: Nagyon jók az új inspirációk, hiszen szerintem tényleg ezeknek a fiataloknak a döntő többségével nem találkozunk. Akár még az internet különféle bugyraiban sem.
0: Hát ez egy probléma, erre is átérhetünk, de előtte hadd kérdezem meg, hogy mennyire van ebben a véleményedben konszenzus?
1: Mármint hogy?
0: Irodalmárok között, verset kedvelők között, ezt így elmondod, letettél az asztalra 15 nevet.
1: Én azt gondolom, hogy akiket most felsoroltam, Áfra Jánostól Terék Annáit, ezek olyan, vagy Horváth Florenciának nagyon régóta vártuk ezt a könyvét, de ezek olyan teljesítmények, amire szinte mindenki azt mondja, hogy igen. És azért őket a közösségi oldalon is meg tudjuk találni. Én azt mondom, hogy nagyon nagy ereje van a költészetüknek. Nekem is sok felfedezni valóm van. Pont Debrecenben az egyik első estem az előző év vége felé Áfra János és Terék Annával volt, és én nem voltam felkészülve, hogy mennyire szíven fog csapni a szülőveszteség és a magunkkal való szembenézés, egyfajta felnövés történet, amit a versekbe találtam. És nem is voltak akkor olyan sokan, hát az egészet akkor indítottuk, és próbálkoztunk terekben, szervezésben, de ez egy másik kérdés. Ott ültünk egy maroknyi ember, én beszélgettem a két szerzővel, és teljesen ilyen szavakon túl élmény lett. Tehát, hogy vannak olyan gátak, amitől mind félünk, hogyha elveszítjük mondjuk az anyánkat vagy az apánkat. Ha ápolni kell őket, megváltozik a kapcsolatunk, amikor mosdatod az apádat, az anyádat, akinek az életedet köszönheted. Értem én, hogy sok nehézség is tud lenni, de gondoljunk ebbe bele, ez egy fordított piéta történet. Mi tud történni a lelkünkben? Gondoljunk, ha már piéta, ugye Pilinszky versére. És olyan megrendítő erővel hatottak ezek a versek rám, hogy én kicsit a kutatást is végeztem, hogy itt melyik irodalmi labban milyen cikkek vagy elemzések születtek, és én azt láttam, hogy a megfelelő helyen elindult az értékelése ezeknek a szerzőknek is, természetesen meket népszerűek, de az való igaz, hogy még egy óriási reflektort kéne tenni, hogy abban az időben, amit egyébként táskák, cipők, tárgyak, politikai tartalmak, közéleti, vég nélküli beszélgetések, és trash scrollingolással töltünk, szóval ebbe találjuk meg a helyét annak, hogy picit adjunk levegőt annak, hogy mi az, hogy mélység, mi az, hogy mélyebb gondolat.
0: Akkor ebben felelősségünk van? Tehát így a költészet napjának előestén mondjuk
1: hát
0: ki,
1: neked hogy... mindenképpen. Mindannyiunknak. Bocsánat. Van. Tehát, hogy van.
0: De
1: van.
0: Sok most miért mondod?
1: Na, de nem mondok is semmit. Nem, van felelősségünk, és én egyébként arra használom a közösségi oldalaimat, hogy nyilván a rendezvényeimet népszerűsítem, és bármilyen képet teszek ki, akár magamról, akár a családomról, mindig teszek mellédézetet. Mm. Mindig. Mm. Tehát, hogy minden egyes megszólalás ahhoz kapcsolódjon, ami az életem középpontjában van, és én nagyon sok olyan kollégát látok, aki szintén ezzel tölti az idejét, a munkáját. Szerintem lesz ennek egy virágkora. Én azt gondolom, hogy ahogy mi már úgy hívjuk, hogy offline közösségek, mint régen Adiék beültek egy, vagy pont Adi nem, de mondjuk a többiek beültek egy kávézóba, kávéházba. Tehát ez nem van ennek súlya, arra felé megyünk megint, hogy így üljünk, hogy mi itt a stúdióban egymás szemébe nézve, mindenféle kérdéselküldés nélkül spontán egymásra reagálva beszélgessünk, és itt nincs izgalom, mert ugye tudjuk, hogy a másikban biztos, hogy van egy gondolat.
0: Egy picit izgulni kezdtem, de...
1: Jaj, nem, nem már.
2: Neked.
1: Na, szóval, hogy nem lesz ez. Lesz ez még följebb, de én azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
2: Ezt nagyon jó
0: én
2: hallani.
0: Én nagyon jó hallani, ugyanezt tudom mondani. Én egy picit kevésbé vagyok lelkes, de ne nekem legyen igazam.
1: Jó, akkor a jövőre újból találkozunk, és akkor megbeszéljük, hogy költészetnapja és költészetnapja között mi történt.
2: Amúgy ezek mindig jók, ezek a ránézések, hogy eltelik egy év, növekedette vajon a versolvasók tábora, az olvasók, a szavakkal gondolkodók és tudatosan kommunikálók tábora. Te hogy látod, Anna, neked hogy fog kinézni a következő éved?
1: Nekem vannak ilyen irodalmi útjaim, uh-huh. amikkel most első lépésben Európában utazom kulcshelyekre, ugye most két hét múlva indulok Párizsba, már több egyére, egy olyan 25 fős csoporttal, és akkor olyan emlékhelyekre megyünk el, meg olyan helyekre, amik szerintem izgalmasak, és akkor ugye Radnóti, Nemesnagy, Adi, Pilinszky, Pierre Emmanuel, és csomó képzőművész, és még rengeteg mindenki nyomába eredünk, ugyanilyen van Rómába, ugyanilyen van Capri, Nápoly, Sorrento, Pozitána, ugye az egy márai út, úgyhogy ezek most jönnek, és hát nagyon gyorsan betelnek, tehát ismételni kell őket, de hát ez egy nagyon jó dolog. Debrecenben építkezünk, és fejlődik ez az irodalmi sorozat, ennek lesz majd egy digitális lába, ami hamarosan elindul. Ugye egyre több irodalomórát is tartunk a kollégáimmal, és nagyon bízunk abban, hogy ez egy kis forradalom tud lenni ott a színházon belül, de minden a színpadról szól, tehát minden a színházi munkáról szól, de mi kis testvérként irodalommal ott vagyunk, és támogatjuk a nézettséget és a befogadást. És emellett azért én megtartottam a budapesti sorozataimból is többet, úgyhogy a Momkultba, Várkertbe, Újpesten, és még számos helyen találkozhatnak velem a nézők, meg a vendégeimmel, a témákkal. Úgyhogy én abba bízom, hogy ugyanilyen sűrű életem lesz az elkövetkező egy évben is, sok-sok irodalmi rendezvényel, de hát amikor meg én keresek egy kis megnyugvást, akkor persze nem olvasok, mert egész nap olvasok. Úgyhogy akkor meg utazások kislányommal és ilyenek családdal.
0: És esetleg, tudom, egy kicsit banális, de készültél valami verssel így a műsor végére, amit úgy szívesen ajánlanál azoknak, akik hallgatnak, és a Magyar Költészet napján azt mondta, hogy ezt érdemes elolvasni?
1: Nézegettem kedvenc József Attilákat, mert ugye hát itt a születésnapos kapcsán nekem egyértelműen József Attila volt, aki beugrott. Ezerszer elmondtam már különböző műsorokban az Olyan bolond vagy című verset, ugye ez nekem egy nagyon fontos 20-as évek közepén keletkezett szerelmes vers, erre keres erre mindenki. Én most így a gyermekké tettélből, most akkor lehet, hogy az utolsó, ez egy 36-os vers, tehát már itt a vége felé, szerintem egy gyönyörű vers, szülőként is más olvasni, szerelmesként is más olvasni. Ugye úgy jön a vége, hogy sok ember él, ki érzéketlen, mint én, kinek szeméből mégis könny ered. Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén nagyon meg tudtam szeretni veled. És úgy kezdődik, hogy gyermekké tettél, hiába növesztett 30 csikorgó télen át a kín. Nem tudok járni, és nem ülhetek veszteg. Hozzád vonszolnak, löknek tagjaim. És a közepét olvassuk el. Szerintem fantasztikus, fantasztikus.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és megosztottál velünk ennyi érdekes gondolatot, meg ennyi nevet, akiket érdemes elolvasni a következő évben, és akkor egy év múlva találkozunk, és beszélünk róla újra, hogy kiket érdemes ismét elolvasni.
2: És ha esetleg most az élőadás alatt nem jegyzeteltek volna, kedves hallgatóink, akkor a Spotify-on vissza lehet hallgatni ezt a műsort, szerintem érdemes lesz. Köszönjük, Anna, hogy itt voltál velünk.
1: Köszi szépen.
2: És jó utat neked.
1: Köszönöm szépen.
2: A világban, mert ez most már tényleg nem csak a Kárpát-medencéről szól, hogy viszed a magyar irodalom hírét, szerte szét. Juhász Anna irodalmára, Csokonai Nemzeti Színház irodalmi vezetője volt a mai vendégünk.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Hallgassanak minket legközelebb is. A Kulturálit hallották itt a Rádió Cafén.
2: Pár Julcsival és Mezei Dániellel. Viszont hallásra.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.
4: C'est si bon, c'est chichi, c'est trop chou, c'est chichi, ça c'est chaud, c'est pas grave, c'est chouette, c'est chouette.

0: Sziasztok, Harcsa Veronika vagyok, én is a Rádió Cafét hallgatom.
1: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, T-Deni, Carson Koma, My Alex és a Slep, BSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Soha nem okozott még ekkora pusztítást az aszálya földeken. Tartozik a NAV-nak, jön az adós levél. Szoboszlai volt csapattársa áll a Fradi útjában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már 770 ezer hektáron jelentettek be aszálykárt, ami jelentősen meghaladja a 4 évvel ezelőtti csúcsot, közölte a kormány szóvívő a mai tájékoztatón. Szondi Vanda hangsúlyozta, ez még nem a végleges adat, hiszen az Agrártárca augusztus végéig meghosszabbította a határidőt, addig jelenthetik be káraikat a gazdák. A legutóbbi előrejelzések lesújtóak, a szárazföldi növények hektáronkénti hozama 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. A kormány feljelentést tesz Lázár János volt miniszter korábbi döntése miatt az M6-os autópálya üzemeltetése ügyében, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter arról írt, hogy elveszik a Mészáros-Szíj konzorciumtól a Stráda egy szakaszának működtetését, amivel szerinte 100 milliárd forint közpénzt spórolnak meg. Már postázza a NAV az adószámla kivonatokat és a pótlék értesítőket. Akinek tartozása van, figyelnie kell a határidőre. Részletek Linzmeier Szilviától, az adóhivatal kommunikációs vezetőjétől.
7: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre. Akinek túlfizetése van, célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, aki egy összegben nem tudja, az éljen a részletfizetési lehetőségekkel.
6: Az eddigi legkomolyabb ellenfél vár a Fradira az Európa Ligában. A lengyel Górnik elleni tegnapi továbbjutás után a Trabzonspor következik a főtáblára kerülésért. A török futballcsapat keretének értéke négyszerese a Ferencvárosénak, csak nem 160 millió euró. A nyáron szerződött oda például az egyiptomi Mo Salah, aki eddig Szoboszlai Dominik csapattársa volt a Liverpoolban. Az első meccs jövő csütörtökön idegenben lesz, a visszavágó egy hétre rá a Grupamában. Ha a magyar rekordbajnok elveszti a párharcot, a Konferencia Liga főtábláján folytathatja ismét egyedüli magyar együttesként. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
5: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.
3: Jó estét mindenkinek, hogyha péntek este 9 óra, akkor ez itt a 100 hold természetesen. Én Weiser Alinda vagyok, és ahogy azt tudjátok, ebben a műsorban szoktunk foglalkozni gyermek- és ifjúságirodalommal, kortárssal, klasszikussal, magyarral és nemzetközivel, mert azt gondoljuk, hogy van egy csomó jó könyv, amit meg kell mutatni a gyerekeiteknek, vagy amit el kell olvasni, mert sokat elárul arról, hogy hogy gondolkodnak ma a fiatalok. Magáncsa Gergellyel fogok beszélgetni több kötetről is. Hát hogy is mondjam, ezek között több kötet antológia, tehát egy-egy témát jár körül, tehát Gergely sok szerzővel kapcsolatban van, úgyhogy hát az általa felvetett témák lesznek most a beszélgetésünk fókuszában, mindjárt kezdünk.
2: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk,
3: és Garancsa Gergely velem szemben. Szia!
4: Szia!
3: És most itt van nálam három antológia. Az egyik Költővel nem járnék, Petőfi Sándor a hívószó. A másik Hangulatjelentés, Közérzet a hívószó. És a harmadik Nem mondtam nemet. Hát itt ez a hívószó, hogy nem mondunk nemet. De hogy ezek azért nagyon masszív témák, szóval hogy például a közérzetről mondjuk csinálni egy antológiát, hogy ezt te miért érezted fontosnak, hogy legyen összegyűjtve lenyomata annak, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy érzik magukat azok a szerzők, akik ebben az antológiában szerepelnek?
4: Hát azt gondoltam, hogy az egy ilyen jó kor lenyomat lenne. Tehát, hogy éltünk abban, amiben éltünk itt 16 éven keresztül, és az járt a fejemben, hogy közben mindenhonnan ömlik ránk, tehát hogy megnyitok én is naponta 83 híroldalt, és elolvastam, hogy nem tudom, egy délután alatt 5000 disznóságot csináltak, ami egyenként vérér kiállt, vagy hát valami igen. Kis lázongásért, és az járt a fejemben, hogy de vajon a kamaszok mennyire vannak benne, vagy hogy vannak ebbe benne, vagy nekik hogy lehet erről beszélni.
3: Na de ez most arra voltál kíváncsi, hogy ők hogy vannak benne, vagy hogy lehet nekik elmesélni, amiben mi benne vagyunk?
4: Hát ugye ezek az antológiák alapvetően ilyen gimis, meg ilyen egyetemista korosztálynak szólnak, meg a szereplőik is leginkább ilyenek. És hát arra voltam kíváncsi, hogy ezek a felkért szerzők mit tudnak mondani, mert nagyjából vannak benne idősebbek is, de azért...
3: Igen, pont ezt akartam mondani, ezért is kérdeztem, mert hogy eléggé széles. Nem tudom, ki a legfiatalabb, de valahol Bíró Zsombor Aurél környékén, őt merném tippelni, és akkor azt tudom, hogy ki a legidősebb, de azért egy idősebb generációt képvisel, akár Miki Aluzsányi Mónika, akár a Mésző Ági, tehát ők inkább a szülők generációját képviselik. Tehát elég széles a korosztályos merítése mondjuk a szerzőknek.
4: Hát igen, de hát ez meg ugye irodalom, szóval, hogy nem csak arról tudok írni, amiben benne vagyok, vagy ami megtörtént velem, meg ezeknek a szerzőknek is van gyereke, meg gondolnak valamit az ő gyerekeik is a világról, meg ők is gondolnak valamit, és akkor azt gondoltam, hogy ettől még színesebb lesz ez az egész, és hát azt vettem észre ott a diáktüntetések magasságába, hogy hoppá, valójában a mai kamaszokat sokkal-sokkal jobban, de még a felsősöket is, tehát hogy valahogy sokkal jobban, tehát ahogy a mi életünket is felnőttekét így átitatta ez a politika, tehát hogy szerintem sokunk ezzel feküdt, és tényleg egy, nem tudom én, kávét nem lehetett meginni úgy egymással, hogy valahogy ne ez lett volna a téma. Azt gondoltam, hogy ez egy ilyen tök fontos dolog, és hogy valamire azt gondoltam, hogy tök én, ha most lennék kamasz, akkor tök szívesen olvasnék ilyen szövegeket.
3: De azt mondod, hogy a kamaszok jött jobban, még jobban beszippantotta ez a politika?
4: Hát, ha nem is még jobban, de hogy sokkal inkább, mint mondjuk, nem tudom, az én generációmat akár.
3: Ezt alátámasztom, szülői tapasztalatban mondom, hogy alátámasztom a 10 éves közep, tehát a 10 közepe igen. felé járókat nagyon magával vitte a politika, meg az aktivizmus.
4: És hát megközben, szóval, hogy ezek az antológiák picit mindig ilyen jutalomjátékszerűek is, meg az én aktuális kattanásaimat is így jól és monitorozzák. Jó.
3: De ilyenkor mi a felkérés? Léci, írj arról, hogy hogy vagy közérzetileg? Vagy ennél azért jobban meghatároztat, hogy miben mozogjanak a szerzők?
4: Hát részben igen, részben meg nem. Tehát mind a három antológiánál az a menet, hogy így kitalálom előre, hogy mondjuk maradjunk a hangulat jelentésnél, hogy hú, tök érdekes lenne, ha mondjuk ilyen 15-20 szerző írna arról, hogy milyen a 2020-as években kamasznak, fiatal felnőttnek, egyetemistának lenni, és akkor megírom nekik egy e-mailben, hogy szia, arra gondoltam, hogy ez a téma, annyi megkötés van, hogy lehetőleg kamasz szemszögből per fiatal felnőtt szemszögből szóljon, és arról, hogy érezzük magunkat, ki milyen, milyen hatások érnek, milyen nehézségek vannak, mi az, ami foglalkoztatja ezt a korosztályt. És akkor innentől kezdve viszont én szabad kezet adok a szerzőknek, tehát hogy
3: ez... Van, ami meglepett téged, hogy visszatérő téma? Van olyan motívum, amit úgy tapasztaltál, hogy sok ember gondolkodásában és aztán leadott szövegében visszaköszön?
4: Hát, ha nem is téma, de hogy az én fejemben az volt, hogy nagyon dühös lesz ez a kötet, és ehhez képest nagyon szomorú lett. Vagy hogy ilyen inkább nyomasztó lett, mint ilyen...
3: Mint dühös.
4: Mint asztalborogató, és hú, menjünk, és gyújtsuk fel, vagy rángassuk ki, vagy ordibáljunk, hanem valahogy az egésznek, és a szerkesztés is picit ilyen nyomasztóvá vált, miközben nagyon jó szövegek, de hát azért így elég megterhelő volt ezt olvasni, mert tényleg ilyen, hát talán ahogy sokan mások is érezték magukat, hogy hát mint a valami így nyomna, tehát hogy érzem, hogy kényelmetlen, nem jó, de hogy így hogy kijönni ebből, igen, vagy mit kezdünk ezzel?
3: Most ugye gyors egymás után olvastam ezt a három antológiát, és noha az egyikre azt mondjuk, hogy Petőfi, a másikra azt, hogy közérzet, a harmadikra azt, hogy mikor nem mondunk nemeket, azért alapvetően mindegyik valahogy arról szól, hogy érezzük magunkat. Tehát a Petőfivel kapcsolatban is csomó olyan szöveg van, ami sokkal jobban reagál a, nem tudom, szegénységre, vagy társadalmi különbségekre, mint Petőfi Sándorra magára. Tehát csak azt akartam mondani, hogy nekem feltűntek motívumok egyébként, hogy mik azok a problémák, amelyek vissza-vissza köszönnek. Például a generáció közötti párbeszédképtelenség témája, az nagyon sok szempontból előjön, úgyis, mint a nagyszüleink a szüleinkkel, a szüleink velünk, hogy egyszerűen van egy szöveg, amiben van egy ilyen kép, ami a fejemben él, hogy ülnek az autóban, színházból mennek hazafelé, és az anyuka csak mondja, és érzed a kedvességet, meg a törődni akarást, de közben a fiú belső monológia erre úgy reagál, hogy fölöslegesek ezek a szavak. Üresek, miért nem a lényegről beszélünk, hogy mi volt a színházban, amit most megnéztünk, hogy a törődés is, a jó szándék is benne van, de valahogy üres a kommunikáció, és nekem ez egy ilyen visszatérő élményem a szövegekkel kapcsolatban.
4: Ez érdekes, mert ez a Veszprémi Szilveszternek a Nyilas Misi Szép című szövegében van. Hát lehet, hogy ezzel a szemmel meg fogom majd én is nézni, mert ez nekem nem jött ki ennyire, vagy nem volt ilyen felismerés, hogy hú, itt mennyien beszélnek.
3: De mondok
4: erről
3: egy másik szöveget, amikor az apuka megkéri a fiát, hogy menjen be a haldokló nagypapához, és tulajdonképpen intézzel, hogy a nagypapa rájuk írassa a lakását, mert úgyis mindjárt meg fog halni. Ott is egy kommunikációképtelenség van, vagy van olyan szöveg benne, ahol egy családi asztalnál megy a fiatalokkal szembeni sztereotípiák felsorolása, és akkor így közben olvasod, és azt érzed, hogy fú, ezt 10 évesként így végighallgatni azért nem erős önuralom kell hozzá. Szóval valahogy ezek a konfliktusok nekem sokszor megjelentek.
4: Hát ez...
3: Jó, oké.
4: Ez nem szándékos, de hát az biztos, hogy... Tehát, hogy most ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy nyilván mindig is voltak a generációk között ilyen ellentétek, vagy ilyen elbeszélések, vagy nem értések. Hát, hogy ez ebben ennyire hangsúlyos lenne, az mondjuk nem nagyon jó. Pozitív, de hogy ilyen szándékosság nem volt benne. Viszont ez meg tök jó, amit mondasz, mert hogy abból a szempontból, hogy ugye nagyon sok szerző van az antológiákban, és viszonylag a korosztály is széles, ettől ezek így tök jól, és akkor hogy ki mire tud rezonálni, tehát hogy lehet, hogyha most itt lenne valaki harmadik, akkor neki sem ez jutna eszébe, hanem azt mondaná, hogy nem tudom én, de hogy a hogy bánunk egymással, vagy hogy vagyunk mi a kortársainkkal, szóval hogy ez egy ilyen tök jó kis kirakózás tulajdonképpen.
3: De téged van olyan dolog, ami meglepett olyan értelemben, hogy nem is gondoltál rá, hogy ez ma valakinél közérzeti kérdés?
4: Hát a hangulat jelentésben.
3: Hát mondhatod a többit is, tehát hogy nem feltétlenül kell csak arról beszélni.
4: Akkor, tehát erre egy ilyen, először ilyen általános választ tudok adni, hogy engem mindig meglepnek a szerzők. Szóval, hogy, ahogy már a hangulatjelentésnél utaltam, hogy én mire számítottam, itt a nem mondtam nemetnél is, ami hát ahogy a címe is mutatja, hogy miről szól. Tehát, hogy ez valahogy mindig egy ilyen picit egy ilyen adventi kalendárium nyitogatáshoz szoktam hasonlítani, amikor jönnek be az antológiához a szövegek.
3: Igen, mert, és egyébként gondolom olvasod.
4: Igen, mert hogy ugye ezek nem is már közölt szövegek, hanem ezek teljesen az antológiában van készültek, és ezért mindig ilyen tök meglepő. Tehát én a nem mondtam nemetnél is azt gondoltam, hogy valahogy valami sokkal erősebb, valami sokkal ilyen ilyen nyíltabban lesznek benne ezek a folytogató helyzetek. És aztán kiderült, hogy hát sokkal finomabban tudják a szerzők. Tehát ott van például az egyik szöveg, ami tulajdonképpen arról szól, hogy egy srác meg egy lány az utca sarkon állnak, és akkor próbálnak elbúcsúzni, illetve a lány próbál elköszönni a fiútól, és egy ilyen, hát friendzónolva van ugye a srác elég erősen, de hogy a lány meg közben ott stresszel, hogy akkor most hogy lehetne kedvesen azt mondani neki, hogy szia, de közben valahogy meg mégiscsak jól esik, hogy megölel, és akkor itt mi történik, és annak is ilyen az egész, tehát hogy ahogy ilyen kvázi azt szoktam mondani, hogy ilyen első ránézésre ilyen banális sztorik is tudnak lenni, amit viszont, hogyha jól van megírva, meg picit mögé néz az ember, akkor kiderül, hogy jesszusom, hát folyik mindenkiről a víz, és teljesen meg vannak lőve, hogy mit csináljunk.
3: Na igen, ez is egyébként jó, amit mondtál, mert ez is nekem egy ilyen visszatérő élményem, hogy a felnövés nehézségéről szó van a kötetekben. Ezekről az apró bizonytalanságokról, ami mondjuk ebből az életkorból visszanézve úgy hirtelen emlékszel rá, hogy volt ilyen, hogy nem tudtuk a megszólítást, a hozzáérést, egy csomó mindent nem tudtunk még, és ezt nagyon jól érzékeltetik ezek a szövegek, hogy visszavisznek abba a korba, amikor még ezek a bizonytalanságaink megvoltak. De mondtad, hogy azt gondoltad, hogy nem lesz dühös bizonyos szövegeknél, én teljesen azt éreztem, hogy wow, ez azért oda van mondva. Mondjuk például a Nem mondtam nevet kötetben, van Bíró Zsombor Auriának egy írása, a kudarc és bukás, és a bukás, bocsánat, és ez egy nagyon, hát jó, eleve ilyeneket ír, de hogy nagyon az ő közegéről szól, hogy hogyan lehet bekerülni egy kánonba, és akkor most csak így egy-két mondatot felolvasok csak úgy a hangulata miatt, hogy a nézőtér legszélén ácsorogtam, betűrt ing, dezodoros hónajszag, meglangyosodott sör a kézben, így vártam, hogy belefolytsák végre a szót ebbe a két kopaszodó, tesztoszteron hiányos gyökérbe, akik szemmel láthatóan elhatározták, hogy addig nyomják az esztétikai fingreszelést, amíg valaki ki nem tépi a kezükből a mikrofont. Akkor kicsit odébb egy másik mondat, hogy egyiküket sem akadályozta meg abban, hogy az irodalmi esteken kollegiális vedelésnek áltázott nyomulással próbálják bekönyökölni magukat a kánonba. Szóval, hogy azért egy ilyen nagyon, én szerintem meg pont ilyen elég odamondogatós ez a szöveg például.
4: Na, itt vitatkoznék veled, mert hogy ennek a szövegnek a vége, és ami szerintem, tehát ami miatt nekem például nagyon tetszett ez a szöveg, hát, hogy ott meg az a vége, hogy miközben a narrátorunk a fejében igen elég erős állításokat fogalmaz meg erről az irodalmi közegről, amiben van vagy szeretne bekerülni, és ahogy olvassuk, tulajdonképpen az derül ki belőle, hogy hát ki a fene akar ezek közé tartozni, és még a narrátor is picit ezt erősíti, és akkor mi a vége, hogy iszonyat boldogam, megy, mert végre, na, most már őt is behívják hát Raci a dohányzó részbe.
3: Hát önreflektív, tehát oké, hogy ő is ugyanazt járja, de ami kívül van, addig elég markáns kritika.
4: Hát igen, de hogy ez hogy tud olyan Szóval, hogy ez inkább nekem nem annyira a dühöt jeleníti meg, mint a, nem is, hát inkább a meghasonlás.
3: Igen. Igen. Jó. Innen folytatjuk mindjárt egy kis szünet után.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: A man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Egy rádiót venne, de minek, uram?
5: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
6: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz hold, Vejszer Alindával.
1: És Garancsa Gergely velem szemben, szia!
2: Ugye most olyan kötetekről beszélgetünk, amelyeknek van egy hívószava, és ezen hívószó köré több szerző is írt novellákat. Az egyik a Nem mondtam nemet című kötet, a másik a Hangulatjelentés című kötet, amiről még kevesebbet beszéltünk, az a Költővel nem járnék című kötet, ami Petőfi Sándor a Petőfi Sándor a hívószó, és lesz még egy olyan kötet, ami nem antológia, amit szeretnék ma szóba hozni. Na, egy picit Petőfiről. Amikor megtudtam, hogy Petőfi Sándor, azt hagytam utoljára, megijedtem ettől a dologtól, hogy itt Petőfi Sándor lesz. És az első két írás még egy kicsit olyan is, hogy reflektál, hogy Petőfi megérkezik valahova, és akkor beleéljük magunkat. De aztán ez a kötet teljesen elrugaszkodik Petőfi Sándortól. Tehát van benne olyan szöveg, ahol épp csak egy versét idézik fel, vagy csak egy versort, vagy éppen a kenyér Petőfi kenyér. Tehát, hogy amit vesznek a boltban. Tehát, hogy valójában iszonyatosan távolra megy Petőfitől a kötet, de valamiért mégis ez a hívószó. Miért?
3: Hát ugye, amikor ez kijött, akkor volt Petőfinek a 200. szülinapja, és azt gondoltuk a Pagonynál, hogy na hát az nem létezhet, hogy erről valamivel ne rukkoljunk elő. És akkor én gondoltam arra, hogy legyen egy ilyen kamaszoknak, igazából felnőtteknek is szólnak szerintem ezek a szövegek. Szóval, hogy egy ilyen tilosozás antológia készüljön. Hát de hogy ne az legyen, ami szokott lenni, szóval hogy nem egy ilyen iskolai ünnepség legyen Petőfiről egy könyvben kiadva, hanem hogy mit tudunk kezdeni, hogy mi az, ami Petőfiből van így 2024-ben, amivel így kapcsolódunk. Mert hogy...
2: És nem volt olyan szerző, aki azt mondta, hogy én nem tudok Petőfihez kapcsolódni? Tehát nem akarok benne lenni?
3: Nem volt. Nem volt. Szerintem olyan volt, aki mondta, hogy nekik, igen volt, tehát aki mondta, hogy neki komoly averziói vannak Petőfi személyével kapcsolatban, még a szövegei csak hagyján, de maga a figura az nem a kedvencei közé tartozik.
2: De végül ő is szerepel a kötetben.
3: Végül ő is, szóval, hogy valójában tényleg nem egy ilyen tablót, vagy egy ilyen emléket akartam ezzel az antológiával, hanem azt, hogy kicsit menjünk már utána, mert ez így jól hangzik, hogy hú, Petőfi 200, meg nagy költünk Petőfi Sándor, és akkor mindenki törölgeti a szemét, meg kihúzzuk magunkat, meg a betűrjük az ingünket, és akkor ilyen, de hát, hogy valójában mennyiben élő ez a Petőfi.
2: És téged az nem lepett meg, hogy Szendrey Júlia jóval hangsúlyosabb lett a kötetben, mint ahogy szokott lenni mondjuk a Petőfi tárgyalása kapcsán?
3: Hát olyan nagyon nem, azt hiszem.
2: Egy szöveg, a Szabó Bori írta, ami arról szól, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumot nem Petőfi Irodalmi Múzeumnak hívnak, hanem Szendrey Irodalmi Múzeumnak, és ott nem Petőfi Sándor kiállítás van, hanem Szendrey Júlia kiállítás van, ahol megtalálja Petőfi naplóját. És a Petőfi a naplójában ír arról, hogy de jó lenne, ha ő is író vagy költő lehetne, de hát el kell látni a házi feladatokat. Ugye ez egy ilyen vicces feminista hozzáállás a kérdéshez, de egy elég erős szöveg lett egyébként. Szóval, hogy ezért mondom, hogy Szendrey Júlia más szövegekben is elég jelentősen jelen van ebben a kötetben.
3: Hát igen, de hát azért nem lep meg, mert hogy van egy ilyen trend. Tehát, hogy eddig az volt az irodalom, hogy különböző korú fickók nyekeregnek, vagy kiabálnak arról, hogy a különböző életkorú fickóknak milyen jó, vagy milyen rossz, vagy egyáltalán ők hogy vannak, és hát már egy jó ideje azért megjelentek ezek a ez nem szeretem, ezt a női szerzők, meg női témák, mert hogy nem nagyon ér,

0: perspektívájából.
1: Egyébként bocsánat, csak hogy az antológiákban, nem a Petőfisben, de valamelyik másikban, csak már kicsit keveredik, hogy melyik novella melyikben van, de hogy ennél még direktebben is megjelenik női nézőpont. Tehát például van benne olyan novella, amit a Kalapos Éva Veronika írt, és az egy nőgyógyászati vizsgálat, egy terhes, egy hirtelen teherbeesésre szeretne ugye tabletta receptet kapni, és hogy milyen mondatokat kap egy nő, aki így bekerül ebbe a sztoriba, az például iszonyatosan direkten érzékelteti azt a kiszolgáltatottságot, amit egy hímnemű orvos mondjuk létrehoz a nőnemű pácienseivel szemben, az kifejezetten direkt feminista proklamáció, nem tudom, kiáltvány.
0: Igen, de hogy ezeknek én tökre örülök. Szóval szerintem az a hangulatjelentésben van ez a szöveg, igen, hogy én ezeknek nagyon örülök, mert hogy tök fontos. Szóval, hogy és az is járt a fejemben közben, amikor ezt a szöveget olvastam, hogy milyen jó lesz, amikor kamasz srácok fogják ezt olvasni. Vagy 20 pár éves fiúk.
1: Akik egyszer majd orvosok, főorvosok lesznek, vagy akár nem.
0: Ha nem is az, hogy ők orvosok lesznek, de hogy találkoznak egy olyan tapasztalattal, ami nagyon-nagyon távol van a saját, hogy hát nincs nagyon róla, vagy hát esetleg, ha a barátnőjük, nem tudom, beszél róla, hogy fú, nagyon gáz volt, mert iszonyat prostó volt velem a doki, akkor tudnak, de hogy ez a szöveg, ez tehát még nekem is, aki hát nem volt ilyen berészem.
1: Meglepő.
0: Hát, igen, de hogy hát ilyen nagyon, nagyon zsigeriben érintett, szóval, hogy ebbe így bele se gondol az ember, hogy mennyire kiszolgáltatott, miközben igen, szóval, hogy
1: a azért... A nőnapi tapasztalata, tehát, hogy ez egy létező téma, igen. De ez érdekes, hogy akkor ilyen nézőpont is lehet, vagy ilyen célja is lehet egy kötetnek, hogy azt mondani, hogy beenged olyan problémákba, amiben nem látnál bele feltétlenül, és akkor az irodalom ilyen szempontból érzékenyít is arra a problémakörre.
0: Hát igen, de hogy az irodalom érzékeny, szóval, hogy én egy picit óckodom ettől, hogy ez a didaxisnak, direkt részétől, nyilván, hogyha nem direkten megjelenik, az meg tök jó. Szóval, hogy ez picit ennél a szövegnél is azt éreztem, hogy igen, tehát nem a lányoknak kell hosszabb szoknyát felvenni, hanem a fiúkat kell kicsit irányba állítani, hogy...
1: Te neked szerkesztőként mondjuk, ha lehet ilyet mondani egyáltalán, bár valószínűleg ki fogsz bújni belőle, hogy ezt nem lehet ilyen állást foglalni, de hogy közelebb áll hozzád az, amilyen nagy megfejtést akar adni valami társadalmi kérdésre 4-5 oldalban, vagy közelebb áll hozzád mondjuk egy olyan szöveg, én például azt nagyon szerettem, pedig az nem ilyen nagy, mélyre menős, de mégis fontos, hogy egy halott dédnagymama hátrahagy egy hát Petőfinek látszó kéziratot az unokájára, és az unokának ki kell nyomozni, hogy ez mi? Hogy került ide? A János Vitéz folytatása volna? Hát akkor ez iszonyatos irodalmi érték. És tulajdonképpen, ezt most elszpoilerezem, mert ez végül is csak egy szöveg, kiderül, hogy ez a nagymama szórakozik az unokájával, mert hogy nagyon szeretett vele lenni, meg minden, és akkor úgy gondolt, hogy a halála után is legyen egy ilyen játék, amit tulajdonképpen közösen járnak végig, de hát a csalódás, tehát hogy nem Petőfi szöveg, természetesen végül is az a szöveg, amit talál. Én ezt tök bírtam, ezt a játékot például, ami nem egy nagy megfejtő szöveg, csak egy ilyen játék.
0: Hát nem tudom, hogy ezt kibújásnak fogod-e venni. Nem, én legalábbis nem annak van számva. Hogy mindegy. Tehát, hogy én azt szoktam mondani, hogy a szöveg legyen jó, és hogyha az a szöveg a saját univerzumában az egy koherens, működik, akkor szólhat egy bevásárlásról, meg szólhat arról, hogy nem tudom én, van-e élet a halál után, vagy hogy fogjuk megállítani a klímakatasztrófát, vagy bármiről. Mert ha jól van megírva, hogyha az a szereplők a helyükön vannak, ha az egész szöveg világon belül minden oké, akkor azt jó olvasni, és innentől kezdve ez mindegy, mert hogy nekem befogadóként ez egy ilyen jó tapasztalat lesz. Lehet, hogy nem ez fogja segíteni abban, hogy megtaláljam az életnek az értelmét, vagy felismerjek valami nagy dolgot, de hát már az is tök jó, hogyha azt mondom, hogy de jó, az milyen okosan ki lett találva, vagy én is filózok rajta, mint egy ilyen krimin, hogy hú, most akkor ez most tényleg Petőfi szöveg, nem Petőfi szöveg? Szóval, hogy én nem szeretek ebbe így különbséget tenni, meg ugye szoktam szerkeszteni kisebbeknek szóló szöveget.

0: szövegeket is, könyveket is, és ott is ez a, igazából egy szabály van nálam így szerkesztőként. Tehát, hogy az adott szöveg, az függetlenül attól, hogy egy 350 oldalas kamaszoknak szóló regény, vagy antológia, vagy egy 15 oldalas kis képeskönyv, az legyen jól megírva, legyen jól kitalálva minden szereplő, mindenki legyen a helyén.
1: Világos.
0: És akkor
1: és arra
0: jó.
1: Kaptál választ mondjuk a Petőfis antológia kapcsán, hogy mennyire aktív Petőfi képünk van?
0: Hát inkább arra kaptam, hogy milyen sokszínű az a Petőfi kép, meg hányféleképpen kapcsolódnak hozzá emberek, meg hát igen, szóval ezt már említetted, ez a Petőfi kenyér, tehát igen, tehát hogy valószínűleg sok embernek ennyi, hogy ja, van egy ilyen kenyér, meg valamit tanultunk az iskolába, ami szerintem amúgy tök oké, szóval egy picit ilyen rosszul szokta kivenni magát, amikor azt mondja egy ilyen könyvkiadó szerkesztő, hogy szerintem amúgy oké, ha valakinek nincs kapcsolata az irodalommal, mert ha nem ez mozgatja, vagy ez nem érinti meg, attól ő még egy remek ember lehet. Nyilván én szeretek olvasni, ha mások is, az tök jó, de nem ez az emberi minőség fokmérője. Szóval, hogy, és akkor visszatérve a kérdésedre, hogy inkább ez volt nagyon érdekes, hogy hányféle módon lehet, mert aztán itt tényleg van minden a családon belüli erőszakon keresztül a társadalmi nagyon egyenlőtlenségekig, igen. Meg ilyen nyomozós sztorikon át. Barát Katalinnak az egyik szövege, ami már ilyen Borgesi módon működik, mert hogy kiderül, hogy Sherlock és Watson valójában Petőfi és Arany János, és tehát itt sem fejtjük meg az élet értelmét, meg nem kerül Petőfi teljesen új megvilágításba, de hogy iszonyatosan szórakoztató és okos.
1: De akkor az a válaszod, hogy azért a Petőfi itt van, mert itt van az utcanévben, a kenyérben, a versben, ami van, hogy fontossá válhat, vagy itt van az idézeteinkben, emlékszem, van egy lány, aki nem tudja, hogy Petőfit idézed, de Petőfit idéz, tehát, hogy mert itt vannak ezek a mondatok velünk, tehát, hogy tulajdonképpen van egy Petőfi képünk, de a hangulatjelentés címét is értem, ugyanakkor nem mondtam nemet, az egy tök érdekes választás, hogy azt a pillanatot vagy témát megtalálni, amikor nem vagy aktív döntéshozója valaminek, csak éppen nem mondasz rá nemet. Van benne például egy olyan bullyingolós történet, hogy egy tanárt csinál ki egy osztály, és hogy többen érzékelik nyilván, hogy nem jó, ami megy, de nem mondják azt, hogy nem, csak épp nem vesznek benne részt, hogy nem olyan aktivitással. De miért tartottad olyan fontosnak, hogy ez is, ez a passzív részvétel is meg legyen örökítve?
0: Hát, mert szerintem ez nagyon érdekes. Szóval, hogy sokat beszélünk arról, ugye, hogy mit ne csináljunk, vagy hogy csináljunk valamit, meg hogy nem oké, ha már bullying, tehát, hogy nem oké valakit bullyingolni, meg nem tudom, nem oké valakit gyalázni, vagy... Tehát, hogy sok minden az, ami egy ilyen aktív cselekvés, hogy azt ne csináld, és akkor így az jutott eszem, hogy oké, de hát valójában az a nem cselekvés is cselekvés tud lenni bizonyos helyzetekben, ami aztán alakítja.
1: Ugye, aki, hogy van a cinkos, aki néma.
0: Igen, igen, igen. És valami ilyesmi motoszkált bennem, és nem feltétlenül ilyen politikai vonalon, így a hangulatjelentés után, bár azért ez is dolgozott bennem, de hogy sokkal inkább ennek az ilyen, hát hogy vagyunk mi ilyen hétköznapi emberek ezzel, tehát hogy ülünk, és akkor hallgatjuk, hogy nem tudom én, ott mellettünk valaki, hogy viselkedik, és tök nyugodtan le lehet szállni, igen, a villamos, hogy miért? Én nem csináltam semmit, hát de várjunk már, szóval hogy ott voltam, meg végül is valahogy benne voltam a szituációban, csak én azt a cselekvést választottam, hogy nem cselekszem.
1: Igen. Egyébként érdekes, ez az önfelmentő.
0: Hát...
1: Könnyebb, igen.
0: Igen.
1: Egyébként, mint ilyen társadalmi tünet is érdekes, hogy ki mit a fotelben, és hogy... Hát, nem tudom,
0: igen,
1: a fotelben könnyebb, nem részt venni könnyebb.
0: És jó is, hogy ezt a fotelt mondod, igen, mert hogy szerintem azért... Hogy most nem akarok másokat, de hát magamból kiindulva is azt veszem észre, hogy azért nagyon, nagyon okosan tudok passzívnak maradni.
1: Szerintem mindannyian tudunk passzívok maradni, csak érdemes vele szembenézni.
0: Igen.
1: De most az antológiákhoz képest van egy ilyen egészen rendhagyó kötet, Balázsi Fanni, Bocs, hogy élek, az a címe, és ezt még hoztam ma, mert ez annyira izgalmas kötet, a fene tudja, hogy mi ez műfajilag. Én ezt nem tudom megmondani. Hol egy mondat van egy oldalon, hol egy kis esszé van egy oldalon, tele van grafikával, hol egy társadalmi kritikának érzem, hol valami bensőséges lírának, nem tudom. Tehát, hogy mi ez a kötet? Mi ez? Hogy mit mondanál erre? Nem regény?
0: Hát a szerzője, Balási Fanni nagyon jól meghatározta szerintem, hogy ez rövid prózák. És ebbe belefér, igen, az egymondatos rövidség is, meg a 32 soros mondat is, és hát való igaz, hogy néha egy dupla oldalon egy mondat van, viszont a Korbujáginak az illusztrációi meg így burjánzanak, és tulajdonképpen a betű helyett mesélnek a képek. Szóval én ezt valami fajta képeskönyvnek mondanám, ilyen felnőtt képeskönyv, vagy young adult, new adult képeskönyv.
1: Olyasmi, de ez dühös, tessék, hiányoltad a dühöt, ez dühös. Nem?
0: Hát, na ez egy megint az értelmezőknek az ügyéhez térek vissza, mert hogy nekem nem dühös ez a könyv. Néha zsörtölődik, de nekem alapvetően ilyen szomorkás, de vannak benne dühös részek, ez kétségtelen. A szerző viszont tudom, hogy ő ezen mindig nagyon meglepődik, már a szerkesztés alatt is, amikor beszélgettünk, hogy mondtam neki, hogy fú, azért ez elég lehúzósra sikerült, és hát kicsit megfeküdte a gyomromat, amíg megszerkesztettem. És azóta ez több kritikában így előjött, hogy hú, nagyon jó, de azért nagyon nyomasztó. Miközben a szerzői szándék szerint ennek a könyvnek a befejezése, az a remény, felvillanó lehetőség, és hogy nem vagyunk egyedül, és van még miben.
1: Ezt kifejtjük azoknak, akik tovább jönnek velünk a Spotify-ra. Akik nem, azok rosszul teszik egyébként, de azok sem menjenek sova, mert még ajánlunk könyvet ezeken túl is.
2: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
1: És akkor kedves hallgatók, ahogy ez lenni szokott itt a műsor végén, mindig megkérem a vendégeimet, hogy ajánljanak egy olyan kötetet, ami számunkra fontos. Most Gergő is ajánlni fog. Grancsa Gergő ült velem szemben ebben az egész elmúlt egy órában. Mit ajánlottál? Mit ajánlsz?
0: Hát három könyvet is ajánlok, ezt megpróbálom viszonylag gyorsan összefoglalni a hallgatóknak. Az egyik, ami nagy gyerekkori kedvencem, az a Mosonyi Alíznak a H. Ágnes rajzaival a Szekrény mesék, mert az hát gyerekkoromban egyszerre volt iszonyatosan izgalmas, nagyon félelmetes és teljességgel érthetetlen. Ez most így felnőttként sem sokat változott. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény mondattal kezdődő teljesen abszurd történetek, de mégis van bennük valami olyan, hát nem is tudom, ilyen fantasztikum, vagy valami olyan mágia, amitől én a mai napig nem tudok szabadulni, pedig nem egy nagyon friss darab, de hogy az egy csudakönyv, nagyon sok fekete-fehér rajzzal, és azon is lehet így böngészni, és tehát, hogy valami, szóval nem tudom meghatározni, hogy ott mi történt a szerző meg az illusztrátorral, de valami egészen csodálatos dolog volt. A másik, az egy jó kis klímaszorongós könyv, ez a Rojik Tamásnak a Szárasság című könyve.
1: Az per pillanat hiányzik, jelzem.
0: Sajnos.
1: De már azt hiszem dolgoznak az újra nyomásra.
0: És e-könyvben viszont kapható. Hát az meg megmutatja, hogy 2050-ben mi fog valószínűleg, ahogy így az elmúlt nyarat nézem, valóban megtörténni Magyarország. Tehát, hogy fogy el a víz, hogy alakul át az egész társadalom emiatt.
1: Ezt azt hiszem most a Dunaparton kéne olvasgatni a Szárasságot, hát ahol át tudsz gázolni.
0: Hát igen, a nem létező Dunapartján lassan, igen. Úgyhogy ezt azért, és akkor van még egy nagy kedvencem, az meg Domonyi Ritának a Tündér Bodár című könyve, amiben meg valahogy azt hiszem, hogy a szerzőnek sikerült egy ilyen egészen elképesztő módon ezt az ilyen gyermeki lelkesedést, meg ilyen világra való rácsodálkozást, és senkit nem riasszon meg a Tündér Bodár kifejezést, mert nagyon sok ilyen első hallásra gejl és gicses dolog van ebben a könyvben, de hogy a harmadik mondat után rájön az ember, hogy hát ez olyan ironikus, és annyira szórakoztatóan forgat ki minden ilyen habos-babos marhaságot. Hát arról meg annyit, hogy van egy kislány, és a Deve Vér nevű valószínűleg egy ilyen nagyra nőtt denevér barátja, akik egy erdőben laknak, és ott van nagyon sok mindenféle ismerősük, és kitalálják, hogy szerveznek egy nyári fesztivált, ahol olyan dolgok történnek, mint nem is tudom, bárányfelhő nézés, menetelés fel és le a nyárfasor. Szóval, hogy van benne valami ilyen nagyon, én nagyon vevő vagyok az ilyen abszurd, ilyen zsigeri gyermeki örömre, tehát, hogy amikor csak, hát, hogy így őrüljünk már meg teljesen, és valami ilyesmit tud ez a könyv is, úgyhogy én ezt a három könyvet ajánlanám.
1: Remélem, jegyzeteltetek, kedves hallgatók. Grancsa Gergőt hallottátok, aki most ajánlott három kötetet, de hát alapvetően ajánlottunk a műsorban is legalább három kötetet, három antológiát. Az egyiknek az a cím, hogy Nem mondtam nemet, a másiknak az a cím, hogy Költővel nem járnék, és a harmadiknak az, hogy Hangulatjelentés, és külön beszélgettünk Balázsi Fanninak a Bocs, hogy élek című könyvéről, kötetéről. Úgyhogy bőven van mit olvasni, meg hát még itt a nyár, úgyhogy még szabad idő is van rá talán. Úgyhogy olvassatok sokat, és akkor jövő héten újra találkozunk pénteken 9-kor. Várlak titeket, addig jó pihenést, jó olvasást mindenkinek. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod. This is it.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádió Café és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Máma vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt. Majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Komoly összeg juthat bérlakás építésre, agrárkárok, érkezik a segítség, nem kerültek fel a polcokra, silány sportcipőkre csapott le a NAV. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvivői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre, és a kollégiumi férőhelyek bővítésére részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket, így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
7: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
6: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten. Egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Felhőtlen és száraz lesz az éjszaka, hajnalban 11-23 fok valószínű, megint a városokban lesz melegebb. Holnap fokozódik a hőség, 31-36 fokra készülhetünk, kevés felhővel, csapadék nélkül. Csak az alföldi déli részén és helyenként a Dunántúlon élénkülhet meg a szél. A vasárnap is ugyanezt ígéri, néhol akár 38 fokkal. Hétfőn a Dunántúlon már jelentkezhet egy-egy zápor, sőt zivatar is, érkezik ugyanis egy pillanatnyi felfrissülést hozó front.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga.
4: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Serge Gainsbourg egy Franciaországba menekült orosz zsidó család gyermekeként született Párizsban. Költőként, zeneszerzőként, énekesként, színészként és filmrendezőként is dolgozott. Csak nem minden zenei stílust kipróbált. Élete során 576 dalt komponált, és mintegy 40 filmhez szerzett zenét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1995-ben 12 Caesars-ként alakult meg egy svéd indie rock csapat. Nevükkel Svetonius időszámításunk szerint 121-ben íródott római Cézárok életét feldolgozó művére utaltak. 2000-ben úgy gondolták, az ókori római történelemnél szexibben cseng a Caesars Palace név, ezért váltottak. Ám 2003-ban jogi nézeteltérésbe kerültek az azonos nevű Las Vegas-i szállodával, így onnantól kezdve Caesars-ként tevékenykedtek. Legismertebb számuk a Jerk It Out 2002 és 2005 között jelent meg különböző országokban. Hol még Caesars Palace-ként, hol már Caesars-ként adták ki. A dalt megszámlálhatatlanul sok reklámban, filmben, sorozatban, előzetesben és számítógépes játékban használták fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az 1967-ben alakult amerikai rockbanda, a Rare Earth tagjai büszkék lehetnek rá, hogy az egyik legpatinásabb tengeren túli lemezkiadó, a Motown, önálló címkét nevezett el róluk. I Just Want to Celebrate című 71-es dalukat több reklámfilmben is használták, de felcsendült például a Sirhant művek befejező epizódjában is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádiókafé, van barátod.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. A KNTH bemutatja Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bootleget készíteni pofon egyszerű. Egy dal akapelláját, azaz éneksávját össze kell hegeszteni egy másik szerzemény instrumentális verziójával. Ezt már a legegyszerűbb ingyenes hangszerkesztő szoftverrel is meg lehet tenni. Csupán egy kis fantázia és ritmusérzék kell hozzá. És persze nem árt, ha stimmel a hangnem is.

Satisfaction. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A nyugat-afrikai Dogon törzs eredetmondája szerint őseiknek a Sirius csillagról érkezett hüllőszerű lények, a nommók adták át a bölcsességet. A dogonok olyan információkat tudtak a Siriusról, amelyeket a tudósok csak jóval később fedeztek fel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A New York-i születésű Berlinben alkotó Sorvina egyszálgitáros, folkos énekes dalszerzőként kezdte zenei pályafutását. Később rájött, hogy a neo-soul-lal fűszerezett alternatív hip-hop jobban áll neki. Egy interjúban kifejtette, hogy a To Pimp a Butterfly jelentette számára a megvilágosodás pillanatát. A művésznő Kendrick Lamar 2015-ös albumát hallgatva érezte át, a rap lehet jazz, költészet, színház, koncepció és bármi más, aminek megálmodjuk. Úgy tűnik, Sorvina számára a bármi másba a mesék is beletartozhatnak. Ugyanis bemutatkozó EP-je a 2025-ös Oh, the Places You'll Go, a közkedvelt gyerekkönyvíró Dr. Seuss egyik művének címét vette kölcsön.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
3: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
2: The Soul Session.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! Százhold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. Százholdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.
3: Apa, ma te mesélj!
4: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
4: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
4: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
0: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: vad jag känner för dig är som vad man igen har teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor hát, milyenkor?

0: L'Union soviétique est notre partenaire le plus important.
1: Eredi Csáron vagyok, a Söndörgő és a Vujicic együttes zenésze. Hallgassatok Rádió Cafét továbbra is.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

szívbe pottyantak a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolva, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvesz.

0: nem a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
2: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horrormese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
0: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.